0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Megint a Héttérítő és a Real Sita, az adástelefonunk 215-37-73. A témánk pedig az, hogy a rabok mobiltelefonálnak a börtönbe. Kezdjük azzal, hogy miért is telefonálnak egyáltalán a rabok. Peti, miért telefonálnak?
1: Hát ez a kapcsolattartás egyik része. Úgyhogy három fontos része van a kapcsolattartásnak, hogy a személyes találkozás, amit havonta történik egy alkalommal vagy kettővel, most már ugye változott a rendszer, a levelezés és a telefonálás. Most mindegyiket a törvény elég erősen szabályozza. Telefonálni és kapcsolattartani csak azzal lehet, akit korábban engedélyezett az ügyészség és a BV. Itt ugye azért eléggé leszűkülnek a hozzátartozók és kapcsolattartók körei. Általában ilyen 5 és 10 ember között van, aki egy fogva tartottnak, tehát kapcsolattartója. Ez bár nincs szabályozva, de nem szokott több lenni. És a telefonálás, ugye, ami eddig a fali készülékeken történt, és történik továbbra is, az egy olyan szintje a kapcsolattartásnak, ami azért egy akár napi szintű is lehet most már.
0: Most már odaférsz a telefonhoz. Igen.
1: Így van, mert van a zsebedben.
0: Igen.
1: Ami eddig azért nem volt rendszeresített. Régen, amúgy 2005-ben kezdtem el a pályafutásomat, a büntetésvégrehajtásban, akkor hetente 2 alkalom volt 5 perccel, ezt kérelmi lapon kellett jelezni.
0: Hú, az elég gyenge.
1: Az elég gyenge, és egyébként úgy tudom, hogy összesen 1 alkalom változott a 10 év alatt. Úgyhogy heti 3x10 perc, ha jól tudom, annyi volt a végén, de az új mobiltelefonokkal a jó magaviseleti fogvatartottak akár napi szinten tarthatják a kapcsolatot.
0: Hát ez elég gáz, mert ugye elképzeljük azt, hogy van egy hozzátartozód, egy barátnőd, egy feleséged vagy gyereked, akivel amit nem találkozol, 0 percet találkozol vele egy héten, és hetente 3x beszélhetsz vele 5 percet, az olyan karcsúnak tűnik.
1: Hát én ezt mondtam, most pont egy ismerősöm felvetette azt, hogy hát ugyanez a sztereotípiával, hogy hát minek a rabnak mobiltelefon, meg minek bármilyen külső kapcsolat, mondom. Semmi gond, akkor találkozz egy hónapban egyszer a barátnőddel, és hív fel hetente 3x, nem tudom, mit fog hozzászólni 2-3 hónap múltán.
0: Igen, azt tapasztaltam egyébként, hogy intézetenként is borzasztóan eltérő a telefonálható percek mennyisége, mert van, amelyikbe telefonálhatsz óránként 5 percet, van, amelyikbe telefonálhatsz most már naponta 15-öt, sőt, van, ahol ugye naponta 45 percet telefonálhatsz már a fali készülékről is. Persze, ha odaférsz, de nem férsz oda ennyi időre.
1: Így van, hát a készülék kicsi száma, és egyébként a mint a fali készülékeket egy bizonyos BVFON nevű cég üzemeltet, és velük van szerződésben az állam. És hát ugye a percdíjak azok eléggé kicsit el vannak szaladva a mai átlagos percdíjakhoz képest.
0: Hát most a közvélemény, ahogy tudom, azt gondolja, hogy a börtönben a raboknak saját mobiltelefonjuk van, nincs.
1: Nincs.
0: Hogy bármilyen lehet a telefon, akár okostelefon is, nem. Hogy bármennyit és bárkinek telefonálhatnak, nem. Hogy ne tezhetnek, nem. És hogy ezt az állampénzén teszik, nem. Tehát ez
1: és
0: egyik sem
1: se
0: igaz.
1: Fogadhatnak semmiféleképpen.
0: Így van, tehát hívást fogadni semmiképpen nem lehet, így van. Korábban egyébként még a mobiltelefonálási időszak előtt csak a falon voltak ezek a készülékek a folyosón, és egy készülékre minimum 40 ember jutott. Azért nagyon érdekes ez, mert egy olyan rabnak, aki melózik, elmegy munkába, annak naponta 2, maximum 3 órája áll rendelkezésre, mondjuk 3 órától 5 óráig, mert 5 órakor rázárják az ajtót a dolgozó rabra is.
1: Nem mindenhol, de ez a fő.
0: Általában igen. Tehát 2 órája jutott arra, hogy telefonáljon. Most amikor 40 ember vár a telefonra egyre, akkor hát nem biztos, hogy ebbe a 2 órába belefér. Én nagyon sokszor nem fértem bele a 2 órába, és nagyon sokszor azért nem telefonáltam, mert egyszerűen nem jutottam oda, nem tudtam kiállni a sort. Na hát ezért kerültek elő ezek a mobiltelefonok.
1: Így van, és amelyik ennek okán vizsgálták felül ezt a rendszert, és európai példákra támaszkodva 20 000 darab mobiltelefon készüléket rendeltek. Közel 42 millió forint értékben. Már ez a 42 millió az ilyen varázsszám, mert ebben volt milliárd, aztán volt 420 millió. Hogyha pontosan nem vagyunk tisztában, meg akartuk nézni a hivatalos oldalon, hogy ez pontosan milyen közbeszerzés volt, de nem fértünk hozzá a oldalhoz, nem bírtuk megnyitni, úgyhogy
0: most már elveszett a PDF, ami hozzá volt kapcsolva, biztos olvasták a műsor előzetesünket, aztán levették a PDF-et, hogy ne lehessen utána nézni lehet.
1: Igen.
0: Mi lett a különbség most, hogy van a raboknak egy mód, vagy egyáltalán beszéljünk arról, Péter, te jobban képbe vagy ezzel kapcsolatban, hogy most akkor hogyan jut egy rab ehhez a sima nyomógombos, nem okos mobiltelefonhoz?
1: Ez abszolút nem okos. Ez egy régi típusú telefon, mármint a funkcióját nézve egyébként eléggé új. állítólag 2-3 ezer forint az értéke. Egy fogvatartót úgy jutott hozzá, hogy kiad egy kérelmet, vagy akár automatikusan is ugye jelzi a rendszer, hogy ő szeretne igényelni ilyet, vagy nem szeretne igényelni. Én szerintem ez már automatikus, egyébként van olyan kiforrott állapotban. És ez egy feltöltős készülék, bármelyik hozzátartozó, kapcsolattartó fel tudja tölteni a készüléket.
0: Kívülről fel tudja
1: kívülről
0: tölteni?
1: Kívülről így van, fel lehet tölteni a készüléket. Tehát ez egy jó dolog, mert nagyban lerövidült a telefonos pénzek feltétele. Ugye amíg ezzel azért a rendszernek a buktatóin keresztül ment, azért volt, hogy el kell 10-15 nap is egy telefonpénz, mire beérkezett. Így ez szinte azonnali, úgyhogy ez egy pozitív változás abszolút.
0: És tehát kéri a rab, hogy legyen ilyen telefonja, és akkor kap.
1: Így van, vagy pedig a rendszer automatikusan kidobja. Ez ugye általában ez lesz a minden új dolognak a vége, hogy ezt a rendszer automatikusan fogja felajánlani egyébként. Mint nagyon sok esetben, ugye lássuk csak az átmenetit, vagy bármilyen jogi változás, amit ér, azt a rendszer automatikusan jelzi.
0: És ki szolgáltatja ezt a...
1: Ezt a Magyar Telekom szolgáltatja, ezeket a készülékeket.
0: Mennyiért szolgáltatja, Péter?
1: Hát, ha percdiakat nézzük, akkor egy kicsit elugrottunk a percdiakkal, mert hétköznap úgy jutom 91 forint, bár ha jól tudom, a fali készülékeket is most már erre igazították át.
0: Igen, intézzünk el egy kicsit ennél a tarifa kérdésnél, mert ez mindig zavart engem. Tehát, ugye 2005-ben, vagy 2007-ben szerződést kötött a BV Intézetek Országos Parancsnokságával egy BV-fon nevű KFT.
1: Igen. Van.
0: Nagyon sokáig 130 forintos mobildíjon telefonáltunk, sőt, még egy évvel ezelőtt is 130 forintos mobildíjon telefonáltunk.
1: Ez a hétköznap csúcsidőben 131 forint.
0: Így van. Ez nagyon durva mobildíjnak tartom. Tehát de adott egy ember, aki a börtönbe lemelózza az egész hónapját, és 13 ezer forint marad neki utána, miután levonják a tartási költségeit, mert végül is azért melózik, hogy eltartsa saját magát, tehát ne kerüljön pénzbe a kajája és egyéb.
1: Igen.
0: Levonják a költségeit, marad 13 ezer forintja egy egész hónapra, és a nyakába vernek 130 forintos percdíjat. Hát hogyan tud ez működni? Azon gondolkodom, hogy amikor most nemrégiben egy barátomnak van egy cége, azt hiszem 50-en dolgoznak nála, elment valamelyik mobil szolgáltatóhoz, mondta, hogy ő szeretne minden alkalmazottjának telefont, mert itt ennél összevisszaságok vannak. Hát körbe csókolták, hogy 50 fős flottát odavitt. A börtöné ez egy 18 ezer fős flotta. Azt gondolná az ember, hogy egy 18 ezer fős flottának még lejjebb viszik a mobil tarifáit, nem pedig 130.
1: Hát de ebből is látszik, hogy egy 18 ezer fős flotta nem számít soknak egy Magyar Telekomnak.
0: Dehogy nem, csak közéékelődött egy cég, ez a BVFON Kft., aki tulajdonképpen a Magyar Telekomnak fizet, gondolom, 9 forintot percenként, és a 130-et lekaszálta a rabokra.
1: Hát ebben nem vagyunk biztosak. De legyen az a
0: szerintem
1: biztos, hogy legalábbis a falukészülékeknek a tarifáit egy szintbe hozták a mobiltelefon készülékek tarifáival, ami még így is jócskán meghaladja a magyarországi átlagot.
0: Mennyi? 87 forint?
1: 91 és 81 forint. A hétvége a 81 forint
0: 81
1: volt.
0: 81 forint a hétvége. Hát úgy tudom, a legdrágább feltöltős tarifák is 50 forint körül.
1: Hát 45 és 50 forint között vannak mindegyik szolgáltatónál szinte. Úgyhogy nagy különbségek, lássuk, nincsenek semmilyen szinten.
0: Na most azért deklarálnunk kell, hogy ezek nem a konkrét BV intézetek hibái, hogy a rabok ennyiért telefonálnak. Tehát nem a Váci, vagy a Tököli, vagy akármelyik börtön hibás azért, mert a rabok ennyi pénzért telefonálnak. Itt vagy az igazságügyi minisztérium, vagy a BVOP szerződés kötött ezzel a céggel. Valamiért, valahogyan, valamilyen összegre, de aki kötötte a szerződést, az egészen pontosan tudja, hogy mekkorák ezek a tarifák. És ez nekem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit piszkált a csőrömet, de magávéleményet fogalmazom meg azzal kapcsolatban, hogy undorító ennyi pénzt kérni araboktól.
1: Így van, és ez csak magánvélemény.
0: Gondolkodási időt hagyunk egy kicsit a hallgatóinknak, hát ha be akarnak telefonálni nekünk, aztán utána hallhatjátok majd remélhetőleg állandó szakértőnket, Módos Tamás, nyugállományú BV alezredes urat. Ő fog majd beszélni a börtönök nevelési szemléleteiről a magyar és külföldi börtönök viszonylatában. És itt jegyzem meg azért, most ha azért hadékeljem ezt ide be, hogy három adással később vendégünk lesz majd az Agyhangot Alapítvány vezetősége, kuratóriuma, agytörös csapata, Kerényi Gyűrű Braun Zsolt és Hajdú Judit, és Judit éppen most a napokban tért vissza Oszlóból, ahol börtönöket és börtönrádiókat nézett, úgyhogy az is nagyon jó adás lesz. De most zene, és várjuk a kapcsolást.

0: visszatértünk, és felhívást is szeretnénk közzétenni. Meg szeretnénk kérni mindenkit, akinek van esetleg kérdése a büntetésvégrehajtással kapcsolatban, vagy esetleg valaki érintett a büntetésvégrehajtási rendszerrel, hát ugye a negatív irányból is, bármilyen kérdése, kérése van, akkor meg fogunk válaszolni és segíteni ebben a dologban. Úgyhogy kicsit még visszatérve a kapcsolattartás rendszerére, ugye a telefonálást azt eléggé kimerítettük, van még a levelezés és a látogató fogadás, a levelezés az korlátlan egyébként.
1: Tehát de csak attól fogadasz levelet, akit előre megjelölsz, bárki van, nem írhat neked levelet, igen, nem visszaküld.
0: Valaki bekerül a rendszerbe, akkor kapcsolattartókat jelölhet meg pontos névvel, címmel, telefonszámmal. Ezt ugye engedélyezik neki, és akkor utána kaphat is levelet, csomagot, valamint ez az illető bejárat hozzá beszélőre, és hívhatja a telefonon is. Tehát ez egy fix állapot. Most a levelezés az ugye ez ellenőrzött minden esetben egyébként.
1: Magyarul, hogyha barátnőd írja neked az erotikus tartalmú levelet, így azt elolvassa.
0: Így van, mert számtalan alkalommal szembesültem vele,
1: ez
0: hogy
1: nagyon gáz, nem?
0: A levelő szembesütve adta át a levelet valamely fogva tartottnak, mert
1: hát nekem például a feleségem egy csomó ideig azért nem írt levelet, mert azt mondta, hogy ő nem ír levelet, mert elolvassa egy vadidegen az ő levelet. Mi a bánatnak írjon, inkább akkor telefonáljunk.
0: Hát igen, de mondjuk ez a rendszer velejárója, tehát ez igazából. Ezt az is az elfogadás. Első két évben elfogadod, hogy benn vagy, 5-6 évben elfogadod, mit csináltál, és akkor a végén esetleg fölkészülsz arra, hogy
1: akkor is gusztustalan más levelét elolvasni.
0: Hát igen, de sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. Nem. Ugyanakkor a látogatás, ami azért az utóbbi években sokat javult, és bővült is a rendszere, az most már a jó magaviselt fogvatartottnak havonta két alkalommal is adható. Tegyük hozzá, hogy ezek a dolgok adhatóak. Valami jár, ez a telefonálás, levelezés és a beszélő, ez egy törvényileg szabályozott járó dolog minden fogvatartottnak, de vannak plusz dolgok, amelyek természetesen csak adhatóak, és ez a magaviselettől és a benti élettől, munkahelytől, mindentől függ.
1: Hát azért a beszélők is nagyon-nagyon erősen különböznek a különböző börtönökben, mert én ugyan nem voltam túl sok börtönben, én nekem csak egyszer volt szerencsém az állam szeretetét élvezni ebből a szempontból, és összesen 3 helyre ráncigáltak el. De hát ezek közül az egyiknek a beszélő körülményei olyanok voltak, hogy egyszer eljött a családom, és mondtam, hogy legyetek szívesek, akkor többször most már úgy ne gyertek. Mert egy pincében volt a beszélő, egy dohos, büdös helyen, ahol 70-en be voltunk zsúfolva egymástól 14 centire. Tudod, mikor a lakodalomba főrakják a tányérokat 30 centire egymást, és nem tudsz enni, tehát abban a szisztémában voltunk. Mellette üvöltött a másik, hogy anyu, hát azt akarom mondani, és nem hallottál semmit. És ott ültek szembe veled a gyerekeid, és hogyha a gyereked átmert nyúlni az asztalon, akkor odajött egy őr, és azt mondta, hogy nem lehet megérinteni. Gyerek halálra rémült, na hát ettől az élménytől a családomnak a kedve elment a többi látogatásra, és 17 hónapig egyébként én nem is fogadtam látogatót pont ezért, míg el nem kerültem ebből az intézetből, mert azt mondtam, hogy ebbe a ganéba nem fogom odahozni a családomat.
0: Ez így van egyébként. A legrosszabb tapasztalatom a látogatással kapcsolatban egy olyan beszélő vége volt, amikor minket ott 18-unkat, mint fogva tartott apukák, családapák, mindegy, teljesen mindegy volt. A hozzátartozóink, gyermekeink előtt csalatkoztattak libasorba, és üvöltöztek velünk folyamatosan. Tehát annál megalázóbb érzés, amikor amúgy is tudod, hogy van egy ítéletet, csinálta egy nagy hülyeséget, vagy többet ki, hogy éli meg ezt a dolgot.
1: Viszont ne csak a rosszat említsük a jövő héten, például lesz szó olyan beszélőről, ami fantasztikusan jól szervezett, nagyon jól működik, ott van a család, ölbefoghatod a gyereket, a család behozhat egy szatyor kaját, persze ellenőrzik, hogy mi van a táskába, és nem hozhatnak be piát, meg egyéb dolgokat, tehát átvilágítják, meg megnézik, de ott megfoghatod a gyerekeidet, 2 órán keresztül, sőt, van olyan helyzet, hogy 4 órán keresztül velük lehetsz. Tehát a jövő 2 hét múlva a következő adásunkban pont ehhez hasonló beszélőkről lesz szó. Viszont valamit elfelejtettünk, Peti, mi nem mutatkoztunk még be úgy részletesebben,
0: hát,
1: hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Igen, hát
0: 2 köztörvényes sittes.
1: Így van, volt köztörvényes sittes, így van. Én magam Tamás vagyok, és egy kicsivel több mint 5 évet töltöttem az igazságszolgáltatás 3 bugyrába itt Magyarországon. Én magam gazdasági jellegű bűncselekményért töltöttem ezt az ítéletet. Nagyon sokat tanultam ez alatt az idő alatt többek között rádiózni, úgyhogy mivel...
0: Amit köszönünk az Agyhangot Egyesületnek.
1: Köszönünk az Agyhangot Egyesületnek, így van. És hát ezért ülünk itt mi tulajdonképpen. Ennyit magamról, aki többet akar tudni, nézzen utánam az interneten.
0: Így van.
1: Vagy kérdezem, mert van e-mail címem. tom@tilos.hu.
0: Van e-mail címed?
1: Van.
0: Ú, de jó.
1: Neked is lesz. Vagy
0: biztos?
1: Van?
0: Nem van, tudom. Nem tudom. Na, én meg Péter vagyok. Én 10 évet töltöttem Tamás szavaival élve 2 bugyorban. Úgyhogy nekem jó részt a Váci Fegyház és börtönön vannak emlékeim. Pozitív és negatívak is. De ez szerintem így normális ennyi idő után. És azért is vagyunk itt, hogy kicsit segítsünk mindenkinek, aki valamennyire érintett, és kicsit érzékenyítjük a társadalmat erre a dologra, hogy ez nem minden olyan, ami a kommunikációban megjelenik.
1: Érdekes módon egyébként nagyon sok emberrel beszélgetek mostanában börtönös dolgokról, mert úgy belecsúsztam a civil szférába, nem csak a Tilos Rádióba, hanem mindenféle más civil világba, többek között az Agyhangot Alapítványon keresztül is, és így hát kapcsolatba kerülök sokszor olyan emberekkel, akik börtönből jöttek ki, és elhelyezkedtek, és talpon maradtak, és elbúcsúztak a bűntől, és normális életet élnek tulajdonképpen, és például az volna az egyik célunk is ezzel az adással, hogy azokat a fiúkat is segítsük, akik ezt komolyan gondolják, és komolyan ki akarnak lépni ebből a dologból. Tehát mostanában elég sokat találkozok ilyenekkel, és azt hallom ezektől az emberektől, hogy ez a börtön, amit ők letöltöttek, mégis hozott nekik egy csomó jó dolgot, mert alakította a gondolkodásukon, alakította a szellemükön. Nem úgy, ahogy ezt a társadalom gondolja, hogy ettől a büntetéstől megváltozott az ember. Mindegyiknek volt egy valami plusz a börtönön belül, amitől változott, mert azért azt deklaráljuk, hogy a börtön senkit nem változtat meg. Tehát jobbá a börtön embereket nem tesz. Rosszabbá az biztos, mert gyakorlatilag az egy bűnöző akadémia. Ott mindenki elmondja, hogy azt, ami miatt lebuktál, azt most hogyan lehetne megcsinálni, hogy ne bukjál le. Tehát mire kijössz, már pontosan tudod, hogy mit kellett volna tenned. De
0: és az érdekes, hogy olyanok is megtanulják ezt, akik egyetőben soha nem bűnöztek, csak egyszer valami hülyeséget csináltak véletlenül, és kitanulják a szakmát.
1: Oda abszolút, tehát ott bent szakértők vannak, igen. Ez így igaz. Tehát egyre több olyan emberrel találkozom, aki nem is azt mondom, hogy pozitív aspektusba tünteti fel a börtönt, de megtalálja az életére gyakorolt pozitív hatását. Egyébként erről lesz szó a következő adásunkban 2 hét múlva, nagyon érdekes vendégeink lesznek. Itt lesz Csuka Tamásné volt börtönlelkész, és itt lesz Boros Lajos a vendégünk, aki 21 év és 8 hónap folyamatos börtönbüntetésből szabadult 5 hónappal ezelőtt. Ő egy, igen, látom Fecu arcán a megdöbbenést, igen, van ilyen. Lajos egy elég különleges arc, mert tulajdonképpen ő 20 éve a börtönben úgy él, hogy gyülekezeti tag és megtért ember, erről is fog majd ő beszélni, és ebből a 21 év valamennyiből ő úgy töltött le 12 évet, hogy amikor ő megtért, akkor azt mondta,
0: hogy telefonunk, ezt
1: várjuk telefonunk.
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Tiszteletem, tanár úr!
2: Üdvözlöm, Péter!
0: Szeretném bemutatni a hallgatóknak Módos Tamás nyugalmazott BVA ezredest, aki reményeink szerint állandó szakértőnk lesz ebbe a Rio Sheet című műsorba. Igaz ez, tanár úr?
2: Hát bízom benne, hogy így lesz.
0: Kérlek, kicsit mutatkozzon be.
2: Hát nevem már elhangzott, igen. Módos Tamás vagyok. Nyugdíjazásomkor előléptettek ezredessé,
0: tehát
2: egy picit módosítok, de az igazolványommal tényleg még mindig ez az ezredessé rendfokozat szerepel, aminek az égvilágon nincs semmi jelentősége. Úgyhogy én az ezzel járó pénzt sem élveztem.
0: Akkor marad tanár úr továbbra is, jó?
2: Jó. Köszönöm szépen. Hát annyit tudnék csak magamról elmondani, elsősorban BV-s múltammal kapcsolatban, hogy a 70-es évek legelején kezdtem a pályafutásomat Tökölön nevelőként, és hát Tököl nekem a nevelő intézetem volt, tehát nem csak elítéltek, nevelődtek ott, hanem a oda kerülő fiatal pedagógus szakemberek is. 11 évet dolgoztam Tökölön, akkor kerültem a országos parancsnokság, akkor nevelési, majd később büntetésvégrehajtási osztályára, és egészen 93-ig ott dolgoztam. Nem szakadtam el az intézetektől, rengeteget jártam intézetbe, és hát egy picit szokatlan módon én akkor is tartottam elítélteknek, foglalkozásnak, nevelőknek mindenféle oktató jellegű feladatot is elláttam, és 93-ban kerültem a rendőrtiszti főiskolára, hát ott lettem ténylegesen tanár úr, így idézőjelben, ott tanítottam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Tulajdonképpen a szakmai életemnek, szakmai pályafutásomnak ez a három kiemelhető állomása volt. Aztán van egy negyedik, amelyiket még ezeknél is fontosabbnak tartok, az már nyugdíjasként végzett munkám, egyrészt Balassagyarmaton, az egy viszonylag rövidebb időszakra szólt, és egy több éves Váci fegyházban eltöltött.
0: Igen. Innen az ismerettségünk is.
2: Innen az ismerettségünk is.
0: Így van. Ha jól emlékszem, akkor ott különböző szakköröket szervezett és tartott, heti akár 4-5 alkalommal is?
2: Hát általában 3 napom volt erre, hogy...
0: Igen, a kétszer, de az biztos. Hogy,
2: igen, hát aztán voltak ilyen rendkívüli beugrások, amikor szükségét éreztük ennek.
1: Tamás vagyok, tanár úr, beleszólok én is. Miért pazarolta az idejét a rabokra?
2: Hadd javítsam ki, nem pazarolta.
1: Szándékos volt a fogalmazás, amik provokatív.
2: Igen? Gondolom. Nem pazaroltam. Megmondom nagyon őszintén, én pedagógusnak se készültem soha. Ha elmondhatok egy nagyon rövid kis történetet, még általános iskolás voltam, és a kis iskolás, és az egyik osztálytársam méltatlankodott, és mondta, hogy ő is tanár lesz, és ezt a sok szemétséget, amit a tanárok okoznak a diákoknak, ezt vissza fogja adni.
1: Nem rossz,
0: igen.
2: De nem, soha fel nem merült ez, hogy én pedagógus legyek, teljesen véletlen, hogy tökörre kerültem, és hát ott nevelőket kerestek, és nevelő lett belőlem, tehát ez így a véletlenek összjátéka volt, és hát az meg az élet sajátossága, hogy ez nem csak a munkámmá vált, hanem a hivatásommá, sőt a hobbimmá, ezt talán a Péter tudná legjobban megmondani, mert ő a hobbi
0: szenvedő alanya volt.
1: Magyarul lehet mondani, hogy van egy autentikus tapasztalati szakértőnk a másik oldalról.
0: Abszolút, ezt el lehet
1: mondani. Örülünk.
0: A következő műsorunkban, ha jól tudom, akkor a neveléssel kapcsolatos dolgokról fog beszélni, magyar és esetleg külföldi viszonylatban is.
2: Igen, hát megpróbálok egy kicsit felkészülni, meg összeszedni a múltbéli tapasztalataimat, emlékeimet, és megpróbálok eleget tenni ennek az elvárásnak.
0: Egyébként említette, hogy a 70-es évek óta, vagy 70-es években kezdte a BV-s pályafutását. Mennyire látja, hogy változott meg? Alapjában változott valamennyit a BV rendszere? Az eltelt időben?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat változott, és szomorúan mondom, de azt hiszem, hogy nem igazán jó irányba. Ebben nagyon sok minden közrejátszik, részben az anyagi feltételek. 80-as évek közepétől a büntetés végrehajtás, mint általában más állami intézmény is pénzükében volt,

0: nincs hajlandóság rajta, akkor ezek az emberek 15 év múlva ugyanezt fogják csinálni még durvábban.
1: Hát igen, ebben nagy vita van a társadalomban. Mondjuk a társadalom laikus része az egyetért általában a büntetések szigorításával, egészen addig, amíg maga nem kerül valamilyen módon kapcsolatba ezzel a intézkedéssel.
0: Akár egy közúti baleset okozása is, ugye az ember életét teljesen meg tudja változtatni.
1: Így van.
0: És szemléleti látásmódját is ezzel.
2: Igen, hát a társadalom laikus része az leginkább kutyatáp formájában látna a bűnelkövetőket, ilyen tápozsákba, granulátumokban, az volna a biztonságos érzés.
1: Megint azt mondom, hogy egészen addig, amíg nem kerül, nem saját személyében, hanem mit tudom én, az ismeretségi köré keresztül, vagy na, és a családon keresztül abban a helyzetben, hogy maga is hát áldozata, idézőjelbe teszem, áldozata lesz ennek a dolognak, mert akkor egészen más szemmel fogja nézni. Nyilvánvalóan a szakember szintén más szemmel nézi. Hát a szakma általában abban a véleményben osztozik, hogy nem a büntetések szigora az, ami igazán visszatartó erő, hanem a bűncselekmények felderítésének az eredményessége.
2: De mégis, az mégis szigorodik a rendszer egyre jobban. Hát most már 3 évet kap, aki elmegy fát lopni.
1: Hát, maradjunk annyival ezzel, én igazán nem értek egyet, és vagyunk még talán egy páran, de mondom, a társadalom többsége az ezt nagyon szívesen fogadja.
0: Igen, hát reméljük, majd tudunk egy kicsit segíteni a társadalom többségének is, hogy kicsit másképp látják ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönjük, és 2 hét múlva akkor nevelési rendszerekkel térünk vissza magával.
1: Jó, állok rendelkezésre.
0: Köszönjük szépen,
1: és viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, igen. Most pedig akkor nyomogatunk egy zenét, jövünk vissza egy kis műsorajánlóval, és még beszélgetünk erről a mobil témáról.

0: Hát megint itt vagyunk, akkor nézzük az órát, hogy mindjárt lejár a műsorüdőnk, atya úristen, pedig egészen jó belemelegettünk már ebbe a rádiózásba már megint. Összefoglalnám, hogy nagyjából ma miről volt szó, beszéltünk arról, hogy a arabok mobiltelefonálnak. Most már nagyjából tudják a kedves hallgatóink, hogy nem úgy van az, hogy az iPhone 6 Plus-szal fekszenek az ágyon és interneteznek, hanem egy alapkészülékkel felhívhatják az ágyukból is azt, akit megengednek, hogy felhívják. Felhívhatják azt marhadrágán, és annyit nyertek arabok ezzel a mobiltelefonálási dologgal, hogy nem kell baromi sokat sorba állni a folyosón azért, hogy telefonálhassanak.
1: Tehát... És ezzel nyert a büntetésvégrehajtási intézet is egyébként. Igen. Ugye a korábbi telefonálási rendek a fegyházas és zárt területeken az nem így működtek. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség az intézeteknek.
0: Így van, ugyanis a fegyházas zárt körleteken mindig ki kellett engedni a rabot. A rab verte az ajtót, hogy telefonálni szeretnék, és akkor kiengedték, az őrnek oda kellett menni, kinyitni, kiengedni, utána bezárni, mert ugye a fegyház körleten az emberek 23 órát zárva vannak, aki telefonálni akart, azt ki kellett ereszteni a folyosóra. Most, hogyha van benne nála egy ilyen mobil készülék, akkor a megengedett időben azt megkapcsolja neki a rendszer, és felhívhatja azt, akit megenged a rendszer, hogy felhívjon. Annyi ideig, amennyit megenged neki a rendszer, hogy felhívjon, és annyi pénzért, amennyit számláz neki a rendszer, hogy felhívjon.
1: Így van, úgyhogy mondjuk a maga a rendszer jó ötlet, és ez tényleg remek dolog, hogy nagyon végre jó. Egyszerűsített a kapcsolattartás. Az hagy némi kívánnivalót maga után, hogy miért kell egy amúgy is hátrányos helyzetű embernek, még hogyha jogilag ugye meg is van fosztva pár dologtól, duplaint fizetni, mint egy átlagosnak.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, de ezt tovább ne feszegessük, mert ezzel úgyse tudunk mit csinálni, és az igazság, hogy magamból BV intézetben sem tudnak ezzel mit csinálni. Így ők van. A BV intézetben ezt kapják, ezt a rendszert. Tehát nem haragszunk mi rájuk, én haragszom személy szerint azokra, akik ezt a szerződést kötötték, de hát ez az én magánügyem, hogy én haragszom rájuk.
1: Így van. Most pedig áttérünk a következő műsorunkra, ami 2 hét múlva lesz. Itt lesz ugye vendégünk Boros Lajos és Csuka Tamásné Margitka. Az apak körletről fogunk beszélni, mely körlet erősen hívő és összetartó emberek körlete.
0: Igen, ez egy nagyon különleges társaság. Abban különleges, hogy a magyarországi 50-60%-os visszabukási rátával szemben ennek a kis 7 éve működő csoportnak 4%-os visszabukási rátája van. Ami nem kicsiny dolog. Tehát valami a börtönben történik, egy csoportban, és ennek a csoportnak a tagjai nem kerülnek vissza. Nem ez volna a cél? Ez volna a büntetés végrehajtásnak a célja tulajdonképpen.
1: Nem, a büntetés végrehajtás a célja.
0: Igen.
1: Nem ez a célja, de egyébként van, akinek ez a cél, tehát a hivatás, az sok emberben benne van még a mai napig.
0: Tehát Margit néni volt az, aki gyakorlatilag bábáskodott ennek a csoportnak a létrehozásán, a Boros Lajos volt az, aki végigis
1: volt akkor a parancsnok, a Vatai Gyula.
0: Vatai Gyula ezredes úr volt a parancsnok, és hogyha nagyon nagy szerencsénk van, akkor Vatai urat is meg tudjuk nyerni, hogy eljöjjön. De még ez nem biztos, úgyhogy nem mondjuk be, hogy vissza is szívtam az egészet. Talán sikerül a Vatai urat ide meghívnunk, akkor ha mind a hárman itt lennének, akkor egy csodálatos műsort hozunk össze arról, hogy milyen jó dolgok is történnek a börtönben, milyen jó dolgok vannak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik változni akarnak, azok változhassanak is, hangsúlyozom, akik változni akarnak.
1: Ha jól tudom, te ennek a körletnek a tagja voltál egy ideig.
0: Igen, voltam apakos. Így van, úgyhogy belülről tudok én is kérdéseket feltenni nekik, és már előre fenem a fogamat ezekre a kérdésekre.
1: Találkoztál egyébként régebbi apakosokkal is a szabadulás után?
0: Igen, találkoztam, ugyanis az apaknak van egy olyan működő rendszere, hogy egymást segítjük. Magyarul, aki onnan kijött az apak körletről, és találkozik olyan apakosokkal, akik most szabadultak, vagy szabadulni fognak, annak segítjük az elhelyezkedését, az életét, a mindenét, amit csak tudjuk, mindennel, amivel csak tudjuk.
1: Nagyszerű. Egyébként itt találtam egy, még az előző témánkhoz visszakapcsolódva, a telefonálásra kapcsolatban egy dr. Végi József gimnáziológus idézetet. Megítélésem szerint ez egy remek intézkedés, amely nem csak az elítéltek, hanem a BV dolgozók életét is megkönnyíti. Hát erről beszéltünk.
0: Erről beszéltünk, így van.
1: Ez csodálatos.
0: Hát megkönnyített...
1: Az elítéltek mindennapjaiban a kapcsolattartás a legfontosabb esemény.
0: Pont. Így van, abszolút egyetértünk, úgyhogy végre a büntetés végrehajtás tett valami jót, hurrá!
1: Nem a végrehajtás, hanem az intézkedő rendszer.
0: Az intézkedő rendszer.
1: Ne felejtsük el, ha nem szidjuk a végrehajtást, akkor...
0: Nem szidjuk, nem bántjuk őket, szeretjük a büntetés igen, végrehajtást, arról szól ez a műsor.
1: Ne vegyük el az állambácsitól az, ami az övé.
0: Igen.
1: Úgyhogy Ennyi volt szerintem lassan mára. Mennyi időnk van még? Még van 3 percünk. Tamás, akkor viszont akkor következő műsor, még arra is kitérhetünk. Igen. Pince Színház.
0: Hoppá.
1: Hoppá. Tököli fogva tartottak előadást. Fogva tartottak előadást, ezt ismételnem kell. És szeretném majd a Pince Színház titkárát, vagy legalábbis a szervezők egyikét meghívni a stúdióba. Szeretnénk, hogyha a színpadra állító BV intézet alkalmazott valamelyike itt tudna lenni, bár ez ugye...
0: Esélytelen.
1: Majd ma meglátjuk, megkérjük az OPK-t, hogy esetleg beszélhetnének.
0: Nem fogják neki
1: róla,
0: megengedni, hogy ide egy aktív BV-sbe üljön.
1: Mert ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és okulva a Váci színpadról is, hogy ott is milyen jó előadások voltak. Ez igen. is egy nagyon jó sikerült előadás volt, erről szeretném mindenféleképpen beszélni. És mi volt még, amit a... Ja, és hát a tanár úr megint majd jönni fel a témáival, úgyhogy a neveléskérdést azért kicsit körbejárjuk, hogyan épült ki, és hogyan fejlődött a BV részéről az a történet.
0: Hát akkor kedves hallgatóink, reméljük, hogy tetszett nektek az első Real Shit, és hallgatni fogtok bennünket. Mi itt leszünk 2 hetenként, beszélünk nektek a börtönökről, arról beszélünk, hogy mi van a falakon belül, arról beszélünk nektek, hogy mi a frankó, hogy ott mi történik, mi az, ami a valóság, a Real Shit.
1: És próbálom segítséget nyújtani azoknak, akiknek kérdéseik vannak, akár kapcsolattartásról, akár bármi másról a börtönnek.
0: Tényleg halálra rébítettek bennünket, hogy itt tönkre fognak bennünket telefonálni, és senki nem telefonáljatok már.
1: Az érdektelenségbe fulladt a dolog.
0: Majd a jövő héten.
1: De még azért a héttérítőben majd, ami utánunk jön, majd még lehet nyugodtan telefonálni, és a Feriéknek feltenni a kérdést.
0: Itt maradunk még 1 fél órát.
1: Persze, nézni őket. Úgyhogy mi elköszönünk. Doki és Tom voltunk. Az utolsó számunk pedig a Magashegyi Underground-tól a Kicsi Égitest. További szép napot mindenkinek. Szevasztok.
0: Sziasztok.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, közvetlenül a két hetente jelentkező Real Shit műsor után. Innen a Mária utcai bázisról sugározzuk az adásunkat egészen 10 óráig. Számtalan kellemes, hasznos és érdekes szociális témával jelentkezünk. 8:30-tól vendégünk lesz majd Szilvia, nem sokkal később pedig majd Balázs, ki fog minden pontosan derülni, hogy kicsodák ők. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsor éppen elindul. Már megérkezett vendégünk Schneider Szilvia, de most ő még nem lesz adásban, hanem csak ilyen 20-30 magasságában, hiszen akkor fogunk majd beszélni a Fehér Paradicsomban kibontakozó rendkívül izgalmas projektről. Addig természetesen várjuk még ide a stúdióba Kittikét, aki a hétvégi golfversenyen és az azzal egy időben zajló hétvégi golf közvetítésen is tényleg azt gondolom remek teljesítményt nyújtott, illetve hát természetesen a távoli Romániából, Kolozsvárról visszatérő V ügynököt, aki egy Romániában megrendezésre került, óriási elektronikus zenei fesztiválon vett részt. Anélkül, hogy bármilyen módon előre elárulnék bármit is erről a fesztiválról, azt el kell mondanom, hogy közben V ügynök már írt egy ilyen szöveges üzenetet, hogy kétségkívül Románia az új világ, és hogyha magyar társadalom beszakad egyszer csak egy ilyen kút formájába, akkor Romániában fogunk majd tudni tovább élni. Hát én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd sokkal több információt meg fogunk tudni. 9 óra után nem sokkal érkezik hozzánk Albert Swinger, a Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, akivel most már a hetek óta futó urban golf témát fogjuk lezárni, hiszen a hétvégén lezajlott a For Budapest Nemzetközi Urban Golf Bajnokság, ami az első ilyen, hazai szervezésű rendezvény volt. A For Budapest teljes teljes eseményt közvetítettük az FMXXX stream.tilos szájtnak a segítségével. Ennek a hanganyagai a Mixcloud csatornánkban meghallgathatók, tehát hogyha valaki majd a műsor után szeretne egy picit jobban elmerülni a közel 4-5 órás anyagban, akkor ezt is megteheti. A Hittérítő a továbbiakban rendkívül vidám, illetve magas rezgést fog majd elérni, vagy legalábbis erre törekszünk, hiszen azt szeretnénk, hogy amikor elindul majd a hétfő, addig lesz egy kis borongós, esős időt valamilyen módon tudjuk áthidalni. Most van 8 óra 5 perc, ugye a Real Sheet okán most egy picit mindig korábban fogunk kezdeni, vagy legalábbis a műsor folytonossága sokkal sokkal folyamatosabb lesz, mint amit eddig megszoktatok. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Yeah. Küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki érzi a ritmust, és áldja.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, és vendégem Schneider Szilvia, aki a Fehér Paradicsom projekttel kapcsolatban érkezett hozzánk, vagy legalábbis számomra a Fehér Paradicsom rajzolódott ki. Összefoglalom nagyjából, hogy én mit hámoztam ki belőle. Van a Fehér Paradicsom nevű hely, amelyik azt vállalta, hogy az ő terében egy akadálymentes szórakozás lehetővé TV projekt fog megvalósulni, ami messze túlmutat a szórakozáson. Szia, Szilvi!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Igen, valóban erről van szó, kicsit ezt így kiegészíteném azzal, hogy tehát kulturális közös teret szeretnénk létrehozni, amelynek célja igazából az, hogy a fogyatékossággal élők és az épek egy, hát mivel ugye különböző lehetőségekkel rendelkeznek, kölcsönös nyitottsággal fordulhassanak egymás felé, és így részt vehessenek az éjszakai életben is akár. Erről fog szólni igazából a mi projektünk, ezért vagyunk mi, úgyhogy...
0: De ez egy szórakozó hely akkor, aki ezt a projektet csinálja, vagy ez egy klub, vagy hogyan áll össze ez pontosan?
1: Mi önkéntesek csoportja vagyunk, tehát igen, ez egy klub. Igazából próbálunk rá csatlakozni különböző rendezvényekre, vagy bulikra, és azokat akadálymentesíteni.
0: Ja, tehát igazából ez egy ilyen modellértékű program tulajdonképpen, amit bárhol meg lehet valósítani. Mennyire alkalmas mondjuk erre egy technóparti, vagy mondjuk egy goa parti, vagy mennyire nyitottak erre egyáltalán a szervezetek, vagy a szervezők?
1: Hát a szervezőkről igazából annyit tudok mondani, hogy egyelőre egy klubra vagyunk így rácsatlakozva, velük van egy közös szerződésünk, és egyelőre az odaszervezett programokra próbálunk rácsatlakozni, és azokat akadálymentesíteni. Szerintem igény van rá, mivel ez egy éve induló projekt, ezért még ezt igyekszünk felmérni még jobban.
0: De ez mit jelent, hogy egyszerűen csak megyek oda, és mondjuk, hogyha kerekes székkel érkezem, akkor biztosan be tudok menni. Hogyha mondjuk vak vagyok, akkor van valami kiírva bréírással, vagy hogy?
1: Igen, egyébként pontosan erről van szó, tehát, hogy nem csak nálunk az akadálymentesítés nem csak azt jelenti, hogy egy akadálymentes mosdó van a helyszínen, hanem azt is, hogy tehát különböző fogyatékossággal élőknek akadálymentes a helyszín. Például, hogy az asztalok mindenképpen kerek alakúak, mert például annak, aki nagyot hall vagy hallássérült, neki egy elalakú asztal nem biztos, hogy jó, mivel nem látja a többiek száját például, és ezért nem tud bekapcsolni a beszélgetésbe. És illetve például a villogó fények is zavarják őket, ezt is próbáljuk csökkenteni, braille-írásos itallapok is vannak kinn, úgyhogy igen, ez abszolút azt jelenti, hogy próbáljuk teljes körűen lefedni a dolgot.
0: Mennyire vontatok be tapasztalati szakértőket, érintetteket a projekt kidolgozásánál?
1: Vegyes képességű önkéntesek csoportjáról van szó igazából, tehát pontosan vannak különböző fogyatékossággal élő önkénteseink, akik folyamatosan aktívan részt vesznek az események alakulásában, illetve a helyszínre kimennek, konkrétan nekünk mérik fel néha a terepet, derítik fel, hogy milyen akadálymentes szórakozó helyek vagy helyszínek léteznek már.
0: Mert léteznek már ilyenek?
1: Vannak, igen.
0: Erről
1: tőlük kapunk például információkat. Hát vannak például ilyen nem romkocsmaszerűségű helyek is, illetve ilyen rendes kívülős beszélgetős helyek, illetve van ugye a Gödör Klub, ahova rendezzük a rendezvényünket, az pedig kifejezetten ugye a szórakozásra inkább.
0: De ezt jelent ez több pénzt, vagy több bevételt a szórakozó helynek? Vajon, hogyha ő részt vesz egy ilyen programban?
1: Én úgy gondolom, hogy jelenthet. Igen. Igazából, mivel kevés ilyen helyről van szó, ezért mi is azt próbáljuk elérni, hogy több ilyen hely legyen, tehát, hogy több helyre el tudjanak jutni az olyan emberek, akiknek erre igénye lenne. És úgy gondolom, hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nekik is biztos több bevételt fog jelenteni.
0: Kicsit én leszek az ördög ügyvédje, nem nagyon, csak picikét. Akkor, amikor mi a Parti Szervizzel a Kékpont alapítvány keretein belül próbáltuk a biztonságosabb szórakozásnak megteremteni a feltételeit partikon, tehát egy ilyen kis önkéntesekből álló tím kiment a partira, volt víz, szőrőcukor, gumiószer, kálcium, magnézium, ha valaki tényleg ilyen betribe került, akkor lefektették őt, és akkor így el lehetett az egészet így szépen biztonságosabban meg lehetett úszni a partizást. Nagyon sok esetben olyan profit szempontokkal kellett szembe mennünk a víz kapcsán, amelyik megakadályozta ennek a szolgáltatásnak az integrációját. Van-e nálatok olyan akár a stigmából adódó probléma, ami mondjuk oda torkolik, hogy azt mondja a szórakozó, hogy figyelj, én nem akarom, hogy itt azt gondolják, hogy ide akkor kriplik járnak, meg akkor ide kerekesszékesek, és hogy akkor nem akarnak majd mások időenni. Van-e ilyen típusú tapasztalat?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is tűztük ki célnak azt, hogy nem az a célunk, hogy a fogyatékos bulit rendezzünk igazából, hanem azt, hogy épek és fogyatékossággal élők is ott legyenek a helyszínen. Igazából szerintem eddig, amiket tapasztaltunk, az az, hogy a helyszínek elég nyitottan kezelik ezt a dolgot, és nagyon kedvesek, és igyekeznek bevonódni ők is. Tehát mint például a következő rendezvényünk pultosai is részt vettek egy érzékenyítésen.
0: A fehér paradicsom pultosai?
1: Nem, hanem nem. A rendezvényen, tehát a Gödör klubnak a pultosai, akikre a pultosok lesznek a rendezvényünkön. Ők részt vettek egy olyan érzékenyítő programon, amit mi szerveztünk, ami igazából felkészíti őket a különböző helyzetekre, például, hogy oda megy egy kerekes székes vagy egy vak ember, és akkor italt kér. Hogy ez ezt óriási. Hogy kezeljük, például, hogyha ugye tömeg van a pultnál, akkor ezt hogy kezeljük, meg ilyesmi.
0: És mi a tapasztalat? Hogyan vették fel a ritmus, mennyire sikerült ezeket megérteni. Szia, Kittike, közben!
1: Én úgy láttam, hogy abszolút, és nagyon érdeklődtek a dolgok, iránt különböző szituációkat mondtak ők is, amikre például mi nem is gondoltunk, tehát abszolút jó volt ez az együttműködés mind a két részről, és hasznos volt szerintem.
0: Mi lesz a konkrét rendezvény, amit megrendeztek, és aki ellátogat oda, programjáról következik, ő mivel fog ott találkozni?
1: Igen, hát október 15-én a Gödör klubban lesz ez a rendezvény. Ez egy kulturális és szórakozási lehetőséget adó rendezvény.
0: Egy kicsit ez egy ilyen expo akkor igazából? Tehát ahol megnézheti valaki, aki mondjuk üzemeltető, hogy mik a pontos paraméteri egy ilyen helynek?
1: Igen, lényegében erről is lesz szó, illetve minden programunk jelnyelvi tolmácsolással és audionarrációval fog zajlani. Ilyenek lesznek például különböző előadások, vagy koncertek is. Például Szena jön hozzánk koncertet adni, és az ő száma is mind jelnyelvi tolmáccsal lesznek elénekelve. Illetve egyéb kulturális dolgok is ott lesznek, mint például zsonglarkodni fognak vak, illetve látássérült önkéntesek.
0: Vakon zsonglőrködni? Ne, ez most nem igaz.
1: Bizony, komolyan, sőt, közülük néhányan tűzzel szoktak alapból zsonglarkodni. Itt most erre nem lesz lehetőségük, de így is nagyon szívesen vállalták a feladatot. Úgyhogy
0: akkor úgy képzeljük el, mint egy ilyen bulit konkrétan, hogy oda megyünk, és akkor szórakozunk, vagy pedig úgy, hogy oda megyünk, és akkor inkább érzékenyítjük magunkat a problémára. Melyik az erősebb része ennek?
1: Próbáltuk egyenletesen elosztani ezt a dolgot, tehát ugye 5 órakor fog kezdődni, aki oda érkezik, részt tud venni különböző programokon, mint például egy az akadálymentes kulturális életről szóló kerekasztal beszélgetésről, ebbe be lehet kapcsolódni, de közben lesz audionarrált program, illetve meg lehet nézni egy ilyen kiállítást is. Ezek után pedig majd jönnek ilyen performance jellegű előadások, szórakozás, például DJ Pigment is fog játszani, illetve most Magyarországon először kerül megrendezésre nálunk a Blind Disco, ami azt jelenti, hogy DJ Pigment alatt bekötött szemmel, tehát ilyen szemfedővel lehet bulizni, illetve úgy lehet menni pulthoz italt rendelni, ezt is ki lehet próbálni, illetve aki nem szeretné, párhuzamosan megy majd egy másik ilyen hasonló program elektrozenével, és akkor majd jön Szena, és hasonlok meg.
0: Mennyire szól ez a program azoknak, akik érintettek akár a vakságban, akár a kerekesszékes életben? Mennyire, hogy fejezem ki magam, próbálok én is a PC mentén haladni. Tehát, hogyha például elmegyek mondjuk vakként szórakozni, ugye akkor az, hogy megismerkedjek más emberekkel, az nagyon-nagyon sok problémát gördít elém az élet. Mennyire része ennek a projektnek az, hogy ti őket erre készítetek fel, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ez valóban élményszerű legyen?
1: Igazából azt tudnám erről elmondani, hogy mi abban különbözünk a többi hasonló koncepciójú csoporttól, vagy alapítványtól, hogy mi nem azt vállaljuk, hogy személyesen segítjük őket, és személyesen figyelünk arra, hogy bevonódjanak a dolgokba, hanem hogy egy olyan közös teret teremtünk, ahol mindenki, fogyatékossággal élők és épek is közösen részt tudnak venni a programokon. Igazából tehát ez azt jelenti, hogy Igazából én azt tapasztalom, hogy a vakok is és egyéb más fogyatékossággal élők is nagyon közvetlenek. Ők nagyon szívesen bevonódnak, inkább az egyik fő szempont az, hogy az épeket tudjuk érzékenyíteni rájuk, és akkor így létrehozni egy jó bulit.
0: Igen, talán minden egyes ilyen projekt esetében azt jó így körbrajzolni, meg így látni, hogy azért ez elsősorban nekünk szól, hogy mi hogyan tudunk befogadó világgá válni, és hogyan tudunk eljutni, hogy mindenkinek jár a szórakozás, mindenkinek jár az éjszaka. Ki adott erre az egészre lóvét?
1: Hát ez az egész a Drogstop Budapest Egyesületnek a modell programja, amit a Norvég Civil Alap támogat, úgyhogy igazából ez egy pályázat volt a Drogstop Budapest Egyesület részéről, amiben mi is részt vettünk, és így alakult meg ez az egész. Valójában nem
0: semmi.
1: Túl sok minden. Igen, hát igazából én erről azt tudnám elmondani, hogy nagyon örülünk annak, vagy örülnénk is annak, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni, és itt például erről van szó, hogy sok önkéntesünk, illetve a két fő koordinátorunk, Rácz Katinka és Gyulavári Ágnes is a Drogstop Egyesületben is tevékenykedik, illetve most ugye a Fehér Paradicsom Klubban is, és igazából erről lenne szó, ezt szeretnénk, hogyha hasonló szellemiségű működő csoportok együtt tudnának működni különböző módokon.
0: Nekem továbbra sincs meg ez a Fehér Paradicsom Klub, ez most egy létező hely, úgy klub, mint ahogyan a Koronita Klub volt klub, vagy pedig új klub, mint a mi kis Urban Golf Clubunk, hogy amúgy nincs helye, csak így van a levegőben.
1: Pontosan ez az utóbbi.
0: Ja.
1: Tehát, hogy...
0: Ez nem volt nekem tiszta.
1: Igen, tehát, hogy igazából önkéntesek csoportja, amik próbálnak olyan helyet keresni az önkéntes találkozókra, amik akadálymentesek, hogy le tudjunk ülni, beszélni, ötletelni.
0: Tehát akkor a klubban vannak a tapasztalati szakértők, az érintettek, és mindenki így együtt, és ez egy ilyen önkéntes csoport. És akkor te ennek az önkéntes csoportnak vagy a tagja.
1: Igen.
0: Hogyan kerültél bele ebbe az egészbe?
1: Hát kb. Egy olyan fél évvel ezelőtt kerültem bele ebbe a projektbe. Az iskola, ahova járok, az
0: milyen
1: egyetem.
0: Milyen iskola az?
1: Egyetem.
0: De hogy...
1: Hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok pszichológia szakra.
0: Szóval pszichológia szakra.
1: Igen, és van egy csoporttársam, aki már önkéntese volt ennek a klubnak, és ő rakta ki igazából a közös Facebook csoportra, és ott jelentkeztem.
0: Mennyien vagytok?
1: Hát igazából folyamatosan változik, van egy nagyon aktív központi mag, akik szintén vegyes képességűek, és minden találkozóra eljárnak. Hát igazából mondhatom, hogy olyan 15-en minimum, aztán 20-ra bővül néha ez, és vannak nagyon sokan, akik például úgy támogatnak minket, hogy nincsenek jelen fizikailag a találkozókon, viszont vállalnak különböző feladatokat, hogy terjesztenek minket, illetve például az audionarráció is kívülről támogat minket.
0: Van-e valamilyen feladat leosztása az önkénteseken belül? Tehát valaki a médiával foglalkozik, van, aki a szponzorációt intézi. Mennyire differenciált a munkamegosztásotok?
1: Az október 15-i rendezvény szempontjából ez most egy kicsit ilyen differenciált, tehát hogy most direkt le vannak osztva, hogy minden világos legyen. Ettől függetlenül úgy szokott ez zajlani, hogy aki amit vállal, tekintve, hogy önkéntesek vagyunk, próbáljuk az időbeosztásunkhoz ezt igazítani, viszont aki elvállalja az adott feladatot, azt meg is csinálja, tehát abszolút számíthatunk egymásra, úgyhogy ez most jelenleg így néz ki.
0: Hogyan látod, minek te ebből a haszon?
1: Hát én abszolút tudom mondani, hogy önkéntesnek lenni, pláne a Fehér Paradicsom Klubnál, szerintem nagyon sokat ad, nekem is nagyon sokat adott. Én azt gondolom, hogy például profitáltam abból, hogy a Fehér Paradicsom Klub előtt én nem, illetve nagyon-nagyon szerettem volna például segíteni embereknek, hogyha arról volt szó, vagy egy vak embert átsegíteni valahol, vagy elkísérni valahova. Nehéz volt egyébként megszólítani őket, mert nem tudtam, hogy kellene. Illetve nagyon sokan azt hiszik például, hogy egy vak embert úgy lehet átkísérni, hogyha takarolsz belé. És most már például nagyon-nagyon sokat profitáltam ebből, mert most már tudom, hogy nem így van. Tehát nekik kell megfogniuk engem. Illetve egyéb fogyatékossággal élőkhöz is bátran oda merek menni. Például múltkor is egy nagyon jót bulisztem néhány kerekesszékes sráccal, úgyhogy abszolút profitálható.
0: Érdekes, ezek az érzékenyítő programok mennyire hatékonyak, amikor a Gyulavári Ágiék csináltak ilyen kerekesszékes tánc bemutatót a gödör fölött, vagy hívek azt a nagy, van az a Budapest Eye.
1: Az. Ja, igen.
0: Az, igen, illetve a mellette található gyönyörű Ybl-kút mellett. A Rehab Critical Mass, azt hiszem az volt, ha jól emlékszem, de nem biztos, elnézést, ha mégsem.
2: De és az volt.
0: Az volt. És akkor láttam először ilyen talentbemutatót, és megdöbbentem, hogy majdnem elsírtam magam. De tényleg, és én pedig nem vagyok az nagyon érzékeny srác, de hogy így tényleg az ember megkönnyezi, hogy amúgy tényleg most itt vagyunk együtt, és nem is a látványon, hanem azon, hogy ez így ebben a formában megvalósulhat, és így dőlnek le így konkrétan a falak. Tehát ez olyan érdekes, hogy pontosan tudjuk, hogy ezek az érzékelhető programok működnek, meg ezek jó gyakorlatok, de mégis csak akkor szembesülünk a hatékonyságával, ha mi magunk benne vagyunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk, itt tökre kell hozzá, hogy érezzük azt, hogy egyébként mindenki játszik, de hogy tényleg mindenki, és hogy nincsenek kivétek, hogy akkor ti nem tudtok velünk jönni, hanem mindenkinek jönni kell. Ez az pedig, hogy a vakot hogyan kísérjük át az úton, nekem azért ez az asszony illata, egy asszony illatából maradt meg, vagy vésődött be, amikor Al Pacino ugye a vakot játsza benne, és akkor át akarja kísérni őt a fiatal srác, és megfogja a karját, és mondja neki az Al Pacino, hogy mi van, bazd meg, vak vagy? Engedj el! Én kapaszkodok beléd. És hogy akkor egy életre beégett az, hogy akkor hogyan is kell ez, de hát azért az ilyen típusú érzékenyítő programok, azok nagyon fontosak. Még egy kérdés, engem mindig nagyon foglalkoztat, hogy az önkéntesek milyen csoportokat alkotnak, milyen tudományterületül érkeznek még hozzátok, és ez csak a Pázmányon ilyen erős, vagy pedig más iskolákból, egyetemekből is érkeznek?
1: Hát a Fehér Paradicsom Klubnál igazából egyetemi szinten a Pázmány az erős, de tehát inkább úgy tudom ezt elmondani, hogy 20 talán 40 évig terjedő önkénteseink vannak igazából, tehát nagyon vegyes. Vannak, akik nagyon, tehát hogy nem igazán szakmában dolgozók, és nagyon érdeklődnek a program iránt, illetve a projekt iránt, viszont azt tudom mondani, hogy sokkal több az olyan ember egyelőre az önkénteseink csoportjában, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, például gyógypedagógusok, illetve például a Gyulavári Ági, ő szokott ilyen színházi performanszokat csinálni vegyes képviségűeknek, tehát hogy abszolút ilyen közegből jövünk, de tehát nagyon nyitottan kezeljük ezt az egészet, tehát hogy most is például a rendezvényre több önkéntest is hívtunk, nyilván kell a segítség ilyenkor, és például más egyetemekről is jöttek, például az ELTE-ről, és vagy a Pető Intézetből például, onnan jönnek majd nagyon sokan segíteni nekünk, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki nem is ilyen területen foglalatoskodik.
0: Én kemerem, hogy ezért nagyon jól lehet csiszolni a saját kompetenciáját az emberek, illetve a pszichológusok esetében megfigyeltem, hogy azért ők nagyon tudatosan vadásznak olyan közegre, ahol ki tudják egy kicsit bontakoztatni a tudomány területekhez kapcsolódó gyakorlatot, mert hogy talán kevésbé van esély erre, hogyha csak az iskola által felkínált kereteket nézzük.
1: Igen, bár nekem nem ez volt az indítatásom, tehát hogy nem a pszichológiai vonal miatt jelentkeztem a csoportba. Igazából már több helyen önkénteskedtem már eddig, és jelenleg is. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy én nagyon sokat profitálok az összes önkénteskedésemből, és továbbra is ezt fogom csinálni. Úgyhogy igazából magam miatt, amiatt egy jó érzés, hogy másokkal mi csinálunk, és hogy alapból lesz például ez a rendezvényünk. Jó érzés, hogy egy ilyen rendezvényt, meg egy ilyen magas volumenű dolgot létre tudunk hozni, és hogy látni azt, hogy akiknek szól, azok mennyire élvezik, mennyire várják már, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
0: És akkor jól tudom, hogy ez egy norvég civil kampány pályázat.
1: Igen, igen.
0: Hála Jósnek, ezek pörögnek most egyébként, és de tényleg, tehát annyira jól lehet látni, hogy a Norvég Civil Alap által kiírt kampánypályázat, ami nem egy könnyű pályázat egyébként. Tehát ránézésre az, de amúgy tök nehéz a kampánynak a kategóriáját elérni, és hogy valóban kampányként működni, tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben ez maximálisan megvalósul. Akkor még egyszer kérek mondd el, Szilvia, hogy pontosan akkor hol lesz ez a rendezvény? Programajánló következik, mikor lesz ez a rendezvény?
1: Tehát október 15-én szeretettel várunk mindenkit a G3 rendezvényközpontban, ami a régi Gödör Klub a Király utcában, mert ugye sokan összetévesztik, de ott várunk mindenkit szeretettel 5 órától, különböző kulturális rendezvényekkel, mint például kerekasztal beszélgetéssel, az akadálymentes kulturális életről, illetve folyamatos audionarrációval és jeltolmácsolással működő előadásokkal, performanszokkal és koncertekkel, például lesz Slam, színész Bobékkal, és...
0: Tényleg, ő lesz a műsorvezető, nem?
1: Igen, ő lesz az egyik műsorvezető.
0: A színész Bob most nagyon-nagyon komoly műsorvezetői karrieret tör, ez látszik egyébként. Több megnyilvánulása, ami nagyon jó nekünk, azt gondolom.
1: Én is azt gondolom, hogy ez szuper. És utána fellép Szena, és végül pedig kipróbálhatják Magyarországon először az érdeklődők a Blind Disco DJ Pigment zenéjével alatta, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, Szilvi, hogy eljöttél hozzánk, és ezt az igazán remek programot népszerűsítetted. Itt a Tilos Rádióban folytatódik a Héttérítő című műsor, egészen 10 óráig ébredjetek.

0: Bajsza. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hétterítőt halljátok, benne pedig Kitike és Feri. Mi lehet a Vikivel vajon?
1: Hát biztos nem pihentek ki a
0: ne mondj
1: Kolozsvárt.
0: Szép város, Kolozsvár. Hát remélem, hogy beesik még a Vikike, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi volt a távoli Romániában a helyzet. Érted? Mikor mentek, kimentek pénteken? És hát most úgy volt, hogy vasárnap jönnek vissza, bár mondta, hogy nem biztos, hogy beír. Ide ránézek gyorsan a mobiltelefon segítségével, hát ha esetleg volt valami, de semmi ilyesmi. 9 után nem sokkal érkezik majd hozzánk Albert Zwinger, és akkor kicsit még rágódunk majd a Ford Budapestnek a utórezgésein, hiszen nagyon fontos Urban Golf esemény zajlott le. SMS nézők közben semmi jó, nem csak napra kész akarok lenni. Az mitől van, Kitti, hogy a Haramia valahányszor ebben az életben bejön ebbe a stúdióba, képtelenség, hogy közel jöjjön hozzám, csettingetek, nyelven búgatom, kolbászt mutatok a kezemmel, semmi.
1: Nem most, vagy elég kedves.
0: Most, hogy áldott kutya szagúan szarra ázva, vizesen jön be, az első dolga volt, hogy beletörgölőzzön a lábamba.
1: Na,
0: de van ez a kutya idomítva erre a dologra, hogy mennyi szívas Feri bácsit, amikor csak tudod, vagy... Nem. Jó, nem akartam, elnézést.
1: Pedig nagyon ritkán hízeleg, ez csak nekem szokott, és csak otthon vagy a liftben.
0: Nem hízeleget, hanem belém törölte a vizes testét, ami azért nem ugyanaz. No, jó. Igen.
1: Valaki bedudált nekünk, hello.
0: Biztos hallgatod a Rilsittet?
1: Az elejét igen.
0: Na és mit gondolsz?
1: Szerintem nagyon ügyesek voltak.
0: Komoly
1: a
0: lesz,
1: fiúk.
0: Nem? Aha. Megmondom az őszintét, annyira jó lehet látni, hogy a Rács FM előkészíti a rádiós tudásra az önkénteseket, hogy valami elképesztő, hogy mennyire profi módon, kimérten tudnak kezdeni. Most visszagondolok a saját első műsorainkra, akár amikor még a morális vállalkozókat kezdtem ezelőtt, nem tudom, tizenvalahány évvel, vagy akár később a héttérítőt. Hát azt persze számtalan azt mondtam, hogy többször betelefonáltok, hogy szar a műsor, annyira szar volt, tehát hogy tényleg amikor a...
1: Jó, de ez azért így megesik akkor is, ha nem szar, nem?
0: Hát nem, azért így utólag visszagondolva szerintem eleve a tilos rádiós műsorok szerintem most sokkal magasabb színvonalon készülnek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nagyon sok műsor átment olyan változásokon, amelyek következtében sokkal struktúráltabb a műsortartalom. Amellett, hogy megtartotta ezt a tilosos hangulatát, azért van eleje, közepe, vége, kik vagyunk, bemutatkoznak.
1: Nekünk
0: melyik
1: ez még nem sikerült megugranom.
0: Hogy mondhatsz ilyet, Kittike? Hát nekünk van mindig eleje, közepe, vége. Mindig mérről kezdjük. Elkezdjük mérről fölfelé pumpálni magunkat, hogy 10 órára már írtozatos magas rezgéssel bocsátsuk ki az emberiséget a hétre. Mai napon egyébként több olyan roma rapper is előfordul majd a műsorban, akik szerintem az utóbbi idők nagy lehetőségévé válnának. Talán utoljára a Kálo Bon volt az, akiről itt beszéltünk, aki szerintem az ország egyik legkomolyabb roma rapper tehetsége, de valahogy szépen lassan felszívódott. Volt egy komolyabb börtönbüntetése, és én úgy látom, hogy abból nem nagyon tud talpra állni.
1: Mennyi idő volt?
0: Hát egy ilyen kettest ült, ha jól emlékszem, 2-3, nem tudom pontosan, és azért merek ilyen, bocsánat, ilyen őszintén beszélni róla, mert volt bevonulós videójuk, tehát nem titok az, hogy a Kálóban bement a bőribe, de hát a bőribe nincsen kreativitás, nem jön semmi. Nem tudsz írni. Én nem gondolom azt, hogy politikai börtönnaplón kívül bármit lehetne, ami tényleg ilyen nagyon hasznos az emberiségnek. Eltekintve mondjuk olyan lecsukott politikusoktól, akik ott írják a könyveiket, illetve ugye, ahogyan Hunter S. Thompson mondta, sok könyvet írtak sitten. Aztán persze kérdés, hogy melyik volt belőle sikeres, és melyik nem. Az utóbbi időben, akiket én elkezdtem figyelni, az a Lupo nevű újpesti rapper, aki szépen lassan bontakoztatja ki tudását, és elsősorban a Wanted stúdió környékén. A Wanted produkciós iroda az a Paya G, illetve az Ázsani által tényleg remek módon elkészített Eldurvult a Rap Háború című videósozatból ismerhető meg, és hát ők tulajdonképpen a maguk egyszerű és sematikus módján, most így mondom, ilyen gengszterepet csinálnak. Persze annyira gengszterepet, mint amennyire a magyar gengszterek rappelnek. Nagyon sok, igen, de nagyon sok közöttük az olyan, aki egykori fogvatartott, valóban megjárta a sittet, és hogy ott valamilyen módon szocializálódott, és ezek jelennek meg ezekben a repszámokban. Ezek a repszámok nagyon sok esetben tényleg rendkívül alacsony színvonalat képviselnek, mind zenei, mind szöveges szempontból nézve, de nagyon rílek. Tehát valóban, amit ott mondanak, az úgy a saját gondolatuk, a saját érzésviláguk. És tegnap este egész nap ezeket a számokat túrtam a YouTube segítségével. Nagyon sokat meghallgattam belőle, és a végén arra jutottam, hogy legalább alkotnak. Tehát, hogy legalább itt valami történik. És hogy minden fikázás mellett, meg milyen már ez a zene, meg mi kell ilyet csinálni, itt létrejön egy stúdió, létrejön egy produkciós iroda, Vantid elkezd kapusznisfölsőket forgalmazni, meg elkezd egy pólót forgalmazni. Persze kicsit még sok a helyesírási hiba a posztokban, még lehet látni, hogy a respektek, ahonnan érkezik, az nem egy ilyen nagyon jól targetált gazdasági csoport, amiből meg lehet élni, de így lépésről lépésre építgetik fel az életüket.
1: De nincs ennek a gangster rap műfajnak egy ilyen társadalmi veszélyessége azzal, hogy ilyen ők lesznek példaképek a kis újpesti?
0: Hát van, de hogy szerintem amennyire a szövegeiket hallgatom, ezt úgy tompítják. Tehát akkor, amikor megy ez a nagyon erős, így megkurlak, úgy megkurlak, kijövök a sítről, véged van, semmit sem tudtak, mi vagyunk a lazák, ti meg a gyökerek, azért ezek mellett rengeteg olyan szám van, ami valóban arról szól, hogy én szeretnék normálisan élni, és hogy ebben az segít nekem, hogyha a spanokkal vagyok. Tehát van egy ilyen morálisan tisztább folt, amire azért úgy rá vetődnek az árnyék mellett. És hogy ezek közül például az amikor a Paja G-ről kiderül, hogy ő daganatos beteg, és a kórházi ágyról reppel arról, hogy túl fogom élni, hogy nagyon közel húzza magához. És hogy nagyon őszintévé válik sok esetben. Halló?
2: Hello, Fecó!
0: Ciao!
2: Annyit akarok mondani börtön kapcsán, hogyha jól tudom, mint Kossuth Lajos, mint szegény jog gyűrűk ura fordító Göncárpád, ott sajátította el az angol nyelvet, Isten nyugtassa. De hát versmondó fiúként telefonáltam be, mert hogy szóba került Kolozsvár, úgyhogy megosztanám egy Tátán 11-esemet.
0: Lökétes vérem.
2: Az én erdélyem. Erdő elve erdő előtt, ahol fenyők a szák, ahonnan a család apai ággyökere. Először, mint gimnazista, Mártonáron liceumban átordított, ivott éjszaka Schneider Zoli szaval. Később Garaival Marosvásárhely, az átadott gyógyszer, mérgező barátság. Apuval Csomortánra, nagyanyai rokonság, medve a közelben, közös kirándulás. Én egy napon születtem Adival novemberben, apám vele egy helyen Érmincenten. Mellékdal. Nekem a Kárpát-medence világnak közepe, a magyar nyelv angyaloknak nyelve. Mellékdal, mellékdala, Csíksomjó és Kolozsvár, édes Erdély visszavár. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
2: Kicsit klasszikus, még annyit hozzátennék, hogy mind a jobbik, mind a ballib kifejezés hatbetűs, és a közepén két azonos karakter található, de a magyar nyelv az magyar nyelv. Hello, hello, áldassék a hét.
0: Áldassék a hét, testvérem. Köszönjük szépen a verset. Szóval, hol tartottunk? Igen. Ja, igen, gangsterre van itt. Na és akkor én szerintem azért itt előbb-utóbb el kell indulni egy olyan folyamatnak, aminek a következtében ebben valahogyan pénz kerül, és hogy ahogyan lezajlott az Egyesült Államokban is, és nagyon-nagyon komoly dellák jelentek meg ebben a térben, szerintem előbb-utóbb itt is kiforja majd magát az, hogy lesznek olyan karakterek, akik a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan ezt a folyamatot picit így katalizálni. Tehát például akár a Lupo, akiről az előbb beszéltem, vagy amit is tettem, ő például egy újpesti roma gyerek, és hogy vannak zenéjen 5-10 évvel ezelőttről már, de nagyjából mostanra ér el oda, hogy az egyik klipjében már tudod, ilyen négeresen mozog, már úgy beszél, mert úgy négeresen, hogy ahogyan a hip-hop sztároktól látod mondjuk az MTV-n, vagy mondjuk a komolyabb YouTube csatornákon, van hozzá egy viszonylag jól összerakott refrén, és a különböző könnyen elérhető HD technológiák közül a klip már így nézhető, vagy legalábbis így érdekes, izgalmassá válik. A másik ilyen srác, akitől az előbb hallottunk egyébként a Ritmus Krisztus című számot, ő pedig a Beat. Ő nagyon sokáig a Fegetem vonatban volt, az LL Junior meg a Fatima mellett, és aztán később föl-fölbukkan szóló számokkal, meg bebe bandázva adott esetben akár a Vantithoz a Paja G mellé, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy ő megtért egy bizonyos ponton Jézus útjára, és azok a számai, amelyek elsősorban ebből táplálkoznak, na azok nagyon komolyak. Tehát ott lehet érezni azt, hogy valami nagyon, nagyon izgalmas van kibontakozóban. És csak azt nem tudom, hogy hogyan lehetne valahogyan azt elérni, hogy ezek a srácok ne tűnjenek el. Mert például, amikor a Káló Bont akartuk fölkutatni, a 8-ban egy cseh projekt keretén belül, ahol egy ilyen European Hip Hop Database-t akartak létrehozni, ott nem tudtuk. Ha megfeszültünk, se tudtuk. És már a Gypsy Side című filmben, amit a Füredi Zolék csináltak, már abban még volt a Rádió C, és már abban feszegették ezt, hogy a cigány rappereket fölkorolni milyen jó lenne, és már akkor mondta a Poncok, azt hiszem, hogy nem tudod őket elérni egyszerűen. Nincs meg a telefonja, ha megvan, akkor nem veszi föl, eltűnik, felszívódik, és mivel pont attól rílek, hogy ebben a nagyon erős sodró, alacsony társadalmi státusszal járó térből érkeznek, nem tudod kiemelni őket. Nem tudom, hogy máshol hogyan csinálják ezt, hogyan emelik be a mainstream médiába, hogyan teszik őket sztárrá, de hogy akár a Lupo, akár a Kálóbon, akár a Beat, szerintem nagyon-nagyon komoly tehetségek.
1: Kérdés, hogy van-e ilyen vágyuk, hogy van-e ilyen vágyuk, hogy ők sztárok legyenek?
0: Biztos. Biztos vagyok benne. Biztos.

0: magával az egész színet, nem?
1: Biztos vagyok benne, igen. Tehát azt mondjuk, hogy a BLR, Curtis, Majka, ez a vonal, ez így egy picit megy előre, ez húzza utána a többieket, de azért azt is gondolom, hogy igazán sikeres karriert vagy pályát, amelyik egy roma rappert kiemel ebből a térből, és hogy tényleg képes nagyon komoly odavágást csinálni, az még LL Junior óta nem nagyon volt szerintem, hogyha így végig gondolom. És ugye LL Junior is azért inkább a balladázás felé indul el, mert megvan a roma rapnek ez a kicsit cigány diszkós éneklős változata, amit én nagyon szeretek, de hogyha ilyet játszanék le, mondjuk, akkor lehet, hogy az ablaküveg túloldalán dokkoló Atesz már nem biztos, hogy annyira boldogan hallgatná meg, mint amennyire boldogan meghallgatta még mondjuk a beatnek a szemet. Tehát nagyon nehéz meghúzni azért ebben a határt. Például az LL Juniornak van egy száma, amelyik a kábítószerezésről szól. Zeneileg nem annyira erős maga a szám, de az, ahogyan a drogozás témáját feltárja, és refrény az, hogy tedd le, meg valami hasonló érzék, azért az jó mutatja, hogy megint csak merít valahonnan, közel van valamelyik szintérhez. Úgyhogy a következő most egy pár ilyen számot fogunk majd meghallgatni, azért, hogy egy kicsit másokat is inspiráljunk arra, hogy ezeket a zenéket hallgassa. Most van 3:49-re érkezik majd hozzánk Albert Swinger, úgyhogy akkor addig itt különböző roma hip-hop számokkal fogjuk, illetve az erről folyó diskurzusról Andajt a népet kitike, mintha lenne valami téma az arcodon, hogy...
0: Úgy nézek ki?
1: Nincs? Jó, mert akkor csak azt hallgassad, amikor föl van készülve arra, hogy a roma hip-hop és gangsterek világában kalandozunk itt a héttérítőben.
2: Van egy stúdió.

0: De nem benneket kitik, hogy ilyeneket csinálunk, nem?
1: Nem, hát.
0: Kicsit így hétfő reggel szerintem fontos, hogy áttekintsük hazánk roma hip-hop felhozatalát. Mert hogy amúgy ezek a számok nem jelennek meg sehol, semmilyen szinten, rádiókban. Ugye ezek most már teljes egészében YouTube-ra épülő zenei karrierek, ami azt is jelenti, hogy egymás között azért ők számolgatják a unique usereket, a letöltéseket.
1: Ami... Milyen nézettsége van egy ilyen videónak? Mondjam,
0: hát úgy gondolom,
1: számot.
0: Például a Lupónak 192 000-es, de például a Majkának ez a... az a híres száma, a fekete-fehér, az 10 milliós, nem tudom.
1: Jó, hát ilyen... nyilván.
0: Csak mindig ugye oda méregetik egymást, meg a különböző ilyen, ilyen szájkarate akciókban, akár verbálisan, akár nonverbálisan, azért erre utalgatnak mindig. Na most például mondjuk a beatnek a nézettsége, vagy amiket nézegettünk számok, 17 000, 18 000. Uh-huh. Kb. Ilyesmi. De itt a nézettség azért nagyon megcsavarja a dolgokat. Úgy sok esetben én azt figyeltem meg, amikor olyan szinteken dolgoztam, ahol azért az alacsonyabb társadalmi státuszba tartozó roma fiatalok hallgattak zenéket, akkor egy-egy számot meghallgattak egy nap, nagyjából amennyi belefért a 24 órába. Tehát volt úgy, hogy például a No Roxa I című számot, azt annyiszor meghallgattuk a tűcserében, hogy volt egy ilyen fallovás, trigulákat húztunk be, hogy aznap hanyatszor indították el. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Azt még én is sokat hallom, csak így a nyitott ablaknál.
0: Igen, mert ezek ilyen nagyon-nagyon nagy slágerek. Persze az nagyon érdekes, hogy amit mondjuk én gádzsóként ilyen jó roma repnek tartok, vagy tetszett, azért általában a cigányok így fenntartásokkal kezelték. Tehát, hogy szerintük nem olyan jó a zenei minősége, nem tudom én, csíra az a gyerek, és akkor van egy-egy ilyen ikon, mint a Kálóban például, akire úgy egységesen mindenki pontosan tudja és kimeri mondani, hogy amúgy ő egy ős tehetség, és amúgy szerintem ő tényleg az. Tehát, hogyha van olyan, akiben egy igazi raga rapsztár bújik meg valahol lent, akkor az Kálóban a Magyarországon egyértelműen. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb arra, hogy egy ilyen karakter ne tűnjön el. Lehet, hogy el kell tűnnie, lehet, hogy amúgy ezek így működnek a dolgok, és nem kell mindenkinek rapsztárrá válnia. Sok esetben azt látom, hogy azok, akik mondjuk kisebb tehetséggel bírnak, de jobb üzleti érzékkel, ők magasabbra tudnak menni. És akkor itt van ez a Wanted nevű formáció, vagy produkciós iroda, ami tényleg ez a magyarországi gangster repre van kérezve, ami azért nagyon sok esetben tényleg alacsony színvonalat képvisel. De az, ahogyan a tartalom feldolgozásra kerül benne, és hogy az ember ilyen relatív szempontok mellett nézi, akkor azért lehet ez is izgalmas. Itt van például egy nagyon érdekes visszatérő a Wes Gotti. A Wes Gotti, ő egy ilyen tetovált, nagy darab, kopasz férfi, és hát ő tipikusan azt a fajta gangster repet képviseli, magyar gangster repet, amelyiknek mind a zeneisége, mind a szövegvilága sok ember számára alacsony színvonalúnak tetszhet. Ugyanakkor, hogyha úgy tekintünk rá, hogy valaki beszél arról, hogy milyen a börtönben, meg milyen a bűnözés, aki ott volt, akkor lehet izgalmas, meg fog hallgatni a Wes Gottinak Ez a való világ című számát, hogy egy picit ezt is érzékeltessem.

0: Az az egészben egyébként a legérdekesebb, hogy ugye ezek nem nekünk szólnak, ezek a számok, nem mi vagyunk a célcsoport. És akkor, amikor az ember elkezdi kutatni egy picit azt, hogy milyen kommentek vannak, milyen hozzászólások, akkor lehet látni a helyesírásból, meg a kommentek szövegéből, hogy amúgy nagyjából honnan érkeznek ezek, és egy elképesztő respektelés megy, hogy igen, tesó, ez az, amiről beszélsz. Halló?
1: Hello. Kis jó reggel.
0: Ciao.
1: Hát most engem nem fogtok szeretni.
0: Na. Sose szerettünk.
1: Igen, köszönöm. Proletár őszinteséget, köszönöm szépen.
0: Csak a vihasztartás véget folytassa?
1: Szóval egy végtelenül primitív történet, amit elmondanak, Ócska keresztényben, és egy összesen, ami szerepel a dalban, az egy egyes és egy négyes akkord. Tehát az, amit az első
0: óra... Sok újdonságot nem mondta, ezzel kezdtük,
1: hogy az egészben semmi nincsen.
0: Az nem igaz. Nulla,
1: ez egy szemét.
0: De az nem igaz, mert ne azt nézd, hogy neked mit számít, hanem az, hogy azok, akik ezt valamiért ezt az emberek csinálják, akik, és hogy ebben mi keresünk.
1: Végül valami... naív festők is vannak, érted, akik ceruzával kutyát rajzolnak, csak nincs az a gond.
0: Felkérem,
1: hogy
0: te
1: neked, hogy abból még nem lesz művészet.
0: Ki mondta, hogy művészet?
1: Ne,
0: senki nem mondta, hogy művészet.
1: Na, jó, csak mondom neked, hogy ez szemét.
0: De más ember munkáját szemétnek titulálni egyrészt nem érik, mondd azt, hogy neked nem tetszik, de nem értesz
1: ezzel egyet. Nem, az, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, az teljesen mindegy ilyen szempontból.
0: De nem mindegy.
1: Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a művei nekem nagyon nem tetszenek, de azt mondom, hogy szakmai szempontból rendben vannak.
0: De mi ez
1: ezek
0: bizottság?
1: Meg nincsenek.
0: Mi ez bizottság? Megmondja, hogy szakmai szempontból mi van rendben?
1: De vannak alapvetések, amiket talán innen betartani egy zenének, mikből kéne állnia, szóval. Kellene benne legyen valami tudás. Ezekben nincsen. Nulla.
0: De ezek az emberek innen kezdik, majd szépen lassan fejlődni fognak.
1: Már van rá esély persze. Például kicsoda fejlődött.
0: A Beat például óriásit fejlődött szerintem, a Lupo is nagyon sokat fejlődött, szerintem a Paja G is a maga módján fejlődik, kétségkívül sokan lesznek még menő rapperek, de hogy teszik a dolgukat, alkotnak, és ez mindenképpen van, akinek ad valamit. Lehet, hogy neked nem ad semmit, nekem tök sokat ad, mert egy olyan térből tudósít, amire amúgy nincsen máshol rálátásom. Én sem tartom magas színvonalak, el is mondtuk, hogy nem a színvonaláról beszélgetünk, hanem arról, hogy honnan érkezik, mi ez a forrás, miért csinálják ezt, milyen témákat dolgoznak fel, és kinek szól ez az egész. Miben más, mint az amerikai, miért van az, hogy a Vantid az most kezdett el pólókat gyártani, ez egy izgalmas téma.
1: Elmondom róla azt a véleményemet, hogy én nem tartom magam nagyon nagy zenésznek, én egyszerű zeneipari szakmunkás, hogy mindig el szoktam mondani, de ez zeneileg nulla.
2: Jó. És figyelj, hogy az amerikai gangster rap az oké neked? Tehát, hogy az egész műfajt minősíted most? Vagy?
1: Nem, az amerikai, nem tudom, ismered, de majd mindjárt belinkelem a csetre, ha nézed azt a képet, van egy ilyen, hogy na mindegy, nem mondom el a point, majd képben megmutatom neked, hogy mi a zenészek véleménye általában a rapről. De,
0: meg a technóról is ugye tudjuk...
1: A techno is elég szar volt, de ott legalább voltak benne hangszerek. Az amerikai gangstereknek megvan az a tulajdonsága, ezt nekem egy basszusgitáros barátom mondta, és ez nagyon érdekes, hogy az amerikai rapper úgy gyalogol át a ritmuson, hogy az nem igaz, halálpontos órái vannak, és úgy érkezik meg a megfelelő helyre, hogy az valami brutális.
0: Benne itt van a vérébe.
1: Hát meg azt tanulja, ott azt látja. Érted? Tehát itt, ha megnézed, egyre kezdik a ritmust, 2-4-re befejezik. Tehát semmi. Tehát eszükbe nem jutna az, hogy ha meghallgatsz egy rendes rappet, akkor ott úgy megy át az izéken az ütemvonalakon, a négyeken, hogy az valami hihetetlen. Tehát ott azzal játszik. Tulajdonképpen a szájába dobol. És fantasztikusan csinálja. Itt pedig olyan, mint hogyha leülne papamomát játszani, ami dobórán az első lecke.
0: Felkérem a teljes magyar underground rap szintet, ameddig nem tudnak rendesen...
1: Jó, verjenek meg engem.
0: Fejezzék be, ne csináljanak semmit, ne jöjjenek elő semmit.
1: Csinálják nyugodtan, csak akkor ne csodálkozzanak, ha megkapják, hogy szar.
0: Senki sem csodálkozik. Köszönjük szépen, bár még egyszer nem arról beszélgetünk jelenleg, hogy szar-e vagy sem. Köszönjük, Csumi. Hanem arról, hogy mennyire érdekes, izgalmas szintén. Itt valaki a cseten kérdezte, hogy, és ez egy érdekes és adekvált felvetés, hogy mennyire kreált szintér ez vajon, hogy mennyire real, mennyire szólnak valóban ezek olyan történetekről, életeseményekről, amelyek a valóságban léteznek, és mennyire kopizás ez az East Coast, West Coast őrületnek. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy akkor hol húzzuk meg ebben a határt, vagy hogy van-e egyáltalán ilyen szintér. és hogy talán pont azért, azért is játszottam be ezt a Wes Gotti című vagy szereplőt, mert hogy ránézésre azért úgy tűnik, hogy ő gangster. Nem tudom, hogy követett el így mondjuk bűncselekményeket, de azt tudom, hogy a Káróban ugye volt sitten, és hogy többen voltak ebből a térből. Az, hogy a pajadzsiék valójában rendelkeznek-e fegyverrel, és lövöldöznek az utcán, hát gondolom, hogy nem. Vagy én inkább gondolnék piti bűncselekményeket, amelyek okán ők sitre kerültek, és hogy kicsit egy ilyen visszafelé konstrukció azért mindenképpen van ebben. Míg, hogyha kábítószeres zenékről beszélünk, tehát kábítószerekkel kapcsolatos, vagy drogokkal kapcsolatos tartalmakról, ott már az érintettséget sokkal jobban lehet egyébként érezni. Remélem megjött már Albert Spinger, de közben kicsit talán megjött, igen, köszönöm, Tamás mutatja, akkor kicsit ilyen átkötésként, akkor az LL Juniornak a Tedle című szemet mi mindenképpen meghallgatjuk, mert hogy itt is az érintettség az, ami fontos, belehallgatunk ebbe. Halló?
3: Halló!
2: Csáó
3: vagyok! Szevasztok! Csumi. Csak szeretnék ajánlani egy számot, hogyha már ilyen kopizás, meg igazi gangsteret, meg ilyenek. Ogli G-nek a Börtön.
0: Ne, ezt nem ismerem.
3: Az nincs fenn a YouTube-on, arra keressetek rá, viszont a YouTube-on fenn a gangsterek. Na, azt érdemes meghallgatni, hogyha valaki kételkedései támadnának esetleg.
0: Nagy király vagy testvér, mind a kettőt jövő műsor előszedem. Mi volt az első Ogli G-nek?
3: Az Börtön.
0: Aha. Zsír. Na, ezt megbízom.
3: Az konkrétan, amikor kijött a Börtönből, az akkor készítette. A gangstereket pedig rá egy-két hónapra, és volt szerencsém fölvenni neki egy szál kamerával a csepelművekbe, egy Chicagóba, úgyhogy odaérkezett az összes akkori, hát mondjuk úgy, hogy nem túl kopi gangster.
0: Aha, és te ezzel foglalkozol?
3: Hát néha igen, de akkor egy picit megállt bennem az ütő, amikor megjelentek ki mindenféle szamurájkardokkal különböző arcok, és akkor vége lett a videóklipnek elkészült, akkor rá egy pár hétre bejelentkezett a Ogli, és azt mondta, hogy figyelj már, hogy ki kéne szedni onnan egy-két embert a klipből, mert hogy azok most már nem a barátaim. És akkor mondtam, hogy valószínűleg az egész havi filmes költségvetés rámenne, hogy én most onnan kiszedegessem az arcokat. Aztán hát nem is lettek kiszedve, de szóval van egy olyan vonal, ami itt azért elég komoly.
0: Real.
3: Elég real, igen, tehát ez annak üzem, aki készelkedik, hogy van-e ilyen. És akkor hát van az új generációs, tehát akiket most hallgattam, akiket te mutattál, én például őket nem is ismertem.
0: Hát a Lupo, meg a Beat.
3: Hát én meg a Wes Gotti, meg őket, igen.
0: A Wes Gotti, én is tegnap fedeztem fel konkrétan.
3: Róluk egyáltalán tudtam, viszont hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk a Beat, meg a Junior, még a Fekete Vonat előtt, a Total Car-ba, amikor Underground Rap Club volt a 90-es évek eleje közepén, akkor azért ott még volt az SDO nevű firkász csapatnak egy olyan bandája, hogy Bad Domination, na az is fenn van YouTube-on. Arra is rákereshettek, hogy ott hogy nyomta a Beat, mert attól szerintem azért sokan össze fogják akilni a
0: bokát. De ugye, hogy a Beat nagyon tehetséges?
3: Hát a Beat az elképesztő.
0: Szerintem is. Tehát tényleg az a sem.
3: És a korai tudtai, még a Fekete Vonatban is, meg még mondom előtte ez a Bad Domination-os vonat, tehát az azért tehát nem nagyon tudta überelni eddig senki.
0: És van egy hang, ami elkezd énekelni, ami konkrétan ilyen szívbe markolóan szép hang, de hogy tényleg a Beatben van valami olyan ősi tehetség, majd lejátszok még egy szemot majd az Albert Swingeres interjú között, amin a gyermekéről énekel, és ez már az a fajta roma rap kategória, amikor már elcsúszunk a roma névzenei motivumok irányába egy picit.
3: Kinőtte magát abszolút, és az a durva a Beatnél szerintem, hogy ő abszolút ezen a kicsit ilyen easy, Compton, Los Angeles-i vonalon nőtt fel, szerintem gyerekkorában, és ő teljes mértékben megtalálta saját magába azt a rap hangot, amit nagyon sokan nem találnak meg. Például most itt beszélt a kisember ugye erről, hogy a Wes Gotti milyen szar, hát ő még valószínűleg nem találta ezt meg, lehet, hogy nem is fogja, de a Beat meg így azonnal rájezett 14-5 évesen, tehát hogy... Na mindegy, ennyi. Sziasztok!
0: Köszi, Csumi! Hello! Na és akkor már is folytatjuk a műsorunkat. Én azt gondolom, hogy már ezért a telefonért megérte, hogy belevágtunk ebbe a témába, és akkor LL Junior Ted Le című számát fogjuk még meghallgatni, illetve legalább még egy-kettő ilyen számot a mai héttérítőben biztosan. Mindenkinek jó reggelt vele!

0: De hála a jó Istennek legalábbis nem kell félünk attól, hogy tedd le, Breska a kábítószerre vonatkozik, nem pedig a golfütőre. A Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, de beült hozzánk Tamás is visszaműsorba, hiszen a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak a színeiben elindult élete első nemzetközi golfbajnokságán, illetve itt van velünk Kittike, aki az FMXXX stábjaként volt. Jelen sajnos neve még nincsen neki, golfos neve, illetve jó magam akkor szolgálatba helyezem, mint Strici Franz, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe csapatnak. Mi legyek? Én is az elnöke akarok lenni.
1: Persze,
0: én is az
1: elnöke.
0: Lezajlotta a Forrad Budapest közvetítés az Infoparktól, amely a Heavy Balls Urban Golf Club és a Drunken Golf Clubnak a szervezésében zajlott. Az első olyan nemzetközi Urban Golf esemény volt Magyarországon, amely azt gondolom, hogy Magyarország, illetve Budapest felkerült az Urban Golf Club térképére. Kérlek, Balázs, akkor foglald össze az eseményt, nevezd meg a győzteseket, számolj be arról, hogy hogyan volt az elejétől, addig, hogy most már rajta vagyunk a nagy hullámon.
2: Nos, most már hivatalos számokat mondatok, nem csak találgatás, mint múltkor. 59 játékos indult el végül is a versenyen, mert öten kb. Így kiestek menet közben különböző okok miatt.
3: Alkohol fogyasztás?
2: Hát, ez is benne van, igen. Ebből azt hiszem 57-en be is tudták rendesen fejezni a játékot. Két embert elvesztettünk menet közben. Két cseh játékost, ők
0: videófelvétel van az egyikről. Ha jól láttam, akkor a Black Hole csapat egyik tagja egy videófelvételt is közölt ezzel kapcsolatban. Gyönyörű.
2: Igen, nehéz volt már a járás a végére. A győztes a várakozásoknak megfelelően Vincent Stulk lett a távoli Karantek városából. Második helyen Norman Dick végzett Németországból.
0: És ez a rendes neve?
2: Ez a rendes neve. Nem kell golfosni.
4: Isten.
3: Egy ilyen igazi szép germán férfi.
0: Igen, tetszett neked, mi? Megmondhatod.
3: Ja.
2: És ott a harmadik helyen pedig Csehországból a Haránt nevű fickó végzett, aki nem tudom a teljes nevét, mert csak beceneveket adtak meg.
0: Ja, akkor Norman Dick az, akivel te csináltál interjút, uh-huh. Kittike, nem? Fényképfelvétel is van róla, ez tényleg jó vegású srácról.
3: Az igen.
2: Ő golfoktató egyébként.
0: Ja, de azt nem is mondta ott, hogy mond?
2: Hát ő nem mondta, de mi tudtuk.
0: Az de komoly. Azért ez nagyon más képet fest. Eddig arról nem volt szó, Albert, hogy golfoktatók is felbukkannak ebben az amatőr szintéren.
2: Hát akkor... mindenki számára nyitott, nem zárhatjuk ki rendes golfosokat.
0: Az világos, de utálni lehet őket? Nem. És amúgy egyébként akkor ő másokat is oktat az Urban Golfon belül? Tehát, hogy a tudását...
2: Szerintem rendes golfot oktat meg elvileg, talán verseny az is valami amatőr szinten golfba, de nagyon nagy név az Urban Golf szakmában, nagyon mindenhol ott van, meg nem tudom, nagyon szervezi, meg ilyenek, szóval ő egy pozitív figura azért. Nem pedig az, hogy most ide jött, és akkor megmutatja.
3: Ja, hogy lealázza az egész mezőjét a nagy golfos.
2: Igen, megmutatja a kezdőknek, hogy hogy
4: de azért abba a körbe tartozik az egész társaságból, aki eltalálja a labdát, mert volt egy kisebb kör, aki úgy nehezen hozta össze ezt is.
3: Igen. Én például egy kicsit gyakorolgattam, de...
0: Tehát a közvetítő kocsi stábja voltál, stábtagja voltál neked. Nem kellett eltalálnod, Kittike.
2: No, visszatérve a versenyre, meg a végeleményekre, csapatban pedig a az Urban Golf Unit nyert, akik Hollandiából jöttek, meg tegnap összefutottam velük, és nagyon megünnepelték a győzelmüket, mert ez az első győzelmük bármilyen versenyen is.
3: Wow.
2: Úgyhogy az, Urban Golf Unit.
0: Urban Golf Unit. Big up Urban Golf Unit.
2: Ők szervezik idén az Európa Kupát Amsterdamba.
0: Mikor lesz?
2: Június közepén kb.
0: És az Európa Kupára válogatottak érkeznek? Országos válogatottak?
2: Ott, egyébként ez egy jó kérdés már reflexből, mivel a For Budapestre direkt úgy határoztuk meg, hogy ne válogatottak legyenek, hanem csapatok, mivel arra ott van az Európa Kupa. És az Európa Kupán ugye, mivel válogatottak vannak, azért limitált a létszám, minden országból csak kevés ember tud eljönni, és vannak a mánia vannak, hogy válogatót kell rendezni, hogy bekerülhesse be a csapatba. Például a németeknél, meg a franciáknál rendesen válogató verseny van. Nálunk még idén ez kiderül, hogy lesz, hogyha annyian vagyunk, pont amennyien szeretnénk menni, akkor oké, ha többen, akkor meg kell csinálni valami válogató eseményt.
0: Hogyan értékeled a versenyt teljes egészében, az előkampányt, a kampányt, a megvalósítást, illetve a lecsengetés? Azért azt gondolom, hogy amatőr sportversenyt így megszervezve ennyire profi, én még ebben az életben nem láttam, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert volt tényleg egy halovány pici része az FMXXX-nek ebben, hanem végignézve a kiadványokat, a felépítést, a Facebook oldalt, a kétnyelvűséget, elképesztő profizmus volt. Hogyan értékelte belülről?
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így látjátok. Mi tudatosan mentünk ebbe az irányba, hogy előkampány, meg kampány, szóval nem csak, hogy is mondjam, a két szép szemünkén nem jött volna el ennyi ember, hanem ezt nagyon fel kellett rakni, hogy meglegyen ez a szöveg. Most ennek a kampánynak a kidolgozásában talán az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, elme, a Rolf Wolf, akiről kevesen tudják, de olyan angol szövegeket ír, meg olyan magyar szövegeket, hogy így tényleg beszartok, most bocsánat a rádió hallgatóktól, így korán reggel, de szóval, egy ember, aki a csodaszarvas Bad Boynak képes hívni, szerintem így nincs miről tovább beszélni, hogy elolvassátok a roadmap-et. Szóval ez nagyon sokat ad hozzá a kreatív faktorhoz is ahhoz, hogy eljöjjenek, viszont a másik eleme talán ott van, hogy az Urban Golf közösség ilyen, hogy ha van egy új dolog, arra nagyon rá tudnak ugrani, és egy kicsit szomjazza is a közösség azt, hogy legyenek új dolgok. Azért tudni kell, hogy egy ilyen verseny megszervezésén, akik szerveznek, azért nagyon nem tudnak játszani. Ez mindig az a mondás, hogy ha most csinálunk valamit, akkor mi ezt egy másik versenyen fogjuk visszakapni gyakorlatilag.
0: Hát én konkrétan egyet nem tudtam ütni, jó, egyet ütöttem a kocsi mellett, de egyetlen flightot nem tudtam végignézni, és hogy alig várom, hogy legalább a videó legyen egy kicsi róla, hogy nagyjából hogyan ütöttek az emberek, mert amúgy meg égnék a vágytól,
2: hát
0: tudod, hogy
2: lehessem. Csak mellette meg azt kell csinálni, nem csak azt, hogy meg kell nézni a videó, hanem fogni magad, és elmenni Németországba egy másik versenyre, ahol visszakapod ezt a feelinget, ahol meg a úgymond a teseget alá tesznek mindent oda, hogy tudjál normálisan játszani, meg ilyenek.
0: Hát jövőre mindenki, a Blue Point Recovery Urban Golf Club jövőre mindenképpen elhozza az európai ezüstöt.
2: Hát nézd.
0: Megveszik kilóra a svájciakat a csapatnak, egyértelműen.
2: Hát rájuk férne a Ricardo.
0: Mi, hogyha a Dragon Golf Clubból meg tudod venni 1000 forintért egy prominens játékost a Heavy Ballsból, akkor bármi lehetséges.
2: Igen, ez még mindig fáj nekünk, úgyhogy nagyon törtek rajtunk.
3: De igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hol van ebben a pénz, de akkor hát, itt az emberkereskedelem?
2: Nem, semmi ilyesmi.
0: A legdurvább az benne, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly rendezvény volt, de úgy, hogy én még ennyi békés, jóra való, sportoló ember egy helyen, aki ennyire progresszív és ennyire haladó szellemiségű, én még nem láttam, komolyan mondom, megint csak most már napok óta az Urban Golf-al álmodok, de tényleg ütök egyfajtában, majd valamit csinálok, tehát valószínűleg bemászott az agyamba, de ugyan többen megfogalmazták ott a külföldiek közül, az Urban Golf az maga az élet. De tényleg egyébként minden, de tényleg, mert mindent modellez, a türelmet, az odafigyelést, a befogadást, a játékot, a közösségi tereket, minden, ami korunkban fontos, az az Urban Golf-val egyesül, halljak meg.
2: Ezzel egyetértek, abszolút. És mondj még egy sportot, ahol egyszerre tud indulni, és normális összehasonlítható eredményt tud adni 13 és egy 62 éves ember. Nem sok ilyen van.
0: Hány országból érkeztek összesen?
2: 5 országból érkeztek, Csehországból legtöbben, 10. A végére már csak 8-an.
0: Csak a terés volt egyébként. Nálunk is voltak veszteségek, de erről nem beszélünk.
2: Franciaországból érkeztek, még Németországból, Svájcból és Hollandiából.
0: De holland srácok is ugye voltak bóbiskolva néha.
2: Hát szerintem náluk ez már ilyen hivatásszerű.
0: Az érdekes, valakivel kapcsolatban mondtad, hogy egyébként akkor tud jól játszani, hogyha kicsit ki van ütve.
2: Az egy ösztes, igen.
0: Mert hogy akkor képes csak uralkodni az érzéseid.
2: Nála ez úgy van, hogy nagyon jól játszik alapvetően is, de mondták a haverjai, hogy minél többet itatod, meg minél több más dolgot raksz bele, annál jobb. És szerintem azért, mert ki tudja zárni jobban a külvilágot, meg azokat a gondolatokat, amik elvonják a figyelmet attól, hogy egy adott ütés jól sikerüljön. Ugyanis semmi másról nem szól ez a játék, mint az, hogy az adott ütésed jól sikerüljön. Tehát ha azon gondolkozol, hogy milyen rosszat ütöttél, vagy milyen jót előtte, akkor már is vége.
0: Vagy bármi máson. De nálunk például ugye én két csapatnak vagyok a tagja, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe, az tipikusan a gonzó golfozás, az a rottyon levésből hogyan tudunk visszajönni. De a Blue Point Recovery Urban Golf Club esetében pedig pont az, hogy csütörtökön 2-kor délután van az edzés, makulátlan tisztaság, törekvés a felépülésre, és hogy ott viszont az egy nagyon fontos cél, hogy ott annak a napnak a közepén te tudj kiszakadni annyira egy csütörtöki napon délután, hogy képes legyél odafigyelni arra, hogy hogyan tudsz óramechanikus szerkezetté válni. testileg, és az agyadban lemodellezett mértani ütés ívet egy szép röppájával abszolválni. És az egy nem nagyon egyszerű. És érdekes, hogy néha nekem megy jobban, néha meg mondjuk a Vikinek, a Frau Weiss-Spielernek, attól függő, hogy ki mennyire van benne egy-egy projektben, milyen az általános mentális állapota. Nagyon meglepő, hogy mennyire tornáztatja a türelmet egyébként ez a játék.
2: Nekem, amióta elkezdtem golfozni, nagyon ilyen rövid figyelmű ember vagyok, hogy úgy mondjam, ilyen 15-20 perceket tudok egy dologra koncentrálni, csak a váltok, de aztán visszatérek.
0: Akkor tök jó, hogy pszichológus vagy egyébként.
2: Egyszerűen nem dolgozom pszichológusként.
0: Elrajzolgatsz közben tudom.
2: Igen, igen, mondja csak.
0: Amúgy nekem is ez a vége.
2: Be van kapcsolva a diktafon.
0: Nekem sem mondjuk mondtak, hogy szociális munkás, és mondtam, hogy nem vagyok szociális munkás, szociológus vagyok. Én a szociális munkás, egy nagy baj lenne, mert kb. 10 percig érdekel valaki, utána magammal foglalkozni.
2: Na és amióta elkezdtem golfozni, tudatosan elkezdtem kitolni ezt az időt olyan 45 percre, és nagyon furcsa, de meglátszik a melóban is. Tehát van, hogy már 45 percet tudok egy projekttel foglalkozni, amelyet nem nagyon volt meg. És hát ez semmi más, mint a golf.
0: Hogyan sikerült azt a rengeteg szereplőt mobilizálni, akik részt vettek ebben? Mivel győzted meg őket? Egy vendéglátóipari egységet, akkor itt autók mozogtak, transportok, egy halom eszközt kellett bevetned. Én konkrétan pontos számokat is tudok, hogy mennyiből lehetett kihozni egy ilyen versenyt. Nézzük meg egy kicsit az átláthatóság szempontjából, hiszen mégis ez egy sportrendezvény, hogy milyen erőforrások mozogtak itt, Albert.
2: Nagyrészt az erőforrás, tehát az erőforrások nagy része az baráti kapcsolatokon alapult, de nyilván rengeteg dolog pénzbe kerül nekik is. Mondjuk azt, hogy nagyon keresni ezen senki nem keresett, kivéve nyilván a szórakozó helyeket, ahol bulizni voltunk. Az átláthatóság érdekében elmondanám, hogy 307 ezer forint volt a teljes költségvetésünk, és körülbelül olyan 20 ezer bukóba vagyunk, amit...
0: Az nagyon jó, hát ez tök jó.
2: Ja, szerintem ez teljesen korrekt így jövőre nézve.
3: És volt valami nevezési díj, vagy ilyesmi?
2: Persze, volt nevezési díj, hát különben nem tudtuk volna megcsinálni, de a nevezési díjat aznap is be lehetett fizetni a verseny napján, és ugye előfinanszíroztuk mi a szervezők az egész történetet, és utána gyakorlatilag az a lóvé jött vissza.
3: És mennyi volt a nevezési díj?
2: Nem tudom, pontos számot mondjak, vagy csak arányszámot?
0: Legyen most csak arányszám.
2: Egy futóversenynek az egyharmada. Kb. Egy ötrongy. Ez jó arányszám volt.
0: Gyönyörű volt. Talán még a 2 gram skankkal lehetett jobban lefedni. Gyönyörű. Azt gondolom, hogy tényleg ez nagyon szép. Jó, de akkor ezért mit...
3: Ez fejenként. Tehát egy egyéni nevezési díj volt.
2: Igen, igen. Egyéni nevezési díj. És cserébe kapott a versenyző egy pólót, egy... karabineres szettet, ami rajta volt egy elütő.
0: Súly, azzal fog, mert csütörtökön azzal villantok.
2: Egy roadmap-e. A roadmap-ről tudni kell az a...
0: Igen.
2: Azt, igen.
0: Kitike bevillantott egyből zsebről. Nem hiszem el, hogy Kerti titott az már Ford Budapestes ízérben.
3: Ja, ja.
2: Benne volt az esti kaja, ami székelykáposzta volt, benne volt az ingyen pálinka, ami ment körbe a versenyen, és hát csomó olyan költség, mit tudom én, buli, ilyen autóknak a benzinje esetleg, meg nem tudom, szóval ebből nem csinál senki lóvét, na. Mondjuk ki, de körülbelül hát, szerda, csütörtök magassága van, kész lesz egy infografika, ahol minden ilyen számszerűsített adatot szeretnénk közölni a versenyzőkkel, és mindenki, hogy lássák azt, hogy mire ment el ez a lóvé, amit befizettek.
3: Pedig egyébként szerintem kajak megérdemelnétek, hogy ezen keressetek is.
2: Hát megérdemelnénk, csak akkor meg már megint jönne az, hogy miért csinálja az ember. Én nem tudok szívvel élek-e belállni egy olyan projektben, amiből lóvén van, ezt nem tudom már, hogy a beállítás, de hogyha kapok valamiért pénzt, akkor egy idő után így elkezdem érdekelni.
0: Igen, az a durva egyébként, hogy én most két olyan rendezvényen vettem részt, ahol beszélnem kellett, és mind a kettőt egész normálisan megfizették. És gyerekek, az a szorongás, stressz, nyomás, amikor azzal szembesülsz, hogy mennyire jó a tilos rádióban, ahol nem kell semminek megfelelni. Tudod, te azt mondasz, testvérem, amit gondolsz, jónak tartasz, viszont hogyha valamiért pénzt kapsz, akkor tökre igazítanod kell az ő elvárásaihoz, az ő piaci igényeihez, az ő felelősségéhez, és ha jól akarsz elvégezni a munkát, akkor ezzel foglalkozol, és van, akinek ez így megy, és van, akinek meg nem. Én nagyon szeretem a pénzt, és a legkevésbé sem arról van az, hogy nem szeretném, hogy megfizessenek nagyon keményen, csak azt mondom, hogy sokkal nehezebben élem meg, és szerintem nem végzek olyan jó minőségű munkát pénzért, mint amilyen jó minőségű munkát végzek egyébként ingyen. Tehát például a legjobb előadásokért soha nem fizetnek, tehát egy TEDx-ért az életben lóvét nem kapsz, vagy nagyon kicsire az esély, ugyanakkor óriási élményt csinálni. Mondjuk holnap előadok a Corvinuson, a nyitott egyetemi előadás lesz, mert azt mondták, hogy figyelj, hát amit gondolsz, az a címe, amit akarsz, beleraksz, úgyhogy a biztonságos kalandozása kábítószerek varázslatos világában című előadásért egy fillér nincsen, de hát alig várom, hiszen jó környezet, jó hangosítás, jó technika. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez a pénz és a nyilvánosságban betöltött szerep ez milyen módon jelenik meg, és talán a tilos rádiónak szerintem az egy óriási ereje, hogy de senki nem kap lóvét ezért közvetlenül, viszont közvetve elképesztő értéket termel. Tehát a saját életedben megjelenő munkákat tudod úgy elnyerni, hasznosítani, hogy itt szereztél hozzá kompetenciát és tőkét. Tehát az, hogy...
2: Meg szerintem az élmények nagyon fontosak ezért. Tehát hogy ez gyakorlatilag egy olyan befektetés, amiért te cserébe rengeteg élményt és rengeteg kapcsolatot fogsz kapni. És ezt lehet lóvért csinálni, de vannak rá rossz példák, hogy például konkrétan az Urban Golfon belül, hogy kivetette magából az Urban Golf szövete azt, aki ezen igazán komolyan nyerészkedni akart. Volt egy francia srác, aki elkezdte a 19e Trou nevű csapatot csinálni, a 19. lyuk, ez azt jelenti, és idő után rájött, hogy ebben tök sok melója van, meg minden, és hogy elkezd belőle lóvét csinálni, és ahogy jött az első pénz, egyre jött az étvágy is, és ezt nem, tehát én vele is beszéltem, és ő is mondta, hogy ez valahogy kb. Így volt, meg a haverja is mondták, hogy így elszállt a csávó, és már mindent ilyen reklámért, meg pénzért akar csinálni, és így a srácok gyakorlatilag kitették maguk közül, és el is költözött Amerikába.
3: Az egész ország kitaszította. És a versenyzőket egyébként ti ismertétek korábbi helyekről személyesen, vagy voltak
2: akik? Keveset ismertünk. Aha. Egy-két sráccal találkoztunk már az Európa kupán, illetve beszélgettünk velük, amikor elindultunk, mert azért kellett ilyen, hogy is mondjam, tanácsadás, hogy most akkor szabályok, hogy vannak ilyenek itt tavaly ilyen november fele, és akkor írtunk egy-kettőnek, és mondom, szerintem 3-4-jel találkoztunk eddig személyesen, a többiek meg így hozták magukat. Szóval voltak olyanok, akik én nem is tudtam, hogy léteznek, és így jöttek ide. Ami számomra a legmeglepőbb, hogy Dávid Ferenc fogalmazza, mi a jó Istenért kerekedik fel egy ember 1500 kilométerre, és ül be kocsiba, hogy eljöjjön ide játszani egész nap.
0: És mindenki kocsival, az volt a legmeglepőbb.
2: A hollandok repülővel jó lesz hazavinni a macskakövet. Ja, nem macskakő volt az eredmény.
0: Jó, akkor egy pici zenélünk, meghallgatunk egy beat számot, és akkor utána még folytatjuk a beszélgetést az Urban Golf tapasztalatairól, az estéről, az esti partiról, meg kicsi kitekintéssel az FM XXX-ről. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hét Térítőt.

0: hagyjad meg, szívemből folyik ki ez a zene teljesen, meg tudom bolondulni érte, tényleg, ez a beat, ez a beatért.
1: De egyébként benne az a csodálatos, hogy ő abszolút hozza ezt a tényleg ezt az autentikus roma vonalat
0: nagyon,
1: is.
0: Nagyon
1: jó. Nagyon jó. Is.
0: Egy része a hangjának, amikor, hogyha ezt kiengedi, ami az egyik Pajazsi számban van, hagyjad meg, azt beteszem a végére, még engem már nem érdekel. Közben még Izzinek a csetes hozzászólásait nézem. Egyébként a Black Hole is nagyon komoly volt, azt hozzá kell tennem. A Black Hole a Csillával, a balkezes kis ütőjével sasszizik. Mellette konkrétan kis kosztümkébe beöltözve az Izzi a kutyával, hallod, mint valami kíséret, annyira komolyan néztek ki. Nem akartam elhinni, hogy a Black Hole itt tart.
2: Na, óriásiak már egyébként, nagyon összekapták magukat szerintem, játékban is.
0: Nem bírtam rávenni interjúra egyik őket, sem titkolózó módon csinálták végig, mint ahogyan az Izzit sem bírjuk rávenni a golfozásra, pedig hát nagyon-nagyon közel van hozzá, hiszen már a legkorábbi golf eseménytől a tavalyi idei Tilos Rádió maraton golf bajnokságtól már azért rajta tartja a tekintetét ezen a szintén.
2: Minden üzenem neki, hogyha elkezd golfozni, felajánlok neki 3 labdát.
0: Én meg hozzáteszek egy ütőt, halljak meg.
2: Jó.
0: Tessék, akkor itt is van.
2: Ennyi. Viszont most válaszolt a cseten.
0: Viszont akkor nincsen Black Hole, akkor a Blue Point Urban Golf Club recovery-be lehet benni, vagy pedig a Komplett Hundert, még azt gondolom, hogyha a Black Hole-tól átvenne valakit, az egy picit elismerése lenne azért a Komplett Hundert munkásságának. De én egyébként most tervezem, hogy meg kéne csinálni az első versenyt a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak, és arra gondoltam, hogy itt a Ferencvárosi Nagycsarnokban, az üres csarnokban fogjuk megcsinálni. 7 felfújható állatot fogok szerezni, és akkor a
2: egyet tudunk adni.
0: Nagyon jó. És akkor a 7 állat challenge lesz majd, és akkor azt a szépen elhelyezni abban a óriási csarnokban, és akkor azt meg lehetne csinálni.
2: Ez egy zseniális ötlet. Zseniális. Az a csarnok az nagyon jó, csak veszélyes, szóval ott óvatosan kell.
0: De mi?
2: Mert vannak olyan liftaknák, amik 3 méter mélyek, és mi ott nagyon sok labdát vesztettünk, egyrészt, másrészt meg, hogyha oda beesik az ember, az úgy halál közeli élmény.
0: De az amúgy az illegál, az a hely ott? Mert nincs lezárva.
2: Teljes mértékben illegális.
0: Ja, mert úgy arra gondoltuk, hogy megyünk ki a héten PR rendszerrel mindennel döngetni.
2: De mehetsz a közterület.
0: Mert nincs lezárva.
2: Lezárva nincs, de elvileg van egy őr, de azt semmit nem csinál.
0: Ne bántsa,
2: mi amikor oda mentünk, akkor nem fizettük le az őrt, és úgy mentünk be.
0: Mi le kell fizetni, ez nem gond.
2: Nem fizettük le. Ja, mondanám még egyszer, ja, rádió kevér.
0: Ja. Értem. A téli edzéspályánk nem a Ferencvárosi Nagycsarnokban lesz, hanem valami teljesen legális helyet, egy sportcsarnokot fogunk kibérelni, hiszen van rá pénzünk.
2: És akkor nem a hét állat lesz a
0: nagycsarnok. És nem csütörtök 3-kor találkozunk a Blue Point Recovery Urban Golf Clubban, hiszen mi csak is legális dolgot végzünk, addig, amíg lehet. Ha már nem lehet, akkor illegálisan már, de hát arról mit tehetnénk. Az olyan dolog, mint most, hogy betiltják a rádiót, akkor abba hagyjuk, nem? Hát akkor rádiózunk tovább. Mindenkinek úgy jobb, ha lehet.
2: Nem, mondjátok, nem fogtok rádiózni.
0: Na, egy picit nézzük meg akkor, hogy mit is akartunk, mi volt a másik téma? A
2: golfon belül.
0: Egyrészt az FMXXX, másrészt, igen, FMXXX. Hogyan tetszett a közvetítői szerepkör? Nagyon jól csinált a testvére, meg kell, hogy mondjam.
2: Én most értettem meg, hogy miért rádióztok.
0: Igazán ekkora nap?
2: Tehát ilyen nincs. Fél óra után bepörgött az agyam, és ráálltam egy olyan vonalra, hogy így nem lehet abbahagyni. Nagyon kemény volt. Hát, nem tudom, elkezdtem már visszahallgatni tegnap este, hát igen. Szóval érezhető, hogy egy ilyen kettővel magasabb szint, amin így a normál élethez képest halad az ember, ilyenkor szabad asszociációs játékot illetően, de...
0: A hatos nincs a legkeményebb.
2: Igen, ott van az
0: De akkor ott kezdünk rádiózni amúgy.
2: Az már a peak, ja. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem.
0: Egyébként a peakünk 17 volt, tehát 17 volt a legtöbb hallgató, aki hallgatta egyszer, és általában 6 heten hallgatták, de tipikus esete az FMXXX-nek, hogy sokkal jobb csinálni, mint hallgatni sok esetben. Van az a 6-7 ember, aki szereti hallgatni, nekik csináljuk egyébként, túl azon magunknak, de azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg az egész ruszti család nagyon komolyan média személyiségnek született. Kivétel nélkül mi a család minden tagja képes volt azonnal a szájhoz emelni a mikrofont oda, ahová kell. Tehát nem mellé, nem hátra, nem előre, hanem oda, és nagyon gyorsan vették át a mikrofon, és ha megkapták, nem olyan akarták visszaadni. Szépen volt, el akartam valni, és akkor köszönjük szépen XY-nak.
2: És még elmondanám.
1: Igen. Igen, de volt olyan, amit körülbelül háromszor próbáltál lezárni, de nem sikerült.
0: Igen, a húga volt az is. Ez ágában sincs a valami. Nem, itt még figyelj, most itt még kell kérdezni. És nagyon jó is volt. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy azért ez bizonyos szempontból média történelem, hiszen nem tudom, volt már egyetlen ilyen golf közvetítés?
2: Most teljes mértékben média történelem, soha nem volt Magyarországon rádiós golf közvetítés, amennyire az archívumokból ki tudtuk kaparászni. Nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán élő golf közvetítés valaha Magyarországon, magyar versenyről, szerintem az sem. Hát nem véletlenül hallgatózott a Magyar Golf Szövetség, mert mi megkerestük azért őket nem egyszer. Uh-huh. Semmi reakció, semmire.
0: De van egy ilyen ellentét?
2: Nem hiszem, hogy lenne ellentét, szerintem még egyelőre úgy tekintenek ránk, mint valamilyen csírákra, tudod, akik még csak így bóckodnak.
1: Ja, aztán majd pár év múlva, amikor... Ezek puha labdájukkal.
2: Igen.
0: Hallod, az Ivet lefényképezte a svájci csapatnak a felszerelését, úgyhogy otthon meg tudtam nézegetni a ipari kém fényképezőt. Nike ütők. Hallod, a legkomolyabb a golftáska saját, azt láttad? Saját golftáska volt, saját felvarrókkal.
2: Az nekünk is van.
0: Nem mondod?
2: De, hát én nekem három golftáskám van, mind a hármat saját magam vartam.
0: Azt nem tudtam, tudsz varni?
2: Aha, megtanított a csajom.
0: Azt az Albert Swinger nem bizony, mert kicsikének nem láttátok az a... Szóval igaz, ilyen van. Azt nem tudtam.
2: De, most felvarrunk is, mert de tavaly, amikor elkezdtük, mi úgy indultunk neki, hát tudod, ez a metálos vonal, hogy akkor felvarrók legyenek kitűzők helyett, csak aztán kézzel csináltuk a felvarrók nagy részét, és ez nem egy kis meló. Befesteget, nem tudom, 25 felvarrót ugyanolyanra, meg nem tudom. És akkor maradt ez a kitűzőzés, meg hogy valami tárgy minden versenyről maradjon emlékbe. De az első verseny, az első 3-4 versenyről felvarró van minden háromra. Glory Holes volt az utolsó márciusban, ahol volt egy ilyen szivárványos lyuk. Felvarró volt. Ja.
0: Az FMXXX által készített videó hanganyagokat a Mixcloud csatornán tudjátok meghallgatni, ha valaki beírja a Mixcloudra, hogy Fore Budapest így felkiáltó nélkül, ahogyan mondom, akkor egymás alá rendezi a legelső héttérítős bemutatkozótól teljesen az utolsó adásig. Sajnos az utolsó etap annyira rövid, de sikerült a beszédes, hogy a Mixcloud visszadobta, hogy ezt most egy ilyen single tracknek tartja, és hogy akkor ezzel kapcsolatban nem fogunk tudni mit csinálni, úgyhogy ne lepődje meg senki, mögébe van dobva egy-két nagy visszatérő héttérítő szám, amiket aztán később ugye fel van annyira hízlalva, hogy akkor legyen egy ilyen 30 perces legalább ez a blokk. Kicsit a jövőre tekintsünk ki, hogyan halad most tovább így, hogy Budapest fölkerült az Urban Golf térképre, úgy látom a külföldi visszajelzésekből, és mindenki azt mondta, hogy gyerekek, ez iszonyat jó volt, és hogy tényleg respect mindenért.
2: Csak a saját nevemben tudok most beszélni, úgyhogy ez egy szubjektív beszámoló vagy vélemény lesz. Én azt gondolom, hogy tekintve a magyar közigazgatás jelenlegi helyzetét nem érdemes velük kezdeni, és nem érdemes hivatalosan egyesületeket vagy szövetségeket alapítani, viszont érdemes lenne leülni már azokkal az emberekkel, akik szeretnének bármit is kezdeni az Urban Golf-al és komolyabban foglalkozni vele. Ezért innen is jelzem, hogy egy hónapon belül össze kéne hozni egy úgynevezett alkotmányozó országgyűlést Urban Golf témában minden érintettel, és kitalálni azt, hogy mi legyen a sportág magyarországi jövője. És én arra gondolok, ez csak egy javaslat, hogy egy úgynevezett gentleman's agreement-tel zárjuk ezt, nem pedig valamilyen ügyvédek, meg bírók, meg nem tudom kik által négy hónap alatt megvárt papírok aláírásával. Kitaláljuk, hogy hogy legyenek a csapatok, hogy legyen az, hogy ki jut ki az Európa kupára, ki mit szervez, ki hogy szeretné csinálni, stb. És én azt gondolom, hogy direkt demokráciában aki eljön, annak egy szavazat van és kész.
0: Akkor két dolog jut erről eszembe. Egyrészt az, hogy természetesen az FMXXX stábja tudósít akkor erről a rendezvényről, másrészt pedig az egyházunk alapítása, amelynél szintén mi sok kört futottunk, hogy akkor bejegyzés, nem jegyzés, és rájöttünk, hogy kicsoda nekünk Babilon, akitől azt várjuk, hogy bármilyen módon legitimálja egyházunkat. Egyházunk attól létezik, hogy belemondtam a levegőbe, hogy létezik. És ez mindenkinek ősi joga, és nem kell állami beleegyezés ahhoz, hogy mi egyházasat játszunk. Kétségkívül az intézményesülés során mondtad, mondjuk számlát nem tudunk adni semmiről, az nem is szükséges, mert nincsen vagyonunk, nincsen hatalmunk. De egy Urban Golf Club esetében azért valahonnan Luvinak kéne belekerülnie. Sőt, más mondok, a Recovery, a Blue Part Recovery Urban Golf Clubnak egy fontos célja, hogy az emberi felépülést segítse, az egyének felépülését, legyen az bármilyen típusú, tehát én például nagyon sok szempontból felépülőnek tartom magam, biztos van benne, hogy a Tamásnak is vannak felépülési dimenzióban szeretne épülni, ugyanakkor az is fontos, amiről beszélgettünk, hogy Lóvi ott lehet benne, hogy ezek az emberek mások számára urban golf edzéseket tartanak a városban, kikapcsolódás, csapatépítés.
2: Abszolút.
0: Na de ott már számla van, ott már Lóvi van, tehát ezt valami módon át kell akkor hidalni.
2: Szerintem ezt a magán, tehát a cégek alapításával esetleg ki lehet hidalni, vagy ha valaki tud számlát adni, akkor tud számlát adni, tehát akkor kap hivatalosan lóvét, és magán adományként bele tudja tenni az urban golfba vissza ezt a pénzt, ha éppen úgy gondolja.
0: Vagy akár...
2: Az XX-ekből beszéltünk erről, nekem az az alapállásom, de megint csak egy szubjektív véleményt mondok, hogy az urban golf szerintem nem egy olyan dolog, amit amire pénzt pályázni kell különböző támogató szervezetektől, mivel sokkal fontosabb projektek vannak, úgymond szerintem, amire pénzt tudom se adni. Én az urban golfot alapvetően egy szórakozásnak tartom, ahol inkább magán pénznek kell úgy megjelennie, hogy mondjuk én, vagy te, vagy bárki azt mondja, hogy figyelj, nekem ez megér, mit tudom én, havonta 1500 forintot, és annyit belerakok a klubomba, hogy mindig legyen labdám, meg mit tudom én, micsoda. De azt, hogy most én nem tudom, támopra, vagy akármire pályázzak ezért, és csak azért kitalálja különböző pályázati szövegeket, szerintem ez nem is korrekt, és nem is való ide.
0: Így van, szerintem.
2: De ez szubjektív
1: vélemény. De és cégek támogatóként?
2: Persze, jöhetnek, jöhet a lóvé. Gazdagon.
0: Meg szerintem valahogy az lehet egy érdekes modell, hogy megvannak ezek a nagyon spontán, autonóm módon szerveződő urban golf klubok vagy csapatok, és hát egy-egy alapítvány, amelynek a küldetésében benne van az, hogy népszerűsítse a felépülés, ő azt mondja, hogy oké, a felépülés azt mondja, hogy oké, akkor te meg te benne vagytok ebben a projektben, és akkor teljesen legális, átlátható módon

0: a Millenárisban, akkor a megbeszélésre éppen a Blue Point Urban Recovery, nem, mindegy, a BPRUGC egyszerűen annadira az ember belezik a golfnevekben, a klubnevekben is fel,
1: az meg az kell szokni, igen.
0: A Blue Point Recovery Urban Golf Club edzésére mentem utána, úgyhogy föl volt téve a kerékpáromra három golfütő, meg tudott golflabdák a zsebbe. És akkor, hát nem fogom mondom otthagyni a kerékpárom, bevitte magammal a megbeszélésre. Először squashnak nézték, azt mondom, bepillantottam a végét, fú, hogy akkor golf. És ők egyből lecsaptak rá, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne esetleg itt valami jövőre. És akkor ebben az esetben, hogyha azt mondja mondjuk egy alapítvány, egy egyesület, vagy egy klub, hogy akkor oké, itt szervezünk valamit, akkor ha ez átlátható módon történik, teljesen törvényes formában, akkor ezt a pénzt, ezt a sportág népszerűsítésre lehet visszaforgatni, és ez viszont egy nagyon-nagyon pozitív életélmény lehet azoknak, akik először kerülnek ezzel kapcsolatba, sőt, akik részt vesznek benne, akár oktatóként, akár ilyen presenter, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, aki ezt az egészet ott bemutatja, a számukra egy nagyon fontos lépés, megint csak egy boldogabb, tisztább, élhetőbb élet irányába, tehát a felépülők számára egy lehetőség arra, hogy kibontakoztassák tudásukat, adott esetben akár pénz.
1: Ez a teljes megértek.
0: Na hát akkor ez lesz az irány, amin tovább fogunk majd haladni. Most van 9 óra 46 perc, még lezárásképpen még elengedek egy Wanted Razzo és Paja G is beatet, és aztán akkor később majd talán kevesebb ilyen típusú zene lesz, de most még ez szól itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsorban.

0: Ezek a hangjáért. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsort hallgatjátok, utolsó etapjához érkezünk, most már 9 óra 50 perc, 10 percünk van arra, hogy felszálljunk a magas hullámra, másik telefonnal folytatjuk. Halló?
1: Halló, sziasztok, én csak egyetlen egy szót szeretnék mondani, és nem többet, annyi, hogy Boba Fett.
0: Ja, tényleg, ja. Így van, köszi, csúna, tényleg. Boba Fett, nagyon sokat játszottunk, mert Boba Fett a leges-leges legkomolyabb
2: legnagyobb
0: az
2: szám.
0: Is. Meg a nénike, illetve a miniszter úr. De tényleg egyébként, talán a másik nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mit is jelent az igazán mély és őszinte. Boba Fett, ha jól tudom, ráadásul cukrász, a szakmál vagy pék, a kettő közül valamelyik. De tényleg az a típusú, nagyon-nagyon tiszta rapper, akinek ez az igazi belülről fakadó József Attilás tehetség, kiegészülve egy nagyon-nagyon tűpontos társadalom kritikával. Nem szippantja be őt a hülyeség, nincsenek olyan elhajlásai, mint aminek Boba Krumnak mostanában egyébként a saját szájtján felbukka menekült kérdésben. Boba Fett kiáll, az emberiségért áll ki, és tényleg őszintén tisztán nyomja, big up innen Boba Fettnek is, így van.
3: Szerintem a Boba Fett nagyon ritka tehetség egyébként, mert az itt eszembe róla, egyszer a Mega Sound Systemmel volt egy interjú, amikor sikerült felkutatni őket, mert ők tényleg így a sötétben éltek, és senki nem tudta mindenki azt, hogy ezek tényleg ilyen kemény vonalas bűnözők, aztán kiderült, hogy csak ilyen 16 éves hülye gyerekek. És akkor mondták, hogy a srácok, hogy tényleg legalább a töredékét elkövettétek azoknak a bűnöknek, amikről ti így rappeltek, és mondták, hogy hát hülye vagy? Szóval, hogy... semmi közünk nincs hozzá, és mondták, hogy hát ez, hogy Amerikában is volt egy-két zenekar, akik nem tudom, ilyen bűnözésre repeltek, tehát hogy rendes szabadult, meg nem tudom, bűnözők voltak, és mondták, hogy így kihozták őket, és oké, hogy teljesen őszinte volt az üzenet, de hogy nem volt a minőség olyan magas szintű, mint azoknál, akik soha semmit nem követtek el, viszont azon pörögtek, hogy a zene iszonyú forró legyen, és valahol ez a különbség egyébként.
0: Igen, mert nagyon. Nagyon nehéz, hogy mondjam, megvan a magyar hiphopban is azok, akiknek a szülei mondjuk tanárok, és mondjuk második, harmadik generációs értelmiségiek.
2: Vagy írók,
0: és látod, hogy nagyon-nagyon tényleg nagyon forró tartalmat tesznek le szövegileg, zeneileg. És vannak azok, akik, mint a Sziszka Finucci, akik tényleg tatabánya legmélye, jön a tréből, gyalogol felfelé, és nincsen nagyon sok jó száma, de van egy-kettő, amivel tényleg annyira oda tud vágni, amire azt mondod, hogy oké, hát a holnap hajnalig, vagy a jön a tré, azok olyan hip-hop számok, amik meghatározó jelentőségűek. Persze sok esetben ezeknek a srácoknak a szövegtartalmak miatt semmi esélyük nincsen arra, hogy megjelenjenek a Tilos Rádión kívüli szintereket. És nálunk is, csak úgy, hogy amikor készülök a műsorra, leszámolom a csúnya szavakat, és mondjuk 2-3 után már akkor nem fog beleférni. Mert egy-kettő, tudod, belemegy, de a legkomolyabb kilakikit számokat nem tudod lejátszani. Ezért arra gondoltam, csinálhatnánk egy ilyen FMXXX adást, ilyen egésznapos hip-hopot, és akkor abban nyomatnánk ezeket, meg streamen keresztül játszanánk. Benne vagytok egy ilyenbe?
4: Csak akkor meg oda szervezünk interjúkat.
0: Igen.
4: Hát, hogy akkor oda jöjjenek az arcok, és akkor mondják el, hogy az hogy lehet.
0: Na, csináljunk egy ilyen?
3: Én nagyon meg.
0: Jó, akkor itt vagyunk, mi becsapjuk magunk mellé még a V-ügynököt, azt az FMXXX, akkor csinál egy ilyen magyar hip-hop napot.
2: Azt nagyon kemény.
0: Ú, de meleg lenne itt a rádióban, vagy külső helyszínen? Akárhonnan, már
4: minden tél lesz.
0: Tél, hát akkor van meleg helyről csináljuk.
4: Jaja.
0: Na, nézd ebből, alter egóból.
4: Ne, a gólyából vagy az aurórából csináljuk.
0: Hagyjad már, a Viki meghallja, az aurórából lesz, a gólyából föláll.
4: Aj, mert.
0: Nem, azt nem fog átmenni. Én tőlem lehetne, de biztos, mivel a V-ügynök nagyon fontos szereplője ennek az egésznek, és hogy ő, az biztos vagyok benne, hogy az aurórából, vagy esetleg még a műsziből nyomjuk. Az jó lenne onnan szerintem, az megfelelő hely erre.
4: Az azért nagyon kín van már a szélén a nyolcnak. És hogy én szerintem ez úgy lenne stílusos, ha ezt úgy rendesen benne a nyolcban csinálják.
0: De akkor meg miért nem inkább egy mikrobuszból a önkormányzat elől?
3: Ez teljesen jó.
0: És ez a legjobb.
3: És akkor egy simán.
4: Vagy oda beparkolhatnánk ott a Diószegi utcán a mobilrendőrös mellé.
3: Tényleg? Miért nem a mobilrendőrösben?
0: Hagyj menjünk már be, hagyj szórakozzunk, mert egyen már szukkálás.
3: Úgy senki.
0: Te engedjél már be, Dik. A kékek nem engednek be. Amúgy is arra gondoltam, hogy úgy lehetne fejleszteni tovább ezt a mobil közvetítést, hogy lehetne hittérítőt csinálni most már kocsiból. Mert ugye ennek a 220-as Indertennek a segítségével, köszönjük szépen Kitikének és a támogatónknak, aki odatta ezt az invertert, hogy tudtunk ezzel adni, ami azt is jelenti, hogy akkor a V-ügynök BMW-jéből simán lehet csinálni úgy a műsort, hogy elől betesszük az első üléshez a PR rendszer, belülünk hátra hárman, azt akkor élőben nyomjuk is, megyünk körbe a város.
3: És akkor nem is kell a vérzsák?
4: Nem, mert akkor mozgásban vagyunk.
0: Igen, a hallgató kedvét, amikor a vérzsák az az autó volt a közvetítés során, a kis Fiat Punto, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy a szivargyújtón keresztül táplálja árammal a nagy Citroen C4-est. A kis vérzsák nagyon jól teljesített, azt gondolom. Tényleg abban többször megbelegedett DJ Nixon is, illetve Evelyn L. Cloud, aki szintén még stábunk tagja volt. Pár szót Balázs, kérlek még akkor az esti showról, hogyan sikerült, volt-e veretés, ki mint ütött, úgy veretett?
3: Nagy veretés már nem volt, mert nagyon-nagyon rottyom volt már mindenki a végére. Igen. Volt egy eredményhirdetés, még a kertben megettük a kaját, amit Leslie Swinger prezentált a népnek, tirosos bográcsban, amit tegnap este kitisztítottunk és visszaszállítottunk a rádióba.
0: És még ezúton nagy big up Leslie Swingernek, aki végig szolgáltatta az ételt. És
4: igen. Az egyébként respekt, amit keményen, ő végig nyomott.
3: Igen. Nos, lement az eredményhirdetés, utána pedig a fotelbárba jöttek Nixon és Litz, és hát körülbelül olyan fél kettőig.
0: Ó, ment. Azt nem gondoltam volna, addig verettek.
3: Hát verettek, de már fotelből verettek mindenki, meg a DJ-k is, szóval nem nagyon voltak álló emberek. Volt egy-két elfáradt versenyző, akik telematricázták a fejét. Én amikor jöttem el, az egyik csehsrác éppen a kabátomat próbáltam felvenni. Mondtam neki, hogy ezt most elkérném, és további kellemes szórakozást kívánunk. Nagyon jól sikerült. Aztán még a Facebook tanúsága szerint többen ütöttek az utcán. Ez egy ilyen bevett dolog versenyek után, hogy az ember félig illuminált állapotban még végigüsse a várost. Ezt a németek abszolválták idén, úgyhogy ez sem maradt el. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig.
0: Én tényleg egész Budapest nevében köszönöm nektek azt, hogy megraktátok a Ford Budapestet, mert tényleg ez egy olyan dolog, aminek valós társadalmi haszna van, amelyik halomembert mobilizált, jó energiákat gyűjtött egy fókuszra, ebből évekig el tudunk menni abból az energiából, ami itt kibontakozott. Mielőtt bezárnánk a műsort, aki urban golfozni szeretne, hogyan tudja megtenni, milyen módon tud kapcsolódni?
3: Úgy tud kapcsolódni, van a Facebookon egy csoport, aminek az a neve, hogy Urban Golf Fórum. Azt megkeresi, kéri esetleg a tagfelvételét, vagy hogyha felvesz engem ismerősnek, Ruszti Balázs, akkor be tudom rakni ebbe a csoportba, és el tudom irányítani. Ott minden héten mindenki bedobálja, hogy körülbelül hova megy ütni, mikor, és hogy lehet csatlakozni. És szerintem nagyon könnyen lehet csapatot találni, mert rengetegen keresnek, meg akár alapítani is lehet újra.
0: Ha valaki szeretne az a Blue Point Recovery Urban Golf Clubhoz csatlakozni, amelynek elsősorban az a célja, hogy segítse az egyének felépülését az Urban Golf által, ő pedig akkor írjon a Kékpont Alapítványnak az infokukac.kékpont.hu címre, vagy akár a Héttérítők az e-mail címére, vagy akár a Tilos Rádióra, hogyha beleírja egyébként, hogy engem keresés, hogy Blue Point Recovery Urban Golf Clubba szeretne jelentkezni, akkor bármikor meg tudja tenni ezeken az elérhetőségeken, és hát minden csütörtökön 3 órától van egyébként edzés, nagyjából másfél-két órás, és most nem a Ferenc városi nagycsarnokban lesz, a nem illegális területen, és nem fogunk lefizetni senkit ezzel kapcsolatban, és senkit nem szeretnénk bajba keverni, ott fogunk pötyögni a folyosó, nincs ezzel semmi probléma.
4: És a Komplett Hundert játéka az rendszertelen?
0: A Komplett Hundert játéka, megmondom az őszintét, hogy az egy külön kategóriát képes.
3: Versenyekre fókuszálódik.
0: Így van, versenyekre is, általában olyan rendezvényekre, ahol az FMXXX megen, hiszen a Komplett Hundert csapatnak a tagjai Yvette Nett, Taylor Woods, Frau Weisspieler és jó magam Cici Franz. De a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe az egy olyan legendás csapat, amelyik csak ritkán áll össze. Ha összeáll, akkor általában nagyon komoly eredményeket ér el, illetve hát...
4: Mihez képest?
0: Ne felejtsük el, hogy Taylor Woods a csapatunknak az a tagja, aki tényleg rendkívül tehetséges, és aki egyébként Frau Weisspieler a jövőjük egy jelentős részét alapozza a megélhetés szempontjából.
3: Sok sikert mindenit.
0: Így van. Úgyhogy ezzel a sok sikerrel és ezzel a jó kedvel kívánunk mindenkinek nagyon boldog és kellemes hetet.
4: Köszönjük szépen
0: mai vendégeinknek, áldassék a hét, áldassék a Riosít, ami mai napon indult el, áldassék a Ford Budapest, mindenkinek boldog hetet kívánunk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Szevasztok!
4: Hello!
3: Ciao.

Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Tilos Rádióban. Hétfő délelőtt van, 10-től 12-ig a Szőke Rádiózik című műsor részt halljátok. Vidékről, Taliándörögről, az Ősök házából, élőben. És ha minden jó megy, akkor most Pink Floyd.

0: Itt a Tilos Rádióban, hétfőn délelőttönként, amikor tiszta 12-ig van egy kis idő, elsősorban a vidékkel kapcsolatban, azokkal a településekkel kapcsolatban szoktunk történeteket megosztani veletek vagy önökkel, amelyek akár a nagyvárosoktól, vagy a fővárostól is távolabb esnek. Hát részben én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy a Tilos Rádió nagy éléstárában, vagy nevezhetjük ezt Spejznak is, a polcokon rengeteg minden megtalálható, és hogyha ezt egy ilyen klasszikus értelemben vett a télre jól felkészült Spejznak tekintenénk, akkor ott mindenfélének szerintem helye van, befőtteknek, savanyúságoknak, füstölt húsokat, szárított gombákat, akkor tésztaféléket, lisztet, mindent megtalálhatunk egy ilyen helyen. Talán ezért is a hétfő délelőtti merítés az ezért is foglalkozik ilyesmivel, hogy abban a virtuális pályzban ott legyen a vidék is. Másrészt pedig hétről hétre, akik itt vannak, azok tudják, hogy időnként különböző kis településeket köszöntünk. Ennek az az oka, hogy egyre több olyan információ, vagy hír, vagy üzenet érkezik a Tilos Rádióhoz, vagy közvetett módon a Tilos Rádióhoz, amely a hallgatókról mesél. Tehát ugye van egy lehetőség nem csak az ilyen közösségi rádiózásban, a Tilos Rádiónál is, hogy különböző szakmai szervezetek mérik ezt komoly mérőrendszerekkel, tesztekkel, hogy mekkora a hallgatottsága, vagy milyen a hallgatottsága egy-egy rádiónak, hanem ez valójában is bekövetkezhet, főleg akkor, ha erre van idő, vagy éppen úgy működik, mondjuk úgy, hogy nem a mérőknek, hanem a mindennapi életben jelenlévőknek a pillanatrendszer, találkozik a hallgatókkal. Tehát ezért történik az hétről hétre itt a Tilos Rádióban, a Szőke és az Illés Rádió című műsorban, hogy elhangzik mondjuk Mezőkovács háza neve, vagy Orosháza, vagy Körmend, mert egy-egy ilyen pillanatban, ha valaki ott áll az adott szintéren, és azt mondja, hogy figyelj, én hallgattam azt az adást, hogy, és itt akkor egész hosszú sort lehetne a Tilos különböző műsorairól, vagy műsoraival kapcsolatban idézni, akkor az ott egy bizonyító erejű tény. Igaz, hogy ezek apróságok, mert egy-egy találkozás van ilyenkor, de szerintem ez fontos, fontos közölni is. Tehát mondjuk az elmúlt hét egyik ilyen kis gyöngyszeme, vagy mondjuk ilyen kis égköve a találgatásokban, vagy a fejlődésben, vagy abban, hogy természetesen ma már a Tilos Rádiónak nem csak Budapest vételkörzetében, vagy nem csak Budapesten vannak bázis hallgatói, az hát Magyarországot elhelyezve tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a Mátrának az alsó része, vagy a Mátra aljának találkozása az Észak-Alfölddel, vagy az Észak-Alföldi régióval. Ezt nagyon nehéz lenne, ha település nevet nem mondunk, akkor nehéz lenne ezt így pontosan körbe határolni, mert hogy ezek az emelkedések, vagy átcsúszások más-más régióba, ezek nem pontosan kimérhetők. Nyilván vannak szabályok, vannak megyehatárok, és vannak ilyen régióhatárok, de azért mindig mindenütt, ha azokon a határokon egy kicsit elrébb vagy arrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy hagyományaiban még ahhoz a másik régióhoz tartoznak. Csak egyetlen egy teljesen nem ide kapcsolódó példa, Csemő település, ahol lehetséges, hogy ma közigazgatásilag inkább Pest megyéhez kapcsolódóan tekintünk erre a helyszínre. A hagyományaiban, az üzeneteiben pedig inkább mondjuk a kunsági régióhoz kapcsolódnak. Miben lehet ezt felfedezni? Akár gasztronómiában, állattartásban, mezőgazdasági munkákban, építészetben, saját családi hagyományokban, és származástanban is. Tehát ugyanígy, hogy a hosszabb bevezetőt egy picit pontosítsam, a Mátra aljának és az Észak-Alföldnek a találkozásánál, és ott akár sok települést is lehetne sorolni, Gyöngyöstől nem messze létezik egy város, egy kisváros, Gyöngyöspata. Nem olyan régen város, hiszen 2000-nél nem sokkal több a lakosainak száma, és természetesen sok felől meg lehetne közelíteni, de a monológnak a legelején ugye az hangzott el, hogy természetesen a Tilos Rádió szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, ha már itt a rádióban hétfőn délelőtt Gyöngyöspata neve elhangzik, és ha nem a megszokott médiában jelenlévő történeteket keressük ide rögtön, ezt azért is mondom, mert nyilván egy aktív csetes jelenlét van, igaz, hogy egy kis közösség, de ők azért úgy folyamatosan figyelik a elsősorban számítógépeken keresztül begyűjthető különböző információkat, tehát ha Gyöngyöspatát az elmúlt évek tekintetében is nem onnan keressük meg, hogy akár milyen társadalmi jelenségek, milyen média visszhangot kiváltó történetek zajlottak ott, hanem ugyanebben az időszakban, tegyük föl kb. 5 évre visszatekintve nézzük ezt a területet, akkor természetesen egy fontos helyszínt is megtalálunk ezen a településen. Ezt én nem biztos, hogy most pontosan fogom tudni mondani ennek a nevét, de talán ezek alapján utána lehet keresni. A Hét Sor Pince falu, vagy mondhatnám úgy is, hogy hét utca, hét szint, hét réteg a településnek egy olyan különleges helyszíne, talán így is utána lehet nézni, hogy Vári pincék, ahol egészen szokatlan módon és egészen különlegesen egy pici kis területen nagyon sok minden megtalálható. Nyilván ebben a felsorolásban, a Hét Sor Pincében a pince szó ott van, tehát logikusan következik, hogy ez szőlők és ez borok és borászok is kapcsolódnak ma is, és nagyon finom borok készülnek ott, de azt hiszem, hogy ha borról, pincékről és egy különleges területről beszélünk, akkor oda tartozik természetesen a mai világban a vendéglátás is. Hosszú lenne az a történetet, de lehet, hogy ma délelőtt még ennek neki fogok itt elmesélni, hogy egy pince belső klímája, egy pince belső mágiája hogyan működik, de legyen az most ebben a pillanatban, hiszen joggal mondhatják a hallgatók, vagy mondhatjátok, hogy igen, de megint egy csomó ideig fog dumálni, és nem lesz egy deka zene sem. Tehát a zene talán egy ilyen pincének, a Varga pincészet pincéjének szóljon, és a Varga pincében lévőknek, vagy akkor ott lévőknek, hiszen abban a csapatban, bár teljesen más feladatkörrel jelen lévőként, szembesülni kellett avval, hogy bármilyen fura, hogy a Vári pincék program, a Hét Sor Pince falu program keretében ott jelen vagyunk, és esetleg azt nézzük, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik a helyszín. Az egyik ott lévő természetesen büszkén, és azt hiszem, joggal mondta, hogy ő is hallgatója a Tilos Rádiónak, a Tilos Rádió műsorainak, és természetesen a Tilos Rádió hétfő délelőtti műsorainak is. Úgyhogy a Vári pincészet, vagy Vári pince rendszer a Hét Sor Pince falunak, és itt nagyon sok pincéről van szó, de különösképpen a Varga pincészetnek szeretnék küldeni, és az akkor ott jelen lévő Tilos Rádió hallgatónak a konkrét nevet azt így fedje a feledés homálya, hiszen ha hallgatja a hallgató, akkor tudja, hogy ott álltunk egy ilyen elég furcsa boros hordó mellett, ahol ilyen speciális domborzati rész volt, és én ugyancsak egy pillanatra néztem be hozzájuk, hiszen nekem más feladataim voltak, ezért nem is tudtam bort fogyasztani velük, de ott álltunk, és én jeleztem is, hogy hétfőn küldeni fogok egy dalt. Tehát a Varga pincészetnek a Kissy and the Sunshine Band együttestől küldenék egy vidám dalt. Hey, yeah! Let's go!
1: 1975.

Nagy szeretettel köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit. Ez a Szők és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liándöröklözősök házából. És Gyöngyös Pata kapcsán, a Hétsor Pince falu, vagy a Vári Pincé kapcsán a Varga Pincészet be szerettem volna küldeni az előző dalt. De azok számára, akik esetleg keveset tudnak ilyen helyekről, vagy éppen onnan közelítjük meg mindezt, hogy nem televíziós műsort fogadnak be most az itt lévők, a fogyasztók, hanem rádiómisort. Hát azt hiszem, hogy meg kell próbálni valamilyen módon szavakban is ezt egy kicsit körbe járni. Tehát ha csak annyit mond egy műsorban valaki Hétsor Pince falu, akkor azt mondta, hogy az ember jó, jó, és ott mitől érdekes, vagy mitől különleges. És ezt ugye először is próbáljuk picit elképzelni, hogy valójában sok száz éven keresztül egymásra rétegeződve egy hegyoldali részben, aránylag elég kis területen a földbe vált, és ez bizonyos szempontból eltér például a Dunántúl egy-két ilyen pincerendszerétől, ahol ugye a dongaboltozat úgy készül, hogy létrehozzák a kövekből, vagy téglákból, vagy más építőanyagból a boltozati részeket, majd mindezt fedik, tömedékelik földdel, mint egy védik is, de tulajdonképpen ez az alföldre is érvényes a 19. századig meglévő jégvermekre, hogy téglákból létrejönnek ezek a boltozati részek, majd ezt befedik, és akár esetleg épületeket építenek föléjük. Itt a Hétsor Pince falu az más módon képzelendő el. Logikailag, ami ebben a műsorban már egyszer körbejáródott, igaz, hogy csak nagyon kevéssé, a Mátra-Ballai területen is találunk hasonlót, ami nem messzire van innen, természetesen egy másik úton lehet megközelíteni. Gyorsan zárójelesen mondom, hogy ma, ha Gyöngyöspata kapcsán, vagy éppen Mátra-Balla is, amelyik régebben településrendszerében itt említése került, ha azt mondják, hogy miért szánunk ennek ennyi időt, hát mert a Tilos Rádió hallgatóinak jó része, szintén a visszajelzésekből, amit tudunk, nagyon sokat jár, kirándul vidékre, biciklivel, autóval, telekocsival, de hát sokat látogatnak különleges helyszínekre, tehát ezért történik valamilyen fajta, hogy úgy mondjam, íztálalás is. Tehát visszatérve a pincehálózatra, itt alapvetően inkább valamilyen fajta, hogy is mondjam, csak bányászati tevékenységet kell inkább elképzelni, ahhoz, hogy könnyen, hosszú, akár több száz méter hosszú, de még a 20 métert képzelünk is el, föld alatti termet létrehozzon valaki, vagy valakik, és többnyire az úgy tűnik, hogy régen, ismerni kellett a talaj szerkezetet, hogy

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs népvigat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Egy finom csodákra sóvárgó árva lelke. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet. Egy-egy halk meleg szépség remeg feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyú utána a sötétség. S szánnivaló gyötrünkbe szólt összet. S kétségbe esett. Néztem a táncos lányra, s ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörge.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennem téged is sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húzt.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövidújú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves. Halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 méter. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométer, és meg se kottyant neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van, arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hidegverejték üt ki, érlökése kihagyásos, 120-at ver percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25 szív. Északi szél fuvallatára rögtön légcsihurutot kap, s ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja. Nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeret. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. S szeret télen kisvárosokban ülni a kályha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörösbort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgokban óvatos, megfontolt, körültekintő. Ugyanakkor könnyen adja ki, csak nem dobálja a körültekintően és óvatosan megszerzett pénzt. Voltak sikerei és voltak bukásai. És most, mikor öregszik, így hiszi és néha bizonygatja, közömbös számára siker és bukás. Már csak egy dolog érdekli igazán, a munka

Isten az emke előtt. És szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger London nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött. Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. S én kenyerek s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, s néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemelgett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordított a vaksör, s valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam. És néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal, a nápolyi halaskot, mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is,

A kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édesetett danolásod, jércefarma, kotyogásod, kitykottyod, innepi ének, bús szívemnek, szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsarodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megincsen, együtt hálunk, ugye, kincsen. Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Illyés Gyula, a zeneszavó. Egy szó, csak egyet ejtene. Abba vörösödik bele, azért feszül meg a zene, azért dadog, nem leli azt a szót. Egy messzi, még ember előtti tiszta szót szeretne kilökni. Azért van emlékkel tele szívcsordításig a zene, s vált annyi hangra, hasztalan, mert az a szó, az hangtalan. Aggastyánként azért dohog, hümmög, smorog, azért sipít úgy, mintha asztma rohamaiban fulladozna, nyelve hegyén volt, az imént majd nem kimondta az igét, a könnyítőt, az oldozót, azt az ember fölötti szót. Azért csillant föl a szeme, s kacagott már-már a zene, kezét tördelve, fölzokogva, azért fut hirtelen sarokba, mert elfeledte azt a szót, a rendtevőt, a fényhozót. Attól visít húrpattanásig, hogy a hátgerinc belefázik, attól nyúlik föl, s nyaklik össze, s fülel eszelősként a csöndbe, hallga mire is, hogy szeress, mert attól még boldog lehetsz. Egyszerre olyan önfeledten, mint boldog nők a szerelemben attól sikolt, majdnem megkapta azt a szót, attól hörög, mert aztán mégse jött, attól fetreng, veti magát akár a vajúdó anyák, vagy az újszülött csecsemők, attól röhög, mint vadlovak és tégbolyultak, s vadfolyamok, ha mélybe hullnak, mint a megdördült nyári ég arcán a fénylő hasadék, ahogy fogát villantja egy szót, egy ég sugalta, egy távoli, tár még isteni ős szót szeretne ejteni, egy villámfényű hirtelent arról, hogy mit jelent annyi vágya a szívbe, annyi hittel, csak embernek maradni. Ezért törnek egymásra ismét, ismét futamok, darlamok, hogy egymásból kikényszerítsék ezt a szót, ezt a konokot. Fölsikolt egy-egy még segítség, mint ki szívébe tört kapott, aztán görögnek tova ismét, folyamban birkózó habok, meg annyi hasztalan hal. Mert kezdődik megint, mert nincs vég, mert megnelitán az is üdvét, ki a legfőbbről csak dadott.

mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hat lábú ményei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kimeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulás hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utánad felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhúszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott Jan. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fül. Fehér templomokban fehér imádságot, hely, regő rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely, regő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely, regő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely, regő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszert templomába, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án, nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
2, 4, 6, 8 éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítása. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom néked nyújtom, mennybe, spokolva, szószóló, légy érettünk, közben járunk. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig, folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparált kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volna! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhundert te át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágoston rendiek, fehérre meszer templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bújdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnalcsillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is, megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén, félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútbas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, amíg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Héte-hé, héte-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Héte-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítélet napi. Már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnak. Rikító, részpetúnia, szirmany, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamoz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőzzük kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tu estva pája, farag rád, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja szálltad se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halált. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfer lóran, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal földnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe, világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a fész, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

kánya visándornak. A Nikó vizén, Kükülőn, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, és egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók sírnek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helybehely legények, másodtisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóri muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként ám a zenekar a Titanic fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak. Ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirossal úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez. Kimerednek belőle a csontok. Odakünt, komondor éj és csönd van. Csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg.

0: Tányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is. Hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve.
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar idejönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még neked sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is, lefeküdni.

poța al portului mudră. Egyszer, térens időn kívül, egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, soha sem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsvalát. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. Hogy a szomorúság csak a máé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra? Hidegen. Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam. Pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Osztalányi.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Íj és Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indisponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta. Köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős ribék. Ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilág nő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangom, mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgoz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János papországa.
1: Büszke harcos kalandornép volt a magyar nemzet. Két énkar, mely ha moccant jobbra-balra sebb. S jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet. Puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok terület. Kinn a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselszövött titokba. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az üdvösségben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlási, a pénz nem kímélte, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom-dánom, keresztjén tivornya, hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kivált képen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagni, kalákon, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jó sült szagában. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalákát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, aluszámra jobbágyűjébe, aki a kövér pusztákat ingyen megvizet. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráért tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakat. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik, mit észüdet hív. Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kapcsolatban,

0: mindenütt odakra. Tesz olyat részekkeivel, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak. Lomhán a gyomornak él, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János paporta!
1: Babicsi!

Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon szirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzz, zsák! Kezemmel, lábammal csonthúsban, hurcolom magam a zsák húsban. Ülök szegény pára húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal csont.

0: mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és ismét évfordulós műsor, születésnapokra emlékezünk. Az előbb hallott Billie Holiday, aztán most a keresztapát halljátok, Francis Ford Coppolának is ma van a születésnapja. Aztán lesz még William Wordsworth és sok-sok Gábor Miklós. Jó magad!

William Wordsworth. Tünemény. Mikor először tűnt elém, drága volt, mint egy tünemény, kit azért küldött életem, hogy egy perc dísze ő legyen. Szeme, mint alkony csillagas, az alkony hozzá a haja. Csak ennyi benne az, ami nem májusi és hajnali. Vidám kép, édes könnyűség. Meglep, megállít és kísért. De többször látva, látomány volt ő, és mégis földi lány. Lépése szűzi és szabad, házias minden mozdulat. Alakja nyájas, tiszta fény. Nyomában emlék és remény kelt, mivel ő sem állt a szív mindennapi és primitív éhei, kisbúk, örömök, csók, könny, mosoly, vágy, gáncs fölött. Azóta híven nézem őt, s lesem élete ütemét. Lelket lélegző, drága lény, úti társ a halál felé. Szilárd ész, gyengéd akarat, szívós, erő halk báj alatt. Valódi asszony, jós, igaz, intés, parancs, derű, vigasz. Asszony, és mégis valami fényt érzek, ami angyali.

0: 用意しねえほら。
1: Oda a nyugati szélhez. Nyugati nyers szél, ősz sóhaja, vad, te láthatatlan. Jössz, és mintha mordvarázsló űzne szellem rajt, szalad a sárgas ézén, s lázpiros csoport, a pestises lombok holt népe. Te, kinek szekere téli sútba hord, sok szárnyas magvat hűs sötétben le, aludni, mint a test, mely sírba dőlt, míg azúr húgod a tavasz szelem megint kürtjébe fú, s riad a föld, s édes bimbónyá elegel a napon, s völgyet, hegyet, szín, s illat lelket ölt, vad szellem, szálló, élő mozgalom, ki rontasz és óvsz, hald, ó, hald, dalom. Te, kinek még az égreng áromán omló felhő, mint hult lomban dalog, hullatja busa ág, menny s óceán, s zápor zuhan, s villám, bús angyalok, s kibomlik már kék útat táglegén, mint vad menáthaj, s szikrázik, s lobog az ég aljától, or kihúnt a fény, az ég ormáig a közelgető vihar sörénye. Ó, te! A szegény év gyázdal, aki zengsz, míg restető gyanánt az éj, e roppant sírhalom borul körül, s bús boltját reszkető páráit terelik, s a hűs falon vak víz, s tűz, s jég tör át, ó, hald dalom! Ki felvered nyárálmából a kék földközi tengert, mely lustán pihen kristályos habverés közt fekve rég, habkő fokoknál bályi öbliben, s álmában a kastélyok tornyaring, a hab sűrűbb napfényén égve len, s azúr moszat, s virág lepibe mind, oly szép, hogy festve sem szebb. Ó, te szél, ki jössz, s atlant vad vízzónája ing, s fenékig nyílik, s látszik lent a mély tengervirág, s mit az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél, mert hangot csupa sápat borzalom, melytől remek széthull. Ó, hald dalom, halom lehetnék, s vinnél búzsavar, vagy felhő szárnyait közt lengeni, vagy hullám, mely bár zúgasd és kavard, szabad majdnem miként te, s adsz neki erőt, erős úr. Vagy ha csak kora kamasz időmnek térne gyermeki véglelke vissza, ó égvándora, midőn társad valék, s hívém elér a lélek, s túlröpül, ótán soha nem zengne jajszóm, mely most esdve kér, ragadj el, hab felhő vagy lombgyanánt, mert tövisekre buktam, s hull a vér, s zord órák súlya húz, s lánccal fon át, lelked szabad, vad, büszke rokonát. Legyek hárfád, mint hárfád a vadon, hullólom vagyok én is, neki mély. Ha vadzenét felzúdul szabadon, lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély dallal, mely édes bár fáj. Ó, te zord lélek, légy lelkem, én s te egy személy. Hol szellemem a téről én sodort, tört lombként, melytől sarjad újra más? S dalom égő zenét messzi hord, mint oltatlan tűzhelyről a parázs röpül, ó, szórcét, hol csak ember él. Ajkam szavából prófétás varázs kürtöljön az alvóknak. Ó, te szél! Késhet a tavasz, ha már itt a tél,

Színház az egész világért, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedves eszemöldökérő. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába hú. És jön a bíró, kappanul hízott, kerek potrok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süket, puta, megsemmisülés. Robert...

Ruszlán S. Ludmilla olvasója. Mindjárt első találkozóra bemutatom hősöm neked. Ha olvasom, megengeded? Anyegin, kedves jó barátom, a Névaparton született.

0: Példásan szolgált apja régen, s adósságát növelve élt. Adott 3 bált minden évben, s a végén tönkrement ezért. De sorsa Jevgenyit kegyelte. Először egy madám nevelte, majd egy monsieur kezébe jut. A kedves, bár pajkos fiút szegény monsieur Labbé nem ölte, kemény morállal nem gyötörte, ha rossz volt, enyhén szitta le, s a nyári kertbe járt vele. És mikor jött lázas ifjúsága, sok bús és édes érzelem, sok vágy s reménység szomjúsága, elcsapták monsieur-t hirtelen. Hősünk szabad, ez drága napja. Haját divat szerint nyiratja, s felvesz egy dendis ruhát, s örül világ, hogy végre lát. Tud franciául udvarolni, sőt, írni is jól megtanult. Könnyű lábbal táncol, mazurt és fesztelen tud meghajolni. Kell több, s jó híre terjed ez. Értelmes, kedves ifjú ez. Hogy tud mindig új színt keresni, jámbort tréfával fogni meg, ijesztésül kétségbesni, s szót lelni, mely bús, hizeleg. Ó, hogy tud tettetőn szeretni, reményt titkolni, félteni, kiózanítni és elhitetni, komorképpel csüggeszteni, szűz elfogultságot kikémlel, s legyőzi ésszel, szenvedéllyel. Még itt a titkos pásztoróra, hol 4 szem közt marad vere, s leckét ad, melynek mestere. Hogy tudta izgatni s hevítni híres kacérhölgyek szívét? S ha célja volt megsemmisítni vetérkedő ellenfelét, hogy tudta rágalmazni, marni, s furfangosan tőrébe csalni? De ti, jó férjek, bíztatok, s hősömmel jóban voltatok. A vén gyanakvó is kegyelte, s az is kiszarvát rég viselte, és 3 dicsért, önmagát, a jó ebédet, s asszonyát. Mindent, amit tud Jevgenyijem, időm leírni nem jutott, de van, miben túlt ez zseniken, mit mindennél jobban tudott. Van úgy, hogy ágyában hever még, s 3 kártyát hoznak neki. Meghívások? Fogadni mernék. 3 család tisztelteti. Hol kezdje? Mindegy, nem nehéz. Ő mind a 3-hoz benéz. Sötétedik, szánkója várja. Beül. Hajts már, sürgeti. Az est ezüstös zuzmarája hót prém gallériát belepi. Belép. Dugódurrok, s a hab az üstökös borból kicsap. Májpástétom, Strasbourg csodája, s véres rostbíf a vacsorája, meg szarvasgomba csemege, francia konyha remeke. De cseng az óra, s menni sürget, megkezdődött az új balett, a színház zord virálgatója, s bájos színésznők ódolója, hősünk repülve érkezett. Teltház, a páholyok ragyognak, a földszint népe fors lobog, a függöny gördül már, suhog, taps csattan. Jön hősünk alakja, 2 cég sor közt, sok lábon át. Látcső mögül sandíts, kutatja nem ismert hölgyek páholyát. Szórakozott és lusta szemmel megnézte most a színpadot, majd elfordult, s ásítgatott. Benn még a lámpák száza vett körös körül fényíveket, tart még a lábak tombolása, taps, krákogás, fütty, orrfúvása, táncol még ördöggel vegyülve sok ámor és sárkány alak. Feljárónál bundára dűlve fáradt lakályok alszanak. Gazdárcidó kocsis rajál tűznél, kezét csapkodva, fújva. Borzongaló a hámot unja, s a lábával havat kapál. De most nem erről kell beszélnünk, siessünk, vár a bálterem. Anyegínunkat kell elérnünk, ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán, a márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazi taján, testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábok lejtenek, bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek, s mit sok féltékeny dámas húg, zenébe fúl, a szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. de táncos terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól. Most indul, hívja vánkosa.
0: Ébred, s mozdul a dobszavától, Pétervár munkás városa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezet fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran jár s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikré a késő esteken szálltok merész fiak kerülben Pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollalat, s nem lett a büszke cély csodája. Por lette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Meghalt az apja, s jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Vagy tán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni éjt napot, még egy percig sem hagyni ott. S mi álnokság agyon becézni a félholtat későn, korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdő, s földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja, bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor. Itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: Atájt Jevgenyi falujába új földes úr is érkezett. A szomszédok rossz májúsága kemény bírálgatója lett.
1: Neve Vladimir Lenszky. Lelke göttingai szellem neveltje, az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szabát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtotta meg.
0: Találkoztak. Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poétaliek!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden est.
3: Cseppet sem az. Nem értem ezt.
2: Elképzellek, hűkép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család. Agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd sok, végtelen, és a tárgy esőzés, marha, len.
3: Hisz ez még nem baj, úgy találom.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
3: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. A kört, ahol...
2: Megint ekloga?
3: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugar, a megríkatód, etc. Mutasd be.
3: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
3: Örömmel.
2: S mikor?
3: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
0: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is int. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ősszokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit álban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kint.

0: első szerelmes férfi álma költő szívének Olga volt.
1: Első dalát ő inspirálja, a sóhajt, melyben vágya szólt. Ó, szeretett, ahogy ma senki nem tud szeretni, lángal ég. Bolond költő tud így szeretni, kit szerelemmel sújt az ég. Már lelkesült, mint gyermek érte, kit gyötrő vágy még nem hevít. Hűs, érzékeny szemmel kísérte kislányos kedvteléseit. A tölgyes, őrző hűvösében játékait megosztja szépen. S már sejtik szomszédok, szülők, hogy egymásé lesznek ők.
0: Szülői gondolatta drága, rejtek helyen nőtt kényesen, ártatlan bájjal ékesen, akár az erdők gyöngyvirága, mely rejtve fű között terem, s nem sejti mésem, lepkesem. Szófogadó lány volt, szerény volt, s nyílt, mint a költő élete, vidám, mint hajnaltájt az égbolt, s kedves, mint csók lehellete. Mosoly, hang, termet, égi kék szem, lenfürt, mozgás olyan egészen.
1: De ezt a képet, ezt a színt, az Olga arcot rendszerint meglelheted minden regényben. Bájos leányarckép, nagyon szerettem is fiatalon. Aztán meguntam szörnyűként.
2: Ásítasz, Anyagy?
3: Szokásból.
2: Így szörnyen unatkozni máshol nem láttalak.
3: Mindegy nekem. Nézd, éj van már a réteken. Andriuska, jó lesz hazatérni. Milyen sivártáj. Apropó, Larinné szimplas csacsogó, de kedves és jólelkű néni. De az az áfonyás zamany. Féltettem tőle gyomromat. És mondd csak, melyik volt Tátyána?
2: Az a borús, ki szót került, s némán, s merengve, mint Szvetlána, az ablak szegletében ült.
3: S húgához húz szíved szerelme?
2: S ha hozzá?
3: Lénye érdekelne, ha költő volnék. Olga nem, az arc üres, lélektelen, mint egy Van Dyck Madonna képe. Kerek, spirosló színű, mint amott a hold, mely bárgyún int a bárgyú horizonton égve.
1: Vladimir kurtán válaszolt, s egész úton egy szót se szólt.

0: Tatyana volt Olgácska néni. Versben szokatlan név lehet. Először én oltom regénybe itt ezt az egyszerű nevet.
1: Tatyana volt tehát. Hugával szépségben nem mérkőzhetett. Ő frissességgel, rózsabájjal nem fogta meg figyelmedet. Vadóc, bús, félénk, zajra rebben, mint szarvas gíma rengetegben. Családi körből is kiüt, idegen ott is, mindenütt. Kedvét a csínyekben selelte, a rémtörténet érdekelte. Ha tél volt, éj volt és sötét, az fogta meg jobban szívét. Ablaksarokban elvonul, s elül egész nap szótlanul. Télen, mikor homály alatt a félföld hódol még a csendnek, s a renyhe csendben idelen, még napkelet lustán pihen, s ködös holdfényfoltok derengnek, szeretett az erkélyen állva felvillanó fényt várni meg. Ha foszlik már az ég homája, halványul a csillagsereg, szín játszik már a föld szegélyen, szél jön, hajnal futár, s a szélben lassan megnő a virradat. Ő mozdul már, órája ez, gyertyája lángja lengedez. Merengés. Ez volt Néma társa. Merengett már, mint kisgyerek, vidéki életét varázsa, álmokkal szépített.

0: Anyeginunk látogatása Larinékra mélyen hatott. De másoknál is volt hatása, minden szomszédot izgatott. S nincs vége célzó tréfaszónak, s a suttyomban találgatónak, mely pletykát célt hibázva szőtt, és Tatjánának szánta őt. Tatjána hallotta, s figyelte, s bántotta minden szóbeszéd, de titkon örvendett a lelke. A hír megfogta lányeszét, a szíve meglobbant utána. Órája üt, s szeret Tatjána. Már rég hevült, s ábrándozott, végzetes italt szomjazott. Fiatal keble rég epedve hordozta gyötrő vágyait, s várt, várt a lelke valakit. S kivárta. Nagyra nyílt szemével meglátta végre.
1: Ő az.
0: Tatjánát vágya űzni kezdi, gyümölcsösükbe elvonul, szemét révülten földre szegzi, lassít, s áll mozdulatlanul. Melle hullámzik izgatottan, arcán hevültség lángja lobban, lélegzete sűrűn vesz el, a füle zúg, szemet tüzel.

0: éj lesz, a hold az éj strázsa a messzi égbolton halad, fülemile a lomb alatt dalt zseng, megejt a dalvarázsa, Tatjana álmatlan remeg, s dajkáját így szólítja meg.
1: Nem alszom, szellőztes szobámat, megfúlok, ülj mellé, nyanya.
2: Mi bánt?
1: Az unalom és a bánat. Múlt dolgokról mesélj talán.
2: Mit? Nem tudok mesélni, nem. Régen sok minden volt eszembe, történetek s mesék, hány, gonosz szellem, stündérleány, de most immár tányán felejtem. Lásd, nemrég még tudtam, s ma nem. A vénség tréfát üz velem, eszem kihagy.
1: Beszélj ma lelkem múltadról, s egyre válaszolj. Szerelmes is voltál te. Szólj.
2: Ugyan. Fiatal lánykoromban nem is hallottuk, szerelem. Napam ki is vert volna nyomban, ha csak kérdezni is merem.
1: Akkor mondd, hogy mentél te félre?
2: Bizony, az Isten vitte véghez. Ő volt fiatalabb, Ványán. Én meg 13 talán. A szerzőnő meglátogatja a sok rokont egymás után, 2 hétig tart, s megáld apám. Torkom szorongás folytogatja, hajam kifonják, sírni kell, s énekkel paphoz visznek el, s elvittek máshoz, más családba. Nem is hallgatsz rám, kedvesen.
1: Nyanyám, a bú, minden hiába, elepedek, émelyedem, csak sírni és zokogni vágyom.
2: Kótságos baj lehet, leányom, az úr őrizze éltetek. Bármit kérsz, megteszem neked, milyen forró vagy.
1: Nem betegség.
2: Szentelt víz meggyógyítanak.
1: Én szerelmes vagyok, nyanya.
2: Ó, könyörülő égi szentség.
1: Hagyj magamra, menj, hagyj itt, jobb aludni nézd. Tollat papírt. Ne félj, igyekszem. Üdvét az asztal. Így. Jó ét.

Homérosz, Iliás, Achilleus és Priamos. Mint amikor tömör átok csap le a férfira, otthon embert ölve ki más község földjére szökött dúsházba, s a ránézőt elfogja a szörnyű csodálat, így bámult Achilleus meglátva az isteni aggot, és ugyanígy bámult egymásra tekintve a többi. Míg Priamos hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. Isteni hős Achilleus, emlékezz édesapádra. Éltes akár én, és a nehéz akkor küszöbén áll. Stán őt is gyötrik támadják, ki körülötte laknak, s nincs ki a vészt elháríthassa fejéről. És mégis, meghalva, hogy élsz, a szívében örvend, és minden nap bízva reméli, hogy újra látja szerette fiát, aki Trója alól hazaindul. Míg én legnyomorultabb, sok daliás fiú apja voltam Trójában, s közülük tán egy sem maradt meg. 50 gyermekem élt az akkán seregek közelettén, és egy híján 20 született nekem egy anyaméből, míg palotámnak több más asszonya szülte a többit. Harcos Arész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost, azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Érte kerültem most az akái hajókhoz végtelenül sok ajándékkal megváltani tőle. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg, emlékezve apádra. De szánandóbb vagyok annál. Vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom estve. Szólt. S zokogás vágy kélt most apja miatt Achilleusban. Fogta kezét, s gyengéden odébb taszította az aggot. S emlékezve egyik Hektorra, a férfi ölőre sírt hevesen, fetrengve Achilleus lábai mellett. Míg Achilleus a saját apját keseregbe síratta, s közben Patroklost, fölverte nyögésük a házat. És hogy az isteni hős Achilleus eltelt síralommal, és ez a vágy elhagyta a tagjait és a szívét is, fölkelt székéről tüstént, fölemelte az aggot kézen fogva, s az ősz hajon ősz állon könyörülve. És őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Jaj, te szegény, mi sok gyötrelmet tűrt el a lelked. Hogy mertél egyedül közeledni akái hajókhoz? Színe elé annak, ki olyan sok nagyszerű sarja döltem már le idáig. Tán vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre. S a fájdalmat mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény múló embernek eképpen szőttek búslétet, míg őket a gond sose gyötri. Mert így Zeus küszöbén két hordó áll, tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Van, akinek összevegyítve ad onnan a mennyköves Isten, akkor az egyszer a rosszba kerül, másszor meg a jóba. S van, kinek ő csak gyászosat osz, szidalomra jelöl ki, s ezt nyomorult éjség hajszolja az isteni földön. Istenek és a halandók nem becsülik, csavarok csak. Lám Péleusznak is így adták gyönyörű adományuk isteneink születésétől. Sok nagyszerű kincsel tűnt ki a népek közt, fejedelme a Mürmidonoknak, s istennőt küldtek hozzá feleségül a földre. Csak hogy az Isten néki is osztott rosszat, a háza nem telt meg fejedelmi utóddal sok gyerekével, egyetlen kora ellullásra jelölt fia lett csak, s lám nem is ápolom őt, aki vénül. Messze azámtól Trója alatt téged szomorítlak a gyermekeiddel. S rólad, öreg hallom, szintén sok kincs ura voltál, merre Makarnak székhelye Lesbosz terjed a vízben, s befelé Frügyi és a hatalmas Helléspontos. Első voltál ott fiaiddal, nagy vagyonoddal, csak hogy utána ilyen bajt hoztak az égi lakók rád. Várad alatt sose szűnnek a harcok, az emberölések. Tűrd el! A lelkedben ne kívánj keseregni hiába, mert fiadért gyötrődve amúgy sem lesz soha hasznod,
nem támasztott föl, de előbb még másba is érhet. Erre az isteni ag Priamos neki válaszul így szólt. Zeus táplálta a király, sose ültes székre, ameddig sátrában Hektor temetetlen fekszik. Azonnal ad ki nekem, hogy láthassam. S te fogadd el a gazdag díjat, amit hoztam, s váljék örömödre, kerüles újra hazád földjére, mivel te előbb könyörültél életemen, és hagytad, hogy lássam a napsugarát még. Görbén fölfele nézve felel gyors távúak. Már ne gyötörj, te öreg, mert is szándékom amúgy is, hogy kiadom Hektort, hozzám Zeus hírnöke jött el, édesanyám, aki megszült, lánya a tengeri vénnek. S rólad is észreveszem, Priamos, nincs titkod előttem, hogy valamely isten vezetett az akái hajókhoz. Földi halandó nem merné, a nagyon fiatal sem ezt, rejtőzni az őrök elől sem tudna, kapuknak závárát sem tudna egykönnyen fölemelni. Hát ne kavard még inkább fájdalmaddal a lelkem, mert tán téged sem kímélek sátram ölében, bárha könyörgő vagy,

otthonában volt. S hívta a szolgálókat mosni, bekenni a testet arrébb tőle, nehogy Priamos láthassa a sarját, mert fájó szívetán fékezni se tudja haragját látva fiát, s Achilleusnak kedves szíve fölindul, s még Zeus rendeletét megsérti, megölve az aggót. Megmosták, s megkenve a lányok olajjal a testét, inget is adtak rá, köribé meg drága palástot. Majd maga hős Achilleus fölemelte, s a gyászkerebetre tette, s a társak emelték véle a síma szekérre. Följajdult azután, a nevén szólítva barátját. Meg ne neheztelj rám, Patroklosz, hogyha talán még Hádésznál is hallod a hírt, hogy az isteni Hektort apjának kiadom, mert nem méltatlan a váltság, s abból is részeltetlek majd úgy, ahogy illik.

A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük. Tarkán sereganek ki a körútra, fihognak és sugdolóznak. Copjukon piros és kék pántlik a fityeg. Hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak. Az egyik halkan, súgon mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értelmetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon mehetnek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt sugdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek. Elkomolyod, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldök. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszólnak. Vajon mi lehet? Hát valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se, lejteni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekén. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem. Ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike volt, amikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis-kisasszonyt, és te leülsz, nem szégyeled magad? Milyen gavallé lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba, gyogtalan, igaztalan előny? Ha pofon vágnám, leesne a székről. De hát ő pofon vághat és megalázhat engem, csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem ütetem vissza. Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbistákat pláne a kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap olyan brusztleket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát engem.

0: nem véd senki? Nem szégyelled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled?
1: Az ám, katonaság. A tornaórán, szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony, hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá.
2: De hát miért csak mi?
1: A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és bestelen.
2: Hát ők miért nem gyávák és bestelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és bestelenek. Sőt, inkább eszményül állítják elénk.
1: Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket. Királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok, királyok! Miért? Miért? Miért?

Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba. De talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Aztán előbb kaptam el a hegedűt, ellenben a cirkuszba nem vittek el. Csak így lehetett, hogy szaggatott időközökben meg újra álmodtam a cirkuszról. Utoljára aztán végig álmodtam. Ott álltam a pénztár mögött a bejáratnál, és egy izgatott szakállas sánta ember az igazgató állt mellettem. Tessék, tessék, van jegy, akkor tessék, ha nincs, akkor alomars. Mire ilyetten elszólult a szívem, magogni kezdtem, hogy nincs jegy, de én nem is a nézőtérre akarok,

Lehajolt a szájomhoz, és dühösen kivártam, míg végig hebegtem, hogy nincs ilyen jegyem, de komponáltam egy éneket, saját magam, a hegedűmön, és ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Leereszkedő jó indulattal mondta, hogy a hegedülés így magában, egészben véve, paralelepipedon. Én rögtön értettem, hogy ez azt jelenti, hogy nem nagyon bízik a sikeremben. Esküdözni kezdtem, mire elkomolyodott, és tudtam rajta, hogy hát jó, megpróbáljuk. Nekem dobogott a szívem boldog izgalmamban, hogy mégis bent vagyok, de amellett féltem. Görcsösen szorongattam hónom alatt a hegedűt, és erőlködtem, hogy ne felejtsem el a melódiát. Most egy rendetlen nagy szobába vezetett az igazgató, ahol tarkaruhás és kifestett fiúk és leányok ültek padokban, mint ahogy iskolában szokás. Ez a bohóc iskola volt, mint ahogy megtudtam. Engem is beültettek a padba, és az igazgató egymás után hívta ki a katedrához a felelőket. Az egyik kézen járva jött ki, és a fejét néha hozzáütögette a padlóhoz. Ennek meg kellett ismételnie a mutatványt. Mások is jöttek, akik megint más tudtak. Voltak hasbeszélők, akik oly csodálatos hűséggel utánozták emberek és állatok hangját, hogy alig hittem a fülemnek. Az igazgató ekkor benézett egy könyvbe, és a nevemet mondta. Felálltam a padban. Végignézett, aztán gyorsan kérdezett. Hát te mit tudsz? A hegedűmre mutattam, és újra dadogtam valamit a melódiáról, amit komponáltam. Nevetés futott végig a termen. Az igazgató mérgesen ütött az asztalára. Még mindig azzal a hegedűvel bosszantasz, mondta. Micsoda ócskaság! Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik. Aztán sokára. Végre-végre ott álltam a színpadon. De már akkor az arcom keskeny és ráncos volt, és be volt festve. Mint azoké, akiket először láttam. Most már úgy volt, hogy sok-sok év óta vagyok itt, és a cirkusz minden zegét zugát ismertem. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Most nesztelen léptekkel középre futottam, a reflektor kúfja követett mindenütt, kígyó mozdulattal hajlottam két oldalt a pálunk felé, aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúsztam az asztalra, és felálltam rá. Folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúsztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbeforgott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület olyan könnyen remegett alattam, hogy éreztem, a pulzusom lüktetése lüktetve végigfutott a létre a legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón lassan folyt le arcomon.
Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holdpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót, most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát, előre dőltem, egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva rémre csöngyét, majd odalent kitátotta a szájokat, s marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben.

0: Együtt köszöntünk kéz a kézben.
1: Részemről mondjunk, mondj!
0: Hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackó vágy a mézeg.
1: Robert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt e véget, ketten szeretünk téged.
0: Íme Medvecki medve úr, amint bukdácsol lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bubjával, kip-kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelmet terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek. Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is, de ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn, és módjában volna fontolgatni. Talán akkor se. Különben is épp most ért le a lépcső aljára, és hajlandó nektek bemutatkozni.
1: Mici Mackó.
0: Egyébként Mici Mackó néha játszani szeret, néha pedig leül szemben a kandallóval, és ilyenkor mesélni kell neki.

0: Én szerintem arra térjünk vissza, kicsit vissza, nem is szóban, hanem 1991. augusztus 21-e, amikor is Orosz Csilla, Csejdi András az utca emberét kérdezi meg arról, hogy mi a vélemény a közeljövőben induló Kaloz Rádióról, és megszólal itt majd Dajcs Tamás, lesz Sinkovics Imre, elnézést a technikai hibákért, ez kazettán rögzített felvételek, és hát nem a legjobb minőség, és nem is igazából szerkesztett.
1: Elég a mentegetőzésből.
2: Az életi személyiséget arról, hogy mi a véleményük a kapásról. Utána kimentünk az utcára, és ott is ugyanezt a kérdést tettük fel.
3: Gerő András történész.
4: Mostantól vesszük.
3: Igen.
4: Hát először is én személy szerint nagyon örülök annak, hogy létrejön egy ilyen rádióadó Magyarországon, a Tilos Rádió, amelyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit ki fog lógni ebből az egész szerkezetből, ami itt van. És hát én azt gondolom, hogy valami olyan feltételnek tud talán megfelelni, amely minden kulturális teljesítmény alapfeltételen nevezetesen a szabadságnak. Tudnék, én azt gondolom, hogy a törvényesség az egy olyan fontos dolog sok mindenben, de speciálisan a kultúra esetében a törvényesség az egyszerűen nem jön a kultúra fogalmához, hanem sokkal inkább a szabadság az, ami a kulturális teljesítmény fogalmával összekötődik. Így tehát én azt gondolom, és azt szeretném, hogyha ez a rádió, és ezért nagyon örülök, hogy van, hogy ebben a nagyon széles kínálatban, ami Magyarországon a sajtóban megvan, immár úgy tetszik, a hangzásban is megnyilvánuló kommunikációban tulajdonképpen az ízét megadja ennek a szerkezetnek, ami itt van. Mérhetetlenül intézményesült és lemerevedett struktúrán belül tulajdonképpen fogyaszthatóvá, élvezhetővé tegye a szabadság légkörében születő kultúrát.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy
4: ez így
3: nagyon jó, és akkor remélem, hogy hallhatóak leszünk, és
4: hol megy ez?
3: Hát akkor most pillanat, megnyomom magnót.
5: Nagyon nehéz olyan dologról beszélni, amikor dicsérőleg szólnak rólunk, vagy a hozzánk való viszonyulás az pozitív. Számomra Gerő András véleménye azért nagyon közel, mert pontosan azokat az aspektusait ragadta meg ennek a cselekedetnek, amit talán egy Kaloz Rádió beindítása jelent, ami nekem a legfontosabb, és ami miatt én is beszálltam ebbe a vállalkozásba. Én köszönöm Gerő András véleményét.
6: Dajcs Tamás, politikus.
7: Tehát elindult a magnó. Tehát kérdésünk az lenne, hogy mi a véleményed a független rádióadókról, illetve konkrétan arról, hogy most itt ebben az évben, augusztus végén Budapesten elindul először egy ilyen úgynevezett Kaloz Rádió.
8: Őszintén szólva, szinte törvényszerű, hogy itt ebben az egész őrült frekvencia moratóriumos időszakban, ami most már a kelleténél legalább 5-ször vagy 10-szer tovább tart, valakik megunják a dolgot, és végül is fiatalosan, radikálisan, keményen, de próbálnak valamit csinálni, hisz egyszerűen ez már a természeti törvények változhatatlanságával hat, hogy itt egyszerűen nem lehet rádiókat csinálni, nem lehet televíziót csinálni. Én érdeklődéssel fogom figyelni természetesen ezt a rádiót, mint azonáltal elég abszurd, hogy erre kényszerülnek akár olyan emberek is, akik szívük szerint, bár nem akarom semmiképpen sem rájuk már ide, talán nem tévedek, szóval, hogy szívük szerint betartanának minden normális és betartható jogszabályt és egyéb rendelkezést, de nem tudják, most mindenféleképpen jogszabályt kell áthágniuk ahhoz, hogy teljesen békés, normális az emberek épülésére és szépülésére szolgáló dolgot csináljanak. Én szurkolok nekik, hogy ne sokáig kell ilyen illegálisan rádúzniuk.
7: Tehát az lenne a Tornyán doktor úrhoz a kérdésünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyarországon elindul egy úgynevezett Kaloz Rádió, független rádióállomás, most ebben az évben augusztus végén.
9: Nézek, kérem, az, hogy egy új adó elindul, az természetesen egy örvendetes esemény lenne, ha az nem Kaloz Rádióként indulna el. Ugyanis az Európa házba vezető út semmiképpen sem lehet egy olyan út, amely kalózkodással, a törvények megszegésével lenne elérhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jogszabályok betartása az mindenkire kötelező, kötelező a rádiósokra is, és bármilyen viharok is vannak a frekvenciával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egyoldalú lépésekkel megoldani, hanem csak konszenzus útján, mert a frekvencia sávok azok adottak, nem tudjuk ezeket bővíteni, itt tehát konszenzust kell elérni annak érdekében, hogy a frekvenciák feloszthatók legyenek.
7: Nagyon szépen köszönöm a véleményét.
9: Kezei csókkal.
7: Viszont hallásra.
10: Hát én azt hiszem, hogy az Európa házhoz vezető út bizonyára igen rögös, és talán mi is afelé igyekszünk. Azt, hogy rögös az út, azt onnan gondolom, hogy ugyanaz Európa házat még nem láttam, de annak idején, amikor 81-ben, azt hiszem, Szombathelyen voltam katona, akkor ott nekünk mindig egy, ugyan nem Európa házat, de egy bizonyos osztrák házat kellett a képzelt ellenséggel együtt megrohamozni, és hát gondolom, hogy az Európa ház is ehhez hasonló, de én remélem, hogy itt nem lesz szükség rohamra, hogy mi bevegyük ezt az Európa házat. Amit mi csinálunk, az remélem nem is ilyen katonás ügy.
5: Igen, és itt lehet, hogy vihar tombol az éterben, mi meg itt bele kalózkodunk ebbe a tengerbe, de azt hiszem, hogy azért az egy vezetésnek, vagy demokráciának, vagy egy társadalomnak a nem is tudom, talán egyik legfontosabb minősítése, hogy mennyire tudja tolerálni a különböző más jellegű megnyilvánulásokat.
11: És azért talán azt se felejtsük el, hogy a Tordján doktor úr által idézett Európa házban már található szobák, országok nagy többségében léteznek kalózadók, és azt hiszem ez minősíti azoknak a demokráciáknak a mienségét. És azt hiszem a kalózadók lényege valahol abban fogható talán meg, hogy bár ezekben az országokban, az előbb említett országokban van lehetőség új rádióadások indítására, de a kalózok általában kis pénzzel, nem kereskedelmi célzattal indulnak el, és ami a leglényegesebb talán, hogy semmitől sem kívánnak függeni. Tehát nem kívánnak függeni sem a kereskedelmi tevékenységtől, a reklámtól, a pénztől, illetőleg közszolgálati rádióként nem kívánnak függeni az állam éppen aktuális kurzusától, hogy az milyen anyagi lehetőségeket tár eléjük.
5: Persze csak a 20. századi kalózokról beszélsz.
11: Persze csak a 20. századiakról.
10: Na most még annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy a frekvenciasávok valóban adottak, de hogyha bárki elkezdi tekergetni az URH sávon, illetve ezen az úgynevezett nyugati sávon a rádióját, akkor azt is észrevesz, hogy elég nagy szünet van a Amerika hangja és a Danubius előtt, és oda talán valahogy csak beférünk.
12: Hát igen, egy amerikai, tehát egy New Yorkban, hogyha az ember keres a rádióján, akkor ott talál. Körülbelül 20-25-30-35 helyi országos jellegű és különböző szintű rádióállomást, tehát én azt hiszem, hogy ezért van hely az éterben sok mindenkinek.
5: Hozzunk azért egy gyorsan egy európai példát is, és említsük meg Olaszországot e tekintetben, ahol szintén nagyon kicsit kell mozgatni a gombot, és sok különböző jellegű hang szólal meg.
12: És talán azt is helyen is elfér.
11: És talán azt is megemlíthetjük, hogy Olaszország élen jár a kalózadók számában Európában, és még Spanyolország is mindemellett. A holland példát azt talán már említettük.
5: Hát, vagy ha nem, akkor most megemlítjük, hogy a Hollandiában nagyon nagy kultúrája van. A
6: és Magyarországon
5: különböző
6: lesz.
5: És Magyarországon meg igen, most kialakul. Nem, hát itt arról van igen, erről van szó. És még arról, hogy igenis vannak olyan megnyilvánulásai az elégedetlen állampolgároknak, amikor engedetlenkednek, és
10: ne adj Isten, blokkádokat alkotnak.
5: Például
6: hogy
5: blokkádokat.
6: A rádiójukat.
5: Igen. De én azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy el kell tudni viselni.
11: Mert hogy,
10: sőt,
11: emlékszünk ugye még arra.
5: Hát amikor ősszel, igen, arra emlékszünk. Amikor...
10: Ezt nagyon szépen eszébe juttattad, Béla, köszönjük.
5: Mire emlékszünk?
11: Hát arra is emlékszünk, itt, szerintem az őszi taxis blokád idején bizonyos pártok, bizonyos személyiségei elég erőteljesen szimpatizáltak a blokád tényével.
5: Igen, hát én azt hiszem, hogy belünk nem feltétlenül kell szimpatizálni, vagy meg kell hallgatni a műsorunkat, aztán esetleg szimpatizálhatnak velünk. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha engedik, hogy csináljam, amit szeretnék, amennyiben ezzel nem ártok másoknak. Igyekszem ezt betartani, persze.
6: És emlékezzetek, milyen jó volt akkoriban a levegő.
11: És azt hiszem,
10: arra
11: hogy...
10: Arra gondoltam, az Erzsébet hídon kempingeztek? Uh-huh. Szép.
11: És azt hiszem, hogy ebben az állítólagos jogállamban még azért nem olyan tökéletesek ezek a törvények. Gondolom ebben egyetérthetünk Összeg Ferenccel, hogy az általa is olyannyira ostorozott elmúlt 40 év törvényei közül még elég tisztességes számban vannak érvényben, többek között a frekvenciát illető törvények is érvényben vannak, csak hát a moratórium az, ami valamelyest újabb keletű ennél.
5: Igen. Pezsgő politikai életet és friss ételt kívánok mindenkinek.
11: És hogy is van ez, másik Béla?
10: Na, Béla. Gondolsz, hogy színesebb? Nem. Ja, azt hiszem, arra gondolsz, hogy ízletesebb ételt a magyarnak.
7: Mi az ön véleménye a Kalóz rádiózásról, illetve konkrétan arról, hogy most augusztus 20-a után elindul egy ilyen Magyarországon?
13: Hát kezicsókolom, az igazat megvalva nem tudom, hogy ez mi, én nem értek az ilyen rádió meg egyéb törvényekhez, úgyhogy én ez a részéhez nem szólok hozzá. Én inkább ahhoz, hogy én szeretem a sok színűséget, ahogy ezt képzőművészetben és mindenféle fajta próbálkozásban, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy biztosan lesznek olyan igények, amiket csak maguk fognak teljesíteni, és megint kinevelődik majd egy gyártó, műsorkészítő, riporter garnitúra, és akkor szép lassan majd így ezekből a hivatalos rádiókból, meg kalóz rádiókból felhullálódik egy olyan együttes, ahol mindenki profi módon tudja a szakmáját. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz.
7: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.
13: Nagyon szívesen, és kívánok sok sikert, és minél előbb törvényesen.
7: Köszönöm szépen, lesznek plakátjaink, úgyhogy csak figyeli az utcán, akkor majd remélem meg is keres.
13: Nagyon kedves, nagyon kedves. Kezicsókolom, viszont hallásra.
14: Mert mi lesz ezután?
15: Kert akaró.
16: Jó.
15: Jó.
17: Jó.
15: Kert akaró.
18: Sanyi, Atesz és Varek.
15: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
19: Kettős vállalkozás.
15: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
20: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
15: Régi könyvek életre kelnek.
14: Nem értem.
15: Hallgass, hallgass, hallgass.
21: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
18: Tilos Rádió?
15: Jó.
18: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
15: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ide figyeljenek, emberek! Mostanában nagyon nagy a kereset nálunk külföldi hanglemezekben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bemutatom önöknek legújabb külföldi slágergyűjteményemet. A zeneszerszámoknál Hadai Győző ül. Ha elzsibad a lába, majd fel kell. Az egyéb zajok a Szudi János kíséri, egész hazáig. Első attrakciónk néger spirituáli, előadja Louis Armstrong!
1: I go on Dane Fors, I want Silverman Moles, I go to window, I knock knock. Nobody say come in.

0: der Geister würde, was wollen sie denn haben, den Impulsen nach? Ho!
1: Hogy ne legyen hiányérzetünk Hawaii melódiákból sem, ezért megidézzük Laoka Bridgins-et, a haiti főváros kedvencét, Haiti, ha nem.

0: napot!
1: Itt van meg Bagaméri, a fagylaltját, Bagaméri!
2: Ne szemetelj, te gyerek, ne szemetelj! Te, itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak.
3: Hiába, ez már így van itt. Nekem se tetszik ez. De Bagaméri nem egymás felé. Úgy se vesz itt magától senki.
2: Mert megátkozta. Valaki elterjesztette rólam, hogy ehetetlen a fagylaltom. Az én fagylaltom, aki Maestro Giovanninál tanultam. Tudja maga, milyen híres volt az én vaníliám?
4: Hát ide figyeljen, Alfonso! Lehet, hogy magát szeretik az emberek?
5: Ahogy én őket. Nagyon sajnálom. Mi az a Tibi, hol van? Dol, mindig az a munka.
4: Rövid protokoll. Józsikám, engedd meg, hogy a 70. születésnapodon tisztelettel
5: nyugodtan
4: és szeretettel...
5: Nyugodtan üljenek le, nem zavar semmi. Tessék, nyugodtan.
4: Tisztelettel és szeretettel köszöntsünk valamennyien, és kérjük az Istent, népfront szöveg, tényleg hát kérjük az Istent?
5: Kérjük. Én magamba hordom, nem úgy, hogy a drága Komlós Vili bácsi, mikor először volt egy ilyen ülésünk a színházba, és a végén azt mondotta, hogy Isten áldását kérem a párt munkájára.
4: Na most ugye 70 év. Nem tudom, hát a korról talán ne sokat beszélünk. Te nem nézel ki 70-nek, én nem nézek ki 80-nak. Különben is azt hiszem, hogy az egész a fejekben van az elhatározás kérdése, mint ahogy a George Burns, a kitűnő amerikai komikus, mondta, 80. születésnapján, rólad van szó, mert azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, de nincs olyan dolog, amit ma ne tudnék 100-szor jobban csinálni, mint 18 éves koromban. Ebből is látható, hogy 18 éves koromban milyen nagy marha lehettem.
5: Köszönöm.
4: De hát még csak 70. Jóska, tényleg hát hogy állunk ezzel a korral? Azt hiszem, hogy ez csak tényleg elhatározás kérdése. Sok ember évtizedekig készül arra, hogy majd megöregszik, aztán ez csak tényleg öreg. Jézus Mária 70 éves vagyok, és Jézus Mária 70. De hát mi élünk, függetlenül attól, hogy mit mutat a naptár és az évek szám.
5: Nekem van egy elméletem. Az ember a születéséről nem tett legtöbbször a haláláról, és a közbeső részt meg nagyon vígan kell eltölteni. Akárhonnan rúgdossák az ember. Eszély.
4: Én azt mondom, hogy az ember születéséről is mások tehetnek, és a... kitetszenek, talán a haláláról is zömében mások tehetnek. Engem nagyon megragadott a Stúdió 82-ben az a rész, amikor te azt mondod, hogy a beszélgetésnek milyen fontos szerepe van az ember életében a színházi társaságokként. Ezért váltam egy kicsit óckodva, bár megtiszteltetésnek volt ez a feladat. Nem tudok beszélgetni.
5: Nem valahogy csak te, sokan nem.
4: Kimaradt az életemből, mindig kapkodni kellett rohanni, és mikor leültem, hogy beszélgessek, puff, jött a világháború. Aztán, mikor összevakartam, akkor megint leültem, hogy beszélgessek, puff, 50-es évek. Tényleg, hát milyen szerepe van a beszélgetésnek, annak a színházi társalgónak, művészi pálya formálásában, a produkcióban?
5: Vannak itt drága kollégák, velem egyidősek, akik tudják, mit jelentett a társalgó. És átvitt értelembe ez mehet üzembe, középbe, gyárba, mindenhova, ahol nincs egy olyan emberi közösség, ahol egymást szukkolják, beszélgessenek, vicceljenek, ott baj van. Baj van, ahogy a mi társalgunkban, mint fiatal kezdők, bejártunk és ott ültek a bivajok, a nagyjaink. Úgy mentünk be, hogy csókolom, meghajultunk. Most nem az, hogy szia, meg mi van, hogy vagy, faszikám.
4: Szóval becéznek is.
5: Hát egy olyan partit végignézni, ahol a Komlós Salamon Herceg Jenő Kellér játszott, ahol a Kellér, mikor megtudta, hogy a régi szakmám libás, és odaszólt, szeretem ezt az Alfonzót az összes libáival együtt. Vagy amikor hazajöttem a 2 éves gyöngyös bokrétás utam után. Nem, a vesém rossz volt, ki kellett mennem 2 évre. És hazajöttem már a kocsiba, úgy izgultam, mert a ház előtt, mikor 2 év után az is szétesett a kocsi. Odajött a pártitkár Alfonzókám. Te vasárnap jöttél haza a családoddal. Hétfőn már játszottál a színházba. Jó lenne, ha te lenni a télapó. Nem egyszer.
4: Jó, hogy nem a kis Jézust kellett eljátszani.
5: Azt nem lehetett. Még nem tudták, milyen a vallásom, szóval nem.
4: Teljes stimmel.
5: Gondoljátok el a színpadon, a nézőtéren gyerekek, mögöttem a karácsonyfa, 2 év Brüsszel, és kijöttem télapónak, maszkírozva minden, és könnyes szemmel, higgyétek el, meg akartam szólalni, hogy hát valahogy ilyen, és a komlós fölállt, azt mondja, itt a télakpó. És nem csak ez hiányzik, hogy mondjam el? Tanultunk és hittünk. Nem oktatni akarom a fiatalságot, sose nem volt az a képzelésem, hogy a mai fiataloknak sokkal többet kell tanulni, tudni, mint mi tudtunk. Csak valahogy hittünk valamibe, volt, úgy udvaroltunk, hogy mire oda jutottunk a rekaméhoz, hogy egy hét Gellért hegy, egy hét Városliget csónak, séták a Margit szigete, nem kellett majrézni, hogy jönnek a csövesek, vagy végig kuksizik a dolgot.
4: Önkéntes rendőrök.
5: Igen. És aztán fölmentünk, hogy bemutattak a papának, mamának, és akkor jött egy 1 év, 2 éves viszony, ha nem lett házasság. Akkor még az iskolában tanították a tánc és illem helyet. Én Adorjáné mérő Fridához jártam. És oda kellett menni a székhez, hogy... Akkor mondták, hogy Markstein, hajuljon jobban, mert úgy hívtak azelőtt. Szocializmusban lettem Markos.
4: Akkor az Alfonzó már a kommunizmus csírája lehet.
5: Az. 952-ben azt mondta Dési, aki most Londonban szakács, ő volt a pártitkár. Szeretnék veled, betessék, írj egy cédulát, hogy beszeretné lépni a pártba. Mondom, boldogan. Autószerelő voltam, vasas. Józsikám, írd le az életrajz, mindent. Asszonyomnak boldogan újságoltam, párttag leszek. Akkor háború után drága barátom, Fóti Bandikám bevette be az R csoportba. Járkáltuk a striptease után, ahol vetköztettek az utcákon. Halmaion, emlékszem, ismerted a Halmait, tündéri barát.
4: Nagy meccs volt.
5: Nagy, de sokat tanultam tőle, hidd el. Egyszer levetköztették az Astoriánál. Nem tudom, milyen nemzetiségűek voltak, de oroszul beszéltek. Ott állt anyaszült mesztelen, és eszébe jutott, hogy valamit tud. Bekopogott az ajtón. Slušaj. Я сам артист, венгерский артист. Хорошо, a cipőt vissza. Az igaz, amikor ellettek kapva, akkor a Bristolba szépen falhoz, és ami belefért, nem volt mese. Engem levetkőztetek egyszer a Király utcánál, de én 500 forintot fizettem, nagyon csinos volt a nő. És azt se felejtem el soha, hogy egyszer, amikor nem lehetett utcán járni, cirkusz előadás délután kezdődött, nem tudtam hazamenni, és fönn aludtam valahol, volt egy hölgy, 2 ágy volt, 4-en voltunk, és azt mondta, nézze Józsi, sok rosszat hallottam magára, mondom, drágám, ez magának rossz, akkor feküdjön a földön. Adja becsület szavát, hogy semmi közösülési szándéka nincs. Itt a kezem. Hét múlva megyek az utcán, azt mondja, Halmai, hallottad a Gizi, mit mesél róla? Mondom, mit? Melletted feküdt kombinébe egész éjjel, hogy te egy buzeráns vagy. Azóta nem hagyok ki semmit.
4: Erőt eszembe az előbb idézett George Burns-nek.
5: Valaki mellette is, nem az.
4: Másik szava, hogy ő neki 80 éves korán rettetes könnyű dolga van, mint színésznek, mert egy színésznek mit kell sírni és nevetni. Azt mondja, én nekem ez nagyon könnyű, mert nevetnem kell, a szexuális életemre gondolok, már röhögök. Sírnom kell, megint a szexuális életemre gondolok, már sírok.
5: Én nem sírok, nem nevetek. Valahogy azt mondom, hogy amíg produktív az ember, nagyon jó, de minek erőltetni? Legyen meg az a napi betevő falat, ahogy az ima is mondja.
4: Csak... Azt hiszem, hogy a kedvesség valóban hiányzik manapság. Van egy ilyen szólásmondás, hogy a humánum csúcspontja a kedvesség. Azt hiszem, hogy ebbe egymást segíthetnénk, családi életben segíthetnénk, mert egyébként rettetes sokat maceráljuk, bántjuk egymást.
5: Az egész közéletünk nem csak ezen kösz, hogy rohanunk. Minek? Nem vagyok pesszimista, de hogy elnézem az ablakból reggel, mikor fölkelek korán 9:30-kor. Kinézek, látom ezt a jövő rohanó ember, nem tudom hova, mert nem dolgoznak sokan, ugye, de hova rohan, nem éri el az uzsonnát, a büfét, vagy mit nem ér el. Voltam a múltkor egy üzembe fellépni, és boldog a 2000 ember, szerelőcsarnokban. Ide figyeljenek, emberek! Erre egy hang, hogy a jó édes anyámat ízéld meg, mondta ő, mármint az én anyám. Mondom, drága barátom, 5 perccel előbb szólsz, mert most ment el a mama hazugra. Ez egy vicc. Védekeznem kellett, de higgyét el nekem. Lejöttem a színpadról, mondtam a kollégának, hogy itt valami baj van. Vagy más a magyar nyelv, nem tudom. Hát a Nemzeti Színházban külföldi barátommal elmentem, játszottak. Eredetibe adom vissza. Aki pirulós, hagyja le is. Bejön a drámai színész, szocialista dráma volt. Az anyád, aki kurva volt, az. Azt mondja, what you say? Mondom, he say his mother is a bad girl. Rossz. Erre rádublázod, a fiad a kis trici kurvákat tartarák. Ez a realista dráma nálunk ma. Ez a művészet, mert megmondják. Nem, nekem elég van azt mondani, hogy az anyád rossz nő volt. Nem tudom. Itt például vagy filmekről hagy beszéljek. Valami film rossz, megmondják a közönség hülye a film művészét. Állandóan nevelni akarjuk a közönséget. Nevel. Rendezőnek semmi se drága, nem kell fizetni érte, mert kint azt mondták Brüsszelben, Monsieur Marcos, s'il vous plaît, maman, ott az ajtó, és menjesz. Nem volt sikerem, kidobtak. Nem védett a korom, nem fizetett az állam, nem volt pártfogó. Hiába mondtam, kérem, én szeretem az édesanyámat. Kidobtak. Vagy ahogy Salamon Béla egyszer mondta, amikor nagy volt a pofám egy siker után, és aranyoskám, a kuncsaftot ki kell szolgálni. Nem veszik komolyan. Rengeteg tehetséget színészünk van. Sok, több, mint kellene. Imádom a fiatal tehetségeket. Imádom a konkurenciát, a verekedést, a harcot a színpadon. De csak a színpadon. Egy embert nem zseni, tudok kollégákról, akik köröm nélkül járnak. Mert odállnak a kulisszához, és megy benne a sikerű fú. Vagy mondják, ezt nem írod föl, hát nézd, hogy ripacskodik, figyeld meg, nem a szöveget mondja. Irigykedünk, utáljuk egymást. Nem tudom, hol itt a hiba. Hát nevezzünk meg embereket. Jön ez a Hoffi Géza, aki 8 évig killódik, hát higgyék el nekem, Debrecenbe Szendrő Jóska hozza föl, bejön hozzám az öltözőbe, bemutatkozik, szeretne bemutatót csinálni a Vidánnak. Mondom, kérem, beszélek meg a rendezőbe meg. Másnap meghallgatták, eltanácsolták. Egy hét múlva végigvert a műsorával a balatoni műsor. Kiderült, hogy tehetséges ember, csak nem figyeltek oda. És így jöttek sorba a Kern, a Szuhai. Valahogy nem, hogy nem becsülik meg, nem így mondanám azt. Későn vesznek észre. Ebben az országban, világon a legszebb nekrológokat írják. Van egy színészünk, a Latabár Kálmán. Világzseni, magyar Chaplin. 10 évig nem foglalkoztatják. Először elfogták Polgári, aztán, hogy nincs mit mondani valója. És 10 év után, mikor meghal, kap egy 4 oldalas nekrológot. Kit vesztettünk el? Tehát ott volt 10 évig. Miért nem akkor figyeltek oda? Szépen tudunk búcsúztatni. Színészeink se hibátlanok. Például elmondom őszintén, van egy új doppingszer, a konyak, a rum. Elviselhetetlen, hogy színpadra kimenek emberek részegen. Kegyetlen vagyok ebbe. Nem szeretem a színházat, mert nincs fegyelem. Úgy nincs fegyelem, nem azt mondom, hogy fekvőtámasz 14, de jó lenne, hogy segbe rúgni. Egy ilyen részeg színészt egyszerű. De a közönség befizet 20-30 forintot. Nem kíváncsi temetésről jövök, fáj a hasam, fogatúztak, röhögni akar, nevetni. Vagy sírni, mert újabban elfelejtettek az emberek őszintén sírni, szégyelnek sírni. Nincs közölni valójuk. A Vidám színpad csinál egy zseniális műsort, Len. Nem vállaltam el, mert 22 előadást, ami fáradt vagyok. Nem szerettem sohasem dolgozni. Autószerelő voltam, ott volt az anyacsavar, ráütöttem is el. Csak az a differ, mindig jó helyre ütöttem. Ez különbség. A filmet is a Jeromosnál hagytam abba, a reklámot azért adtam abba, pedig voltak, mert jött egy rendelet, hogy kitüntetett művész nem csinálhat reklámot, nem megfelelő. De hát én a családomat abból tartottam el 2 évig, hogy a White House whiskynek Brüsszelbe kimentem, és azt mondtam, everybody drink White House whisky. Ezért kaptam $5000. Azóta iszom. Már így jöttem, nagyon jó.
4: Ha már a kitüntetett művésznél és a reklámnál tartunk, én ma is láttam a tévében egy reklámot, hogy kinek van erre energiája, pedig Alfonzót éppen ma tüntették ki. Hogy is volt ez?
5: Ja, igen, a színház tegnap este, a Bodrogi, új igazgatóm. Szeretem, mert egy bohém jópofa. Szala is rendes ember volt, csak túl nagyon jó volt, nagy szíve volt. Nem szabad jónak lenni egy vezető embernek a színháznál. Visszaélnek vele. Azt mondja, a Bodrogi, akkor hónap találkozunk a minisztériumban. Mondom, velem? Nem csináltam semmit. Este átadott a színpadon 3000 forintot, de el akart vele menni, úgyhogy szóltam, hogy ott van valami. Gyuszi előbb le akart jattolni, mondom, nem az, ami ott van. Kiderült, hogy Bodrogi elvtárs kapott egy táviratot, hogy szegény Julikát, a titkárnök Gyöngyit folyton. Nem tudod, van valami, legalább bronz vagy, mi lesz, nem tudsz. Hiú ember vagyok, nem? Jó, legyen. Hát van egy vitrém, lehet így tágítani, elfér. Azt mondja, Gyuszi, hogy nem tudod, velem följössz, van egy ilyen munkaérdemérem. Mondom, Gyuszikám, nem tudjuk még micsoda, sőt, Julika megnyugtatott, Alfonzókám, ne izgulj, bronz, ezüst, valami lesz. Egész éjjel arról álmodtam, egy kád aranyba fürdök. Azt mondja, Gyuszi, akkor holnap, no, hova? A Józsikám, nem kaptál távirat? Nem. Hát én kaptam, akkor gyere velem. Mondom, szúr, állj felle, elmegyek. Jött a Tóth Dezső elvtárs, láttam a doboza izébe, nem mertem kinyitni. Hát a Julinak lesz igaza, hát a bronz. Hát, ott mondtam, hát nagyon köszönöm a figyelmet. És akkor fogadj el a munkaérdelem aranyfokozat. Hátra néztem, hogy hát a második. Szóval nagyon örültem neki, őszintén. Köszönöm szépen.
4: Én azt hiszem, hogy az ítéletünk az lett, hogy érdemei elismerésével maradjon még meg a pályán. Egyébként a játék, hát a játékosság. Egyszer láttalak a rádióban, vártunk valami felvételre, rettenetes hosszú ideig. És ott ültünk, duváltunk, te még elmentél és játszottál magadnak. Nekimentél a mikrofonálványnak, támolyogtál, akkor volt ott egy Dézsa hangeffektus, meg Partvis Nyéler, leültél a Dézsa mellé, evesztél. De csak úgy, akkor azt mondja, a Breszti nyilvánosház a Dézsa fölött így bemosakodtál. Szóval ilyen
5: kis kémia.
4: Kis etüdöket.
5: Várjál, én nem játszottam, én komolyan vettem. Kollégák sokan rám fogják, hogy házi bohóc vagyok, az. Nem szégyellem. Olyan jó, amikor ülnek emberek is. Tudják, hogy 170 vagy 250 jár a rá.

0: Unatkozunk, adj be valami Alfonzót. Elhangzott a himnusz. Kossuthot, Petőfit kikapcsolták, azért mondom, mert sokan nem tudják az eredeti sztorit, nekem nem volt ebből a magnóból, nem is tudtam akkor még, hogy van. Gózon Gyula bácsival mindig találkoztunk a pagodában, én mondtam neki, Gyula bácsi, baj van, mi baj van, marha? Mi van, bohóc? Mondtam, nem voltál Leventé, menj a jó édesanyja. Bemegyek a pagodába, akarom mondani a szöveget, Gyula föláll, veled van baj, bohóc? Halottalak Rákos ligeten, vezetékes rádió. Mit csináltam? Ki hogyan fingik? Mondom, mi az, házi buli volt? Nem, rádió. Abba a pillanatban szem tömpelvtárs, Alfonzev, egy pillanat. Két bőrkabátos jobbról, balról. Nem kötöttek meg, nem találták. Hogy vagyunk a magnóval? Mondom, nekem nincs. Hagyjuk a hantát, mondta az egyik elvtárs. Mondom, nem hantázok én, drága barátom. Hány magnót adott el? Nem adtam el egy szallagot se. Tudja, hogy mi hallottam valamizét. És akkor jött, mikor a leveleket kezdték bontani, László kórház. Fönt van a archívumban. Ilyen embereket le kell tiltani, le kell csukatni. Arra lettem figyelmes, frissen operált betegeim. Fülhallgatóval a fülökön. Fetrengenek, visítanak. És hogy lehet egy sebészet osztályon arról beszélni, hogyan viselkednek a nők közösülés között. Erre fölolvasott megint ilyen svungal egy leveled, az pozitív volt, mert a Ganz hajógyár azt üzente. Hogyha éjszakai műszakban ilyen műsort adnak, akkor több lesz a termelés. Azt egyszer eljött a Kádár elvtárs a Vidám színpadhoz. Én is beálltam a sorba a szünetben, mert akkor mindig volt egy kis pofafürdő. Béla bácsi már egy héttel előbb készült. Meg is mondta Ceausescu-nak, aki tudott magyarul, hogy a Kádár elvtárs majd Erdélyt visszaszerzi neki. Azt mondta Salamon egy hét múlva, az Isten érti ezeket, aranyoskám, nem adnak vízumot Romániában. Azt mondta Kádár elvtárs, gratulálok Alfonzónak. Nem itt, nem ez. A parlamentben volt egy hosszú ülésünk, és leadták a maga magnóját. Mondom, Kádár elvtárs, segítse rajta. Ich bin unschuldig, mint a Blattfuss, vagy mint a Dreyfuss. Másnap beavattak a titkárságra, rehabilitáltak. Kértek egy újabb magnófelvétel, meg kopottak. De vállaltam. Hát a villamoson, buszon úgy beszélnek, hát az én magnómhoz képest. My God, egy ilyen tisztítás.
1: Hát ugye ebből is látni a László kórház levélből, hogy játszani csak is halálosan, komolyan szabad. Én el is búcsúznék, itt átadnám a színpadot azzal, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ugyanitt találkozunk, akkor megbeszéljük a továbbiakat, és addig is játsszál, Jóska!

I am very sorry. Eljött eszembe a harmatvíz. Volt az a zseniális írónk, a Harmat Imre. És egyszer oda ment valaki hozzá, tessék mondani, Harmat úr, és volt a Harmat szikvízgyár. Tudnak róla. Önnek rokona a Harmat szikvízgyáros, szóval igen, unokahúgyom. Már unalmas az önéletrajz, sokszor magamba maradva töröm a fejemet, hogy jutottam idáig. Nem akartam soha színész lenni, nem vagyok azzal a típussal egyenlő, aki azt mondta már gyerekkoromban, fölvettem a teknőt a fejemre és Harmadik Richárdot játszom. Nagyon sok pofont kaptam, mint inas. Mint tanuló.

0: autószerelő szakmába szabadultam korábban, mert akkor még a libákban benne volt a libamáj, nem ilyen nyomorék állatok voltak. Csak a művezetőnek egy liba, egy kis csirke, meg is mondta a vizsgán, ez egy zseni, ez a Márkstár. Csak a furcsa az volt, hogy a kipufogó helyett a karburátort tettem hátra. Teherautóval jártam, akrobata, sport, stb. Cirkusz. És azt akkor tanultam meg ezt a szakmát a manézsban. Hogy én hangoztatom, hogy bohóc vagyok, nem abban az értelemben, hogy egy igazgató odaszól, Kovács, ne bohóckodjon. Nagyon jó lenne a színészeink a főiskoláról kikerülve egy pár hónapot a manézsba mennének. Elmondom miért. Az a feszesség, az a fegyelem, az a 10 perc, az a 15 perc, ami maximálisat követel. Nem lehet félrelépni. Nem lehet más csinálni, csak előre nézve pontosan azt, amit betanult az ember. Aztán jön a tehetség, hogy ki hogyan. Paródiához véletlen kerültem. Külföld 12 év, közepes artista vagyok. Arizonában dolgoztam egy évet, Moulin Rouge, és kikerülök. Olaszország 4 év. Bolognába nem játszom, mesztelen emelőszám, bronzzal bekenyve, izompacsirta. Az akkori bodybuilding. Gyönyörű szőke partnernő van, osztrák. Később el kellett hagyni engemet, mert én más vallásba születtem. Nem hitték el, hogy ugye biboldó vagyok. Bizonyítanom kellett a németeknek, ős, stb. Nem, én görög vagyok eredetileg. Akropólisi, szóval... És képzeljenek el egy mesztelen emelőszámot. Karddal a kezembe, ahova bejön egy nő, mesztelen nő, első striptiz a világon, a mellgombnál két kis levél. Ősszel mindig leesett. És itt egy ilyen vagina pictoris takaró. A mese arról szól, hogy bejön, a katonát meg akarja főzni, emelőszám, minden, stb. Na de Bolognában nem tudtam, hogy a karzaton diákok vannak ingyen. És az olasz közönség egy-két macska. Előttem volt egy énekes, tenorista, bel canto, de hát akkor már beszéltem a nyelvet. Kijött a tenorista, azt mondta, signora, signori, io canto un canzone, fontanella, fontanella. Kút, te kút, ha belenézek képedbe, kedvesemet látom. Nem kőmozzá. Előre áll a pali, itt lettem parolista. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban a karzaton... Én kínáltam, vártam a jelenetemet. Pali fölnéz. Leint a karmesternek. Per favore, ancora una volta. De ott már feszültség, már megvan. Már készítették az újabb izét. Adesso canterò un canzone. Fontanella. Fontanella. Fontanella fan... Fessi, ignoranti, hülyék, idióták, és kiment. Elszabadult a pokol. Függöny föl, ott áll egy ilyen pali. Karzat bedobja. Macellaio! Hentes mészáros! Álltam, mint a dúcse. Hát, ha nem mernek szólni. Jön a partnernőm. Egyszer csak valaki fönn. Bionda! Szőke! Veni a mieletto! Gyere az ágyamba! Partnernőm sírva, én ott maradtam. Fogtam a kardot, így belevágtam a padlóba. Mondom, non va, nem tetszik. Allora, canzone, canzone, éneklek egy tart, fontanella, fontanella. Előre ment. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mi, és főszóltam, adesso te most bejössz. És a pali. Az egyhetes szerződésből 6 hónap lett. Ha nem volt, aki ezt csinálja, beültettek fa. Így kezdve. Azóta szeretem a klasszikus paródiát. Imádtam ezeket a filmfesztiválokat. Tudják, volt most ez a Rio de Janeiro, San Francisco, volt ez a Cannes Fesztivál. Escusate, filmfesztivál Cannes-ba. 3 díjnyertes filmet mutatok be, eredeti nyelven. Ha valaki nem érti a szöveget, utána ott hátul megmagyarázottam. A műsor után a művészek az öltözőbe megtekintik. De etetésük tilos. Elsőnek egy amerikai gangster filmet fognak látni, a címe Joe, Don't Go to Home.
1: Hello, Joe.
0: You know I want back my 20 million bucks.
1: Shut up.
0: You say you have that money. Never mind, dear friend, take it easy. I see you tomorrow. And don't forget me, Joe. But look, it's me, Joe. That's for you. Sorry. You say you have not money. But I can give you only one. I can give you

Nous sommes par maintenant de chanson. Chansonról fogunk beszélni. Nem vagyok Nátás, ez a Zugehör. Enélkül nincs Hungarian chanson. Egy chanson énekesnőt mutatok be. Nem akarom megnevezni. Nem ildomos. A dal címe, a chanson címe a láb zenén. Ez dal egy bukott nőről, mert az életünk olyan, mint a lavine. Na, egyszer föl, egyszer le. Tehát következik Porcelán Janka. A zsolnai gyárból. A láb zenén locsog a hangja.

Atom. Atya Úristen. S a múló napokat nézem, ilyen vagyok. Apám szódáért küldött a kocsmába, körülvett a bűn, a fergeteg, serdülő keblemez röhögve tapadt a kriherongy, részeg emberek. S így lettem az övé a söntés pult alatt, míg a szódával a szénsav lassan kiszalad. Ebbe még volt. Ne játsszon, ez nem az opera. Vicc jutott az eszembe. Német turista Lánchídról belesik a Dunába, és ordít: Hilfe! Hilfe! Jön a rendőr: az anyád, Úristen, itt! Úszni tanultál volna, meg ne németül!

0: Minek ez a rohanás?
1: Alexander Alexandrovics Panangin. Olyan régen mesélt nekünk, mi újság a városban manapság?
0: A városban? Bálvót Igor Nyomorovics ordenáros kormányzónál Ugorszmoroszkban.
1: Mikor bácsikán lányat Ványatovics Vinyom? Mikor?
0: 10 év.
2: Most az én gömbocskám, Galuska Galagovics, megérhette volna.
0: De nem érte meg, Gaduska, pedig a maga galuskája kiváló barátom volt. Anyja, csája van?
1: Hozom, bácsikám.

0: Без Юлеша. Анечка.
1: Игорь, Ваню, ту вишню. Покарчок могом монтон был.
2: Бачка, befogadtuk a trojkába. Menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út, az a néhány verszta.
0: Verszta ki a fejed. Aztán minek az orvos, Ányecska, mind felcse. Nem ért semmihez. Meg már jobban is érzem magam. Az idén hosszú, szép őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok.
1: Már ősz lenne. Hogy múlik az idő? Nem úgy, mint régen.

0: érte meg, Daduska?
1: Hát ez az.
2: Lehangul ez a csend.
3: Figyel, anyecska, már a csend se a régi.
0: A csend. A csend. A csend olyan, mint a sózott heri. Novoszivi, rovosz, kovosz, kavasz. Van.
2: Mégiscsak menjünk be a városba az orvos, orvosavics, orvosokhoz. Én félek.
0: Ne féljen, Ányicska, csak a szelek bántanak. Az őszi szelek.
2: A metsző őszi szelek.
3: Igaz. Már a szelek se a régi.
1: Ha az én galam bocska, tudom, nem értem el.
0: Áduska.
2: Lehangol a néma orosz vidék lehet. Nem vigyek a várost.
0: Akkor hozzon épp úgy túrót, ha visszajön.
2: De nem jövök vissza.
0: Nem jön vissza.
1: Ez nem.
0: Akkor ne hozzuk.

0: abban az időben hogyan szórakoztak az arabok, hogyan szórakoztattátok ti őket?
1: Kérlek szépen, én ott kezdtem pantomi mimikát csinálni, ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb, nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsász, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb öröm a káröröm, tehát ezt kihasználva elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba a törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel megközelítettem, ma is az a célom, nem egy embert veszek célba, tehát az utcaseprők ilyenek, a kalauzok ilyenek, a tanácstagok ilyenek, a rendőrök, nem. Az általános emberi tulajdonságokat kerestem mindenbe. De egy karikatúrista, torzítottam, igen. De nem szerettem senkit sem megbántani. Nem is opportunizmusból, hogy most ettől félek, vagy attól félek. Nekem olyan a közönség tudott, hogy valami olyant kapok vele, mint ha egyedül lennék egy hatalmas terem, és egy nagy-nagy tükör lenne. És amit elmondok, szeretem, a hitele van. Tehát amikor én megkeresem azt, hogy miből lehet parodiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik, nem a célom az, hogy a sárga földig lehordják mindent. Mert nálunk ez hajlamosság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között.
0: Hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontrasztot?
1: Hát megnéztem, megtanultam arabul énekelni. Azokat a dalokat kerestem, mintha itten megérkezne egy arab is elénekelni, csak egy kis lámpa a világon. Nem nagy csodákat csináltam, jeleztem, hogy érdekel az ő folklór. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen. Hát a legtündérebb közönség a magyar és a rossz. Ruszkik akkor a gyerekek, hogy megkövetelik, hogy aztán oda tegyen. Az amerikaiak szintén, mint a gyerekek. A belgák borzalmasak, látszik, hogy halat esznek állandóan, érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek, a németnél precízen dolgozva, megcsinálsz minden tip-top, de elkezded énekelni, hát. Eine Kamera, és akkor már szétszakad a pokol, csak masírozni kell a színpadon. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasz, de elmondjam neked az olasz egy történetet, ha ezt hallgass neki. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, szőke partnerünk bejön, akkor már melltartó nélkül, csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy belkántó, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívem sóvál, dala követ. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden. És elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban karzatról olasz közönség. Pali megáll, fölnéz, kicsi, mi van, semmit, szó sem. Megint bejelenti, signore, signor. De már benne van a közönség, mert már benne van a canto una canzone, Fontanella, Fontanella. Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, tu rispecchi. Megáll a pali két lépés előre, ignoranti, fessi. Hülyék, idióták, kimegy. Hát erre kitört a taps. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Föntről. Macellaio, mészáros kiabál. Nem mozdulok. Veniamo a casa! Gyere a lakásomra! Rossz a szék, meg kell szögelni. Nem mozdul. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét abba. ne csinálják, maradjak. Bejön a partnernem, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, venni a mi a lett, hogy gyere az ágyamba így. A híd odaszól nekem, hát ez nem lehet, Tibini sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött, tudod, az én paródia sorozatom is. Bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, cantan, canzone, fontanella, fontanella. Elszabadult a pokol, a zenekar elkezdte játszani a fonta, én meg elkezdtem, fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzat, adesso te, most te jössz, és fönn. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtak, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érdekes. Vagy Sicília. Ekkora újságok van a Corriere della Sera, Popolo Italia, meg volt akkor az én tudok ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert ez kinyitotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kell menni, hogy azt hiszem, lejjban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a bali mellett volt egy hely, leülök mellé. Közönség meg kezd röhögni, gondold el, én elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi Novita, mi újság van? Ezt is 2 hónapig kellett így csinálni, nem volt közönség, fal. Tehát csak így lehet szórakozni. Itt kezdődött a... Azt, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek, megmutatni, hogy hogyan néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, köztetek ki a bolcot játszani, nem mondjam, többet, mint írva van neki, meg hogy az ember tulajdonképpen tükörképe saját magának. Kikerestem az emberi gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természetes. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Huska mondja, minden nagyon szép, minden emeknek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hofi, vagy a Kern, vagy a mai nagy menők, a Szuhai Balázs, a többiek, a Halma, nem. Megtartani a pozíciót, ez egy törvény. Én nem akarok, én Alfonzo akarok. Alfonzo akkor is elszaladt az idő, amíg talpon álló vagyok, ezt csinálom, nem szégyellem, mert sokan mondják, hogy bóckodik, ez legszebb szakma. A mi színészetünk tragédiája, hallgassi be Lacikán. Lehet, hogy fölhúzzák a szájukat, vagy félrehúzzák. Színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolából, már televízió, rádió, film. Hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap, 3 gyerünk, dobjál, sietünk. Nem tudnak a legtöbb színészünk, nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón 1 évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdtél színpadra menni, egy 1/2 óra gyakorlatot. Légy szíves, egy tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazi, gondolkod, mindent ki kellett fejezni.
2: Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába.
1: Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnerem nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai bár a Mólicsinot körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor nekem hegedültem, hát a hegedűnk összeállítottam egy kis marhasságot, fordítva vettem föl Pertlit, csináltam egy bolc 8 perc, ahol meglátott a Flaschner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója.
3: A Shanghai ez egy nagy lokál volt?
1: Nem, egy lebújó.
3: Hol
1: volt? Itt volt a Bartok mozi mellett, a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgatója volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30-at adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözzem az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiban. Onnan a Moulin Rouge-ba kerülök, egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Miklós, Herceg Jenő, Kismanyi, és kezdődnek a paródiák, a virágszedő kislány, a drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottál, nem ismerted, egy remek artista, megtanít a későjövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paródiák, és úgy a Müller Rouge-ba.
0: Éjszakai mulató volt akkor?
1: A gyerekem, nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Müller Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hogy mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelni nívó ez a két hely. Vannak több helyünk, és nem erről van szó kategórián.
0: És ez nem volt furcsa neked, hogy...
1: Nagyon megszerettem azt, hogy azt a ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán Osztrió, a legjobb dobós számban partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam, első házasságom nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök, kiveszek egy albérleti szobát, Nagymez utca 29, ülök a Parisien Grillbe, a Müller Rouge nyári helyiségébe, Parisien Grill, ahol most a termál van, gyönyörű hely volt, üvegparkettal, direktor, Flaster, Ernő Evetovics, világklasszis hely. És csöpi zenekar, és kezdődnek a paródiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neművel dolgozik itt a Népköztársaság útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzumnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságok, olyan elegánsak, és oda az a szép háremed van, mondom, mi dolgas ez a háremet, odaadom egy rendes nőjére. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1-et. Gyere fel a műhelyembe, megnézed. Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, és ott beláttam a műhelybe, ott hatvarógép. Tudom, mit komáltam, a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És akkor megjelenik egy nagyon elegáns, barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal azóta divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt, bemutatom, Markos József, Markstein József, barátom Joe Stan, Weiss Anna, és ülünk ott a Sarkadi, azt mondja, hát akkor mondd el, mit akarsz, mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, hogy a Górénak idalgasson igaz gondolatéség, hogy viccen én végszenvedtem itt 6 hónapot Romániából, míg elmenekültem Basgárdisten. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk az eljegyzést. Itt van szemben Mullernál egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk itt egy gyűrűt. Nézd, én 2 évig udvaroltam egy lánynak, 3 hónapból úgy ott hagyod, mint a lótusz. Né, megpróbáljuk, mondja, legfeljebb abba hagyjuk. Elmentünk gyűrűt venni. És 2 hét múlva meg volt az esküvő. 44-ig nem volt baj, akkor elvittek a gyöngyösbokrétások, érted, a munkaszolgálat, amit én végrehögtem, az Isten bocsássa meg, az elesett áldozatok nevében én végrehögtem. Mert ennyi emberi gonoszságot, ennyi emberi butaságot, ilyen gyarlóságot, egy állat nem tud ilyen piszok lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett fölsöpörni 200-at magammal, elegánsan bundába kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a Schmasser, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő, kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Sütő utca 2-ből az a műhelyet deportálják, elmegy Ravensbrückbe, én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban, megjelenik 2 német tiszt, meg 3 magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncolista, meg lehet volna beszélni csupa színész artistát, összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, műtősnek, hullásnak, oda kerülök. Pommerszheim mellé nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafajlova, Majdangorni, Pasiacne, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgyve túráztunk, érted? Én túrának vettem az egyet. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek. És ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Azzal jöttem haza, január végén.
0: Mikor?
1: Decemberbe kerülök haza.
0: 44.
1: December, elkapnak karácsonykor a nyilas barátaim.
0: Hogy sikerült hazajönni onnan?
1: Lóháton.
0: Honnan volt lovat?
1: Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról, a királymezőre, és mindig visszajöttem, nem engedett. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot, úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. Ötötször nem jöttem vissza. Elovaltam Gödöllőig. Akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Táliában volt egy ilyen szükségóvó, onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinszki, Sarkán, Hászi, Cizekli, megállít egy hadnagy, nyilas hadnagy, katonák megállnak, ismert a Mulemból engem. Kiszed még hármat, majd mi elintézzük, vigyék a többit. Mentek a hármunkat, kiszedett, és kérlek, levittek a Hászi, Cizekli, szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt, Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála. Most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy kitüntetést. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba.
0: Ez egy nyilas hadnagy volt?
1: Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hőnik professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe két orosz. Fasiszta, nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, yes, ultraszeptik, van-e ultraszeptik? Meláttakor adtam nekik ultraszeptit, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirint, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyával, ráfektetik a műtőasztalra, hasra a bátyát, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon lődik az egész. Orvosi stába, tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, Csapomerszer. Eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvittek Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtásnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszban. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam. Feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. Kérlek, ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gics. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölembe a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebben a pillanatban Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni. Hát ránézek, mi van? Oda nézek, ott áll a cirkusz, manés, bejáratna a feleség. Kopaszon, 30 kilóval, férfi cipő, férfi kabát tarisznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez gics.
0: A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok.
1: Igen, és egy akkor kezdődött a normális élet. Színház, lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még.
0: Gyerekek?
1: Iskola, nőtek a gyerekek.
0: Hány gyereked van?
1: 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam, Hát a nagyfiam az 35 éves, az kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekar, a föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít.
0: Mit?
1: Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Annika halála után. Kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóba.
0: Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből. 1956-ban.
1: Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel engedélye kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom össze. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet.
0: Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált.
1: Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megvalom őszinte, az volt a tervem, hogy kint maradok.
0: Hogy sikerült ott beilleszkedni?
1: Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörlet van ez varértében, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálban, később rendező leszek. Minden. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a górénak a gorillája.
0: És hogy jöttél haza?
1: 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Vidámszínpadon.
0: Hogy fogadtak?
1: Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz. Társalgóba ültek éppen, drága Komlós Júli bácsi rám nézett, az olyan, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó. És akkor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszólt, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásba az élet. Televízióba szerencsére 960 után. Mögöttem akkor a köztársaság érdemérem.
0: Józsi bácsi, mi a kedvenc időtöltésed?
1: Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenem tudok, én minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen. Minden, hogy hívjáknak. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás. Már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom a... Tudik, a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem. Vessel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd oda, nősülni nem akartam. Nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom én, 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszintén. Soha nem tudhattam, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekelt semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is.
0: Jól élsz?
1: Nagyon jó.
0: Csinálhatnál egy színházat, milyen lenne az?
1: Nem
0: teljes csinálni. Szabad kezet kapnál.
1: 8 emberrel csinálnék színházat. Nem kellene több. Én csak szórakoztatni akarnék. Mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnék színházat. Késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak belete. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriás, hogy a buksz, akkor csak te buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenért vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházat. Ez furcsa. Se Hamletet nem akarom eljátszani. Se nincs szerepálmom, amit nem... Én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt... Játszottam a Szegedi Színházban, Madame Saint-Jean-t, a Szókönyv Dalszonságban. Mosoly országában játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, vagy artista, színész, bohóc, akrobata, ez nincs. Egyszerűen nincs, ebben a metiében nincs. És nem úgy nincs, hogy per tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba adtak. Vagy szégyelték, nem tudom.

0: Marcsnak. Tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve?
1: Az igazi neve Marcstein József, apám Marcstein Bertalan. Kérlek, anyám Stern Júlia. És mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet Markusra.
0: Miért?
1: Hát nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markus. Szóval az egész egyéniségem olyan volt, tudod, hogy
0: a Markus ember vagy, hát ez ma is látszik.
1: És egyszerűbb is. Az Alfonso név kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos József, minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőbe Annó bácsonyra be kellett ugranom, kismányra Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató, nagy gomba volt, hát mit írjon ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Megyasszonyra jutom a Somogy Komédia Orfeumba, ki van írva, hogy Latabár Árpád, tehát Alfonzó, először azt hittem, hogy cirkuszba megyek. Annyira van nálunk ez az előítélet a nevek szerint. Ez nem létezik, ez ilyen nincsen sehol a világon.
0: Hogy születik ez a név, hogy Alfonzó?
1: Nevetni fogsz. 1943-ban letiltották az úgynevezett angol-amerikai hangzású neveket, mert én, mint artista, a Markos Józsefból, Mark Stein Józsefból Joe Stent csináltam. Úgy dolgoztam évekig a partnernőmmel, egy bécsi partnernővel, majd egyszer megmondták, hogy Stabetsz, ez nem lehet, hogy angolom, válasszak nevet. Hát az Isten is. Kérlek szépen, ha bementem egyszer újsággal a kezemben, mert szeretek olvasni azon a bizonyos helyen, és olvasom, meglepett, hogy 13. Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett nekem. Hozzátettem egy jót, így lett Alfonzó.
0: Feltámasztottad a nevet.
1: Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hiszem, hogy ez itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonz az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy el kellett venni az óbetűt, kivételesen spanyolat.
0: Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
1: Nagyon érdekes volt. Kérlek, van egy paródiám, a Billiárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsátom, kedves hallgatóim, szegény szülő gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott látástól vakulásig. Ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipari egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segítettünk, terítést, minden. Ott egy jelző volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vágy, apám imádta ezt a szakmát.
0: Vendéglős család voltatok?
1: Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt fel is dolgoztuk a vendéglőbe. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér, 7 kerület, ott volt a kávéház is, a Riviera, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerszki, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában éltem.
0: 3 vendéglőtök volt.
1: Nem együtt. Először volt a

0: hétkerület. Ott volt a KBS és a Régi, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerci, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem.
1: Három vendég jöttek most.
0: Nem együtt. Először volt a Kollegerci, ott voltam kisgyerek, boldogott nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, amiben tönkrement apámmal.
1: Hol volt?
0: Az Abonyi utca és a mostani Dózsagyi, Ajnósak. Ott lakott abban a házban Lata bár család. 17-ben.
1: Művészek jártak.
0: Hát kérlek, a Grádomosok a Rivériában később a Csorto Gyula, Gózsa Gyula bácsi, Lata bárék. Ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közönben a Feld Színház. Hát tudod, ahol a fázkő volt, ahol a magyar focisták neveljétek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készítette a nem voltak odatállalva 12 éves gyerekeknek rendes fotballcipő, fotball, nem, hanem ott megőrültek a rongyaltáj. Fáskör az a határ, tudja, a mostani Dózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási ütletet.
1: Mennyire voltak keményen fogva ott?
0: Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szülemnek, akkor már korán kezdtem dolgoztam. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom. Nem értettem, számtantól írtoztam, rémálmaim voltak összekalapni valamit. Szorzás ment, de aztán, hogy köbre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libába máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egész föl, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban visszaadtam egy ilyen pofont, érted, és ezt kirúgtam. Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és véznasrác voltam. A rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt a moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kocsárba 10 libát, aztán rámadták is, vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra.
1: Apád szintén egy ilyen...
0: Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félelmes. Még a botondot láttam magam előtt. Egyszer egy biciklista legarombított, és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt, megemelt, és oda vágta föl. Én roppant mokám, dolgozott nagyon.
1: Sportember is volt?
0: Ő imádta a sportot. Tényleg szépen finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, hát óriási sport. Megőrültem a súlyemelésén, megőrültem a birkozásra, a görög-római birkozásra. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch, fogd, ahol éred, birkozásba.
1: Azt és a kicsi korodban?
0: Nem, 14 éves koromban kezdtem. És akkor jött a cserkész. Éppen a cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest, Esztergom 2 nap alatt.
1: Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmászokban.
0: Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kis kereskedőknek volt a Csengeri utcában egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először először a nővéremmel léptem föl, hat éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kollegerckibe.
1: Vagy ez már valakit tanította nektek? Vagy?
0: Betanította az Adorján Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolában, és akkor Illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked, most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lányt. Megtanítottak udvarolni, amit ma elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a befektetet. Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat. és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba föléptem Kuplikkal. Jancsibóhoz Kuplikkal 10 éves koromban. De nem gondolj, hogy én

0: programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton!
0: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Bardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András, Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádogdob, Haladó, Esti Iskola, Vidatóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Levaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a Maratonon 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed el? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell ospirázzad, mert itt lesz minden sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maratonnak üretem.
0: Programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezen a héten nagyjából befejezzük Isaac Asimov Caves of Steel című hangos könyvének feldolgozását. Egy pár perc fog lemaradni, ezt majd a Tilos Site-ról utoléritek. És ez a befejező rész alkalmával vendégünk Adam Salmon, a Déli Bábból, aki Novation Base Station-nál fogja kísérni az űrváros

Kettős Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Isaac Asimov, Acélbarlangok, azaz Caves of Steel című hangos könyvének, illetve regényének átdolgozását. És most még a kicsengést halljátok, ez a Novation Base Station. Adam Salmon jött egy kicsit live-ozni. A maradékot pedig a tilos oldalról letölthetitek, ugyanis körülbelül 9 perc maradt. Ezt már nem játszunk be a rádióba, de a tilos oldalról hozzáfértek. További hallgatást!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktalítvény. Kállor Mállott Vix, derékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölje. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Galdor továbbformálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta. Megnyikordult egy padlódeszka. Galdor számos órát áldozott a parkett hangolására, ami mindenképpen tanácsos elővigyázatosság, ha az ember nagyra vágyó segédje oly nesztelen osol, mint egy macska. Desz. Ez azt jelenti, hogy az illető az ajtótól jobbra settenkedik. Armand! Vetette oda Galdor, meg se fordulva, és elégedetten nyugtázta a halknest, ahogy valaki levegő után kapkodott a háta mögött.
2: Milyen kedves tőled, hogy felkeresel! Nem csuknád be az ajtót?
1: Armand kifejezéstelen arccal belökte a nehéz ajtót. A fölötte lévő magas polcon különféle palackozott lehetetlenségek dagonyáztak páclevükben, és érdeklődéssel figyelték. Mint minden varázsló műhelye, ez a helyiség is úgy nézett ki, mintha egy állatkitömő egy öntödében rendezkedett volna be teljes felszerelésével egyetemben, ahol utána összecsapott egy eszement üvegfúvóval, és a verekedés során egy arra járó krokodilusnak közös erővel betörték a fejét. Az áldozat a plafonról lógott, és kámfortól bűzlött. Armandnak viszketett a tenyere, hogy megdörzsölje a körös körül látható lámpákat és gyűrűket. Több olyan tükör is lógott a falon, amik azt a benyomást keltették, érdemes lenne őket közelebbről megszemlélni, még akkor is, ha a megtekintés esetleg kölcsönös. Egy ketrecben 7 mérföldes csizma izget mozgott nyugtalanul. Egy egész könyvtárnyi grimoár, no persze nem olyan hatalmasak, mint az oktávó, de azért varázsigéktől duzzadóak. Csikorgatta, nyikorgatta láncait, mint egy válaszul a varázsló rájuk szögezett, mohón vágyakozó pillantására. Mindezek nyers energiája úgy felizgatta Armandot, ahogy semmi más nem tudta volna. Mindazonáltal megvetette az ápolatlanságot és Galdor szimpadiasságát. Teszem azt, történetesen tisztában volt azzal, hogy a méregzöld folyadék, amely torz csövek össze-vissza a labirintusában buborékolt rejtélyesen az egyik munkapadon, csupán szappannal dúsított zöld festék, ugyanis megvesztegette a szolgák egyikét. Egy szép napon, gondolta, mindez a múlté lesz, kezdve a rohadt aligátorral. Az új ízületei elfehérettek. Nos hát, mondta Galdor vidáman, felakasztotta kötényét, és lezöttyent kacsalábú és oroszlán mancsot utánzó karfájú székébe. Küldtél nekem valami memmi izé? Armand vállat vont. Memót. Csupán csak arra akartam rámutatni, uram. A többi rend mind ügynököket küldött Skund erdejébe, hogy újra fogjul ejtsék a varázsigét, míg ön nem tesz semmit, mondta. Semmi kétség, hogy ön, ha úgy látja jónak, felfedi indokait az alkalmatos időben. Belém vetett bizalmat pirulásra készte, felelte Galdor. Az a varázsló, aki elfogja az igét, nagy megbecsülést szerez önmaga és rendje számára, folytatta Armand. A többiek tüstént nekiláttak a különféle varázslatoknak. A 7 mérföldes csizmák alkalmazásától a másollevés 100 fajta módszeréig. Ön mit javasol, mester? Mit tegyünk? Lehetséges, hogy némi szarkazmus bújt meg ebben a megjegyzésben. Kizárt dolog, mester.
2: Még egy csüpötnyi se?
1: Még csak árnyalatnyi se, mester.
2: Akkor jó! Jó. ugyanis nekem egyáltalán nem áll szándékom van oda menni.
1: Gádor lehajolt és felemelt egy ősrégi könyvet. Elmormolt egy parancsszót, s a könyv recsembe kinyílt, egy gyanúsan nyelvre emlékeztető könyvjelző pedig visszahúzódott a kötésbe. Gáldor tapogatózni kezdett Lenna párnája mellett, és előhúzott egy kis bőrzacskónyi dohányt, meg egy kemence nagyságú pipát. A mindhalálig nikotinfüggők hihetetlen jártasságával megformált egy diónyi dohánygömböt tenyerei között, és begyümöszölte a pipa öblébe. Csettintett az ujjával, és a dohány rögvest lángra lobbant. Mélyen beleszívott a pipába, elégedetten sóhajtott. Felnézett. Még mindig itt, Armand. Ön ide rendelt, uram, jegyezte meg Armand szintelen hangon. Pontosabban ennyi hangzott el hallhatóan. Azonban szürke szeme mélyén, a haloványabbnál is haloványabb csillogás elárulta, hogy gondosan listát vezet minden egyes fitymálásról, minden egyes lekezelő tekintetről, minden egyes nyájas korholásról, minden egyes beavatott pillantásról, és hogy minden egyes iktatott megalázásért Gáldor eleven agyára egy teljes, bugyogósósabban eltöltendő nappári év vár. Igen, valóban hivatalos. Kérlek, nézd el egy öreg ember feledékenységét, mondta Gáldor megnyerően. Feltartotta a könyvet, amit korábban olvasott. Nem helyeslem ezt a fejvesztett rohangászást, morogta. Ez úgy, ahogy van, piszkosú hatásodász, főleg a vacakolás a repülőszőnyegekkel, meg hasonlókkal. De az én szememben ez nem igazi mágia. Vegyük például a kokáért a 7 mérföldes csizmákat. Ha Isten az embert arra szánta volna, hogy egy lépéssel 21 mérföldet tegyen meg, biztos vagyok benne, hogy hosszabb lábakat adott volna nekünk. Hol is tartottam?
2: Fogalmam sincs róla, válaszolta Armand hidegen.
1: Igen. Furcsálom, hogy semmit sem találtunk a könyvtárban a csorti piramisról. Hát az ember azt gondolná, hogy valaminek csak kellene lennie annyi könyv között. Nem, de bár.
2: A könyvtáros természetesen meg lesz fenyítve.
1: Gáldor oldalvást rásandított. De nem drasztikusan, mondta. Esetleg vondd meg a banánadagját.
2: Egy pillanatig farkas szemet néztek. Gáldor fordult el elsőnek. Mindig is kellemetlennek találta, ha hosszasabban kellett Armandra tekintenie. Pontosan olyan zavarba ejtő hatása volt, mint belebámulni egy tükörbe, és nem látni benne senki.
1: Bármi különös is azonban, másút ráakadtam a szükséges útmutatásra, ami azt illeti szerény magánkönyvtár a polcain. Skerélt cserekosárnak, rendünk alapítójának naplóiban. Te, úgyis, mint hevesvérű fiatalember, aki oly kapkodva szednéd nyakadba lábad, hogy űzőbe vedd a varázsigét. Vajon tudod-e azt, mi történik, amikor egy varázsló meghal?
2: Bármely varázsige, amit bemagolt, kimondja magát, felelte Armand. Ez egyike az első dolgoknak, amiket megtanulunk.
1: Igen, ám, csak hogy ez nem igaz az eredeti 8 nagy varázsige esetében. Szorgos tanulmányozással Skerélt rájött, hogy egy nagy varázsige egyszerűen menedéket keres a legközelebbi elmében, amely nyitott és készen elfogadására. Légy szíves, taszasd odébb azt a nagy tükröt. Igen, oda. Oda. Köszi.
2: Gáldor feltápászkodott, és oda csoszogott a mostanra már kihűlt kovács tűzhelyhez. Bár a mágia pászma még mindig vonaglott. Egyidejűleg volt jelenlevő és jelen nem levő, mint egy másik, csupa forró, kék fénnyel teli világegyetemből kivágott metszet. Gáldor könnyedén felemelte, egy álmáról leemelt egy íjat, és elégedetten figyelte, ahogy a mágia
1: megragadva az íj végeit, ráfeszült, míg csak a fa el nem kezdett recsegni. Akkor kiválasztott egy nyilat. Ármánd odavonszolt egy nehéz, földig érő tükröt a padló közepére. Amikor én leszek a rendvezetője, fogadta meg magában. Én egész biztosan nem fogok ide-oda csoszogni mamuszban. Ahogy már korábban említettük, Ármánd úgy érezte, hogy egy kis friss vérrel sokat lehetne kezdeni, ha legalább már a kiszáradt fákat el lehetne távolítani. Ám jelenleg, ha csak ideiglenesen is, őszintén kíváncsi volt arra, vajon mit fog tenni a vén bolond a következőkben. Nem kizárt, hogy némi elégtétellen szolgált volna számára, ha tudta volna, hogy mind Galdor, mind Skeril cserekosár, óriási tévedett. Galdor néhányszor elhúzta kezét a tükör előtt, ami elhomályosodott, majd kitisztulva Skund erdejét mutatta madártávlatból. A varázsló szúrósan merett a látképre, s jobban megmarkolta az íjat rajta a bizonytalanul a plafonra irányuló nyillal. Néhány szót mormolt, olyasmit például, hogy vegyük figyelembe a szélsebességet, mondjuk 3 csomó, és igazítsuk hozzá a hőmérséklethez, és utána egy meglehetősen kiábrándító mozdulattal útjára bocsátotta a nyilat. Ha a hatás és ellenhatás törvényeinek lett volna bármi beleszólásuk, a nyílnak a földre kellett volna pottyannia néhány lábnyira. De nem baj. Egy olyan hang kíséretében, amely minden leírási kíséretnek ellenáll, de amelyre a teljesség kedvéért gondolhatunk úgy, mint ami alapvetően sprang, plusz 3 napi kemény munka egy jól felszerelt rádiótechnikai műhelyben, a nyílvessző eltűnt. Galdor félrehajította az íjat, és vigyorgott. Na persze, kb. 1 óra, míg odaér, mondta. Aztán a varázsige simán visszatér az ionizált úton ide, hozzá. Figyelemre méltó, acsarogta Ármánd, akinek agyából bármely arra járó telepata kiolvashatta volna a 10 yard magas betűkkel írt. Ha te igen, én miért ne, gondolod. Lenézett a rendetlen munkapadra, ahol egy hosszú és rendkívül éles kés, mint egy testre szabottan ajánkozott arra, ami hirtelen az eszébe ötlött. Nem igazán szeretett erőszakos eszközökhöz folyamodni, kivéve, ha csak a kezét kellett kinyújtania értük. Ám a csorti piramis felirata a napnál világosabban fejtette ki, milyen jutalom vár arra, aki a megfelelő időben összetereli mind a 8 varázsigét. És Ármánd nem feltétlen ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú évek keserves munkája semmibe veszik csak azért, mert egy vén hülyének egyszer az életben zseniális ötlete támad. Innál egy kis kakaót, amíg várakozunk? Kérdezte Galdor, ahogy a szolgákat szólító csengőhöz sántikált a szobán keresztül. De még mennyire? Felelte Ármánd. Megragadta a kést, mérlegelve annak egyensúlyát és használhatóságát. Muszáj gratulálnom önnek, mester. Látom már, hogy ugyancsak korán kell kelnünk, ha ön fölé szeretnénk kerekedni. Galdor felnevetett. A kés elhagyta Ármánd kezét méghozzá olyan sebességgel, hogy tekintetbe véve a koromvilág fényének is ilyen renyhe természetét, úgy látszott, mintha rövidebbé, meg valamivel masszívabbá válna, ahogy a hibátlan célzásnak köszönhetően Galdor nyaka felé tartott. Nem ért oda. Helyette kitért oldalra, és sebesen cirkulálni kezdett. Olyan gyorsan, hogy úgy látszott, mintha Galdor váratlanul fémnyakörvet viselne. Galdor megfordult, és Ármánnak úgy tűnt, mintha hirtelen több lábnyit nőtt volna, és ugyanakkor sokkal, de sokkal hatalmasabb is lenne. A kés kivágódott a körből, és rezegve beleállt az ajtóba. Ármánd fülétől alig 1 hajszálnyira. Korán, nézett rá Galdor szórakozottan. Édes fiam, jobb lesz, ha le se fekszel.
2: Vegyél még az asztalból.
1: ajánlott a széltoló.
3: Nem, köszönöm, nem szeretem a marcipánt,
1: válaszolta két virág.
3: Különben is biztos vagyok benne, hogy nem szép dolog mások bútorát megenni.
2: Rá se ráncs,
1: biztatta Iszkiri.
2: A vén banyát évek óta nem látta senki. Azt mondják, két otthonról megpattant kamasz tette el láb alól.
3: Ezek a mai fiatalok,
1: csóválta a fejét széltoló.
3: Szerintem a szülők hibája, tette hozzá két virág komoran.
1: Ha egyszer sikerült túljutnod a szükséges lelki áthangolódáson, akkor a mézecskalács házikó egész kellemes helynek bizonyult. A rezidens mágia karban tartotta, és mindazon helybéli vadállatok, amelyek még nem haltak bele a végzetes fogszúvasodásba, messzire elkerülték. A kandallóban maszatosan égő édes gyökértuskók táplálták a vidáman lobogó tüzet. Széltoló ugyan korábban megkísérelte a tűzifagyűjtést odakint, de feladta. Nem könnyű tűzre vetni az olyan ágakat, amik beszélnek hozzád. Böffentett.
4: Ez igazán egészségtelen, mondta. Úgy értem, miért pont édességek? Miért nem inkább pirítós és sajt? Vagy szalámi?
1: Jut eszembe, most nagyon jól este nekem egy szimpatikus szalámi kanapé.
2: Hát fogalmam sincs,
1: felelte Iszkiri.
2: A vén Hexenschluss nyanya édességekre szakosodott. Látnod kellett volna a habcsókjait.
3: Láttam, bólintott széltoló, amikor kipróbáltam a matracot.
1: A mézes kalács jobban megfelel a hagyományoknak, mondta két virág.
3: Micsoda?
4: Matrac készítésre?
3: Jaj, ne hülyéskedj, intette le két virág az észszerűség nevében. Ki hallott már mézes kalács matracról?
1: Széltoló morgott. Enni való járt a fejébe. Egész pontosan az ankh-morpork ételek.
3: Nevetséges, hogy minél messzebbre került tőle, a város annál vonzóbbnak rémlet emlékeiben. Csak be kellett hunnia a szemét, hogy nyálcsorgató részletességgel maga előtt lássa a 100 különféle kultúra lacikonyháit a piacokon. Ahol skulsit lehetett enni, vagy annyira friss cápa uszonylevest, hogy a fürdőzők nem ismertek a közelébe menni, vagy akár... Mit gondolsz? Megvásárolható ez a hely? Kérdezte két virág.
1: Széltoló tétovázott.
3: Már régen rájött, hogy megéri nagyon gondosan mérlegelni a választ két virág szokásosnál is meglepőbb kérdéseire.
1: Minek?
3: Érdeklődött óvatosan.
1: Nos, mivel csak úgy árad belőle a romantika?
2: Ó. Mi az a romantika?
1: Kérdezte Iszkiri, miközben óvakodva körbeszaglázott, arcán azzal a kifejezéssel, ami világosan mutatta, hogy nem ő tette, akármi is legyen az.
3: Azt hiszem, hogy a régiségekkel foglalkozó varázstudomány, vetette oda szórakozottan széltoló. Tök mindegy, mert nem veheted meg a helyet, ugyanis nincs kitől.
2: Ezt valószínűleg el tudnám rendezni. Természetesen az erdei önkormányzat nevében.
1: Vágott közbe Iszkiri, és megpróbálta elkerülni széltoló ellenséges tekintetét.
3: És ráadásul nem is tudnád magaddal vinni. Úgy értem, alig ha tudnád bepréselni a podgyászba. Nem?
1: Széltoló rábökött a podgyászra, ami a tűz mellett heverészett, és valami lehetetlen úton módon sikerrel keltette egy doromboló, mindazonáltal éber tigris benyomását, majd visszanézett két virágra. Leesett az álla.
2: Hát nem?
1: Ismételte. Sosem sikerült megbékülnie azzal a ténnyel, hogy a podgyász belseje, mintha nem ugyanazon a világhoz tartozott volna, mint a külseje. Természetesen mindez csupán mellékterméke volt a podgyász sarkalatos elképesztőségének, ám határozottan zavarba ejtő volt figyelni, ahogy két virág megtömte elpiszkolódott ingekkel és szagos zoknikkal, majd amikor újra felemelte a tetejét, frissen vasalt, levendulától illatozó fehér nemű lapult benne. Két virág ezen kívül vett egy csomó festői népi alkotást. Széltoló szerint csupa szemetet. És még a 7 láb hosszú, hagyományőrző malacsiklandozó pózna is simán belefért a podgyászba anélkül, hogy bárhol kilógott volna belőle.
2: Hát nem tudom,
1: vont vállat két virág.
2: Te vagy a varázsló, te tudsz mindent ezekről a dolgokról.
3: Na, persze. Ám bár a bőrönd mágia különösképp specializált terület,
1: sietett leszögezni széltoló.
3: Akkor is biztos vagyok benne, hogy a manók igazából nem akarják áruba bocsátani, mert...
1: Septiben végigrohant két virág már megismert szókincsén.
3: Ez egy turisztikai látványosság.
2: Az micsoda?
1: kérdezte Iszkiri feltámadt érdeklődéssel. Azt jelenti, hogy sok hozzá hasonlatos fickó fog idejönni, és megbámulni a kunyhót, magyarázta Széltoló.
2: De miért?
1: Hát azért, Széltoló keresgélte a megfelelő szavakat.
3: Azért, mert festői.
1: Festői, úttörténeti, népies, folkloristikus,
3: pompás példánya, egy letűnt korok hagyományában gyökerező, már a feledésbe merült népi művészetnek.
2: Tényleg?
1: Iszkiri méla döbbenettel rámerett a mézes kalácsházra.
3: Igen.
2: Ez mind?
3: Hát, attól tartok.
2: Segítek nektek csomagolni.
1: És az éjszaka haladt tovább a maga útján, egy alacsonyan szálló felhőtakaró alatt, ami a korong nagyobbik részét befedi. Roppant szerencsés módon. Mert majd, amikor kitisztul, és a csillagászok meglátják az eget, akkor nagyon mérgesek, és nagyon idegesek lesznek. Az erdő több pontján varázsló csoportok vannak épp eltévedőben. Körbe-körbe járva, egymás elől rejtőzve, egyre zaklatottabban, ugyanis valahányszor neki mennek egy fának, az udvarjasan bocsánatot kér. De ha bizonytalanul, tántorogva is, sokan közülük egyre közelebb kerülnek a kunyhóhoz. Ami épp időszerűvé teszi, hogy visszatérjünk a láthatatlan egyetem zegzugos épület együtteséhez, egész pontosan Gréber Mölcs apartmanjához, aki jelenleg a korongvilág legöregebb varázslója, és feltett szándéka, hogy ez így is maradjon. Akit épp most sikerült rendkívüli módon megdöbbenteni, és oda is lett a lelki nyugalma, de teljesen. Ugyanis a legutóbbi néhány órában roppantul elfoglalt volt. Legyenek bár süketek és agytevékenységük kisé lomha, az idősödő varázslóknak kifejezetten jó, mélyen beibódott túlélési ösztöneik vannak, és tudják, hogy amikor egy magas alak, fekete köntösben, és a földművelő kéziszerszámok legkorszerűbbikével kezében elgondolkozva méregeti őket, akkor elérkezett a gyors cselekvés ideje. A szolgákat elbocsátotta. A bejáratokat lepecsételte egy porrá őrölt kérészekből mixelt pasztával. Az ablakokat védelmező nyolcszögek rajzaival látta el. Ritka és eléggé büdös olajokat öntött bonyolult mintázatban a padlóra, olyan séma szerint, ami bántotta a szemet, és azt sugallta, hogy tervezője vagy részeg volt, vagy egy más létsíkról jött, vagy mindkettő. A szoba kellős közepére az eltitkolás nyolcszoros nyolcszögét rajzolta fel, és körbe rakta vörös meg zöldi gyertyákkal. És annak legisleg közepén állt egy lába, amit kondor páfrányfenyőből faragtak. A kondor páfrányfenyő tudva levőleg nagy kort ér meg. És amit piros sejemmel béleltek ki, valamint további védő amulettekkel. Mint látható, Gréber Mölcs tisztában volt azzal, hogy a halál már nyújtogatja érte csontkezét, és számos évet áldozott egy bevehetetlen rejtekhely megtervezésére. Beállította a zár bonyolult mechanizmusát, becsukta a tetőt, s hátradőlt azzal a biztos tudattal, hogy íme, itt a tökéletes védelem összes ellenségei legvégsőbbikével szemben, noha még eddig nem merült fel benne, hogy elgondolkozzék a szellőző nyílások fontosságáról, amelyek az ilyen jellegű vállalkozásokban óriási jelentőséggel bírnak. Na, és pont ekkor, pont mellette, egész közel a füléhez, ezt mondta egy hang.
2: Ugyancsak sötét van ideben. Nem, ne bár!
1: Havazni kezdett. A kunyhó árpacukor ablakai tisztán és vidáman ragyogtak a feketeségben. A tisztás egyik oldalán három vörös fény pöttyizzott fel egy másodpercre, és ugató köhögés hallott, ami hirtelen félbe szakadt.
2: Kuss!
1: Sziszegte egy harmadik szintű varázsló.
2: Még meghallanak minket!
5: Ugyan ki? A mocsárban megléptünk a megtévedtek testvériségéből jött fickók elől. A nagy tiszteletű látnokok tanácsából való marhák meg eleve rossz felé mentek.
2: Jó,
1: mondta a legalacsonyabb rangú varázsló.
2: De akkor ki beszél hozzánk? Azt mondják, ez egy elvarázsolt erdő, tele koboldokkal, meg farkasokkal, meg fákkal.
1: Tette hozzá egy hang fahangon a sötétségből és a magasból. Aha, mondta a legifjabb varázsló. Beleszívott a cigijébe, és megborzongott. A
3: csapat vezetője kilesett a szikla mögül, és a kunyhóra meresztette a szemét.
2: Na akkor nosza!
3: Javallotta, miközben kiverte a pipáját 7 mérföldes csizmája sarkán, aki persze tiltakozva csikorgott.
2: Berontunk, megragadjuk őket, s már itt se vagyunk, oké? Biztos vagy te abban, hogy csak emberek vannak bent?
3: Fagatódzott a legfiatalabb varázsló idegese.
2: Persze, hogy biztos vagyok!
3: Mordult rá a vezér.
2: Mert mire számítottál? 3 medvére?
6: Lehetnének szörnyetegek. Az ilyen erdőkben hemzsegnek a szörnyetegek.
4: És a fák,
3: említette meg egy baráti hang az ágak közül.
5: Na ja,
3: egyezett bele a vezető óvatosan. Széltoló gondosan megvislatta az ágyat. Egész helyes kis ágyikó volt. Egyfajta kemény tejcsoki karamellberakással, ám inkább hajlott arra, hogy megegyelse, mint hogy nyugovóra térjen benne, és különben is. Úgy nézett ki, hogy valakinek már ugyanez az ötletetek, támadt. Kievett az ágyacskámból? Kérdezte.

0: Mostan valahol, Iszkire és széltorú tért kalácsai összenéztek.
1: Azt hiszem, te másféle elfekre gondolsz,
0: bökte ki a Manu habozva.
1: Edefelé az elfek nem olyanok. Na nem, mintha ingerlékenynek lehetne őket nevezni,
0: tette hozzá sietve.
1: Semmiképp se. Ha csak nem akarod a sapkádban hazavinni a fogaidat.
0: A könnyedén azonosítható kis Ness azt jelezte, hogy kitárult a nogátajtó. Ugyanazon pillanatban a kunyhó másik oldaláról elhaló kondolás hallatszott, mint amikor egy kővel betörik az álpacukor ablakot olyan finoman, amennyire csak lehetséges.
2: Mi volt ez?
0: Kérdezte két virág. Melyik? Tette fel a kérdést céltoló. Nagy csattanással egy nehéz ág ütődött az ablakpárkányhoz. Egy rémült
1: elfek!
0: Sikollyal Iszkiri keresztül iszkolt a szobán, és eltűnt egy egérjukban. Most mit csinálunk? Tanástalankodott két virág.
1: Pánikolunk?
0: Vetette fel széltoló reményteljesen. Mindig azt tartotta, a pánik a legjobb módszer a túlélésre. Elmélete úgy szólt, hogy az ősi időkben az emberek, akik szembe kerültek egy éhes kartfogú tigrissel, két csoportra oszlottak. Azokra, akik pánikba estek, meg azokra, akik ott maradtak, ilyesmiket mondva.
2: Micsoda gyönyörű bestia!
0: És
2: ide gyere, cicuskám!
1: Van itt egy szekrény,
0: mutatott rá két virág egy keskeny ajtóra, ami a fal és a kéménypillér középre elődött. Mindketten bemásztak az édes, dohos sötétségbe. Egy csokoládé padlódeszka csikordult odakün, valaki azt mondta.
3: Hangokat hallottam.
0: Valaki más meg ezt.
1: Aha, lentről. Azt hiszem, a megtévedtek.
3: Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy leráztuk őket.
4: Ti ketten, ezt a helyet meg lehet enni. Ide süssetek, meg lehet.
3: Kuss!
0: Aztán még sokkal több csikordulást hallottak, és egy elfojtott sikolyt lentről, ahol az egyik nagy tiszteletű látnok, miután óvakodva bemászott a betört ablakon, rálépett egy az asztal alatt rejtőzködő megtévedt kezére. Hirtelen felhangzott a mágia süvítése és becsapódása.
4: Basszus!
0: Üvöltötte egy kinti hang.
4: Mások már elkapták, gyerünk!
0: A csikordulás fokozódott, majd váratlanul csend lett. Egy idő után két virág így szólt.
2: Széltoló, azt hiszem, találtam itt egy seprűt a szekrényben.
1: És mi ebben a szokatlan?
2: Kormánya van neki.
0: Odalentről szívtépő sikoltás hallatszott. A sötétben egy varázsló megpróbálta felnyitni a podgyász fedelét. A mosogatókonyha felől érkező robaj az illuminátus mágusok töretlen körének feltűnését jelezte a színen.
2: Mit gondolsz? Miután kutatnak?
0: Fogalmam sincs, de szerintem valószínűleg jobban járunk, ha nem várunk arra, hogy kiderüljön, vélte elgondolkozva széltoló.
2: Lehet, hogy igazad van.
0: Széltoló óvatosan kitárta az ajtót. A szoba üres volt. Lábujjhegyen az ablakhoz óvakodott és lenézett. Egyenesen három, az éjfél rendjének fivére felfelé meredő képébe.
4: Ő az!
0: Sietősen visszahúzódott és a lépcsők irányába rohant. Az odalenti jelenet leírhatatlan, ám mivel ez a kijelentés halálbüntetést von maga után második Olaf Quimby uralma óta, jobb, ha mégis megpróbálkozunk vele. Először is. A küzdelembe merült varázslók többsége megkísérelte megvilágítani a színhelyet a legkülönfélébb lángokkal, tűzgolyókkal és varázslatos ragyogásokkal, amitől az általános kivilágítás egy villanó fénygyárban tartott diszkó benyomását keltette, továbbá mindegyikük olyan pozíciót próbált találni, ahonnan beláthatja az egész szobát, ám ő maga nem támadható, és kivétel nélkül mindenki azon igyekezett, hogy ne kerüljön a podgyász útjába, ami már két nagy tiszteletű látnokot szorított sarokba, és fenyegetően csattogtatta fedelét, valahányszor valaki megközelítette. Mindezek ellenére azért úgy adódott, hogy egy varázsló felpillantott.
4: Ő az!
0: Széltoló megtorpant, és valami beléje ütközött. Sietve hátra nézett, és elámult, amikor meglátta két virágot seprűnyélen ülve, mely seprű a levegőben lebegett.
2: A boszorka hagyhatta itt!
0: Örvendezett két virág.
1: Igazi, eredeti varázsseprű!
0: Széltoló habozott. Oktanin szikrák pattogzottak a seprű sörtéjéből, s ha volt valami, amit igazán utált, hát a magasságot. de még annál is jobban utálta, amikor egy tucat örjöngésig feldühödött,

0: rendkívül rossz kedvű varázsló rohan fel a lépcsőkön egyenesen felé. És most éppen ez történt.
1: Na jó, adta meg magát. De én vezetek.
0: Odarúgott csizmaorrával egy varázsló irányába, aki már félúton tartott egy megkötő varázsige kimondásában, és felszökkent a seprűre, ami hirtelen leszágoldott a lépcsőházban, majd tett egy fordulatot feje lefelé, amitől széltoló rémületes módon szemtől szembe került egy évféli fivérrel. Nagyot visított, és a kormányt görcsösen megrántotta. Ekkor egyidejűleg több dolog következett be. A seprű kilőtt előre, és áttörte a falat. Csokoládé morzsalékok záporát előidézve, a podgyász előre furakodott, és megharapta a fivér lábát. Valamint egy különös sivítóhang kíséretében egy nyíl bukkant fel a semmiből, néhány hüvelykel elhibázta széltolót, és hangos koppanással beleállt a podgyász fedelébe. A podgyász szőrész szálán eltűnt. Az erdőmélyi kis faluban az aksámán még néhány tobozt hajított a tűzre, és a füstön keresztül szégyentől piruló tanítványára nevett.
2: Egy láda lábakkal? Kérdezte.
3: Igen, mester. Az égből pottyant oda, és rám nézett, válaszolta a tanítvány.
2: Akkor tehát volt szeme ennek a ládának, igaz?
0: Kezdte a tanítvány, majd megzavarodva elhallgatott. Az öreg összeráncolt a szemöldökét.
2: Sokan látták Topaxit, a veres gomba istenét, és ezzel kiérdemelték a sámán nevet, mondta. Néhányan Skeldét vizionálták, a füstszellemet, őket hívjuk javas embereknek. Egy elenyésző kisebbség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megpillanthatta Umcserrelt az erdő lelkét, s így módon lélekvezető vált belőlük. De senki se látott egy ládát több száz lábbal, ami szem nélkül nézett rájuk. Az ilyeneket nevezzük idiótának! Az ilyenek...
0: A félbeszakítást egy hirtelen, sikoltásszerű zaj, rövid hóvihar, valamint cikraeső okozta, amiktől a tűz keresztül csapott a sötét kunyhón. Utána egy rövid ideig tartó, nehezen kivehető látomás következett, majd a szemközti fal romba dőlt, és a jelenés eltűnt. A mindezt követő hallgatás hosszúra nyúl. Azután jött egy kicsivel rövidebb csönd. Végül az aksámán óvatosan feltette a kérdést.
2: Ugye nem láttál az előbb két embert elhussani fejjel lefelé egy seprűnyélen egymásra ordítozva és sikoltozva? Ugye nem?
0: A fiú hidegvérrel nézett vissza.
3: Határozottan nem.
0: Az aggasztján felsóhajtott megkönnyebbülésében.
2: Istennek legyen hála, mondta. Én se.
0: A kunyhóban teljes volt az űrzavar, mert a varázslók nem csupán követni akarták a seprűt, de szándékukban állt mindenki mást ebben megakadályozni, és ez számos, sajnálatos eseményhez vezetett. A leglátványosabb és minden bizonnyal egyben legtragikusabb az volt, amikor egy látnok megpróbálta hasznát venni 7 mérföldes csizmájának, a varázsigék és egyéb szükséges felkészülés helyes sorrendjének betartása nélkül. A 7 mérföldes csizmák, ahogy már korábban sugalmaztuk, még a legideálisabb körülmények között is a mágia kétes megbízhatóságú formái közé tartoznak. És a látnoknak túl későn jutott eszébe, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell olyan közlekedési eszközt igénybe venni, amely hatékonyságát végül is annak köszönheti, hogy az egyik lábat 21 mérföldnyivel helyezi a másik elé. Tél első hóviharai teljes erővel dühöngtek, és a korong nagy részét egy gyanúsan vastag felhőréteg borította. Ennek ellenére, madártávlatból, a korongvilág aprócska holdjának ezüstös fényénél ez volt a multiverzum látványainak egyik legszebbike. Mérföldek százain át, a peremcsobajtól a tengely környéki hegységekig óriási felhőcsóvák kavarogtak, örvénylettek. A hideg kristályos csöndben a hatalmas fehér csigavonal jegesen szikrázott a csillagok alatt, alig észrevehetően forogva, rendkívül hasonlatosan ahhoz, amikor Isten már megkavarta kávéját, és utána hozzátesz még egy kis tejszínhabot.
3: mi sem zavarta meg a ragyogó jelenetet, amely a távolban valami kicsi, nagyon-nagyon kicsi tört keresztül a felhő rétegen, párafoszlányokat húzva maga után. A stratoszféra nyugalmában veszekedő hangok hallatszottak messzire, tisztán és élesen.
2: Azt mondta, tudsz ilyesmit vezetni?
1: Nem, én azt mondtam, hogy te nem tudsz.
2: De én még sose ültem ilyenen.
1: Na hát, micsoda meglepetés.
2: Akkor is azt mondta, oda néz, fel az égre.
1: Nem is mondtam.
2: Hát mi történt a csillagokkal?
3: Így történt tehát, hogy két virág és széltoló látták meg elsőként a korongon, hogy mit tartogat a jövő. 1000 mérfölddel mögöttük, a tengelymenti hegyvidéken a mennyek orma az égre döfött, és késfényességű árnyékot vetett a civakodó felhőkön át. Ezt az isteneknek is észre kellett volna venniük, de az istenek általában nem néznek az égboltra, és különben is leköti őket a pereskedés a jégóriásokkal, akik nem hajlandók lehalkítani a rádiót este 10 után. Peremirán, nagy Attuin út irányában a csillagokat valami lesöpörte az égboltról. Abban a fekete körben csak egy csillag világolt, egy vészjósló vörös csillag, olyan, mint a csillogás egy veszett vidra szemgödrében. Kicsi volt, borzalmas és kérlelhetetlen. És nagy Attuin a korongot egyenesen arra felé hurcolta. Széltoló pontosan tudta, mit kell tenni ilyen körülmények között. Felsikított, és lefelé irányította a seprűt. Áldor Málott Vix a nyolcszög közepén állt, s a magasba emelte kezét.
4: Urszháló, dileptorc, húla, engedelmeskedj!
3: Gyérköd formálódott feje fölött. Oldalvást Ármándra sandított, aki a varázskör szélén duzzogott.
1: A következő rész eléggé imponáló, mondta. Figyelj!
4: Kotbhai, kotsam! Hozzám, kicsiny elszigetelt szirtek, és nem kevesebb, mint 3 hüvelyk magasságú, aggódó egerek szellemei.
2: Mi?
3: Hörrent fel Ármán. Hát igen, ez a rész komoly kutatást igényelt. Bólintott Gáldor. Főleg az egerek, ugyebár. De hol is tartottam? Ah, igen.
0: Újra felemelte a karját. Ármánd megnyalva ajkát, háborodott elmével leste. A vén bolond tényleg összpontosított, teljesen belemerült a varázsige megzabolázásába, és alig fordított figyelmet rá. Hatalomszavak gördültek át a szobán, visszapattantak a falakról, végül eltűntek szem elől a polcok és üvegek mögé bújva. Ármánd tétovázott. Gáldor egy másodpercre lehunyta a szemét. Arca az extázis maszkja volt, ahogy épp kiejtette az utolsó szót. Ármánd szóra sem érdemes izmai megfeszültek, ujjai újfent a késnyelére fonottak. Ekkor Gáldor kinyitotta a félszemét, oda biccentett, és oldalról olyan erős varázscsapás mért rá, ami a fiatalabb férfit szétterpesztett végtagokkal a falhoz kente. Gáldor rákacsintott, és ismét kitárta karját.
4: Hozzám, ó szellemei a...
3: Mire dörgött a menny, robbant a fény, és egy másodpercre teljesen elbizonytalanodtak a természeti törvények, amitől a falak látszólag önmagukba tekeredtek. Aztán Ármánd gyors lélegzetvételt hallott, meg egy folytott tompa puffanást. A szoba hirtelen csöndbe borult. Néhány perccel később Ármánd kikúszott egy szék mögül, s leparolta magát. Elfütyült pár taktust valami felismerhetetlenből, még az is lehet, hogy zeneműből, és túlzott nem törődömséggel az ajtó felé fordult, miközben tekintetét határozottan a plafonra szegezte. Annak az embernek az érdeklődésével, aki még sose látott mennyezetet. A mód, ahogy mozgott, kifejezetten azt sugallta, hogy gyorsasági világcsúcsot kísérel meg gondtalan sétafikálásból. A podgyász ugrásra készen lapult a kör közepén, és egy csattanással kitárta fedelét. Ármánd azonnal lefékezett, lassan, nagyon-nagyon óvakodva megfordult, előre rettegve a látványtól. A podgyász enyhén levendula illatú, tiszta fehér neműt látszott tartalmazni. Ki tudja miért, valahogy ez volt a legrémületesebb dolog, amit a varázsló valaha is látott. Nos, köszörülte meg a torkát. Te, nem láttál erre felé egy másik varázslót? Esetleg?
0: A podgyász szerét ejtette, hogy még vész jóslónak tűnjék.
3: Nekerekte Ármánt. Hát akkor rendben is lennénk. Nem, mintha számítana.
0: Határozottan úgy gyűrögette köntöse szegélyét, és rövid ideig tartó, ám intenzív érdeklődést mutatott az öltések részletei iránt. Amikor végül felnézett, a borzasztó láda még mindig ott volt.
3: Hát akkor... Isten veled!
0: Mondta, és iszkolt. Még épp idejében sikerült átcsusszannia az ajtón.
3: Széltoló!
0: Széltoló kinyitotta a szemét. Nem mintha ez sokat segített volna. Csak annyit jelentett, hogy ahelyett, hogy semmit se látott volna, csupán sötétséget, most kizárólag csak fehérséget látott, ami meglepő módon még sokkal rosszabbnak bizonyult.
3: Jól vagy?
1: Nem.
3: Ó.
0: Széltoló felült. Úgy tűnt, hogy egy hóborított a sziklán csücsül. De ez a szikla nem felelt meg a sziklaság általános ismérveinek, például a kokáért mozgott. Hópelyhek kavarogtak körülötte. Két virág néhány lábbal arrébb guggolt, arcán őszinte aggodalommal. Széltoló felnyögött. Minden porcikája dühös volt rá abból kifolyólag, amit nem régiben tett velük, és panasztételre sorakoztak.
1: Jaj, most mi van?
3: Hát, tudod, amikor repültünk, és én izgultam, nehogy neki menjünk valaminek a viharban, arra te azt mondtad, hogy ebben a magasságban csak is egy sziklával tömött felhőnek ütközhetünk.
1: Igen, és?
3: Honnan tudtad?
0: Széltoló körülnézett.
5: A környezet változatosságától és érdekfeszítőségétől akár egy pingponglabda belsejében is lehettek volna. A szikla alattuk határozottan mozgott, mi több rengett és rázkódott. Végig simított rajta, érzékelve a vésőnyomokat. Amikor fülét a nedves és hideg kőre tapasztotta, szívveréshez hasonló, folytott, ütemes dobbanásokat vélt hallani. Előre kúszott a peremig, és óvatosan kilesett. Abban a pillanatban a szikla épp egy felhőtlen szakasz fölött suhanhatott el, mert halványan ki tudta venni szaggatott élő hegycsúcsok rémítően távoli képét. Messze, messze alant. Összefüggéstelen hangokat adott ki, és visszaaraszolt.
1: Nevetséges, mondta két virágnak. A sziklák nem repülnek. Többek között erről nevezetesek.
3: Talán repülnének, ha... tudnának,
0: jegyezte meg két virág.
3: Lehet, hogy ez a szírt éppen most fedezte fel, hogyan kell.
0: Hát akkor reménykedjünk, hogy nem mostanában felejti el, kívánta Széltoló erősen. Lekuporodott, átázott köntösét szorosabbra húzta maga körül, és komoran bámulta a környező felhőket.
5: Feltételezte, valahol lennie kell valakinek, akinek van valamicske beleszólása saját életébe. Aki reggel felkel és este ágyba bújik azzal a biztos tudattal, hogy nem fog lepottyanni a világ végéről, vagy elszenvedni egy csapatnyi eszelős támadását, vagy felébredni egy sziklán, mely madárnak képzeli magát ezzel, mint egy kilép valós társadalmi helyzetéből.
0: Halványan rém lett neki, hogy valaha ő is ilyen életmódot folytatott. Széltoló beleszimatolt a levegőbe. A szikla sülőzsírtól szaglott. Az illat előről szállt, és egyenesen a gyomrát célozta meg.
1: Érzel valami szagot? Kérdezte.
3: Szerintem szalonna,
0: válaszolta két virág.
1: Élénken remélem, hogy szalonna, mondta Széltoló, ugyanis szándékomban áll megenni.
0: Felállt a remegő sziklán, és szagiránt csetlet botlott, miközben igyekezett valamit kivenni a nedves homályban. Elől, vagyis a szikla belépő élén, aprócska tűz mellett, egy alacsony druida ücsörgött törökülésben. Egy négyszögletes, vízhatlan anyagdarabot kötött fejére, amit az álla alatt csomózott meg. A serpenyőben piruló szalonnát bökötte egy díszsarlóval. Köszörülte meg a torkát Széltoló. A druida felnézett, és beleejtette a serpenyőt a tűzbe. Felugrott, támadólag megmarkolta a sarlót, már amennyire valaki képes agresszivitást sugározni egy hosszú, átnedvesedett, fehér Halloweenben, megcsöpögő fejkendőben.
3: Figyelmeztetlek, hogy kurtán bánok el a légikalózokkal,
0: mondta, és hatalmasat üsszentett. Szívesen segítünk benne, nézett Széltoló vágyakozva az égő szalonnára. Ez úgy tűnt megzavarta a druidát, aki Széltoló enyhe meglepetésére egész fiatal volt. Eddig is tudta, hogy legalábbis elméletben létezik ifjú druida is, csak sose képzelte el, milyen is lehet.
3: Akkor ti nem azért vagytok itt, hogy ellopjátok a sziklát?
0: Kérdezte a druida, egy hajszálnyival lejjebb eresztve a sarlót.
3: Még csak azt se tudom, hogy kellene hozzáfogni a sziklalopáshoz,
0: felelte törődötten Széltoló.
5: Elnézést, szólt közbe udvariasan két virág. Úgy hiszem, ég a reggelije.
0: A druida odanézett, majd csapkodni kezdte a lángokat, bármiféle hatás nélkül. Széltoló a segítségére sietett, aminek eredményeképp jókora adag füst, hamu és kavarodást támadt. De a közös öröm néhány megmentett, noha a meglehetősen elszenesedett szalonnadarabka láttán többet ért, mint a diplomácia teljes fegyvertára.
3: Mégis, hogy kerültetek ide?
0: Érdeklődött a druida.
3: Legalább 500 láb magasan vagyunk, ha csak nem rontottam el a rúnákat már megint.
0: Széltoló megpróbált nem gondolni a magasságra.
3: Erre jártunk, valahogy ide pottyantunk, mondta.
5: A föld felé zuhanóban,
0: javította ki két virág.
3: A sziklát pont útban repült,
0: tette hozzá Széltoló. Erre rögtön panaszra fakadt a háta.
3: Kösz szépen. Éreztem pár perc, hogy valami örvénylésbe kerültünk,
0: bólintott a druida, akit, mint kiderült, Belafonnak hívtak.
3: Ezek szerint ti voltatok,
0: megborzongott.
3: Mostanra már reggel kell legyen. Na, fenébe az előírásokkal, feljebb emelkedünk. Kapaszkodjatok!
0: Mibe? Tekintett szét Széltoló.
3: Nos, elegendő, ha csak úgy nagy általánosságban mutatsz ellenérzést a leeséssel szemben,
0: javasolta Belafon. Előkapott egy nagy vasingát a köntöse alól, és a tűz fölött meglengette sorozatos, ám érthetetlen sóhintásokkal. Felhők csapódtak nekik. Egy rémisztő pillanatra érezhetővé vált a nehézkedés, aztán a szikla kibukkant a napsütésbe. Egyensúlyba került alig pár lábbal a felhők felett, a hideg, élénk kék ég alatt. A felhők, amelyek múlt éjjel vérfagyasztóan távolinak, ma reggel pedig borzalmasan nyírkosnak tűntek, most gyapjas, fehér, minden irányba húzódó szőnyeggé alakultak, amiből itt-ott magányos szirtként mered ki egy némely hegyorom.
6: A szikla keltette szél tünékeny örvényekké formázta mögötte a felhőket. A szikla körülbelül 30 láb hosszú és 10 láb széles volt, és kékes.
7: Micsoda lenyűgöző panoráma,
0: suttogta két virág ragyogó szemmel.
3: Mi tart minket a levegőben?
0: Kérdezte Széltoló.
3: A meggyőződés,
0: válaszolta Belafon, kifacsarva köntöse szegélyét.
3: Aha,
0: mondta Széltoló bölcsen.
3: Könnyű őket fenntartani,
0: magyarázta a druida, feltartva egyik hüvelykujját, s karja mentén egy távoli hegy irányába hunyorogva.
3: Landolni nehéz velük. Nem is gondolná az ember, ugye?
0: Lepődött meg két virág.
3: A meggyőződés tartja össze az egész világegyetemet,
0: jelentette ki Belafon.
3: Balondság azt állítani, hogy minden csak a mágiának köszönhető.
0: Széltoló történetesen ekkor pislantott le keresztül a vékonyodó felhő rétegen a behavazott tájra, amely jelentős mélységben terült el alattuk. Tudta, hogy egy őrült társaságába keveredett, de ehhez már hozzászokott. Amennyiben az őrült meghallgatása azt jelenti, hogy esetleg nem fognak lezuhanni. Széltoló már is csupa fül volt. Belafon leült, s lábát lógázta a szikla pereméről.
3: Figyelj csak, nincs miért aggódni,
0: mondta.
3: Ha arra gondolsz, hogy a sziklák nem szoktak repülni, még a végén meghal téged, elhiszi neked, és akkor rögtön igazad is lesz, érted? Nyilvánvaló, hogy fogalmat sincs a modern gondolkozásról.
0: Úgy tűnik valóban, helyeselt Széltoló elhaló hangon. Minden erejével azon volt, hogy ne gondoljon földön heverő sziklákra. Arra koncentrált, hogy olyan sziklákra gondoljon, amik röbdösnek, mint a fecskék, a súlytalanság tiszta mámorában suhanva a táj felett, az ég felé szállva. És közben rettentően tudatában volt annak, hogy ez rohadtul nem megy neki. A korongvilág druidái büszkék voltak a világegyetem rejtélyeit kutatgató, haladó szellemükre és előre mutató szemléletükre. Természetesen, mint minden druida, ők is hittek az összes életforma alapvető egységében,
5: a növények gyógyító erejében, az évszakok váltakozásának természetes ritmusában, és mindazok eleven elégetésében, akik az előbbiekben felsoroltakhoz nem a megfelelő hozzáállással közelednek. Valamint hosszasan és keményen törték a fejüket a teremtés lényegéről, és az alábbi elméletet agyalták ki. A világegyetem, mondják a druidák, működését tekintve négy alapelv harmonikus egyensúlyán nyugszik, ezen mozgatórugókat imígyen határozhatjuk meg. Vonzás, meggyőződés, bizonytalanság és justice. Ebből következik, hogy a korong kerül kerengő nap, és a hold a meggyőződésnek köszönhetően nem esik le, viszont nem is szakadnak el tőle a bizonytalanság miatt. A vonzástól nőnek a fák, és justice hagyják abba, és így tovább. Néhány druidában felmerült ugyan, hogy az elméletnek akadnak szépséghibái. Ám a rangidős druidák ugyancsak elevenbe vágóan magyarázták el nekik, hogy persze van helye a logikus érvelésnek, az izgalmas tudományos viták ütés és csapásváltásainak, ám ez a hely a következő napforduló tiszteletére gyújtott mágia tetején található. Ha-ha-ha, szóval csillagász vagy? Ragyogott fel két virág képe. Na, dehogy! Rázta fejét Belafon, miközben a szikla egy hegygörbületet lebegett lágyan körbe. Computer hardware szakértő vagyok. Mi az a computer hardware? Nos, ez itten, mondta a druida, szandálos lábfejével megütögetve a sziklát. Pontosabban része a hardvernek. Pótalkatrész, most szállítom le. Van valami gond a nagy kőkörökkel az örvényfenségon, legalábbis azt mondják. Ha kapnék egy bronznyakéket, minden olyan felhasználó után, aki nem olvasta el a használati leírást a kézikönyvben, vállat volt. Valójában mi pontosan a haszna egy ilyennek? Kérdezte Széltoló. Bármi jó, ami eltereli a figyelmét a leesésről. Hát például arra jó, hogy például, hogy megállapítsd az év mely szakában vagyunk, válaszolta Belafon. Aha. Úgy érted, ha belepi a hó, akkor biztos tél van? Igen. Illetve dehogy, úgy értem, tegyük fel, tudni szeretnéd, hogy egy bizonyos csillag mikor kell. Miért? Sugárzott két virág udvarjas érdeklődést. Nos, esetleg tudni szeretnéd, mikor kell elvetni a gabonát, felette Belafon kissé beleizzadva. Vagy talán szívesen kölcsönadom a kalendáriumomat, ha akarod, ajánlotta két virág. Kalendárium? A kalendárium egy könyvecske, ami megmondja neked, milyen nap van ma, magyarázta Széltoló fáradtan. Napra készen, egész az utolsó okkult vonásig. Belafon megmerevedett. Könyv? Ismételte. Úgy érted, papírból? Igen. Nekem ez nem hangzik igazán megbízhatónak, mondta undokoló a druida. Hogyan tudná egy könyv megmondani, milyen nap van? A papír nem tud számolni. Elcsörtetett a szikla elejére, olyan vehemenciával, amitől az egész ijesztően inogni kezdett. Széltoló nagyot nyelt, és odaintette két virágot magához. Hallottál már a kultúrsokról?
8: Az mi?
5: Azaz, ami akkor következik be, amikor egyesek 500 évet áldoznak arra, hogy egy kőkört működőképessé próbáljanak tenni, és hirtelen megjelenik valaki egy könyvvel, amiben minden napra akad egy lap, meg valami kis csevegős rész, ilyesmik, hogy itt az ideje, hogy elültesd a paszújt meg, a szó elrepül, a sírás megmarad. És tudod, a legfontosabb dolog, amit sose szabad elfelejteni a kultúrsokkal kapcsolatban? Széltoló elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, míg ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy igyekezett visszaemlékezni, hogy is tartott a mondatban. Az, bökte ki.
8: Mi?
5: Hogy semmiképp se okozd egy olyan embernek, aki épp egy 1000 tonnás sziklát röptet.
8: Elment.
5: Armand óvatosan kikukucskált a láthatatlan egyetem fölé meredő, omladozó kőműves munka egekbe nyúló csúcsának és a művészetek tornyának egyik pártázatos lőrésén. A mágia oktatóinak és diákjainak csődülete messze alatta bólintott.
8: Biztos?
5: A gazdasági igazgató tölcsért formált tenyeréből és felkiabált.
9: Áttört a tenger felőli kapun és elmenekült 1 órával ezelőtt, uram! Téves!
5: mondta Ármánd. Ő távozott, és mi menekültünk meg. Nos, akkor akár le is mehetek.
4: Elkapott valakit?
5: A gazdasági igazgató nyelt egyet. Nem volt varázsló, csupán egy kedves, áldott jó természetű férfiú, akinek nem lett volna szabad olyasmiket látnia, amiknek az utóbbi órában szemtanúja volt. Természetesen nem volt szokatlan, hogy kisebb démonok, tarkafények és különféle félig anyagiasult képződések kószáljanak az egyetem területén. De volt valami a podgyász kérlelhetetlen támadásában, amitől inába szállt a bátorsága. Megpróbálni megállítani olyan lett volna, mint kihívni egy Gletschert egy barátságos birkózó meccsre.
4: Felfajta a liberális stúdiumok dékánját, uram!
5: Kiáltotta. Ármánd felderült. Minden rosszban van valami jó is, mormolta. Neki vágott a hosszú csiga lépcsőnek lefelé. Egy idő múlva halvány, feszes mosoly ült ki az arcára. A nap határozottan javuló tendenciát mutatott. Rengeteg szervezni való várt rá, és ha volt valami, amit Ármánd igazán szeretett, hát az a szervezés. A szikla száldogált a magas fennsíkok felett, kiverve a havat az alig pár lábbal alattuk gomolygó förgetekből. Belafon lihegve nyargalt ide-oda, itt felkent egy kis fagyonybarzsamot, ott krétával felrajzolt egy rúnát, míg széltoló összekucorodott rémületében meg fáradtságában. Két virág pedig aggódott a podgyásza miatt.
4: Egyenesen előttünk!
5: Visította túl a druida a légcsavarszél zaját.
4: Híve! Nézzétek az egek nagy komputerét!
5: Széltoló átlesett az ujjai között. A távoli szemhatáron kirajzolódott egy gigászi konstrukció, amit koncentrikus körökben és rejtélyekhez vezető útvonalakon elrendezett szürke és fekete sziklaoszlopok alkottak. Komor és félelmetes látvány a havas háttér előtt. Egész biztos, hogy emberi lény nem képes születőben levő hegyeket megmozdítani. Egész biztos, hogy egy csapat óriást varázsolt kővé valami.
10: Úgy néz ki, mint egy nagy rakás kő,
5: jegyezte meg két virág. Belafon élőképpé merevedett egy hadonászó gesztus közepén.
10: Mi?
4: Nagyon takaros,
5: tette hozzá sietve a turista. Valami hatásos jelzőt keresgélt.
4: Etnikus,
5: határozott. A druida sértett képpel merett rá.
4: Takaros!
5: Förmett a turistára.
4: A szilícium csúcsok diadala! A modern szabadkőműves technológia csodája szerinted takaros?
5: Igen, mondta két virág, akinek szótárában a szarkazmus csupán egy esszel kezdődő tízbetűs szó volt.
4: Mit jelent az, hogy etnikus?
5: Kérdezte a druida.
4: Azt jelenti, hogy imponálóan lenyűgöző,
5: avatkozott közbeszéltoló sietősen.
4: És ha nem haragszol, úgy tűnik, mintha a landolás veszélye fenyegetne.
5: Belafon, akit csak kevéssé sikerült kiengesztelni, megfordult. Széttárta a karjait, és egy sorozat lefordíthatatlan szót rikoltott, majd sértődötten azt dörmögte.
4: Takaros!
5: A szikla lassított, oldalra sodródott egy hóhullámban, majd körözni kezdett a kör fölött. Alant egy druida két csokornyi fagyöngyel integette el a bonyolult leszállási útvonaltervet. Belafon gyakorlottan, alig hallható csattanással tette le a masszív sziklát két óriási, szálegyenes bérc közé. Széltúló megkönnyebbült, hosszú sóhajban, ami azonnal elsietett, hogy búvóhelyet keresse magának, engedte ki az addig bennereket lélegzetet. Egy létre vágódott a szikla oldalának, és a perem fölött felbukkant egy idősödő druida fejbúbja, aki aztán csodálkozó pillantást vetett a két utasra, és Belafonhoz fordult.
11: A francba, épp idejében, mondta.
4: 7 hét múlva nyakunkon a disznólesés éjjére, és a nyavajás már megint lerohadt. Szia, Zakria!
5: Üdvözölte Belafon.
4: Most meg mi a gond?
11: Minden teljesen befutcsol. Ma például 3 perccel előbbre jelezte a napfelkeltét. Ez a kőkör egy nagy nulla, semmi más!
5: Belafon fáradtságosan leereszkedett a létrán, és ezzel eltűnt a látképből. Az utasok egymásra néztek, majd a belső kőkör tágas, nyílt terére mereztették szemük.
12: Most mit fogunk csinálni?
0: Kérdezte két virág.
2: Esetleg alhatnánk,
0: indítványozta széltoló. Két virág ezt meg se hallotta, ellenben lemászott a létrán. A kör körül druidák kis kalapácsokkal ütögették a megalitokat, miközben feszülten hallgatóztak. A gigászi kőtömbök némelyike az oldalán feküdt. Minden druidák tömege vette körbe, akik óvatosan vizsgálták őket és egymással vitatkoztak. Misztikus kifejezések hallatszottak fel oda, ahol széltoló üldögél.
12: Ugye nem lehet software inkompatibilitás. A kitaposott kacskaringó kámpálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, te marha!
13: Azt mondom, indítsuk újra és próbáljuk ki egy szimpla holdszertartást!
12: Oké, a kövek rendben. Persze, csak az univerzum romlott el, mi?
0: Kifáradt agyának ködösségén keresztül széltolónak felrémlett a rémisztő csillag, amit az égbolton láttak. Múlt éjjel valami igenis hibásan működött a világegyetemben.
2: Egyáltalán hogy került vissza a koromra?
0: Az az érzése támadt, hogy a válaszok a fejében lapulnak. És még egy ennél is kellemetlenebb érzés kezdett felsejleni benne, nevezetesen, hogy valami más is figyeli a lenti jelenetet, az ő, mármint széltoló szemén keresztül. Az ige előmászott elméjének mélyén lévő rejtek helyéről, egy olyan helyről, ahol a madár se jár nem, hogy széltoló, és határtalan pimassággal az előagyába telepedett. Onnan leste az eseményeket. Keresztbe vetett lábakkal, kényelemben helyezkedett, és pattogatott kukoricát majszolt, mármint képletesen persze. Széltoló megpróbálta visszalökni, és a világ eloszlott, mint a buborék, s maradt, mi volt a puszta. Sötétség, egy meleg dohos sötétség, egy kripta sötétje, egy szarkofág belsejének bársonyos feketesége. Vén bőrszaga és ősrégi papír fanyarsága érződött. Papír zizegett. Széltoló meg volt győződve arról, hogy a sötétség teli van elképzelhetetlen borzalmakkal. És persze az a baj az elképzelhetetlen borzalmakkal, hogy túlon túl is könnyű őket elképzelni.
2: Széltoló, szólt egy hang.
0: Széltoló sose hallott még egy gyíkot beszélni, de ha egy gyík beszélni tudott volna, ilyen lett volna a hangja. Mondta.
2: Igen?
0: A hang kuncogott, furán, papírszerűen.
10: Ilyenkor azt szokás kérdezni, hol vagyok?
0: Jegyezte meg.
2: Örülnék neki, ha tudnám?
0: Firtatta széltoló, erősen belebámulva a sötétbe. Most, hogy a szeme hozzászokott, valamit ki tudott venni. Valami nagyon elmosódottat, alig észlelhetőt, puszta körvonalat a levegőben. Valami furán ismerőset.
2: Na jó, törődött bele.
12: Hol vagyok?
10: Álmodsz.
12: Kérem szépen, nem ébredhetnék fel? Most rögtön, azonnal!
10: Nem,
0: felelt egy másik hang. Épp oly öreg és száraz, mint az előző, ám kissé más.
10: Valami nagyon fontosat kell mondanunk neked.
0: Szólalt meg egy harmadik hang, ha lehet még hullaszárazabban, mint a korábbiak. Széltoló értetlenül bólogatott. Elméje hátterében ott lappangott az ige, és óvakodva lesett ki a varázsló spirituális válla mögül.
10: Sok gondot okoztál nekünk, ifjú széltoló,
0: folytatta a hang.
10: Leesni a világ széléről, anélkül, hogy gondolnál más emberekre is? Mondhatom, roppant helytelen. Tudod te, hogy miattad komolyan el kellett torzítanunk a valóságot?
2: Na hát.
10: És most egy nagyon fontos feladat vár rád.
2: Igen?
10: Remek. Sok évvel ezelőtt úgy intéztük, hogy egyikünk a te fejedben lejjen menedéket, mert előre láttuk az eljövendő időt, amikor neked nagyon jelentős szerepet kell betöltened.
2: Nekem? Miért?
14: Mert mindig elfutsz,
0: válaszolta a hangok egyike.
14: És az jó, túlélő típus vagy.
2: Túlélő? Hát legalább 100-szor csak nem kinyírtak.
14: Pontosan.
10: De ha egy mód van rá, Igyekezz nem leesni a korongról legközelebb, jó? Ilyesmiről többet hallani se akarunk.
1: Ki ez a mi egész pontosan? Kérdezte Széltoló. Zizegés hallatszott a sötétben.
15: Kezdetben vala az ige,
1: mondta egy száraz hang közvetlenül a háta mögött.
10: De hogy a tojás,
1: igazította ki egy másik hang.
10: Határozottan emlékszem, a világegyetem nagy tojása, kicsi gumiszerű.
1: Valójában mindketten rosszul tudjátok. Biztos vagyok abban, hogy az ős slime volt a kezdet. Megszólalt egy hang Széltoló térd magasságában.
10: Nem, az később jött. Az első volt a firmamentum. Rengeteg firmamentum. Eléggé ragacsos, mint a vattacukor. Igazából túl szirúpos.
15: Arra az esetre, ha valakit véletlenül érdekel,
1: vágott közbe egy recsegő hang Széltoló balján.
15: Mindnyájan tévedtek. Kezdetben vala a torok közörülés.
10: Aztán az ige.
15: Már bocsánat, a slime.
16: Kifejezetten gumiszerű szerintem.
1: Csend lett. Majd egy hang óvatosan azt mondta.
15: Bárhogy is volt, mi mind jól emlékszünk rá.
10: Úgy van.
15: Pontosan.
16: Úgy.
15: Igen.
14: És a mi feladatunk gondoskodni arról, hogy semmi borzasztó ne történhessék vele. Széltoló.
1: Széltoló a sötétbe sonnított. Volnátok olyan szívesek elmagyarázni, miről beszéltek? Papírzizegésszerű sóhaj hallatszott.
10: Na, ennyit a metaforákról, legyintett a hangok egyike. Ide figyelj, rendkívül fontos, hogy megoltalmazd az igét a fejedben, és visszahozzad hozzánk a kellő időben, hogy a legmegfelelőbb pillanatban ki lehessünk mondva. Érted?
1: Széltoló azt gondolta, ki lehessünk mondva. Derengeni kezdett neki, hogy a körvonal előtte mi is valójában. Írás egy lapon alulnézetből. Az oktávóban vagyok benne? Kérdezte.
14: Egy bizonyos metafizikai értelemben, vetette oda a hangok egyike fokhegyről. Közeledett. Széltoló érezte a lapozás száraz szelét pont az orra előtt. Mire fel? Elfutott.
1: A magányos vörös pötty ragyogott a körülötte levő tenyérnyi sötétségben. Ármánd nem tudott megszabadulni az érzéstől, valamint még a rendvezetőjévé történt beiktatáshoz öltött ünneplőjétől sem, hogy a csillag nőtt egy kicsit, miközben figyelte. Borzongva fordult el az ablaktól.
14: Nos, mondta. Ez egy csillag, jelentette ki a csillagjóslás professzora.
15: Azt szem.
1: Azt szed? Az asztrológus idegesen összerezzent. A láthatatlan egyetem csillagvizsgálójában álltak, és a láthatáron feltűnt cseppnyi rubinvörös tűhegy ugyanolyan baljóslatúan hunyorgott rá is, mint újdonsült főnökére.
14: Nos, tudja, uram, a lényeg az, hogy mindig is úgy hittük, a csillagok többé-kevésbé épp olyanok, mint a napunk. Úgy érted, kb. Egy mérföld átmérőjű tűzgömbök?
17: Igen, igen, de ez az új. Nos, ez nagy.
14: Nagyobb, mint a nap? Kérdezte Ármán.
1: Mindig is imponálónak talált egy mérföldszéles tűzgolyót, bár elvi alapokon ellenezte a csillagokat. Az egész égboltot összerendetlenítették.
14: Hát, sokkal nagyobb,
1: bökte ki nehézkesen a csillagjós.
14: Esetleg nagyobb, mint nagy Atuin feje?
1: Az asztrológus nyomorultul érezte magát, annak is látszott.
14: Nagyobb, mint nagy Atuin és a korong együttesen. Ellenőriztük, majd gyorsan hozzátette, és meglehetősen biztosak vagyunk benne.
1: Hát, az tényleg nagy. Értett egyet Ármánd. Az emberben még az óriási szó is felötlik.
14: Masszív,
1: sietett hozzájárulni a csillagjós. Ármánd járkálni kezdett fels alá az obszervatórium mozaik padlatán, amin a korong állatövi jegyei díszelektek.
5: 64 volt belőlük. Vézentől, a duplafejű kengurutól, Gahuluig, a tulipántos vázáig. Ez egy csillagi egy valami egész hihetetlen vallási jelentőséggel, ám jelentése sajna már a múlt ködébe vész. Hirtelen megtorpant. Mubbó a hiéna kék és arancsempékből kirakott jele fölött, és sarkon fordult.
12: Neki fogunk menni?
5: Kérdezte.
12: Attól tartok, uram,
5: igen, válaszolta az asztrológus. Ármánd néhány lépést tett előre, elgondolkozva simogatta szakállát. Újra megállt. Ezúttal Okidzsoki, az utazó ügynök és a mennyei petrezselyem holtszarván.
12: Nem vagyok szakértője az ilyen ügyeknek, mondta, de úgy képzelem, ez nem lesz valami jó dolog, igaz?
5: Valóban nem, uram.
12: Roppant forróak ezek a csillagok, mi?
5: A csillagjós nagyot nyelt. Igen, uram.
12: Elégünk?
5: Végső soron.
12: Természetesen előtte még lesznek korongrengések, meg szökőár, megszűnik a tömegvonzás és a
5: légkör. Valószínűleg elillan.
12: Egy szóval a helyén való szervezettség teljes hiánya.
5: Az asztrológus habozott, majd beadta a derekát.
12: Úgy is mondhatjuk, uram. Az emberek pánikba fognak esni?
5: Attól tartok csak rövid időre, uram.
12: Mondta Ármánd, áthaladva az esetleg kapu fölött, szabályosan körözve a mennyországi tehén felé. Felsandított a horizonton villogó vörösségre. Úgy tűnt, meghozta döntését. Nem vagyunk képesek lokalizálni széltolót, mondta. És ha őt nem találjuk meg, nincs meg az oktávó 8. varázsigéje sem. Ám úgy hisszük, hogy muszáj felolvasni az oktávót, hogy elhárítsuk a katasztrófát. Ugyan mi másért hagyta volna hátra a teremtő?
5: Lehet, hogy csupán feledékenységében, sugallta a csillagjós.
12: Ármánd rámerett. A többi rend innentől a tengelyig minden földet végig kutat, folytatta ujjain számlálva a tételeket, mert észszerűtlennek tűnik, hogy valaki berepüljön egy felhőbe, ám ne jöjjön ki belőle.
5: Ha csak nem volt tömve sziklával, próbálta könnyedebbé tenni a hangulatot az asztrológus egy eléggé vacak, és mint kiderült, teljesen sikertelen viccel.
12: Tehát le kellett szállnia valahol. De vajon hol? Kérdezzük magunk.
5: Hol? Vajon hol?
12: Visszhangozta a csillagjós lojálisa. És akkor a követendő eljárás azonnal önként adódik számunkra. Az asztrológus megpróbált lépést tartani a varázslóval, ahogy az átmasírozott a két kövér kuzinon.
5: Mégpedig a milyen eljárás?
12: A csillagjós felpillantott. Egyenesen Ármánd tekintetébe, ami oly szürke és lágy volt, mint az acél.
5: Hát, abba hagyjuk a keresést?
12: Bátorkodta.
5: Pontosan! Hasznát vesszük a teremtőtől kapott ajándéknak az utolsó cseppig. Lenézünk, és mit látunk?
12: Az asztrológus lélekben hangosan felnyögött.
5: Lenézett. Padlólapokat?
12: Merészelte kétségbeesésében.
5: Padlólapok. Valóban, amik együtt mit képeznek?
12: Ármánd várakozást teljesen várt.
5: A zodiákost, kockáztatta meg a csillagjós egy végsőkig elszánt férfiú.
12: Úgy van. Ebből következik tehát, hogy nincs is másra szükség, csupán fel kell állítsuk széltoló, hajszálpontos horoszkópját, s már is tudni fogjuk, hol tartózkodik. Az asztrológus úgy vigyorgott, mint az, aki miután hosszan dzsiggelt futóhomokon hirtelen szilárd talajt érez a lába alatt.
5: Szükségem lesz a pontos születési időre és helyre, mondta.
12: Ó, semmi gond. Kimásoltam az egyetem kartotékjaiból, mielőtt idejöttem.
5: A csillagjós a homlokát ráncolva megvizsgálta a jegyzeteket.
12: Keresztül ment a helyiségen, és kihúzott egy táblázatokkal teli fiókot. Újra megnézte a feljegyzéseket. Felkapott egy bonyolult körzőt, és a grafikonok fölött néhány hókusz-pókuszt írt a levegőbe.
5: megragadott egy kis sárgaréz asztrolábiumot, óvatosan felkurblizta, miközben a foga között fütyűrészett. Aztán megfogott egy darab krétát, és néhány számot firkált a fali táblára. Eközben Ármánd az új csillagot bámulta. Azt gondolta. A csorti piramis felirata szerint, aki együtt kimondja mind a 8 varázsigét, amikor a korong végveszélybe kerül, el fogja nyerni szíve minden vágyát. És ez oly hamar lesz. Meg azt is gondolta. Emlékszem, széltolóra, emlékszem, nem ő volt az a nyiszlett fiú, az örökös osztály utolsó, amikor még az iskolapadban ültünk, aki minden ízében antimágikus volt. Kerüljön csak elébém, s meglátjuk, ki kaparintja meg a 8. Az asztrológus egy folytott hinnyét marmolt. Ármán sarkon pördült.
18: Nos, rendkívüli horoszkóp, mondta a csillagjós lélegzet visszafojtva.
5: Noha egy cseppet fura.
18: Milyen szempontból fura? Széltoló, a halavány csillagok csöpnyi unalmas halmaza csillagzat alatt született, ami, mint ön is tudja, a rebdeső jávorszarvas és a csupagubanc zsinek csillagképek között található. Azt rebesgetik, hogy még az ősidők bölcsei se tudtak soha semmi érdekeset mondani erről a csillagképről, ami, igen, folytasd, hörrent Ármánd ingerlékenyen. A hagyományok szerint ebben a jelben születnek a saktábla készítők, a hagymahárusok, a kevéssé jelentős vallásos plasztik ikonok gyártói, valamint az unra allergiás egyének. Egyáltalán nem varázslónak való csillagjel. Amikor széltoló világra jött, a mennyek ormának árnyéka, nem óhajtom hallani az összes mechanikus részletet, morogta Ármánd, csak a horoszkópját mond.
5: Az asztrológus, aki eddig kifejezetten élvezte a dolgot, mélyet sóhajtott, és elvégzett néhány további számítást.
18: Nos, jól van, mondta. A következőképpen hangzik. A mai nap kiválóan alkalmas új barátok szerzésére. Egy jó tettnek előre láthatatlan következményei lehetnek. Ne bosszants fel egyetlen druidát se, hamarosan különleges utazásban lesz részed. Szerencsehozó ételed az apró borka. Azok az emberek, akik kést szegeznek a torkodnak, valószínűleg rosszat akarnak neked. Utóirat, a druidákat nagyon is komolyan gondoljuk.
5: Druidák, merengett Ármán. Nocsak, nocsak. Jól vagy? Kérdezte két virág. Széltoló kinyitotta a szemét, sietve felült, és megragadta két virág ingét. El akarok menni innen, mondta sürgetően. Most azonnal. De hamarosan kezdődik egy szertartás. Ősi hagyományok szerint. Nem érdekel, milyen ősi. Tisztes macskakövet akarok érezni a talpam alatt. Be akarom szívni a jó öreg pöcegödrök ismerős szagát. Oda akarok menni, ahol hemzsegnek az emberek, a tüzek, a tetők, a falak és egyéb ilyen barátságos dolgok. Haza akarok menni! Kétségbe esett vágyódást érzett Ankh-Morpork füstös, gőzölgő utcái után, amik mindig tavasszal hozták legjobb formájuk, amikor a mézgás fényesség az Ankh folyó zavaros vizén sajátosan irizált, és az ereszek felől csupa madárdal zengett, vagy legalábbis a madarak ritmusos köhögése. Könnycsepp gördült szeméből, ahogy visszaemlékezett a megmagyarázhatatlan fényjátékra a kisistenek templomán. Ezen az ismert és jellegzetes helyi tájékozódási ponton összeszorult a torka. Ahogy felidézte a sült halas bódét, a szemétdomb utca és a dörzsölt feltalálók útjának kereszteződésében. Az ott árusított uborkákra gondolt. Nagy, zöld, üvegük alján megbúvó izékre, amik vízbe fulladt bálnákra hasonlítottak. Az uborkák a távolból szólították széltolót, megcsillantva előtte a lehetőséget, hogy befogják őt mutatni a szomszédos üvegben pácolódó savanyú tojásnak. A kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

ilyen telünk volt, ráfáztunk, megírtam egy naplóba. Január 5-én kezdtem, amikor a hideg hullám először elérte hazánk. Gondok vannak a központi fűtéssel. Jégcsapok lógnak a könnyező pálmáinkon. Mi azért melegszünk. Kiosztottam a gyerekeknek a személyi fűtőtesteket. Kaptak egyet csillagszórót. Kigyulladt a karácsonyfánk is, így aztán két napra megoldottuk a lakás fűtését. Még szerencsé, hogy dupla luccot vettünk. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallas Athéné kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyok. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta fölmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakmatt a helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosál. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette, a tévében szilveszter este óta nem láttam ekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bor. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak mínusz 10 fok. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótány. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zoknis toppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, és megszólalt. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na, azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakásbeli és a kinti hideg közén, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutattak. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szemet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojás briketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli.
Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag és árhivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva a MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rúgjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak. A többen körülüljük, fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk. Elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Síkosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sóspereccel. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. Sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénre várók sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés, hogy ne fűtsünk kétfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tudott. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélőt. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felül érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az alpesi sívvilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőrt. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. Egy óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsokrot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását.
Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.

0: sì.
1: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosú. Valahonnan megtudta, hogy potya. Megy. Megy bele. Leteszi, azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezzel mi munkája volt, amire el tudta adni, de tényleg ez, ilyen szöveg. Hát nem. Hát, szerintem, amikor az író ezt írta filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfit. Hát, ráemeltem a karó. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttátok, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, amikor ráemelte a karó? Alatta maradt. Úgy, hogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfit, mert ráemelem a karó. Azt mondja erre a mortosos anyó. Rá? Hát akkor... Bajuszpödré? Hát akkor... Bakfit? Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Két. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfit. Mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval... Volt, kérem, másik rész, ez se kutya. Jön Bajány, nagy lány, hó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérem, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak, Bécsből. Azok begyárom, akkor kijártak Bécsbe. Csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinn áll a pusztában, fúj a szél, piszkosú, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, akkor, hanem ez mindig jött. Hogy is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó ott a világban, akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, a férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, az meg közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a... így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony.

0: akkor mi a beosztott, mi képzeljék el. Na szóval, bent vannak azért, ágyikóban lefekszenek, indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám, tudjátok, röhögnöm kell aztán. Szóval, lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem egyszer csak, hogy Szűz Mária, oda ég a lángosom. Erre iszkiri. Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyúlt.
1: Hát az meleg. Hát nagyon meleg a alt.
0: Hát ő fűtötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tiéd, azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik milyen volt, kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez. Ez ahhoz képest, kérem, gyerekpiskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát a gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a lány a fiúnak, de szerelmesen áll. Sőn. Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát... Úgy nem olyan szép, csak Söndör, meg aztán azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... Azt mondja, Söndör, azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen. Nem szereti, van ilyen. Jó, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Oda él, azt mondja a Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyétek el. Hát meddő az a két te él. Hát tény. Miért visztittek el ezt a két meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték-e, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják. Menenek, menedegélnek, állj! Mind a két meddő tehén ököl. Igen, azért volt a két tehén meddő, mert ököl. Hogy nem vették észre. Hát pedig kérem, így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ököl között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így titt alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tehénnek az első két lába, így, nem ám cipőben, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztélláb, így, itt az első, ott meg kerül belőle az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közt a tehén, így, na eddig egyforma. Most van a különbség, a tehénnél, ott a Cornellnál, ott a, vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes, háta fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy. Szóval a Cornellnál van egy ilyen négy ujjú kesztyű, de jó felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van, ugye a 16-os tájékán, de csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérem, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát, lemennél fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, az biztos.

0: Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt, trapéria, vizsgát, világot. És most következik Hoffi Géza. Na, mondjam, akkor így következik. Be az színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, úgy mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Ugye. Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, vers. Na, most bejött, jó van. Hát jó, mert ezért csinálom. Hát nem, hát csinálnám én ezt pénzért, ugyan? Ennyiért meg pláne nem, nem értem. Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót. Tényleg, nekem az adóból már van 3 falum. Mind szép, fejlett, kultúrált falu. Ó, járda is van. Deszka, viszik maguk előtt, mikor mennek ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik. Igen, már a 2 deszkát kevén ide. Ja. Igen, mert sugárult, azért van így. Visszatérve a tapsra, kérem, nálunk a Microscope színházban. Én így mondom, hogy Microscope. Mondom bent is, mert ugye háta van külföldi. Az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak. Szóval visszatérve a tapsra, nálunk a taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöpték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát ma ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani, tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalat ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve minden. Kezdeném a verset mondani, és 2 kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, egy futkos. Na, mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát. Elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végig. Na, mondom, illetve kezdem. Gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt. Nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom, öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem. Mondom a verset, akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt, ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itten? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. Úgy. Nagy szellemek a találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után kritika jelent meg, L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy L.I.-rás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsit bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe. Iván Kozire. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát, úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakás. Ezt a verset én most elmondom úgy, mint ha Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem, azonban. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen izé. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Most én is mindjárt szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Na, azonban. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács János,
1: öntő munkás.
0: Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó? Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget, poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez a Komlós levonta, hogy norma csalás. Képzeljék. Na, tehát ennél résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos, és meleg, levegős, nem zár az ablak. Világos, hogy nem zár, egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Hé, majd figyeljék meg, rekkenő lesz nyáron, rekkenő. Na, ez jön most ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb, boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek, nem csak én. Végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban. Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Úgy, ahogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a részünk most. Tényleg nem mondanám, hát ez a részünk. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már ide. Hát így nem megy. Az, hogy a másik az M meg, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik. Jó. Na szóval, most jön ez, hogy megjövök fáradtan. Csak tudnám, mit tölni. Hát gyárból jöttem, én lennék fáradt. Megjövök fáradtan. Meghalni szeretnék. Sem Scsi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Igen. A Scsin van felakadva, az ugye. A teja az rendben van, mi? Csak a Scsi. Rendben. Tessék, Scsi törölve. Azon nem röhögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Scsi, hogy ennyire védi. Na. Azért beszélek ám másról ilyen sokat, mert nem tudom, mi következik a versben. És ami a röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly. Na. Majd sirálymód, kádba csobbanok. Nem volt benne víz. Az ember benne van a kádba, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre! Kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó most.

0: Pályázati felhívás következik. Tilos sci-fi pályázat.
1: Novella.
0: Vers.
2: Zene. Ide vele. Sci-fi. Pont.
1: Tilos.
0: Pont.
2: Hú.
1: Pályázati
2: felhívást hallottatok?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass. Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyre.
6: Tilos Rádió?
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
4: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

most nagyba megy már a jelvénycsere, és a furcsa nemzetközi terepere.

0: Ira Jógedi a énekelnek, a Jim, a Joe meg a Kicsi. És azóta várom, mikor jelenik meg a Jim, a Joe meg a Kicsi.
1: A Jim, a Joe meg a Kicsi.
0: A Jim, a Joe meg a Kicsi.

Tilos Rádió. A Kelta Karót halljátok, és folytatjuk a múlt héten megkezdett regényfeldolgozást. Bohumil Hrabal szigorúan ellenőrzött vonatok című művét, és figyelem, elképzelhető, hogy csúnya szavak lesznek benne. Szóval kiskorúak, kérjük, hogy felnőtt felügyelet.

0: A kastélyból értesítés jött, hogy Kinski gróf úr szívesen látja a főnök urat vacsorára. 7 órakor eljön érte a lovász. Lehúztam az első tétítést, és felgyújtottam a villanyt a forgalmi irodában. A főnök úr irodájában, bár ott is volt villany, a kerekkanócú, zöld ernyős petróleum lámpát gyújtottam meg. Aztán kijártam Hubicska forgalmista úrral a peronra, az áthaladó vonatokhoz, és leadtam nekik a jelt a zöld szolgálati lámpával. A főnök úr lehozta az irodába a bárói mundérját, a szürke nadrágot, vadászzekét és a fajtolla Schwarzenberg kalapot. Nyitva hagyta a forgalmi irodába nyíló ajtót, és örült, hogy látjuk, miképp öltözködik. A mezei úton a kastély felől már közeledett is a lovász, fehér kancán ült. Mellette vezetékszáron egy másik fehér ló ügetett. Az égen csillagok remegtek, és az este különös fényeket sugárzott. A hó ropogott az esti fagytól. A zöld lámpa csendesen sziszegett az irodában, és a főnök úr mereven bámulta magát a tükörben. Már rajta volt a gála öltözet, a szarvasbőr kesztyű, meg a Schwarzenberg kalap is. A lámpa fehér kört vetett a plafonra, és a kör körül újabb körök keletkeztek. Az egész kép egy csontváz mellkasához hasonlított. Gyerekkoromban nagyanyámhoz jártam a szünidőben. Ott is ilyen lámpa volt, és este az ágyban fekve mindig azokat a köröket meg árnyékokat néztem, amelyeket a lámpa vetett a plafonra, és akárhogy is próbálgattam a szemem, mindig a csontvázat láttam. Még a takarót is hiába húztam a szememre. Folyton előttem volt a plafon meg a csontváz. Egyszer, ahogy így néztem a plafont, nagyanyám fát hozott be a kötényében, és nagy lármával leszórta a padlóra. Felkiáltottam. Leestek a halál csontjai! A lovász fehér kancáján belovagolt a peronra, a felnyergelt vezetéklóval. Olyan fehér volt az a két ló, hogy szinte világított, mint a világzó jázminbokor éjszaka. A főnök úr kijött az irodából. A lovász leugrott a lóról, és kengyelbe segítette a főnök úr lábát. A főnök úr rövidre fogta a gyeplőt. A galambház alá léptetett, és felszólt.
1: Aludjatok szépen, nem sokára visszajövök! Ne féljetek, visszajön a főnök úr! Aludjatok szépen, gyermekeim!
0: A lengyel hiúz galambok turbékoltak, szárnyukkal csapkodták a röpnyílás rácsát, és a főnök úr a lovász kíséretében elügetett. Átlovagoltak a vágányokon, aztán a mezei úton ügettek tovább. Hallani lehetett a dobogásukat, de a fehér lovak egybeolvadtak a hóval. Csak a főnök úr meg a lovász sötét ruháját lehetett élesen kivenni, úgyhogy olyan volt az egész, mintha a levegőben ülve mozognának. Hubicska forgalmista úr kiteregette maga elé a menetrend grafikonokat, és a ceruzája hegyével követve a vonalakat beléjük mélyedt. Én pedig félrehúztam a zöld függönyt, és megkezdtem a jegykiadást. A váróterem homályából felmerültek az utasok. Megvették a jegyüket, és megint visszabújtak a sötét zugokba. Nem szívesen mentek volna ki a fagyos peronra. Ha hideg volt, mindig a forgalmistához igazodtak. Tudták, amíg nem megy ki a vonatot várni, addig ők is nyugodtan benn maradhatnak. Néha gonoszul megtréfáltam őket. A személy még legalább egy fél órányira volt, de én felvettem a kabátomat, feltűrtem a gallérját, és kimentem a peronra, mintha a vonatot várnám. Az utasok kijöttek utánam, de én csak sétáltam egyet, aztán a sinek mellé állítottam a lámpát, és visszamentem a meleg irodába. Az utasok még áldogáltak egy ideig, de amikor már nagyon átjárta őket a fagy, újra bementek a váróterembe a kályha mellé, és onnan néztek rám ellenségesen. A főnök úr is kihasználta néha az éjszaka sötétjét. Gumisárcipőt húzott, úgy járta be az állomást, és megleste, mit csinál a személyzete. Engem is tetten ért egyszer, amikor éjfélkor édesen aludtam. Egy széken ültem, az állam a mellemen nyugodott. A főnök úr pedig a váróteremben a pénztárablak előtti korláton állt, és a zöld függöny fölött benézett az irodába. Aztán kalocsnival a lábán hangtalanul a peronra ment. Hangtalanul kinyitotta az ajtót, hangtalanul bejött, megállt fölöttem, és gyönyörködött bennem. Aztán a vállamnál fogva megrázott, de én nagyon álmos voltam, és azt hittem, hogy otthon vagyok.
2: Hány óra van, apuka?
0: Kérdeztem, és a főnök úr nagyot ordított.
1: A főnök van itt, nem apuka, és azon kívül szolgálatban vagyunk. Apuka!
0: Aztán jelentést küldött az esetről Hradecbe, és én néhány nap múlva piros megrovást kaptam. A személyvonat bejárt. Én elfoglaltam a helyemet a peronon. Az utasok kidódultak a váróteremből, a vonat lassan előbbre húzott, a második kocsi lépcsőjén megláttam Mását. Fehér sája messzire világított a sötétben. Mellén szolgálati lámpa pislogott. A csuklójáról vékony szíjon lyukasztó lógott, és mása tiszta volt, mint mindig. Még akkor is, amikor az államvasúti műhelyek kerítését festettük, akkor is mindig tiszta volt. A műszak végén éppen úgy, mint az elején. Leugrott a lépcsőről, fekete cipő és fehér harisnya volt rajta. A gödröcskék vidáman mosolyogtak a szája két oldalán, és az arca úgy ragyogott a kék sötétségben, mintha éppen most törölte volna ki a fülét a törülköző csücskével. Piros almát nyomott a kezembe, és én az egyik kezemben az almát tartottam, a másikban a szolgálati lámpát. És más a hozzám sem volt. Megölelt. Erősebb volt, mint én. És az arca tejszagú volt, és olyan erősen ölelt, hogy az olajlámpa a melleme csütötte. A lángja a szívemig harapozott. És más a fülembe sugta. Milos, én annyira szeretlek. És mindenről, ami történt, csak én tehetek. Megkérdeztem a lányokat, mit kell csinálni. Az idősebbeket kérdeztem. Biztos, hogy most már minden rendben lesz. Egész biztos, mert... most már tudom, hogy kell. Tudod? Hátra lépett. Kihúzta zsebéből a menetrendet, kinyitotta, és egy fényképet nyújtott felém. Éreztem az ujjam hegyével, mennyire össze van fogdosva. Az én képen volt, amit akkor adtam neki, amikor a kerítést kentük, Miniummal. Kisfiú voltam rajta fehér matrózruhában. Mikor megfordítottam, láttam, hogy a másik oldalán is fénykép van. Rögtön tudtam, hogy Mása önmagát ragasztotta oda. Ő is kislány volt a képen, és ő is matrózblúzban volt. És mind a két fényképet ovális alakúra nyírta ollóval. Milos? Mikor jössz el hozzánk? Mikor? Kérdezte. Holnap után, ha akarod. Dadogtam. Aztán el kellett fütyülnöm a V9 jelzést, vonatkísérők helyre, és a kalóznők lámpával jeltattak, hogy kész, és én is felemeltem a zöld lámpát, és a vonat elindult, és Mása megint hozzám simult olyan szorosan, ahogy a gyerekkori képeink simultak egymáshoz, hogy egyben maradjanak. És Mása megcsókolt. Aztán felugrott a kocsi lépcsőjére, a mellén kéken világított a szolgálati lámpa, és én mozdulatlanul álltam, mert éreztem, hogy igazi férfi vagyok. Meg is győződhettem róla. Oda nyúltam. Igen, férfi vagyok. De hát akkor hogy történhetett az, ami történt? Hogy amikor odáig kellett volna kerülni a dolognak Másával, hirtelen lehervadtam, mint a liliom. Legutóbb a kórházban volt nálam, az ágyam fölé hajolt. Kék kabát volt rajta ezüst gombokkal, és amikor a kabát fölém hajolt, a gombok úgy világítottak rajta, mint a lámpások a hídon. Mása megcsókolt, de előbb kiesett a zsebéből a fekete szolgálati fütyülő, és megütötte a fogamat. Aztán Mása leült az ágyra és a bekötözött kezemre, de nem sokára el kellett mennie, mert az egyik páciens felébredt a narkózisból, és fel akart kelni. De oda volt kötve az ágyhoz, és azt kiabálta, hogy Maxi, lazítsd meg a kormányt, lazítsd meg, Maxi, és kiszabadította az egyik kezét a kötelékből, kihúzta az ágy alól az üveget, és borzasztó erővel elhajította. Az üveg átrepült az egész kórtermen, és ezer darabra tört a falon, ahol az én ágyam állt, és a szétfröccsenő vizelet megpermetezte Mását. A sárga csöppek gyönyörűen csillogtak a hajában, amikor felállt, hogy elbúcsúzzon. De az ajtóból még visszafordult és csókot intett. És én csak akkor néztem meg igazán. Aztán, amikor kijöttem a kórházból, hiába tekintkedtem jobbra-balra. Senki se jött elém. Aznap nagyon szomorú voltam, mert mellettem egy 15 éves lányka feküdt. A szekrényben megtalálta azt a pár posztó csizmát, amit a szülei vettek neki a születésnapjára. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, felhúzta a lábára és elutazott Prágába. De a vonat Szatalicénél a sziklák között összeütközött egy másik vonattal. És ahogy a kocsi padjai egymásba torlódtak, levágták a kislány lábát, és amikor felébredt a narkózisból, folyton ezt kiabálta. Tegyék a csizmát a szekrényből! Egyedül mentem el a kórházból, és amikor belenéztem a kirakat üvegbe, Nem ismertem meg magamat. Kerestem az arcom. De nem volt ott, mintha valaki más lettem volna. Megvártam, míg egyedül leszek a kirakat előtt. Szinte leselkedtem magamra. De mégis azt hittem, hogy az valaki más. És akkor felemeltem a kezem, és a tükörkép szintén felemelte a kezét. Felemeltem a másik kezem, és a tükörkép is felemelte a másik kezét. Jobban odanéztem, és láttam, hogy a korlát mellett egy hatalmas ember áll fehér ruhában. A kőműves volt. Egészen elborítottam mész. A kőpadlón egy Minimax oltókészülék hevert, és a kőműves rám nézett, és az ujjai között cigarettát sodort. Aztán a szájába tette. Meggyújtott egy szál gyufát, és befordította a tenyeréből formált kosárkába. Oda tartotta a lángot a cigarettához, de közben folyton engem nézett. Mintha a bisztricei kis hotelszoba ajtaja volna közöttünk, de csak résnyire nyitva. És a résbe az egyik oldalról én tettem bele a szemem, a másik oldalról a kőműves. Úgy éreztem, mintha valaki ugyanazt a kilincset nyomná le a másik oldalon, amelyiken én tartottam a kezem. És most rájöttem, hogy ez az óriási öreg kőműves a mézzel borított ruhában az Isten volt állöltözetben.
3: Lok 58-236 schiebt nach.
0: Az állomáson néhány tehervonat ment keresztül. Aztán egy személy. A szolgálati kocsi ablakszélein fénycsíkok bukkantak ki, mint nyáron a szőrszálak a lányok fürdőruhájának aljából. A fűtők szenet lapátoltak a kazán alá. A mozdonyból fény fröccsent a sötétbe. És a fűtők mozgó alakja mozgó árnyékot vetett a szerkocsi falára. A bejárati és kijárati jelző vörös és zöld fényt váltogatott. A fényjelzések a váltókon keskeny, álló téglalapot mutattak, az egyenes pályajelét, és fekvő téglalapot, a kanyarodó pályajelét. És a Liverpool mellett, ahol a vakvágány végződik, egész éjszaka világos kék lámpa áll, és a szemaforok karja messzire hallhatóan zörög a fényváltozásoknál. Az irodában kattognak a gépszerkezetek. Néha halkan megcsendül a telefon, ha a tévedésből egybe kapcsolják a vonalakat. A blokkban zakatol a kerékkioldás. Megcsörennek a kerekek, és Hubicska forgalmista úr fel-alá jár a csicsergés közepette, tele gonddal, mert állandóan az általa szigorúan ellenőrzött vonat jár az eszében, amelyik éjfélkor 28 vagon lőszert visz át az állomásunkon. És Hubicska forgalmista úr grafikonon követi a vonat mozgását, majd felemeli a fejét, fülel, kinéz a peron sötétjébe és a váróterem félhomályába. Én pedig ez alatt mására gondolok. És megfagy bennem a vér, ha elképzelem, hogy megint arra kerül majd a sor. Én is gyakran áldogáltam mostanában a peronon. Én is gyakran néztem az éjszakai jeget, ahol most az én filmem pergett. Lefektettem mását a mennyboltra, ahogy Hubicska forgalmista úr Zdenyicskát a Dávid asztalra, és egyik fehér nemű darabot a másik után húztam le róla. De amikor másra már mesztelenül feküdt az egész égbolton szétterülve, nem tudtam, mit csináljak vele. Illetve tudtam, de még nem voltak tapasztalataim ilyen téren, mert még sohasem voltam női testben, kivéve azt az időt, amikor még az anyám hasában voltam, de erre nem tudtam visszaemlékezni. Aztán hallottam, hogy a főnökné asszony lejön a lépcsőn, az egyik kezében lámpát tart, a másikban egy fazék galuskát. Aztán bemegy a pincébe, ahol ilyetten gágogni kezd a gúnár. A peronon álltam, és a kisablak négyszögén át benéztem a pincébe. A főnökné asszony meg az árnyéka lehajolt. Kivett egy galuskát a fazékból, kinyitotta a gúnár csőrét, beledugta a galuskát, aztán összezárta a csőrt, mintha a bicskát kaptintana be. És a másik keze két ujjával lenyomkodta a galuskát a liba begyébe. Aztán megint kivett egy galuskát, vízbe mártotta, és tovább tömte a hiába védekező állatot. Mindjárt jövök, szóltam oda Hubicska forgalmista úrnak. Legyen szíves, vegye át egy percre a szolgálatot. A falakat tapogatva óvatosan raktam a lábam, Lementem a csiga lépcsőn, és csendesen benyitottam a pincébe.
4: Főnökné asszony,
0: mondtam. Ne tessék megijedni, én vagyok az. Milos. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól, mert hogy... szóval, holnap után elutazom a mennyasszonyomhoz, Másához. Biztos tetszik ismerni. Erre jár a vonattal, kalauznő. És ha ott leszek nála, akkor azt fogja akarni, hogy... hiszen tetszik tudni.
4: Nem tudom,
0: motyogta a főnökné asszony, és lehajolt, beáztatott egy galuskát, és kinyitotta a gúnár csőrét. De hogy nem tetszik tudni, mondom. Ne tessék úgy tenni, mintha nem tetszene tudni. Tanácsot szeretnék kérni a főnökné asszonytól. Szóval én mindig férfi vagyok, de amikor be kellene bizonyítani, hogy az vagyok, akkor már nem vagyok az. A könyvek szerint ejakuláció prékokszom van. Tetszik tudni?
4: Nem tudom,
0: mondta a főnökné asszony, és megint beáztatott egy galuskát. Dehogy nem tetszik tudni, mondom. Hát például most elgondolkodom. Na tessék, most férfi vagyok. Tessék ide nyúlni.
1: Szűz Máriám,
0: suttogta a főnökné asszony.
4: Én már klimaktériumban vagyok.
0: Miben?
4: Klimaktériumban.
1: De hát ez borzasztó.
0: Remegett a főnökné asszony, és felborította a lábast. Letérdeltem, és elkezdtem szedegetni a galuskát, és a főnökné asszony is szedegette. És én közben elmeséltem neki, hogy azért vágtam fel az ereimet, mert lehervadtam Nonemán bácsinál az 5 perc alatt kész műteremben. Mert hamarabb végeztem, mint ahogy elkezdtem. És a főnökné asszony hallgatott, és fogta a gúnár csőrét. Tessék ide nyúlni, főnökné asszony, mondtam.
4: Jól van, oda nyúlok,
0: mondta, és az árnyékával együtt előre hajolt, és elfújta a gyertyát. Hát, férfi vagyok, főnökné asszony, kérdeztem.
4: Az bizony, felelte.
0: Na jó, főnökné asszony, de mi hasznom van belőle?
4: Nem taníthatna be a főnökné asszony. Nagyon szépen kérem.
0: A bolondok házában Brabec doktor azt mondta, hogy próbáljon meg egy idősebb hölgyel.
1: De én már klimaktériumban vagyok. Én már igazán nem akarok ilyesmivel foglalkozni. Én megértem magát.
4: Szűzanyám, ha fiatalabb lennék.
1: Mi a csuda ütött magukba ezen az állomáson? Hubicska forgalmi tisztúr azokkal a bélyegzőkkel, maga meg ezzel a
4: betanítással.
0: Ne csak legyen nyugodt, holnap után minden jól fog menni, meglátja.
4: Hiszen
0: maga tényleg férfi.
1: De mennyire férfi?
0: Az ablakon keresztül láttam, hogy Hubicska forgalmista úr kimegy a peronra. Szétveti a lábát és az eget nézi. És én jól tudtam, hogy ott most nem Zdenyicska terülszéllyel. Nem ő dugja ki a fenekét a mennyboltozatból, hanem a tehervonat halad végig az égi pályán. 28 kocsi. Aztán az egész szerelvény hirtelen eltűnik, helyén füstoszlop csap föl, és egyre magasabbra tűr. Magasabbra, mint a felhővárak vihar előtt. És még magasabbra.
4: Haragszik rám a főnökné asszony?
0: Kérdeztem.
4: Nem haragszom, nem haragszom.
0: Olyan emberi ez az egész, mondta. Aztán a falat tapogatva óvatosan kereste a lábával a lépcsőfokokat, egészen fel az első emeletre, majd ide-oda járkált a konyhában, mint ahogy a főnök úr szokta, amikor nem merte a szemünkbe mondani, mi kifogása van ellenünk, és ezért mindent a Lichthofnak mesélt el. És aztán már nyugodtan és megtisztultan jött le a lépcsőn, mert ha nem kiabált bele a Lichthofba, akkor a feleségébe kiabált. Borzasztó dolgokat mondott neki. Mindent kimondott, ami tisztátalan volt benne. És egy perc múlva már nem tudott semmiről. És ezért sose kellett felvágni az ereit, mint nekem. És nem kellett feltűrnie a távirász kisasszony szoknyáját, hogy lebélyegezze az ülepét. Előre láttam, hogy a főnök úr soha se fog megbolondulni, mert olyan lelki higiéniája van, hogy mindent kikiabál magából a Lichthofba, a maradékot meg a feleségébe, aki tudja, mikor kell az arcába vágni a nedves rongyot, vagy egy borzasztó durva mondatot, amely éppen úgy leterítette a főnök urat, mint az a negyedévi pofon, amely után mindig, mintha felébredt volna. Hubicska forgalmista úr annál nyugtalanabb lett, minél jobban közeledett az éjfél. Meg-megállt járkálás közben, és folyton fülelt, meg az ajtót nézte, mikor nyílik már ki. Mikor nyúl be rajta egy kéz valami levéllel, vagy csomaggal.
4: Amikor a főnök úr órája 12-t ütött, megszólaltam. De szépen üt ez az óra. Az ajtó kinyílt, mintha a húzat támadt volna, és bejött egy fiatal nő nyitott lóden kabátban, amely alatt tiroli blúz volt, hímzett tölgyfaágakkal és makkokkal, meg szürke szoknya. A lábán fehér gyapjú harisnya és nyelves trottőrcipő. Egy kis csomagot hozott. Bitte, mondta, ich muss nach Kersko. Kersko, mondtam, az a folyón túl van, oda csak reggel lehet menni. Aber ich muss nach Kersko, fújta a magáét. Kersko messze van. Kihez megy oda? Kérdeztem. Ich habe einen Freund dort, nevetett és rám mutatott az ujjával. Sie sind der Herr Fahrdienstleiter? De, hogy mondom, ez itt a Fahrdienstleiter. Hubicska forgalmi tiszt úr? Fordult arra felé, ahol Hubicska forgalmista úr állt. Ja, hangzott a válasz. És ő? Mutatott rám. Mein Freund, felelte Hubicska forgalmista úr. Milos Rma, mutatkoztam be. Viktória Freje, hajolt meg és kezet nyújtott. Viktória Freje, csodálkozott Hubicska forgalmista úr. És én tudtam, hogy ez az a hír, amit Hubicska forgalmista úr vár. Tudtam, hogy Viktória Freje az a kéz, amely üzenetet és hírt hozott, de a hír egyelőre nem örvendeztette meg Hubicska forgalmista urat. Szegény még jobban elsápadt. A tiroli blúzos jelenés egészen kiforgatta a valójából. Láttam, hogy egy csöpnyi szerelmi vágy sincs benne, sőt, rá se nézett a nő fenekére meg mellére. Pedig mindig mesztelenre szokta vetkőztetni a nőket a szemével. És ez a csinos kis tiroli, ahogy láttam, igazán faros cica is, meg melyes cica is volt egy szemében. Kimentem a peronra, és szabadot jeleztem egy tehervonatnak. Meghintettem zöld fénnyel, mire visszamentem, hogy a szomszéd állomással közöljem, mikor haladt át állomásunkon a teher, a csomag eltűnt. Viktória ásítozott és nyújtózkodott, és a szemét meregette rám. És én hirtelen nagy bizalmat éreztem iránta, úgyhogy amikor kijelentette, hogy szívesen aludna egy órácskát, kinyitottam a főnök iroda ajtaját, mint Hubicska forgalmista úr Dobrovicében, mielőtt kirepesztette a kanapét, és Viktória bement az irodába. Én meg bevittem a kabátomat, és a kanapéra terítettem. A zöld lámpaernyő gyengéden világított. Hallottam, hogy a galambok nyugtalankodnak a házukban. Még jobban nyugtalankodnak, mint mikor a főnök úr este vacsorára ment a kastélyba. Olyan ilyetten turbékoltak és csaptosták a szárnyukat, mintha menyét vagy görény surrant volna be hozzájuk. Milos Rmának hívnak, mondtam. Felvágtam az ereimet, mert állítólag ejakuláció prékoxban szenvedek. De én ezt nem hiszem el. Igaz, hogy lehervadtam a mennyasszonyomnál, mint a lilium, de azért igazán férfi vagyok. Tessék elhinni. Magának még nem volt dolga nővel, csodálkozott Viktória. Nem volt, mondtam. Csak próbálkoztam, és most szeretném megkérni, hogy adjon tanácsot. Tényleg nem volt, csodálkozott egyre jobban. Nem volt, mert mása ugyan mellettem feküdt Noneman bácsinál Karlinban, de mégse volt, mert, amint már mondtam, úgy lehervadtam, mint a lilium. Hát magának még nem volt dolga nővel, mosolygott, és gödröcskék voltak az arcán, mint másának, és a szeme ellágyult, mint aki a szerencséjén elmélkodik, vagy valami becses dolgot talált, és a hajamban játszott az ujjai hegyével, mintha zongora volnék, aztán a csukott ajtóra nézett, áthajolt az asztalon, lecsavarta a lámpa kanócát, és elfújta a lángot, aztán megfogott a sötétben, és elhátrált velem a főnök úr kanapijáig. Ráfeküdt, és magára rántott, és úgy becézgetett, mint az anyám, amikor kicsi koromban öltöztetett, vagy vetkőztetett, aztán éreztem, hogy felhúzza a szoknyáját, és megengedte, hogy segítsek neki. Aztán széthúzta a lábát, és tiroli cipőjének sarkait bevájta a főnök úr kanapéjába. Aztán egyszerre úgy összetapadtam Viktóriával, mint a matrózruhás képem a más a matrózruhás képével. Aztán valami fényáradat öntött el, és egyre erősödött. Úgy éreztem, hogy felfelé szállok. Remegett a föld, valami megdördült, valami robbant. De
0: mintha mindezt kívülről hallottam volna, aztán remegni kezdett a ház, megzörrentek az ablakok, és az én dicső és sikeres életbelépésem tiszteletére megcsendültek a telefonok, a távírógép csak úgy magától adta le a morzejeleket, mint a nagy viharok alkalmával. Hallottam, hogy a főnök úr galambjai mindegy szálig riadtan turbékolnak, a látóhatár felemelkedett, és tűzvörös fényben égett. Aztán az állomás épület megint megrázkódott, és mintha az alapja is elmozdultak volna egy kicsit. Aztán éreztem, hogy Viktória teste ívbe feszül. Hallottam, ahogy szöges cipője belefúródik a kanapé húzatába. Hallottam, hogyan szakadt ki a viaszos vászon. Egyre tovább szakad. Aztán valahonnan a kezem és a lábam körmei felől újjongó görcs összpontosult az agyamba. És minden hirtelen fehérré vált előttem. Majd szürkére, majd barnára. Mintha a forró víz hirtelen leapadt volna, és hideg zúdult volna a helyére. Aztán kellemes ütést éreztem a gerincemen, mintha valaki kőműves kanállal hátba vágott volna. Kinyitottam a szemem. Viktória még mindig a hajamat gerebjézte az ujjaival, és halkan liegett. Én pedig az ablak résein láttam, hogy az égen valami távoli tűzvész vörös és borostyán színű vízfénye lüktet, mintha száraz villámok lobbannának valahol messze. A főnök úr galambjai riadtan turbékoltak, ide-oda röpködtek a galambházban. Nekivágódtak a deszkafalnak, leestek a padlózatra, és kétségbe esetten csapkodtak a szárnyukkal. Viktória felült, és hallgatózott. Lesimította a haját, és megszólalt. Valahol borzalmas légitámadás van. Kinyitottam az ablakot, és felgöngyölítettem az elsötétítő papírt. Messze a hegyeken túl új meg új tüzek lobbantak fel. A látóhatár vörös volt, levált az égről, és a széle valami szörnyű szerencsétlenség központja felé hajlott. Drezda lesz, mondta Viktória, majd felállt és megfésülködött. A fésű különös hangokat csiholt a hajából. Visszaemlékeztem rugalmas testére is. Hirtelen trapézon lengve láttam magam előtt. Mivel foglalkozik? Kérdeztem. Artista mi vagyok, felelte, és féloldalt hajtva a fejét tovább húzogatta a fésűt a hajában. A háború előtt volt egy nagy számunk, légi attrakciók tarka palettája. Leültem a kanapéra, és csöndesen végig tapogattam a viaszos vásznat. A közepetáján keresztben végig volt repedve, az afrik kibomlott belőle. Az állomáson tehervonat haladt át. A mozdony kéményéből szikra eső hullott. Viktória az ablaknál állt, és szikrákat fésült ki a hajából. Aztán a mezei úton két lovas tűnt fel a vörös látóhatár hátterén. Felálltam, és életemben először nyugalmat éreztem magamban. Köszönöm, mondtam. Én is, felelte Viktória. Aztán magára derítette a lódennyét, bement a forgalmi irodába, és az órára nézett. Felsóhajtott, majd benyúlt a blúza alá, és megigazította a mellét a melltartóban. Aztán kilépett a peronra, ahol Hubicska forgalmista úr terbeszállásban az eget nézte. Néhány szót váltottak, majd Viktória visszajött és megszólalt. Und jetzt muss ich wirklich nach Kerszkó. Elmosolyodott, és a főnök úr kertje mentén nekivágott az éjszakának. Néhány perc múlva eltűnt a hársfasorban. A főnök úr közben a peronig léptetett a fehér lovon. Könnyedén leugrott róla, a gyeplőt odavetette a lovásznak, aki a két lóval visszaüketett a kastélyba. A főnök úr egyenesen a galambház alá ment és felkiabált.
1: Miért riadoztok, cicuskáim? Hát ki bántott? Drága kis szárnyas gyermekeim, visszajöttem a főnök úr.
0: Aztán bejött a forgalmi irodába. Lovagló ülésben egy székre ereszkedett, és ezt mondta.
5: A hercegő kegyelmessége üdvözletét küldi magának, Hubicska. Batman Holweg báró elhozta a vacsorára Zdenyicska fényképeit. Az egész arisztokrácia el van ragadtatva, és látni óhajtja magát Hubicska. A hercegő kegyelmessége azt üzeni, hogy irigyli magát. Neki ilyesmi nem jutott volna eszébe. Még azt is üzeni, hogy jövő héten szívesen látja magát a kastélyban. Nekem részletes beszámolót kellett tartanom az asztalnál, hogy hogyan folyt le a dolog.
0: A főnök úr felállt, a távíró a mi állomásunkat hívta. Bahnhofsperre, Dresden, Pirna, Bautzen. A főnök úr kiment a peronra, és nagyot kiáltott abba az irányba, ahol még mindig dörgött a sokszínű ég alja.
1: Kellett nektek az egész világgal háborúzni!
0: Hubicska forgalmista úr felgyújtotta a zöld irodalámpát a távíróasztalon. Kinyitotta a távírókönyvet, és egészen az asztal szélére húzta. Aztán intett, hogy valami fontosat akar mutatni a jelentésekben. De én tudtam, hogy egész másról lesz szó. Hubicska forgalmista úr gondterhelt volt, és amikor a jelentésekre mutatott, a ceruzája hegye annyira remegett, hogy olyan vonalakat hagyott maga után a papíron, mint a kardiográf. Hubicska forgalmista úr óvatosan kihúzta a fiókot, és én úgy tettem, mintha a jelentés utolsó sorát olvasnám, de közben a fiókba sandítottam. A helyiségben csak az irodalámpa világított, és az éles fénykúp rávetődött a fiókban lévő tárgyakra. Egy revolverre, meg egy zseblámpaforma dobozra, amelynek az egyik végén üveg helyett valami óraféle volt, még ketyegett is. Nos, suttogta Hubicska forgalmista úr, és tovább mutogatta a jelentést, sőt, még alá is húzogatta a sorokat. Legjobb lesz a peronon állni, és onnan dobni be a középső kocsiba ezt a nyavaját. Ájt jelzünk a vonatnak, de az utolsó pillanatban zöldet adunk. Szóval, szépen lelassítjuk magunknak. Jó lesz, mondtam, de éreztem, hogy a váróterem minden ablakában, az elsötétítés minden kis része mögött mindenütt kutató szemek figyelhetik majd a peront. Így hát fogtam a ceruzát, és én is aláhúzogattam a jelentés sorait, miközben suttogva mondtam. Emlékszik forgalmista úr arra, amikor leesett a szemafor karja, amikor a gyors teher haladt át. Na látja, ezt is ugyanúgy csinálom meg. Fölmászom arra a szemaforra, előre hajolok így, és bepottyantom a középső kocsiba ezt a békát. Aztán lejövök, és majd együtt nézzük, mi lesz tovább. Hol van most az a mi szigorúan ellenőrzött transportunk? Áthaladt Pogyebradin. Fél óra múlva itt van, suttogta a forgalmista úr. Benyomta a hasával a fiókot, és egészen értelmetlenül aláírta a nevét a lapaljára. Nem félsz? Nem. Sose voltam ilyen nyugodt, mondtam. Tudja, forgalmista úr, most már férfi vagyok. Épp olyan férfi, mint maga. És ez isteni. Minden lehullott rólam. Fogtam az ollót, és belenyírtam a levegőbe. Így. Így levágtam magamról a múltat. Elnevettem magam, és felemeltem a telefonkagylót. Lejelentem a gyors tert, mondtam, és már adtam is a jelentést a blokkháznak. Állítsák be a váltókat az 5361-es gyors tehernek. Kiúztam a blokkulcsot, és kimentem az éjszakába. A látóhatáron még mindig ott volt az a nagy vörös folt, mintha most ment volna le a nap. Könnyedén átdobtam az előjelzőkart. Soha se volt ilyen tiszta a fejem. És folyton úgy éreztem, hogy az anyám simogat, mint gyerekkoromban, amikor rosszat álmodtam. És Hubicska forgalmista úr felalá járt az irodában. A padlót figyelte. Már az eget sem ment nézni. És én is jól láttam azt, amit ő. A felelősséget, meg azt, hogy mi lenne, ha nem sikerülne, de ha sikerül, akkor mi lesz? De nem gondoltam rá. Nem, mintha nem képzeltem volna végig a dolgot, végig képzeltem én. Egészen végig. De hogy mi lesz azután, az már nem érdekelt. Csak az volt a fontos, hogy a szemaforról pontosan a megfelelő vagomba találjak bele. Hogy az egész vonat kaput legyen. Semmi egyébre nem vágyódtam. Folyton ezt a felfelé szálló nagy felhőt láttam magam előtt, amelyik majd magába szívja a vagonokat, meg a sineket, meg a tapfákat. Arra gondoltam, hogy már régen is gondolhattam volna erre, hiszen palacsintává állapították a nagyapámat, pedig egyes egyedül ment ki elébük. Egyes egyedül az egész hadtest ellen, kinyújtott karral és azzal a hipnotizőr gondolattal, hogy forduljanak meg, és menjenek vissza, ahonnan jöttek. És hiába volt nagyapa feje beszorulva a hernyó talpba. A szelleme mégis egyik hadtestet a másik után, egyik katonát a másik után nyomta vissza Németország szívébe, ahonnan kirajzottak, és ahová az orosz seregek is nyomták őket. De én azelőtt nem gondoltam nagyapára, mert ha gondoltam volna rá, más dolgokat is megpróbáltam volna. 20 perc múlva itt lesz az én lőszervonatom, és én nagy dolgot vihetek végbe. Mert már nem vagyok Hervat Lilia. Soha se hittem volna, hogy ilyen erő van bennem. Mint ahogy azt se hittem volna, hogy Hubicska forgalmista úr ilyen gondterhelt lesz. Már járni se tudott. Folyton ott állt a blokk előtt terpeszállásban, és várta, hogy megszólaljon a telefon, és jelentse a mi szigorúan ellenőrzött vonatunkat. Bementem az irodába. Kinyitottam a fiókot, beletettem a kabátom zsebébe a robbanó szerkezetet. Hubicska forgalmista úr pedig fal.

0: Ott. Megállt, és a vonatvezető leugrott a szolgálati kocsiból. Borzasztó, mondta. Egész Dresda a kaput! Aztán még egy csomó ember szállt ki a szolgálati kocsiból. Mintha valamelyik koncentrációs táborból szöktek volna meg. Csíkos nadrágot viseltek, de mikor bejöttek a forgalmi irodába, láttuk, hogy pizsama van rajtuk meg kiskabát. Csak a puszta életüket mentették meg. Mereven maguk elé néztek, és nem pislogtak. A vonatvezető lerogyott egy székre, és a homlokát dörzsölte. Egész Dresda egyetlen fáklya. Ezek itt bebújtak a szolgálati kocsiba, mondta, és erőlködve felállt, mint egy halálra fáradt ló. Öklével a távíróasztalra támaszkodott, majd a kezét váltva elment az asztal végéig, újra megállt, és lehajtotta a fejét. Mintha elaludt volna. És a németek ugyanígy álltak. A földet nézték. Lehet, hogy azokat a pillanatokat látták, ahogy kiugrálnak az ablakokon, végigrohannak a kerteken, az utcákon, és a ledőlő fák, meg falak, meg gerendák mindent elvágnak előttük. Mindannyiuknak hosszú keze volt. A térdükig lógott. És még mindig nem pislogtak. Egyikük se pislogott. Mintha a rémület lemetszette volna a személyukat. De én már nem sajnáltam őket. Én, aki minden levágott kecskét megsirattam. Én, akinek a szíve összeszorult, ha bárkit vagy bármit valami baért. Én már nem sajnáltam ezeket a németeket. Amikor még a kórházban voltam a csuklómmal, sokszor elmentem a déd nagynénimhez, aki már 50 éve ápoló nővér volt a kórházban, és azon az osztályon dolgozott, ahová halálos égési sebekkel hozták be az embereket, mostanában főképp katonákat, akiket olajban szállítottak ide a frontról. Amolyan kétéltűek voltak már szegények, és Beatrice néném zöldséglevest főzött nekik, és ha valamelyik nagyon szenvedett, akkor morfium injekciót szúrt a karjukba. És én minden nap elmentem hozzá, mert Beatrice néni békességet árasztott magából. Olyan hatalmas, olyan erős volt, hogy akire ránézett, abban mindjárt nyugalmat oltott. Talán azért, mert már annyi éve volt ezen az osztályon. És mégis, amikor könnybe lábadt a szemem valamelyik német katona miatt, amikor láttam, hogy eljött utánuk a szerelmesük vagy a feleségük, és ők abból az olajfürdőből tolba mondták a végrendeletüket, és meghagyták a feleségüknek, hogy kihez menjenek, majd férhez meg, hogy mit, hogyan kell intézni a gyerekek meg a vagyon körül, és én felálltam, mert már nem bírtam el ezt a sok szomorúságot, akkor Beatrice néni visszanyomott a székbe. És mielőtt sárgarépát, zellert, meg petrezselymet vágott, csendesen énekelt. Mindig más melódiára. Jefrejtes úr, te holnap meghal, meghal, meghal, dudorázta a prágai hídon gyöngyvirág nyílik dallamára, és vágta a répát, a zellert, a petrezselymet. És tudta, hogy holnap valamivel több morfiumot fecskendez be Jefrejtes útébe, hogy néhány nappal megrövidítse a szenvedéseit, mert Jefrejtes úrte már elbúcsúzott a családjától. És másnap csendesen azt énekelte, hogy Oberleutnant Dieter, az holnap meghal, az holnap meghal. Az aranygyűrűt kaptam egy kislánytól dallamára, és vágta a sárgarépát, a zellert, a petrezselymet, és én a fiatal férfiakat néztem a kádakban. Olyanok voltak, mintha fürödnének, és én nem kívántam, hogy holnap már halottak legyenek, hanem azt kívántam, hogy holnap visszamehessenek a feleségükhöz, a szerelmesükhöz, akikkel ma utoljára beszélgettek. Mert akit ide Beatrice nénihez beengedtek, annak már befellegzett. De ezeket itt, akik Dresdából jöttek, már nem tudtam sajnálni. Csak ők maguk tudták sajnálni magukat. És ők érezték ezt. A vonatvezető felemelte a fejét, feléjük fordult, és azt mondta. Maradtatok volna otthon, a seggeteken! Aztán kiment a peronra, felemelte a kezét, a mozdony elindult. És ő beugrott a szolgálati kocsiba.
1: Ezeket a németeket az Isten küldte nekünk,
0: suttogta Hubicska forgalmista úr.
1: Tanúskodni fognak, ha véletlenül.
0: A pálya felül most meghallottam a jelző hangját, amely olyan volt, mintha kalapáccsal ütöttek volna meg egy repet harangot. Futott a jelzés az egyik őrháztól a másikig. És én mindjárt tudtam, hogy ez már az én vonatom. Bementem az irodába, láttam, hogy Hubicska forgalmista úr felemeli a telefonkagylót, és abból, ahogy

0: sápat, kitaláltam, hogy az általunk szigorúan ellenőrzött vonatot jelentik. Oda mentem a blokkhoz, és kihúztam a kulcsot. A németek még mindig úgy álltak a kályha körül, mint a szobrok a pestis oszlop aljában a főtéren. Egyikük most hirtelen sírva fakadt. Furcsán, mélyen turbékolt. Majdnem úgy, mint a főnök úr galambjai, amikor a légitámadás felriasztotta őket. Aztán a sírása emberi hangokkal telt meg. Végre a teste is felengedett. A többiek szipákoltak. Majd ők is sírva fakadtak. Mind. És mindegyik másképp. De alapjában véve emberi módon sírtak amiatt, ami történt. Az egyik németnek, aki folyton a falhoz dörzsölte a fejét, vérezni kezdett az orra. Aztán megingott és összerogyott, és estében véres csíkot húzott a falon. Hubicska forgalmista úr rám nézett, a sapkája megint a szemébe volt húzva, úgyhogy fel kellett emelnie az állát. Odaléptem a fal mélyedéshez. Beállítottam az előjelzőt és a bejárati jelzőt, de a kijáratit álljon hagytam. Aztán odajött hozzám Hubicska forgalmista úr, én meg kihúztam a zsebemből azt a gépet, és rávilágítottam a zseblámpámmal, mire ő megforgatta rajta a gyűrűket, mintha egy fényképezőgépet élesítene be. A galambok sehogy se tudtak elaludni. Még mindig turbékoltak, és nyugtalanul vertesték a falat. Hubicska forgalmista úr felém nyújtotta hideg, nyírkos kezét, és én úgy éreztem, mintha egy halat szorítanék meg. Aztán elindultam a pálya mentén. A holdat hosszú, keskeny felhő takarta, finom porhó hullott belőle. Hátrafordultam, és megláttam a mozdony tompa fényét. A hold kiúszott a felhő mögül. A mezők szikráztak a fagyos éjszakában, és megint hallottam a hókristályok ketyegését. Mintha színes másodpercmutatók mozogtak volna bennük. Aztán felmásztam a szemaforra. Megint felhő takarta el a holdat, és megint hullani kezdett a finom porhó. Szétvetett lábbal ráültem a lámpára. A mozdony befutott az állomásra, és panaszosan fütyült, mert a jelző ájt mutatott. Aztán éreztem, hogy a szemafor karja felemelkedik a kezem alatt. A kezem vele emelkedett, és a lámpa zöldre váltotta piros színét. A szemafor kar szabad állásban kitűnő fedezéket nyújtott, mert nagyobb volt, mint én. A mozdony megint füttyentett egyet. Láttam, hogy Hubicska forgalmista úr zöld lámpával jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy tovább mehet. Én meg csak ültem a szemaforon. Hullott a hó, éreztem, hogy csípi a nyakamat, és láttam, hogy nagyon sűrűn hull. Meg sem moccantam. A kezemben már ott volt az a dolog. A ketyegése átáramlott belém. Aztán a mozdony átfutott alattam, ponyvával volt álcázva, hogy a repülők ne lássák meg a tűzfényét, amikor a fűtő szenet tölt a kazánba. Aztán a vagonok jöttek. Csupa nyitott kocsi, tele lőszeres ládákkal. A közöket szalmával töltötték ki. 3, 4, 5 kocsi. Figyelmesen számoltam, a hold egy drap felhő mögé bújt, és a felhőből sűrűn hullott a hó. De a holdacskát mégis látni lehetett. Olyan volt, mint egy vasabron csapatak fenekén. 7, 8, 9. A hú úgy megsűrűsödött, hogy nem láttam a mozdonyt se a vonat végét. 11, 12, 13. És most könnyedén elhajítottam a kis gépet, mintha egy szál virágot dobtam volna a folyóba. Minden pontosan ki volt számítva. Akkor dobtam el, amikor megláttam a vagon elejét. Úgyhogy a közepe pontosan belefutott a gépecskébe, amely most már ott feküdt teljes kényelemben, és vitte az élesen követett vonatot a biztos végbe. És én csak néztem. Az utolsó pillanatig néztem azt a vagont, azt a foltot középen, azt a 14. vagont, amíg csak a hó be nem srafírozta, és elhatároztam, hogy innen a magasból még 4 percig fogok arra felé nézni, amerre a vonat majd eltűnik. Egészen addig fogom nézni ebből a lesállásból, mint a vadász, amíg be nem következik a romlás pillanata. Aztán megláttam az utolsó kocsit, és egy bódét a végén. És a bódéból hirtelen hosszú fénykóp csapott ki, és rám összpontosult. Kirántottam a revolvert a zsebemből, és láttam, hogy alattam puskacső villan. Lőttem. és ugyanakkor valaki kilőtt a bódéból, és egy zseblámpa esett a földre, és tovább világított a kavics ágyon. És a bódéból valaki a lámpa mellé esett, és begurult az árokba. Elvettéztem vállam. A revolver kiesett kezemből, és fejjel előre lezuhantam a szemaforról, de a kabátom beleakadt a vaslétrába, a szemafor megzörrent, pirosra váltotta a lámpát, és a karja vízszintes helyzetbe került. Én meg fejjel lefelé lógtam, és zúgó füllel hallottam, hogy szakad a kabátom. A zsebemből kiestek a kulcsaim és az apró pénzem. Láttam, hogy a vonat távolodik, majd eltűnik a kanyarban. Kerékkel fölfelé mutatta meg magát, mintha az éjszaka mennyezetén futna. A piros lámpa a végén egyre kisebb lett. A szemafor aljában egy katonát láttam az árokban, ahogy gombolyaggá húzta össze magát. Sűrű hó hullott rá, és elvesztette a sapkáját. A feje kopasz volt. A kabátom lassan szakadt tovább. Éreztem, hogy az ingem alól a nyakamon keresztül a fejemre folyik a vér. Aztán végre elszakadt a kabátom. És én fejjel lefelé ráestem az olajtól fekete kavicságyra. A kezemre estem, és a kövek éles szélei felhasították a tenyerem. Aztán begurultam az árokban. A német katona mellé. Az oldalán feküdt, és helyben menetelt. Nehéz csizmájával a havat kapálta. Sarkai már a fagyott földet csapkodták, miközben a hasát fogta, és nyolygatott. Szájam elé tettem a kezem. És amikor végre sikerült köhögnöm, csupa vér lett a tenyerem. A német katona bizonyára a tüdőmbe lőtt, én meg a hasába. Csak most jöttem rá, miért krákogott és köpködött egész este Hubicska forgalmista úr. Biztosan előre látta ezt az én végemet, mert Hubicska forgalmista úr soha semmitől se félt, de ez erősebb volt nála. Mintha minden, ami azután történt, már előre megtörtént volna. Az eget néztem. Sűrűn hullott a hó. Aztán megfordultam, és közvetlenül a katona mellé kúztam. És a katona jajgatott és folyton folyvást egy szót ismételt. Mutti! Mutti! Mutti! Kiabálta. És én néztem, és vért köhögtem. És tudtam, hogy a katona nem az anyját hívja, hanem a gyerekei anyját. Mert már kopasz volt a feje. És amikor föléje hajoltam, annyira hasonlított Hubicska forgalmista úrhoz, hogy megijedtem. És folyton a hasát fogta. És mintha el akart volna menni az átlőtt testétől, megállás nélkül menetelt a helyén, és nehéz csizmájával a havat meg a fagyos földet kapálta. Szétvetettem a karomat, és a hátamra feküdtem. A szájam sarkából folyt a vér, és a mellemet tűz sütötte. És egyszerre csak megláttam azt, amit Hubicska forgalmista úr ma este szüntelenül látott. Azt, hogy végem van. Hogy legfeljebb már csak azt várhatom meg, amíg a vonat a levegőbe röpül. És hogy ezzel, ebben a helyzetben meg kell elégednem. Mert semmi másra nem számíthatok, csak a halálra. Mert vagy a tüdőlövés viszel, vagy pedig élve találnak meg. Akkor meg a németek felakasztanak, vagy agyonlőnek, ahogy szokták. És így ráeszméltem, hogy másfajta halált szemeltek ki nekem, mint amilyennel Bistricén próbálkoztam. Csak az bántott, hogy hasba lőttem ezt a németet, aki folyton a beleit fogta és állandóan menetelt a csizmájával. És én tudtam, hogy rajta sem segít már senki se. Mert a haslövés is halálos, csak hogy az a halál, amelyik felé ő menetel, úgy látszik nagyon messze van. Azért nem tud sehogy se odaérni. És azért ismétli unos untalan a menetelés ütemére, hogy Mutti, Mutti, Mutti. A csizmája az agyamat kalapálta. Átfordultam a hasamra, és könyökön kúszva odavonszoltam magam a csizmájához. Meg akartam fogni, meg akartam állítani. De a katonalába olyan erős mozgásban volt, hogy minduntalan kicsúszott a kezem közül, mintha valami gép lett volna. A zsebemből kihúztam egy darab spárgát, amivel a számokat szoktam az utasok bicikliéhez vagy a gyerekkocsikhoz kötözni, ha személypodgyászként adják fel őket. Letöröltem a vért a szájamról, és a spárga egyik végét rákötöttem a katona egyik lábára. Aztán elkaptam a másikat, és azt is megkötöztem. és a lábak egy pillanatra abba hagyták a menetelést, csak rángatóztak. De a gép olyan erős volt, hogy elszakította a spárgát, és a lábak tovább kapálták a földet, sőt, még gyorsabban, mint azelőtt. És a katona még hangosabban kiabálta: Muti, Muti, Muti! És ezzel még jobban eszembe juttatta azt, amire nem akartam gondolni. Hogy az anyám reggel ott fog állni az ablakban a függöny mögött, és várni fog. De én már soha se jövök meg. Soha se kanyarodok ki az utcából a térre. És ő nem mozdítja meg a függönyt, jelezve, hogy vár, hogy lát. És boldog, hogy már itt vagyok. Mert az én anyám soha se alszik nyugodtan, ha éjjeli szolgálatban vagyok. Mint ahogy talán ennek a katonának a felesége se alszik azóta, amióta ő a fronton van. Lehet, hogy az is a függöny mögött áll és vár, hogy valaki bejöjjön az utcába is, bekanyarodjon hozzá is. Az a valaki, ez a katona itt, aki helyben menetel, és őt hívja, és megy, de csak a halálba érkezik meg. Felkúsztam a fejéig, és a fülébe kiabáltam, hogy hallgasson. Ruhe, ruhe! De a katona már tudta, mi a dolga. Ahogy a kezemet letettem a hóba, hogy megtámaszkodjak, megéreztem a puskája hideg csövét. Megmarkoltam, és oldalra fordultam. Szemben feküdtem a katonával. A puska csövét rányomtam a mellére, oda, ahol a szívnek kell lennie, de összetévesztettem a bal oldalt a jobbal, és előbb meg kellett próbálnom, hogy melyik kezemmel tudok írni. Aztán már tudtam, melyik a katona bal oldala. És a szívére nyomtam a puska csövét, hogy már ne kiabáljon, és már ne meneteljen az agyamban. És meghúztam a ravaszt. Dörrenés hangzott, és az elfojtott tűz megpörkölte a katona egyenruháját. Éreztem az éget gyapjú és gyapott szagát. De a katona még hangosabban hívta a gyerekei anyját, a feleségét, és még gyorsabban menetelt helyben, mintha ezek már csak az utolsó lépések volnának. Már csak a kert jön, és aztán már itt van a ház, ahol az ő legdrágább kincse lakik. A hóesés elállt. A hold gyönyörűen ragyogott az égbolton. A mezőkön színes másodperc mutatók ketyegtek a hókristályokban. És a katona nyakán ezüstlánc csillogott. És az ezüstláncon még valami, amit most a katona két kézzel megragadott, és ugyanakkor még hangosabban kiabálta. Muti, Muti! Most a személyhez nyomtam a puskacsövet, és meghúztam a ravaszt. És közben olyan furcsán feküdtem. Aztán hallottam, hogy a katona elhallgat. Láttam, hogy a lába lassan, csendesen megérkezik, és megáll. Ráfeküdtem a testére. Éreztem, hogy nyugalom és csend költözik belé. Hogy minden megáll benne. Mint a gépben, a vége a műszaknak. A számból csurgott a vér, és beszennyezte a katona ruháját. Kihúztam a zsebkendőmet, és megpróbáltam kitisztítani azt a foltot. Liegtem, és elkezdtem fuldokolni, de minden eremet összeszedve oldalra fordultam. Kinyújtottam a kezem, és megragadtam a katona láncocskáját. És a katona olyan volt, mintha aludna. Csak nem volt meg a jobb szeme. Egy pörkölt szélű lyuk volt a helyén, mint egy kék monokli. Leszakítottam a láncot a nyakáról, és a holdfényében láttam, hogy egy kis medalion van rajta. Az egyik oldalán zöld négylevelű lóhere, a másik oldalon felírás. Brinke Glück. De ez a négylevelű lóhere nem hozott szerencsét se a katonának, se nekem. Pedig ő is olyan ember volt, mint én, vagy Hubicska forgalmista úr. Neki se volt semmi kitüntetése, se rangja. És mégis egymásba lőttünk is. A lába küldtük egymást. Bár ha civilben találkoztunk volna, lehet, hogy megszerettük volna egymást, és szép csendesen elbeszélgettünk volna. Aztán meghallottam a robbanást. És én, aki egy pár perccel ezelőtt még annyira örültem ennek a látványnak, most itt feküdtem a német katona mellett, kinyújtottam a kezem, kinyitottam merre levedő tenyerét, és beletettem a szerencsét hozó négy levelű lóherét. Mielőtt az eget gomba alakú felhő homályosította el, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett. Egyre újabb emeletekkel gyarapodott. Hallottam, ahogy a légnyomás átvonul a tájon, ahogy a fák és bokrok ágai között sziszeg és fütyül, ahogy megrázza a szemafor láncait, belekapaszkodik a karjába és megremegteti. Én csak köhögtem, és a számból vér bugyborékolt. Az utolsó pillanatig, amíg csak nem kerültem kívül a saját látókörömön, kézen fogva tartottam a halott katonát. És nem halló fülébe egyre azokat a szavakat ismételtem, amelyeket a dresdai gyors tehervezetője mondott azoknak az elkínzott németeknek.
1: Maradtatok volna otthon, a seket.

érkezett vonatokat hallottátok. A múlt héten az irodalmi lépegetőben kezdtük, és ez volt a befejezése, itt a keltakaróban. És tovább jó hallgatást. Még háromig folytatjuk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Nemeshegyi Pétert, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét. Hát, Isten éltesse!
2: Köszönöm szépen!
1: Mennyit tetszik még boldogan élni? Még egyszer ennyit? Még kétszer ennyit?
2: Ó, hát ez a jó sen, egy bizom. Ez ugye a legjobb van. Hát, amennyit az, annyit megköszönhetek.
1: Ön 1923-ban született, úgyhogy arra szeretném kérni, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkoráról, mert hogy nekem általában a barátaimnak ez csak halvány fényképek és néhány történelmi esemény, hogy mi is volt a 20-as, 30-as években, önnek pedig ez volt az élete kibontakozása.
2: Hát igen. Hát 23. január 27-én születtem, és később, mikor már fölnőttem, nagyon megszerettem a muzsikát, és a muzsikusok között is a Mozartot, Mozart zenéjét, amely valahogyan nagyon közelnek éreztem az ő egész felfogását, az egész lelkületét az enyémhez. És tartottam órákat is, bár egyáltalán nem vagy zeneszakértő, a Tokiói Szofia Egyetemen Mozart muzsikájáról. És akkor olvasgatva az ő életrajzát, hát nagy örömmel fedeztem föl, hogy ő is január 27-én született. De hát az év az persze nem stimmel, ő 1756-ban született, én pedig 1923-ban. Úgyhogy hát az édesapám az Budapesten lakott, és nagyon okos ember volt édesapám. A iskoláit a piacistáknál végezte, mindig színjeles volt, később az egyetemen is, ugye jogot tanult, és ott is kiváló diák volt, úgyhogy suba auspiciis Deis doktor lett belőle, és ennek az volt a jutalma, hogy elmehette személyesen a Ferenc Józsefhez megköszönni neki, hogy hát megadta neki ezt a jutalmat, ugye, és ez apám ezt többször elmesélte nekem, amikor a bécsi Burgban, ugye, ottan megjelent, ugye, és frakba vágva magát, ugye, Ferenc József előtt, és akkor hát csak néhány percig tartott az a kihallgatás, de itt mégis nagy hatás volt, úgy látszik, apámra, mert hát mindig mesélte, hogy amikor a kihallgatásra vége volt, azt a Ferenc József őverség azzal jelezte, hogy össze csörrentette a sarkantyúit, ugye?
1: Nem egy szokásos jelenség manapság már ez.
2: Ilyen nincs, és ez akkor azt jelenti, hogy vége a kihallgatásnak, de nem szabadtán megfordulni, hanem hátrafele kellett szülokkolni abból a szobából, hogy nehogy hátrafordítson a császár őfességének.
1: Mikor történt ez körülbelül?
2: Hát ez ugye 1910-es, 20-as években történt.
1: Az sem ma volt.
2: Hát nagyon-nagyon régen volt még. Úgyhogy apám után hát bekerült a pénzügyminisztériumba, és ottan nagyon ívelt fölfelé az ő pályája, úgyhogy nagyon hamar miniszteri tanácsos lett, és a vámosztálynak lett ő a főnöke, úgyhogy amikor néha külföldre mentünk nyaralni, akkor én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy a határon az ottani vámosok ugye megjelentek tisztelegni apám előtt, ugye, és meg nem belé se kukkantottak a koffertbe, ugye, mert hát a vámosztály főnek, hát egy nagy dolog volt akkor.
1: De honnan tudták? Gondolom, nem hát az internetről tudták.
2: Az közismert dolog volt. Ugye.
1: Közismert
2: és hát, dolog volt. Én értesítették a határt, hogy hát most utaznak a Nemeshegyék, hát Ausztriába, ugye, és hát akkor jöttek ottan a vámosok, én meg ottan feszítette, ugye, hát az én papám egy milyen nagy ember.
1: Akkor hány éves tetszett lennéd?
2: Hát akkor utána 8-10 éves körülbelül. Hát ez volt, és a szüleim azok azért házasodtak össze, mert szerették a muzsikát. Az édesapám nagyon szépen, igazán nagyon szépen tudott zongorázni. Ugye az volt az én gyerekkori egyik örömöm, amikor otthon volt egy Bösendorf nagy zongoránk, ugye, és apám néha, hát nem volt hivatásos muzsikus, itt van sokszor ezt nem történt, de néha odaült a zongora elé, és hát akkor én egy kis sámlit hoztam mellé, és meg se volt mukkani persze, és akkor apámnak a hosszú zongor és a ujjai alatt ugye megszülettek a Chopin, meg a Beethoven, meg ezek a dolgok, ugye, és hát én ottan a zenének ebben az óceánjában egészen elmerültem, és nagyon élveztem, nagyon boldog voltam vele.
1: De az ön édesanyja énekelt az operában is, úgy tudom. Az ön édesanyja énekelt az operában.
2: Igen, igen, és hát ugye édesanyám, hát ő nem volt olyan nagy muzsikus, de egy nagyon, ő viszont egy nagyon szép valaki volt 9 éven. A később beszélek róla, a világ szép Cséri Dodó, mert Edda Dodónak hívták érdekes módon, kisgyerekkorában kapott ezt a nevet, ugye, és sok-sok udvarlója volt, és hát akkor ő válogathatott közülük, és hát az apám, ő aztán nem volt egy szép ember, kopasz volt, mint ahogy én is kopasz vagyok, tőle örököltem, ezt úgy látszik, de hát a zene miatt az édesanyám őt választotta, és így ott után hát összeházasodtak, és gyerekük csak egy született, az én voltam, ugye, és azért mert én, édesanyám, ő akkor egy betegség kezdődött benne, ahogy később kiderült, egy agydaganat volt anyámnál, ugye, úgyhogy mikor hát velem ott áldott állapotban, az orvosok azt mondták, hogy hát ezt a gyereket, ezt a magzatot abortálni kéne, mert ebből nagy baj lesz, ugye, mert édesanyám nem volt erre hajlandó. Úgyhogy hát akármi lesz, én ezt a gyereket a világra hozom, ez az én gyerekem, ugye, és aztán hát én meg is születtem. Édesanyám nem halt bele mindjárt ebbe a betegségbe, de megmaradt a betegség, és 15 éves, mikor én 15 éves kort lettem, akkor ez kiúrt neki ez a dolog, és hát abba halt meg, úgyhogy ez egy nagy élmény volt az én számomra. Az édesanyám a szó legszorosabb értelmében értem adta oda az életét, és értem vállalta azt, hogy hát ez lesz az ő életéből. Úgyhogy édesanyám gyakran volt ilyen beteg, ilyen fájdalmai volt, minden, de egy nagyon-nagyon jó édesanyja volt, és hát akkor már több gyereket nem tudott vállalni, és ezért hát egyke voltam, ugye. Anyám mondta, hogy hát szerette volna még egy húgot is neked, meg valami, de hát már nem lehetett. Ugye, és ezért az ő összes szeretetét hát rám pazarolta. Úgyhogy amikor hát édesanyám meghalt, hát az egy nagy ürkelet kellett persze az életemben, hogy hát most aztán hogy lesz, hogy én akkoriban megismerkedtem a Damjancs utcában működő Regnum Marianum cserkész csapattal. Ugye. Az ottani egyik paphoz jártam gyónni, és ez a pap, a Ruzsinszki Alfonsz, hívta, egy nagyon jó pap volt, és ő, mikor megtudta, édesanyám meghalt, azt mondta, hogy fiacskám, gyere hozzánk a Regnumba, én vagy pont annak a csapatnak a parancsnoka, amelybe te belepasszol. És hát attól kezdve aztán lettem nagy lelkes cserkész, és Mária Kongregánista a Regnum Marianumban. Ez akkoriban egy nagyon jó ifjúsági mozgalom volt, ugye a Zászlónk nevezetű havilap volt az legzsébnek a kifejezője, és hát ott volt a Prohászka, a Sik Sándor, a Majlát Püspök, meg ezek az emberek, akik egy fiatalos és szép, és lendületes katolicizmust képviselt.

volt az, és mikor a nyolcadikos lett az egyik csapat, hát akkor most megint kezdő az előre, ugye akkor vártam, a 8 évesek voltak az épiskolák, és hát én így, a mi csapatunkat úgy hívták, hogy a sas csapat, ugye. És akkor aztán jöttek a kis sasok, ugye, és hát én lettem a Petibá, ugye, a serkész tisztjük, akinál csüktek rajtam azok a gyerekek, és bámultak, hogy hát én milyen valaki vagyok, ugye, és tudtam mindig meséket mesélni nekik, én találtam ki ezeket a meséket, ők élvezték, hallgatták, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. És, de viszont, hogy aztán ez nem egy életfoglalkozás, persze serkész tisztnek lenni, úgyhogy hát még akkor nem volt világos bennem, hogy hát mire is hív engem a Jóisten. És édesapám, ugye lévén ő a pénzügyminisztériumban egy neves ember, hát berakott engemet egy bankba, a Magyar Általános Hitelbank szólt az ottani vezérigazgatónak, hogy vegye föl ezt az én fiamat, ugye, és hát azonnal persze, igen, ez volt a dolog, ugye, és ettől kezdve a 4 évig a Magyar Általános Hitelbanknak lettem egy bankfiú tisztviselő, ugye, és számoltam az akkori pengőket, ugye, és először egy fiókban szolgáltam, a Kálvin tégyi fiókban, utána betettek a központi ipari osztályba, és hát ottan kellett, nagyon sok vállalata volt ennek a hitelbanknak azokat ellenőrizni, stb. De őszintén szólva, én nagyon untam ezt a dolgot, ugye a pengőkkel számolni egyáltalán nem volt érdekes, ott a pultnál kiszolgálni a takarékbetéteseket, az sem volt érdekes, és mindig vártam a szombatot, meg a vasárnapot, megyek az én gyerekeimhez, és kirándulni, táborozni, meg minden az volt a szép, ugye, és a Regnum Marianumnak, ezek az atyáinak, ez a fiatalos lendületes élete is, ez is nagyon kezdett nekem tetszeni. Úgyhogy egyre inkább éreztem, hogy nem vagyok a helyemen ezen a bankszakmán, ugye. A Magyar Általános Hitelbank központi épülete az most a pénzügyminisztérium, ugye. Ott van a József téren egy hatalmas nagy, hát a Mammon temploma, így lenne mondani, ugye, a főigazgató és az elnök vezérigazgatónak a szobája, hát azok ott a vörös posztó szőnyeg, meg minden is, és nagy csend ott körülötte, úgyhogy ez igazán hát impozás valami volt, de végig is nekem nem imponált a dolog, és nem szerettem. És hát szerettem volna inkább papnak menni, már akkor kezdett bennem kialakulni a dolog, voltak ilyen lelki élményem és egy picit, ugye, de szegény édesapámot nem hagyhattam egyedül, ugye ő hát én voltam az egyetlen támasza neki, ő aztán elérkezett a nyugdíjkor határhoz, azon a nyugdíjoztak, és ő egy olyan régi vágású úri ember volt, aki nem passzolt bele ebben, akkor leginkább már olyan nyilasodó világban, ugye Hitleréknek a hatása volt nagyon erős, úgyhogy és apámnak sok barátja volt, akiket üldöztek, meg ilyen, ugye, úgyhogy szegényke hát nagyon rossz helyzetben volt, és hát én nem hagyhattam őt ottan, ugye, mikor megmondtam apámnak egyszer nagy óvatosan, hogy én úgy érzem, hogy úgy Jézus Krisztus engemet hív, hogy az ő papja legyek, hát nagyon oda volt az apám. Apám egy katolikus ember volt, hite volt neki, de templomos sosem járt, nem tudom miért. És valami, már fiatal korában a piaristákhoz járt iskolába, de, és akkor úgy hallom, hogy akkor még nagyon hát, templomlátogató valaki volt, de valami történt az ő életében. Egy igazán becsületes, jó ember volt, de mondom, ilyen vallási dolgok azokat nem nagyon gyakorolta. Úgyhogy amikor azt mondta, hogy pap szeretnél lenni, hú, hát az neki egy nagy érdelem volt. De azért apámnak nagyon hálás vagyok, mert mondom, vallási dolgokban inkább az anyám nevelt engem, bár ő meg unitárius vallású volt, de nagyon becsületesen, mert engem katolikusnak kereszteltek, katolikus módon nevelt engem. És hát egyszer, hadd meséljem el, mert egy olyan szép élmény volt számomra, az történt, hogy a Magyar Képviselőházban a napirend előtti hát kérdésekben az egyik képviselő egy kérdést tett föl a pénzügyminiszternek, hogy úgy hallom, hogy a Nemeshegyi Tibor, az ott édesapám, ugye, az valami a pénz, egy vesztegető pénz fogadott el valami nagy vállalattól, és meghamisította a vámtételeket, és nagy kárt okozott az államnak. Hát mi dolog ez, kérdezi a képviselő. És a pénzügyminiszter azt hiszem, a

0: akkor Demény Schnellernek hívtak, az csak azt felelte, nem hallottam róla, de majd ki fogjuk vizsgálni a dolgot, ugye. És hát apám irodájából mi jött a telefon, hogy ő mi történt, ugye, a parlamentben megtámadták a Nemesegyi Tibort. Hát vártuk anyámmal ketten apámat, hogy visszajöjjön, és hát este későn érkezik haza, és fáradtan leül mindjárt az asztalhoz, hogy vacsorázzon, és olyan nyomott volt a hangulat, hogy én már nem bírtam tovább, és oda settenkedtem az apámhoz, és azt mondtam neki, apuka, tényleg elfogadott egy kenő pénzt ettől a vállalattól, és érdekes, hogy azt elfelejtem elmondani, hogy édesapám az egész nevelésemet anyámra bízta, és ezért ő mindig csak viccelt velem, és mindig okos új játékokat talált ki, és engem soha meg nem szidott az apám. Ugye. De amikor ezt mondtam, ezt a kérdést tettem föl neki így, hogy igaz az, hogy elfogadott egy kenőpénz egy vállalattól, hát az apámnak az arca hirtelen vérvörös lett, majdnem kiugrott a szeme a szemgödréből, és rám kiabál, hogy te, mit képzelsz az apádról? Kenőpénz elfogadni, ember olyat nem tesz, hogy ilyet mertél feltétlenül apádról, ez a legnagyobb sértés. Hát ez volt aztán egy élmény, ugye? És ha édesanyám csítított az apám, az a Péterge mutatókot kérdezett, nem adom, ugye? Aztán hát végül megbocsátott az apám, de hát ez egy, látod, ez egy olyan élmény volt számomra, hogy még 80 év után is még emlékszem rá, mint a tegnap történt volna, ugye? És az olyan jól mondta az apám, hogy ember olyat nem tesz, ugye?
1: Igen, figyeljetek, hallgatók, tehát kenőpénzt elfogadni, ember olyat nem tesz.
0: Igen, ez az, igen. Úgyhogy hát ez én számomra is egész életemben szóló tanítás volt, ugye nekem is eszembe se jutott sohasem, amikor valamilyen pozícióban voltam egyetemi dékem, vagy ilyesmi, hogy hát bármilyen fedele utakon kedvezek másoknak, nem. Ember olyat nem tesz. Hát ez egy szép dolog volt.
1: Azt tetszett említeni, hogy volt egy pár olyan élmény, ami a hit felé terelte az igen, életét.
0: Igen.
1: Ezek olyanok, amiket meg lehet osztani ezzel a, hát ezzel persze, a pár 50 ezer hallgatóval,
0: aki hallgatja a rádióban. Hát, hát, hát, az első dolog talán az volt, hogy a szüleimmel elmentünk néha nyáron vakációzni a szomszédos országba, a Zemmering-hegységbe, ugye, és az a Zemmering-hegységben volt egy nagy hotel is, de aztán a közelében volt egy Maria Schutz nevű zarándokhely. És egyszer elmentek oda kirándulni, és az édesanyámnak pedig nem volt katolikus, és Mária oltalma, ez valahogyan egy protestáns, talán nem olyan sokat mond, de nagyon megtetszett neki ez a hely, hogy ilyen csendes, ilyen szép, szép kis templom, egy nagy fenyő, előre borított hegy volt, annak oldalában volt ez a templom. És ezért az a következő évben van, nem a nagy hotelben mentünk nyárra két hétre, hanem oda a Magyar Sucba, a templom mellett volt egy kis hotelke, és hát ottan töltöttünk két-három hetet a nyári vakáció alatt. Nos, hát ezt én nagyon élveztem, ugye, ott a többi gyerekekkel játszottunk az erdőben, és élveztük a vakációt, és emlékszem egy szép nap, éppen szaladtam vissza a hotelbe, hogy majd együtt ebédeljek a szüleimmel a hotelbe. És még túl hamar volt, úgyhogy még hát nem kezdődött, nem volt még az ebédidő, volt még valami 15 perc előtte. És éppen a templom előtt szaladtam el, és hát gondoltam, hát ki is nébe kukantok a templomba. Meg kell vallanom, hogy nem azzal szándékkal kukantottam be a templomba, hogy ott imádkozni fogok, hanem azért, mert tudtam, hogy ott bent hűvös van, ugye, és éppen nagyon meleg nyári nap volt. És ahogy belépek, hát lám, abban a szép kis templomosában egy fiatal pap éppen ott misézik az oltárnál. És hát akkor azt gondoltam hirtelen, hogy csú, ez pech, hogy nem illik aztán közel kimenni, ha már bementem, hát, de már kb. Felénél tart a misének, hát kivárom a végét, és utána megyek majd a szüleimhez. És akkor történt. Ez nem volt egy jelenés, vagy ilyes valami, de a Jóistennek a kegyelme volt, azt most is hiszem, ugye. Egyszer csak gyerekfejjel lehetem, vagy 8-10 éves, itt megértettem azt, hogy a Szent Mise, hát az a legnagyobb dolog ezen a világon, hogy ott van a papnak a kezében maga az Úr Jézus Krisztus szent teste, szent vére, azt osztogatja az embereknek, maga Jézus van ott, igazán jelen, ugye, hogy hát hú, hát ez már valami, ugye, úgy gondoltam magamba hittelen, és amikor hát vége lett a misének, és mentem a szüleimhez ebédelni, hát akkor egy kicsit fura lelkiállapotban mentem oda, és még most is emlékszem, hogy odafordultam a mamámhoz, és mondtam neki, hogy mamika, a Szent Mise az valami csuda nagy dolog. És anyám úgy csodálkozva nézett rá, mert mostanában engem mindig ránciálni kellett, hogy gyere már misélj, mert untam a misélj rettentően, ami akkor latinul ment, ugye kúkos étetem belőle, és hát most hittem, hogy ez a gyerek, hogy ez egy csuda nagy dolog, mi lehet te ugye. Aztán ebből aztán folytatása közvetlenül nem lett ennek az élménynek, de azt hiszem ott indult el az, hogy a Jóisten valahogyan kivetette rám a horogot. Úgyhogy hát később amikor számára tényleg pap lettem, és misszionárius Japánban, hát akkor egyszer sikerült visszalátogatnom Magyarországba, de akkor lehettem már, vagy 50 éves, és hát akkor ott, mint egy zarándok templom, a bejáratnál ott van egy vendégkönyv, és oda is szépen be is írtam németül, hogy ebben a templomocskában kaptam valószínűleg, sőt bizonyára a szűzanyának a közbenjárására azt a isteni kegyelmet, amely engemet elvezetett Krisztus papságára. Hála legyen az Úristennek, Nemeshegyi Péter, japán misszionárius, így írtam alájam.

0: Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt még mindig a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, és Nemeshegyi Péterrel beszélgetünk, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, az életről, a világról, meg mindenről. Volt szó a gyermekkoráról, és hát szerencsére én a háborút csak filmekből, meg híradásokból ismerem, ezért számomra mindig érthetetlen volt, hogy a háború idején is normális élet folyt. Emlékszem arra, hogy a Budapest Ostroma című könyvben olvastam, hogy az ostrom idején nem maradt el egyetlen mozi előadás sem. Vagyis egy nagyon irreális kép él bennem a háborúról. Ön pedig a II. Világháború idején 1944-ben summa cum laude szerzett doktor universitatis fokozatot a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karon. Hogy tetszett látni az életet és a világot a háború és a tanulás éveiben fiatal 20 évesként?
1: Hát akkor még nagyon életlenke voltam, ugye, és hát még, hát, hogy háború egy borzalmas dolog, azt azért éreztük és tudtuk, és hát be is sorozta persze katonának, de mint hogy egyetemista voltam, nem hívtak be még szolgálatra, úgyhogy továbbra szolgáltam a Magyar Hitelbanknál, de egyre inkább jöttek a légriadók, ugye, erre még nagyon emlékszem a Budapestnek az a először csak a külvárosokat, de aztán már egyszer volt egy szőnyegbombázás is a 7., 6., 7., 8. kerületben, és abban éppen én is beleestem. Hát az egy rémes tapasztalat volt. Éppen egy szombat lehetett talán, mert nem a bankban voltam, hanem a Regnum Marianumban voltam, rendezgetve az ottani könyvtárat a cserkészek számára. Amikor elkezdtek hát üvölteni a légvédelmi szirénák, ugye, és hát lementünk a pincébe, amit hát óvóhelynek csúfoltak, de az egy egyszerű pince volt, ugye, és ott voltak néhány a fiatal cserkének között, a ott lakó atyák, meg aztán én meg még néhányan, ugye. És mint hogy eddig mindig csak a város határában voltak bombázások, gondoltuk, hogy most is csak ez lett, de egyre inkább hallottanak a bombák robbanásai, zúgnak a repülőgépek, és egyre közelebb ezek a nagy robbanások, úgyhogy hú, hát ez mostan a mi életünkre megy, az éreztem után, hogy mindenki meg volt nagyon szeppenve, hogy hát fölöttünk repül a halál, és egyszerre csak ugye egy hatalmas nagy robbanásnak a hangja, ugye kicsapódik annak a pincének az ajtaja, beárad a füst, meg a por, és hát azt hittük, hogy a következő pillanatban ránk dűl az egész ház, ugye, hogy becsapott hozzánk egy bomba. Hát önkéntelenül térdre rajtunk ott, mindjárt ijedtünk benne, nem is akartuk ez, de ez lett, ugye, és akkor, de én ma is biztos vagyok, az én lelki atyám, a Luzsinszki Alfonz atya, annak volt a legtöbb jelenléte, utána gyorsan elhadart a latin nyelven a Szent Jónási föloldozási imát, egos abszolva pekáci, föloldozat téged bűneiktől, atya fiú szentlélek nevében, és hát akkor már kicsit jobban éreztünk magunkat, most már jöhet ránk a ház, mert föl vagyok oldozva, ugye, de hát nem dőlt össze a ház, hanem hát zúgta tovább a repülők, és vártuk, hogy mikor jön a következő, és akkor, amikor kicsit elhallgatott ez a nagy repülőgép zaj, akkor az egyik atya, a legfiatalabb atya, a László Gábor páterője, az kimerészkedett, és még most emlékszem, amikor visszajött, sápat volt, és mondta, hogy a ház épp, a kápolna nincs. Így mondta. Az egy olyan U alakú épület volt, az Regnum Marianumnak az épület, ott voltak a cserkész otthon, atyának a lakásai, és az U alakú épület udvarába volt beépítve egy nagyon szép, kedves kis kápolna. Hát egy amerikai repülőgép bombáját pont oda dobta, az átütötte a kápolnának a tetejét, szétvezette a falakat, és ez csak egy romhalmaz maradt mögötte. Hát ez volt a legközvetlenebb háborús élményem, a kis odébb esik az a bomba, hát akkor engem az én életem, és akkor vége van, hát az rettenetesen nézett ki utána a környék. Ugye. Hát így ment a háború tovább, is, hát, és közben jöttek, ugye eleinte még azok a hírek, hogy megy elő, hogy a front Oroszországba győznek a németek, és az egyszerűen megfordult a dolog, ugye, és kezdtek közeledni a szovjet a hadsereg, ugye, és hát már idejét kezdtek Budapestek a határába, ugye. És hát akkor most mi lesz, ugye, hát én szinte minden nap rendszeresen megszólaltak a légvédelmi szirénák, ugye, és kellett a banktisztviselőnek lemenni a pincébe dolgozni, már nem tudtunk az egész dolog kezdetül szétesni, az egész hát munkarend és minden, és hát akkor én megvártam, hogy mi lesz, mert édesapámat, mint mondom, nem hagyhattam egyedül, ő akkor meg is betegedett, kórházba kellett őt vinni, és hát hirtelen meghalt ő is, ugye 51 éves volt apám, fiatal, sok izgalom, meg minden gondom, az vitte a sírba. És a temetése előtt is volt légriadó, minden, úgyhogy az egy nagyon-nagyon feszült légkörbe zajlott le az egész dolog. De hát amikor édesapám meghalt, akkor én egyedül maradtam, testvéreim nem voltak, édesanyám nem élt, apám nem élt, rokonok voltak sokan, de azokkal iránt nem volt közeledettségem, úgyhogy aztán rohantam mindjárt a budai Manréza nevezető épületbe, ahol a jezsuita atyáknak volt az újoncháza, és ott jelentkeztem jezsuitának.
0: Erről nagyon szeretnék kérdezni, mert hogy hát ahogy olvastam Loyolai Szent Ignác életét, hát elég különös világ volt. Idézem, hogy fiatalon mit írtak róla, bátor volt a játékban, a nők körüli forgolódásban, a verekedésben és a hadakozásban. Igen. Ezt írtak róla, hogy a 15. századról beszélünk, 16. század elejéről, és aztán meg ugye később ő lett a jezsuita rend alapítója, illetve tulajdonképpen egy előhírnöke a reformációnak, az egyházi megújulásnak. Igen. Tetszik nekünk egy kicsit mesélni a jezsuita rendről, erről a társaságról, hát Jézus társaságnak hívták a magyarul.
1: Persze, ugye, az én második családom jezsuita rend. Hát úgy volt, hogy amikor hát pap szerette volna lenni, akkor egyszer ezt bevallottam a Luzsinszki Alfonz atyának, akiket jártam Jóni, és ő azt mondta nekem, amikor ezt meghallott, hogy hát, fiaskám, nekem az a legnagyobb örömöm, ha az én csemetém közül valaki papnak megy. Hát ez aztán engem bátorított, mert hát lám, ugye ő egész életében már paposkodik, és örül annak, hogy még valaki is erre vállalkozik, ez azt mutatja, hogy nem rossz foglalkozás, ugye. No és de miután ezt megmondtam neki, most ő tett föl nekem egy kérdés, hogy hát pap az van többfajta. Vannak egyházmegyés papok, akik a püspök alatt vannak közvetlenül, és vannak szerzetes papok. Te melyik akarsz lenni? Hát én azt feleltem, hogy hát, ahogy a legnőmű atyák, hát egyházmegyés, persze egyházmegyés, ugye. És egy csodálkozásom, az Alfonz atya azt mondja nekem, hogy fiacskám, te nem fogsz belepasszolni az esztergomi papneveldébe, mert ott a nagy rész 18 éves falusi gyerekek jöttnek oda, akik papivatást éreznek, és azon kívül a szerzetes rendeknek van egy olyan saját lelkiségük, ami az ember erősíti és támogatja, amikor szükség van rá, én azt hiszem, neked jobb lenne szerzetes papnak menni. Hát én eddig nem gondoltam, de minthogy megbíztam az Alfonz atyában, és fiatal is voltam, és mindjárt azt mondta, na jó, hát akkor leszek szerzetes pap. Egy nagyon egyszerű ment a dolog. De az Alfonz atya még tovább kérdezi, ugye, hogy de a szerzetes is van többféle. Hát te melyik akarsz lenni? Akkor már én mondtam, ha szerzetes, akkor jezsuita. És erre után azt mondja nekem az Alfonz atya, hát az jó lesz, mondja. Na és így eldőlt a dolog, ugye?
0: De hát valahogy el tudsz dönteni, hogy miért pont jezsuita.
1: Hát ennek több oka volt. Az egyik az volt, hogy az Alfonz atya, ő is valahogy a kedvelt jezsuitákat, és többször hívott meg jezsuita atyákat előadásokat tartani nálunk. Emlékszem főképp a Tornyos Gyula atyára, aki tartott nekünk egy beszédet a budapesti szegényekről, hogy a kiserdőző egy nyomorcep, és menjünk oda segíteni a szegényeket, és ezt aztán tettük is a nyomában, és amikor ő beszélt nekünk, sovány, égőszemű valaki volt, és hát olyan volt, mint egy fákja, ugye, ez a Tornyos atya, amikor mondta teljes meggyőzéssel az ő dolgait. Aztán Az egyetemen én az órákra nem járhattam, mert hát marxisztus elő voltam, ugye, de a délutáni szemináriumokra néha elmentem, ugye, és főleg a közgazdaságtan érdekelt, hogy a Navratil Ákos professzorúnak a szemináriumára oda bejártam. És ott találkoztam egy fiatal emberrel, akit úgy hívtak, hogy Őrsi László. Ő asszisztense volt a Navratil professzornak, ugye? És meglátta az én gombjukomban a Mária kongregációs érvényt, mert a Regnum Mariánum az is volt Mária kongregáció. És mondta nekem, hogy te Mária kongregációs vagy? Igen, mondta nekem, hol? Hát mondtam, a Regnum Mariánumban. Az egyetemi Mária kongregációban is jársz? Nem is tudom, hogy az van, mondta neki. Hát mennyire minden szerdán van az összejövetelünk a Horánszki utcában, az itt van a közelben. Ugye. És na jó, majd elmegyő szerdán mondtam, és el is mentem. És van egy szép nagy kápolna a Horánszki utcában, és a szerdán este tele volt, csupa fiatal egyetemistával, és az összejövetel abban állt, hogy a Varga László nevű jezsuita tartott egy előadást, ugye. És annak a Varga Lászlót később nagyon jó barátom lett, amikor rendbe beléptem, nálam pedig jó idősebb, amikor nagy feje volt neki, kopasz nagy feje volt, és remek hangja volt, ugye, csak úgy zengett belé a templom, és nagy önbizalommal lehengedett minden. Még emlékszem az a mondására, uraim, így mondta, hogy az ateizmus milyen badasság, mert minden után szét rombolt az ő éles agyával, meg hatalmas retorikájával, úgyhogy nekem ez nagyon imponált, és attól kezdve utána már inkább kezdtem érdeklődni. Itt a Mária utcában, ugye, itt van a jezsuiták temploma, és hát néha az Alfonz atya elküldött oda, hogy hát ott valami kivel beszéljek, és akkor aztán azt kezdett nekem imponálni, hogy nincsen percsejezés mise közben a Mária utcában, a Jézus szíve temploma, most nincsen, ugye.
0: Az tényleg milyen zavaró, amikor ott csörgetnek meg, benyúlkálnak a sorok közé, miközben valaki el akar mélyedni.
1: Ugye, hát én ugye mind kamasz fiú, ez rendkívül bosszantott engemet, ugye, hogy a minden templomban, miközben a papot misézik, jön a seketesíts bársi, egy hosszú dudon van egy zacskó, még egy csöngés volt átszereve a koriban, és zavarja az ember, ez a szentmisé. És kérem, ez a jezsuitáknál nem volt. Nincs persejezés, mert Loyola Szent Ignác ez betiltotta. Mi ingyen predikálunk jezsuiták, hogy ingyen hirdetjük Istennek igényét. Ha ajándékban adnak valami pénzt, hát azt elfogadjuk, nem utasítjuk vissza, de semmiféle fizetség, vagy díjszabad, vagy ilyesmi, hát az nincs nálunk. És hát ez aztán megint imponál nekem, és hát jók voltak mindig a szentbeszédek, a Mária utcai templomban értelmesek, meggyőzősek, szépen misézze atyák, hogy egyre inkább kezdtem vonzódni ezek iránt a jezsuiták iránt. És azután egyszer el is mentem a Jusosorban, ott van az a Manréza nevezetű nagy épület, amit sajnos aztán elkoboztak a kommunisták, és határőrség főkapitánysága lett belőle. És ott voltak férfiak számára a lelki gyakorlatok. Egész évben mindig voltak elegendő férfiak, akik jöttek 3-4 napra, vagy akár hosszabb időre is imádkozni, és Loyola Szent Ignác módszerével lelki gyakorlatot végezni. Ugye. És hát az alatt is én egyszer elmentem oda, és úgy éreztem, mert a jezsuita lelki gyakorlatban áll, nem csak, hogy predikációkat hallgatunk, hanem imádkozunk, elmérkedünk, és próbáljuk ráhallgatni, hogy mit mond a szívünk mélyén nekünk az Úristen. Ugye. Nem fülünk el, halljuk azt, de mégis a mi belső vonzásokkal Isten közli velünk az ő akaratát olyankor. Ugye. És hát akkor egyre inkább azt éreztem, hogy a Jézus Krisztus engem az ő kizárólagos szolgálatára hív meg, ugye. És hát akkor már csak az alkalmat vártam arra, hogy hát ezt a hívásra igen tudjak mondani. És hát mondom, a apámnak volt a problémája, ugye, és de hát mintha ő is aztán már meghalt, ugye. Hát akkor a Jóisten elhárított minden akadályt, és szaladtam a újonc mesterhez, a Kovács Jenő atyához, hogy szeretnék jezsuita lenni, ugye. És hát ő, hát bár már elkéstem, mert augusztusban van nálunk a belépés, vagy júliusban. Szerintem az ünnep az július 31-ig, akkoriban léptek be az újak, ugye. Hát én már
0: Az volt Loyola és Szent Ignác halálának az évfordulója.
1: Igen, az halálának a napja, igen. És én, ez már október volt, édesapám meghalt, szeptember végén halt meg, ugye, úgyhogy elkészem alaposan, de hát mégis csak még belefértem abba az esztendőbe, úgyhogy mondta a Kovács Enő atya, hogy hát jó, fölveszünk, de két héten belül gyere a Manézába, mert kezdődik a 30 napos lelki gyakorlat. Hú, ez az újonc évnek a legnagyobb megpróbáltatása, 30 nap teljes csöndhallgatás, ugye, és reggeltől estig az ember imádkozik Szent Ignácnak a módszerével, ugye, és hát arra gyereve, hogy már azon már részve es, ugye, úgyhogy azután, hát a Magyar Általános Hitelben van, már én azt senkinek nem mondtam, hogy pap szeretnék lenni, de mégis valahogy elterjedt ennek a híre, és ezzel mondták a kollégáim, hát, hogy édesapád meghalt, sejtettük, hogy itt fogsz hagyni bennünket, tehát elbúcsúztam mindenkitől, mindenki jó szerencsét kívánt nekem, és elcsodálkoztam, ezek a pénz emberek, mint mondták, az igazgató mondta nekem, fiatalkoromban volt, én is szerzetes szerettem volna lenni, de aztán mégse lettem, hogy ilyeneket. Úgyhogy hát szépen ezek a jó kívánságaival kísérve. De aztán szégyenre, mert egy dolgot csináltam, hogy azt gondoltam, hogy mindjárt itt lesz a szovjet hadsereg, és akkor utána, hogy létezhet nekem, majd még utána is papok, meg jezsuiták Magyarországon, amikor hát is a kommunizmus jön, hát azt nem lehet tudni. És ezért én azt kértem a személyzeti osztálytól ott a Hitelbankban, hogy ne bocsássanak el engemet, hanem adjanak határidő nélküli fizetés nélküli szabadságot. És meg is adták nekem, ugye, ezzel hagytam ott a Hitelbankot, hogy még most is határidő nélküli szabadságot tisztviselője vagyok a Hitelbankban. Csak hát közben megszűnt a Hitelbank, persze, de hát ezzel számot tartom, ugye. És hát mentem a jezsuitákhoz, és hát akkor ugye átvihazott rajtunk a front, mindenféle élményekkel, ezeket azért nem kellett részletesen elmondani, mert ezek olyan, hát akkor mindenkinek voltak szörnyű élményei az orosz katonákkal, meg mindenre, ugye. De hát azt is megúsztuk, és utána egyre inkább tizen léptünk be együtt abban az esztendőben, úgyhogy hát azt gondoltuk, hogy a háborúnak a nagy-nagy pusztításai után majd építünk itt egy igazságosabb, testvérgyesebb és krisztusi Magyarországot. Nem tudom, is emlékeztek-e, a Kerka Jenő nevű jezsuitának a nevére, ő volt a Kalott mozgalomnak a megindítója. Ez a magyar agrári ifjúságot karolta föl, és nagyszerű volt idő, amikor 200 ezer tagja volt ennek a mozgalomnak, és faluman rézák voltak, és népfőiskolák, és nagy összejövetelek, és minden, hogy akkor kezdtek a dolgok úgy alakulni, és hát mert azért az ember érezte, hogy ez a háború előtti Magyarország az úri világ, ahogy most mondjuk, ahogy az mégsem volt egy jó világ, ugye, vallásszabadság az volt, ahogy a Prohászka Otokár mondta egyszer, keresztény kurzus van, de keresztények nélkül. Úgy sajnos hát, igazán a közéletben, meg a társadalmi viselkedésében a krisztusi gondolat azért nem volt uralkodó akkor, és hát főképp az igazságtalanság, ugye, meg hát a parasztoknak az elnyomása, meg a munkásosztálynak a sajnos sorsa, az ömbi, ahogy ez nem volt rendjén, ugye, mi szerettünk volna mostan egy igazán krisztusibb és szebb, és a Kalottnak a jelszavai azok voltak, hogy életerős népet, művel, falut, Krisztus magyar, ugye, ilyen jelszavakkal ugye egy új ország építésében közreműködni. De azután beütött, ugye a Rákosi korszak, mint tudod, ugye 1948-ban ugye volt a változás, az a híres kék cédulás választások, ugye, amikor mindenféle csalással, meg erőszakkal orosz hadsereg támogatásával átvették az egypárt rendszert, meg az uralmat, ugye, és hát akkor nekünk befellegzett, ugye. És mert a jezsuitákra különösen pikkelnek ám a kommunisták.
0: Hát már miért?
1: Hát, mert tudják, hogy jól ki vagyunk képezve, értünk a filozófiához is, a társadalomtudományhoz is, önzetlenül az emberek jobban igyekszünk dolgozni.
0: Jó, hogy nehéz fogást találni a
1: jelzőt. Igen, ez az, úgyhogy hát ez nagyon volt, és ezért hát az összes épületünket elvették, rendházakat, intézményeket, minden. Az utána következő évtizedekben valami 120 jezsuitát ítéltek el koncepciós perekkel, mindenféle börtönbüntetésekre, együtt azt hiszem 1400 év, vagy mennyire ítéltek el őket, hogy ezt kiszámítana valaki, ugye? Úgyhogy hát szétverték az egészet, ugye. És hát akkor jött a római előjáróságútól egy üzenet, ilyen titkos utokon, hogy a felszentelt papok, jezsuita papok, meg azok csak maradjanak Magyarországon, és szenvedjenek majd mindenkivel, mert hát sejtettük, hogy hát sokan fognak szenvedni. De hogy a fiatalok, akiket még nem tudunk itt Magyarországon kiképezni megfelelően a jezsuita pappa, azok próbáljanak kiszökni az országból, és külföldön valahogyan szolgálni az Isten országának, hogy egyszer talán majd visszatérjenek Magyarországra, de hát az egyenlőre mindesre jöjjenek ki. Hát ez volt az üzenet, és aztán megszervezték az előjáróink a szögdösésre a határon különböző módszerekkel. A legfurább módszer az volt, hogy az egyik jezsuita munkásként elhelyezkedett a keleti pályaudvaron. És amikor voltak ezek a szerelvények, amelyek mentek egészen Párizsig, akkor mikor a szerelvény még kint állt a rendezős pályaudvaron, alá szerelt egy feketére festett deszkát a vagon alá. És akkor volt egy ilyen hely, hova be lehetett bújni két embernek, ugye. És ez így szokdosta ki a kispapok külföldre. De hát aztán valami volt, ugye.
0: Hát elég filmszerűnek, kalandosnak tűnik.
1: Az kalandos volt, ugye, mert egyik oldalon jég hideg, mert tél volt, a másik oldalon a fűtőcső ment, ott meg forró volt, ugye, és egészen a lincig kellett ott kuksolni, mert Ausztriának a keleti része az még orosz zóna volt. Ugye.
0: Jó, így tetszett ki szökni?
1: Hát én nem ezen a módon, de jó barátom körül többen is, ugye, ezzel szöktek ki, és hát az sajnos az utolsó kettő az lebukott, ugye, mert valahogyan elromlott valami ottan a vagon alatt, és egy szerelőbe mászott, és az észrevette ott rejtőzködő kettőt, ugye. Hát én csak egyik rendtársam rokona lakott a Fertőtó melletti faluban, ugye, és ővele vettük fel a kapcsolatot, és éjszaka ketten, én meg egy másik jezsuita, hát átmásztunk a kerítésen.
0: Eltetszett tévedni.
1: Igen, hát ott mindenfélék voltak, ugye, és, de hát mégis az is sikerült, ugye. Aztán, amikor már Bécsig eljutottunk, ugye, ott aztán már a jezsuitánál lehetett megszállni, kaptunk egy hamis személyazonosság igazolvány, aminek az volt a baja, hogy azt hiszem, a francia megszállhatóság állította ki ezt az igazolványt, amiben a fényképen, az én fényképen azt belerakták, de a többi adat az nem stimmelt persze. Azok szerint én alacsony termetű kék szem, és nem tudom, hogy mi voltam, ugye, de a muszka az úgy se érte, a szöveget úgy, hát ez nem volt baj. Viszont az volt a baj, hogy egy ilyen igazolványon van egy pecsét is mindig, ugye, és a pecsétnek a háromnegyed része az van a papíron, és egynegyed része az meg a fényképen, ugye. Úgyhogy hát az mindig újra kellett csinálni, odahamisítani az illetőknek, és hát amikor megkapom az én igazolványomat, ott volt benne a fényképen, annak nem megörültem, de nézem a pecsétemet, hát kérem, az osztrák állami pecsét, az egy sas, ugye. És az én sasomnak két farka volt, és csak egy szárnya volt, ugye. Hát rosszul nyomtad a szerencsétem francia, azt a pecsétet, ugye. Hát,
0: valami testészből kettő volt, arra emlékezettes.
1: Igen, úgy, hogy aztán hát nyálasztam azt, hogy ne látszódik világosan. De szerencsére, amikor az ENSZ folyónál ugye átment a vonatunk, ugye, az Operenciából, ugye, hát akkor az orosz baka az csak egy pillantás vezette erre, és hát nem kutatta, hogy hát ez milyen, ugye, és aztán, mikor átérkeztünk már a francia zónába, hát ott aztán már rendben voltunk, ugye, és hát most azután jött az, hogy hát mi csináljuk az életünkkel, ugye. Ha valaki egy szerzetes, hát akkor nem saját maga dönti el, hogy hol dolgozik, pláne a jezsuitákon, nálunk az engedelmességet nagyon hangoztatják. Úgyhogy Na, az előjárt, mondja meg, hogy mit csinálsz, és hol szolgálsz az Úristennek, meg az embereknek. De azért kérelmezni az szabad. És én és egy kedves rendtársam, a Nemes Ödön, mi írtunk egy-egy levelet a Rómában székelő általános rendfőnöknek, és azt kértük, hogy küldjön bennünket misszionáriusnak Japánba. És jött a válasz, ugye, hogy elfogadom a jelentkezésteket, mentek majd Japánba, de a Nemes Ödön az azonnal induljon is hajóval, a Nemesegyi Péter, az pedig először jöjjön le Rómába, és ott végezzel a teológiai tanulmányait, ami még hátra vannak. És utána, amikor befejezte egy doktorátus szerzett teológiából, akkor majd megy Japánba. Hát így eldőltek a dolgok, ugye.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Drága hallgatók, vendégünk Nemesegyi Péter. Különös fordulópontra érkeztünk az ön életében. Egyébként engem mindig is nagyon megfogtak az utazó térítésekről szóló történetek, a jezsuiták utazó térítéséről, sőt, a gyerekkorom egyik nagy emléke volt a Misszió című film, ami pont egy ilyen sztorit dolgoz fel, egy dél-amerikai történetet.
2: Robert De Niro, ugye, volt a főszereplő?
1: Igen, és hát ugye Magyarországon betiltották a Jézus Társaságot, ön külföldre szokott, és ön kérte, hogy Japánba mehessen a missziós küldetésre. Na de miért éppen Japán?
2: Miért? Hát az egyik az, hogyha már nem dolgozhatok itthon, hát akkor egy olyan helyre megyek, ahol minden jezsuita ugyanolyan helyzetben van, vagyis meg kell tanulni a helyi nyelvet, mert a Németországban, vagy Franciaországban ilyen helyekre kérdezkedtem volna, hát akkor hátrányban vagyok a benszülőtekkel szemben. Ez is azért közel játszott. De a fő dolog az volt, hogy hát a mi rendünk kezdettől fogva a katolikus keresztény hit védelmére és terjesztésére alapítatott. Úgyhogy ez kezdettől fogva a jezsuiták a nem keresztény népek felé hirdetni az evangéliumot. Ez szerintem egyik lényeges feladatuknak. No, és miért éppen Japán? Hát a Loyolai Szent Ignácnak egyik első társa, aki a Párizsi Egyetemen tanult, akárcsak Szent Ignác, és ottan csatlakozott hozzá, az Xaveri Szent Ferenc volt. Francisco Javier, ez lenne a helyes kiejtése a nevének. Ő is egy baszk neves ember volt, akárcsak a Szent Ignác, ugye. És jó pár éve fiatalabb volt az Ignácnál, és elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot ő is, és teljesen hát Ignácnak a gondolkodás módja, hogy hirdetni az evangéliumot méghozzá ingyenesen, ezt tetszett neki, és erre akarta rászentelni az életét. Ugye az akkor egyháznak a nehéz helyzetében, ahol a pénz annyi mindent megrontott, ugye egy új jobb szellemet próbálja megvalósítani.
1: Ugye az a Szent Ferenc, aki Indiába költözve alapított ott több
2: igen,
1: rendet.
2: Igen. Hát az volt, hogy még a pápától még nem jött meg az engedély arra, hogy a jezsuiták egy új szerzetesen legyenek. Szent Ignác már benyújtotta a kérelmet, de voltak 1538-39 körül, ugye, voltak, akik ellenezték új szerzetesrendek alapítását, úgyhogy nehezen ment a dolog. De már akkor, ugye, Szent Ignác ott lakott Rómában, és a Xaveri Szent Ferenc volt az ő titkára. És a portugál király, egy János nevű király, akire rá volt bízva a kereszténység terjesztése az összes portugál gyarmatokon, ugye, mert ahogy a spanyol királyra bízta a kereszténység terjesztését, a Dél-Amerikában, az akkori pápa, a portugál gyarmatokon, a portugál királynak volt egy lelkismereti kötelezettsége. És hát nem voltak megfelelő emberei a királynak persze, és hallott arról a Párizsban működő portugál tanároktól, hogy vannak ilyen fiatal 80-10, vagy akár még többen is okleveles, okos, önzetlen, az egyház reformálni, buzgolkodó emberek, ott a Szent Ignác körül, ugye Loyolai Ignác körül, és hát szerezzen tőlük, vagy 20 embert, akit én elküldhetek Indiába, amelyik hát az egész közöket. Hát az Ignác, amiket meghallotta összesen a kezét, hát összesen vagyunk 20-an, hát ha neked a 20-at kimarad Európa, meg a világ számára, hát azt mondta, hát küldhetek 2, de többet nem, ugye. És hát épp az ő Ferenc az ott volt nála, voltak éppen eleinte nem is a Ferenc leszett a választása, hanem egy másik társára, a Boba Díjára, de épp akkor beteg lett hirtelen, úgyhogy akkor gyorsan kellett valaki, hogy mehessen Lisszabonba, és még odaérjen, amikor indulnak az Indiába menő hajók. Hát egy Rodriguez nevezetű portugál születésű társát, meg a Ferencet bízta meg a Szent Ignácnak, bár még nem volt akkor rendfőnök, de hát jó barátja volt, mondta, ez egy neked való feladat, Ferenc, mennyi a távol kellett megtéríteni, ugye? Hát aztán Ferenc el is indult, és ottan Portugáliában az ő társa, Rodriguez, annak a szentbeszédei annyira megtetszettek a királynak, hogy ott tartott a udvari káplánnak, úgyhogy csak a Ferenc ment egyedül a portugál hajónak, minden évben mentek, ugye Afrikát megkerülve, ugye Indiába, az ottani ottani portugál gyarmatokat. A portugálok azok kevesebben vannak, mint a spanyolok, ezért nem hódítottak meg nagy területeket, hanem is ilyen támpontokat, ugye. És Indiában a nagy támpont az Goa városa volt. És ott már volt egy templom és egy székesegyházféle, ott voltak felentesek, voltak más papok, de valahogyan még nem volt eléggé ellátva egyházi részről az ottani szolgálat. És a Szent Ferenc kap a pápától is egy megbízó levelet, hogy mint pápai követ mennyire Ázsiába, és hirdet az evangéliumot. És megérkezik Indiába, és ott kezd nagy buzgósággal hát hirdet az evangéliumot szegényen a szegények között. Hall arról, hogy Dél-Indiában vannak megkeresztelt indiaiak, ilyen gyöngyhalászok, szegény nép, és megkeresztelik őket valami portugálok, de aztán senki sem törődik velük. És akkor oda a Ferenc is azoknak tanítja mi atyákhoz üdözlégyet, a katekizmus, stb. És írja a leveleit, amelyek az a nagy furórét keltettek Európában, ugye, hogy itt, amíg a Párizsi Egyetemen butaságokról vitatkoznak egymásra a fiatal papnövendékek, itten olyan nagy szükség lenne azok, akik hirdetik az evangéliumot, olyan tárva nyitva van a kapu, itt a gyerekek még enni se adnak nekem időt, mert azt követelik, hogy tanítsam meg nekik a mi atyánk az üdvözléjét, és én tanítom nekik, bár a nyelvet nem nagyon jól tudta felenni, de hát szóval teljes odaadása, és élveztem ezt a hithirdetést. De eredményes is volt, de azért az volt neki mindig a bánata, és emiatt írt haragos leveleket is a portugál királynak, hogy a gyarmati tisztviselőit, akiket te küldesz Indiába, azok az ő kapzsiságukkal és keresztény életmódjukkal, hát megszáfolják azt a rossz példájukkal, amit én itt hirdetek, csinálj már valamit, ez így nem megy. Hát a király próbált is valamit csinálni, de nem nagyon ment neki se a helyzetnek a megjavítása, Ferenc már kezdte magát nem jól érezni Indiában, ugye. És valami belül hajtotta őt, hogy hát menjen odébb, ahol nem rontják el az a hitelét az európaiak, ugye ezek a katonák, meg kereskedők, meg kihagyó ottan, hát nem az is országát terjesztették, hanem a maguk hasznát keresték, ugye. És ezután India déli részén van egy Mylapur nevű város, ahol hagyományosan tisztelik Szent Tamás apostolnak a sírját. Hogy a Tamás, a 12 apostol egyike Tamás tényleg Indiában járt-e, vagy sem, nem biztos, de az indiaiak
1: azok... Az indiaiak nagyon hisznek benne.
2: Nagyon hisznek benne. És ott van a sírja, és Ferenc azon mindenesetre 3 napig imádkozott a Tamás sírjánál, és valamilyen olyan megvilágosítást kapott, hogy menjen keletebbre. És egy portugál, a legkeletebbi portugál támon pont, akkor Malakka volt a Malái félsziget. Odáig még elment portugál hajóval, onnan aztán már egyedül ment tovább a valami szigeteket a Csendes óceánba, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. És Malakkában történt az a nagyon-nagyon fontos találkozás egy Yajiro nevű japán fiatalemberrel, aki valami okból Japánból kiszökött, és Manilában tartózkodott, és tudott már portugálul. És összebarátkozott a Ferenccel, és a Ferencnek a személyisége, hát az egy magnetikus személyiség volt, ugye, és tudott már beszélni portugál nyelven ezzel a Yajiroval, olyannyira, hogy hát az keresztény lett, és a Ferenc meg is keresztelte őt, ugye, és mondja neki ez a Yajiro, ugye, sajnos nem tudjuk a családi nevét, csak ezt a Yajiro nevet, hogy hát a Japánban Jézusról ott még senki soha nem beszélt, és hogyha te oda eljössz, és olyan szépen megmondjál a dolgokat az én honfitársaimnak, ahogy most nekem mondjál, biztosan sokan fognak hinni Jézusban, gyere Japánba.
1: Hát, és itt kezdődik az a legenda, hogy ő mondta ki először Jézus nevét Japánban.
2: Ja igen. És hát ezt nem kell neki kétszer mondani, ment is. Egy portugál hajó oda már nem ment, hanem egy kínai kis hajócskán érkezett meg 1549. augusztus 15-én Kagoshima kikötőjében Dél-Japánban. Én többször jártam Kagoshimában, az van egy emlékmű, azon a helyen, ahol Ferenc Oroszlány kikötött ez a hajóval, ugye, és akkor kezdődött Japánban a keresztény század. Ugye. Mert a Ferenc nem tudott japánul, mert a Jadzsigyó próbált tolmácsolni, de nem nagyon ügyesen persze, de mégis mondom, a Ferencnek csak állni kellett, így lennie kellett, hogy már valahogy áradjon belőle valami, ugye valami vonzó erő, és hát mégiscsak hát már a hárman mentek együtt, Ferenc is még két más jezsuita, és a hárman...
3: Bocsánat,
1: tessék fölvenni fejhallgatót, és akkor...
3: Egy pillanat, türelmet.
4: Tilos rádió?
1: Igen. Parancsolj, kedves hallgató.
4: Hogy most meg lehet szakítani bácsit?
2: Tessék!
3: Már megtetted, úgyhogy figyelünk a kérdésre.
4: Jó. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot! Tessék!
4: Szeretnék föltenni egy kérdést, ha bár nagyon-nagyon érdekes ez a történelmi visszatekintés is, de hogy igazából engem ottan szöget ütött a fejembe, amikor arról volt szó, hogy a kereszténységnek a mindig is célja volt, vagy feladata, hogy ahol más vallásúak éljenek, oda menjen téríteni. Tehát, hogy miért kell a más vallásúakat, például, hogy Japánban is az úr azért ment el, már mint az interjú alany úr, hogy ezt mondta, hogy mert hogy mindig is célja a keresztény térítőnek a más vallásúnak a megtérítése, tehát hogy ezt nem tudom fölfogni, hogy miért. Letenném választ kaphatok, és leteszem, nagyon köszönöm.
2: Persze, hát csak röviden persze, de... Hát a dolognak a kiinduló pontja az evangéliumokban olvasható, a Szentírásban, ugye? Mind a négy evangélium azzal végződik, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, menjetek az egész földre, a föld szélső határáig, és hirdessétek ezt az örömhírt, ugye, amely rólam szól, ugye, az Isten országának az evangéliumot hirdessétek. Hát Jézusnak ez a parancsa azt mondja, hogy tegyetek tanítvány, minden népet, minden nemzetet, hát ezt én és mi nagyon komolyan veszünk, ugye. De persze sose úgy hirdetjük, hogy mások ellen harcolunk, vagy erőszakot követünk el. Néha csináltak egyszerűen ilyet, de az helytelen volt, ugye. Hanem egyszerűen mondjuk az embereknek, hogy hát az Úristen megszólította az embereket Jézus Krisztus által, beszélt nekik, elmondta nekik, hogy mi a jó, mi a rossz, és megígérte nekik az örök életet, hogyha a szeretet útját követik, és szeret titeket, és Jézus meghalt te érted is, és ezért, hogyha úgy érzed, hogy ez elfogadod, és igaz, hát akkor csatlakozzál azokhoz, akik hisznek az evangéliumban, és terjesztik a szeretetnek az országát ebben a világban. Ugye? Hát ez a Jézus világban, ugye? Hát ez a Jézusi parancs, aki indul a pontja az egésznek, ugye. Na hát én ott a Japánban

0: könnyebben bejöttek.
1: Gondolom a latin volt.
0: A latin volt, meg azután hát az angol, mert külföldön sok időt töltöttem Olaszországban, rám ragadt az olasz, sok spanyol osztálytársam volt, rám ragadt a spanyol. Tehát japánt azt elég sok fáradtsággal tanultam meg.
2: Bár... Az nem ragadt.
1: Bár azt tetszett érni, hogy azért a japán nyelv az elég könnyű, mert a nyelvtani szerkezete, sőt a japán emberek gondolkodásmódja is nagyon hasonló a magyarokéhoz.
0: Igen, magyarok számára sokkal könnyebb japán megtanulni, mint bármely más európainak. Mert tényleg, ahogy mondja a szórend, meg a nyelvtan, az szinte azonos, nagyon hasonlít. És nehezen kiejthető hangok sem igen vannak a japánban. Csak hát az a baj, hogy a japánok az írást, ugye, azt átvették a kínaiaktól. És az aztán nagyon szép a kínai írás, gyönyörű, de hát az aztán tanulni kell. Mert kínai írás el, az van majd 30 ezer, ha nem több, ugye. És hát azokat én magolgattam, és az egy kézügyesség is kell azokat szépen írni, úgyhogy abban, hát írtam olyan kínai japán nyelven könyveket, de abban azért nem tartom magam nagymesternek, de szóval az nehéz az írás, de beszélni az elég hamar ment nekem.
2: Mikor érkezett Japánban?
0: 1956-ban érkeztem Japánba.
1: És ott emlékszem, hogy 56 és 93 között, amikor haza tetszett jönni, akkor a Szófia Egyetem hittudományi karának volt ön a professzora.
0: Igen, úgy van. Igen.
1: Tehát amellett, hogy voltak ezek a térítések, és voltak ezek a prédikációk, közben még hittudományt is tanított.
0: Igen.
1: Gondolom azt is japánul, meg latinul.
0: Hát ugye a főállásom az volt, hogy ennek az egyetemnek vagyok a hittudományi karán, a professzora, később dékánnal is megválasztottak többször. És eleinte, mikor Japánba érkeztem, akkor még az volt az egyházban a szabály, hogy a papnövendékeknek latinul kell tanítani a teológiát. Úgyhogy az latinul tanítottam szegény japánoknak, az egy kín volt, mert hát ők nem tehetségesek a nyelvekre. Amilyen tehetséges a technikai dolgokra, olyan tehetségtelenek a nyelvekre. Úgyhogy latinul hát nehezen tanultak meg. De azután jött, ugye szerencsére a II. Vatikáni zsinat, és a misé is már most magyarul megy, illetve a népnyelvén japánban japánul, és már nem annyira forszírozzák a latint, ugye. Úgyhogy azonnal áttértünk a japán nyelvre a teológiai oktatás. És attól kezdve már sokkal könnyebben mentek a dolgok. Ugye. Hát így volt azután, hogy hát ottan a hittudományi karon tartottam ezeket a szakelőadásokat, dogmatikából, szentes tudományból, katekatikából, meg apologetikából, milyen dolgokat, de azután az általános, a többi kar, mert a Szofia Egyetemnek 8 kara van, és 11 ezer hallgatója, ugye, és a hittudományi kar az egy aránylag kis kar, kis létszámú kar, de a többi kar növendéke száma is meghirdettem szabadon választható órákat, ugye, vagy a kereszténység alapgondolatairól, hogy mi a kereszténység, vagy pedig hát később egyszer csak kedve kerekedett, hogy Mozart zenéről tartsak órákat, hát az lett egy másik, az lett a legnépszerűbb előadásom az órám ott az egyetemen, és hát nagyon élvezem én is, meg a diákok is.
1: Azt tetszett írni a japánokról, hogy szorgalmasak, udvariasak, előzékenyek, van bennük valami gyermekdettség, de örülnek a kis dolgoknak is, szeretik a szépet, és rendkívül esztétikusak. Ott minden szép, szépek az emberek, a ruhájuk, a természet, a fák,
0: hát ez úgy van, igen. Hát ez nagyon megkönnyített az embernek az életét a Japánban, hogy tényleg olyan udvariasak, ugye, és egy jó indulat is van amúgy udvariasság mögött, nem csak egy színjáték az, ugye, és az, hogy kerülik az összeütközéseket, a vitákat, az nagyon megkönnyített embert. Nem véletlenül van kevesebb infarktus és szív, meg gyomorfekély Japánban, mint más országokban, és a leghosszabb életvárandóság átlagos az Japánban van. És gondolom egyiket, ez csak az én feltételezésem, egyik oka az, hogy nem bosszatják annyira egymást az emberek, ugye, hanem szépen igyekednek mindenről szépen megegyezni, és hát azt mondanám, hogy igen. És nem azt, hogy jól oda mondta neki, ez nem tesz így akadba, hogy mit szoktuk csinálni, nem, minden szépen becsomagolnak, ugye, és óvatosan.

0: mondják meg, amit meg akarnak mondani. De persze ennek az a hátránya, hogy nagyon nehéz arra rájönni, hogy igazán mit is gondol az a japán. Mert nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, amit ő gondolja, hogy én szeretném, hogy mondja.
1: De nem csak ilyen képél Japánból, hát ugye sokat változik Japán, tehát hogy a második világháborúban egy hát negatív kép élt Japánról, nagyon erőszakos embereknek tartották, hódítónak. Ennyire megváltoztak így? Hát, mit tapasztalt
0: hát
1: így
0: a... Nem. A japán hagyományos erkölcs az konfucianista erkölcs. A konfucianista erkölcs az egy zárt erkölcs, ugye? Ott a japán erkölcs működik a japán társadalmon belül, de azon kívül már nem működött, ugye? Az, hogy amikor ők mentek más országokba, azokat utána már nem is tekintették emberszámba, ugye? Még aránylag a kínaiakkal, de még ott is kegyetlenkedtek eléggé, ugye?
2: A konfucianizmus az nagyon, nagyon hierarchia hívő például.
0: Igen, az is van.
2: Ami azért látható. A japán rendszerben is, meg az a kínai rendszerben is.
0: Igen. De azért a konfucianizmusnak vannak nagyon-nagyon szép vonásai, például az emberiesség, ugye? Azt úgy írják, hogy az emberírás jelet írják, és mellé két vízszintes vonást. És a két vízszintes vonás az annyit jelent, ha csak egyedül ez a két vonás van, annyit jelent, hogy kettő. Tehát ember is kettő, és annyit jelent, hogy az ember akkor igazán ember, ha kettesben, illetve többesben van, másokkal van, másokért él, másokért rávél, másokért felelősséget vállal. Ugye? Ez a kínai ren, japán jin, ugye ez egy nagyon-nagyon szép alapvető emberi beállítottság, ugye? Hogy a másikat ember számba venni, és figyelme. És aztán egy másik alaperényük pedig a rej, ugye az pedig az udvariasság, megadni mindennek a módját. És ez most kicsit megváltozott, de még mindig ugye sokkal udvariasabb ők, mint mi. Ugye, a sok hajlongás, meg minden, ugye, és a japán tea, ugye, a zöld tea, annak az előnye, hogy semmi íze nincsen, ugye. És, de viszont azt szopogatjuk, ugye, és megnyugszunk, és megegyezünk 20-30 dologban, és utána számára nehéz veszekedni, ugye, mert hát megegyeztünk egyet. És minden olyan keses, olyan szép, ugye, hát a kimono, mint csodálatosak ez a viselet, ugye, meg a tenger, meg a hegyek, meg a bambuszligetek, meg a bambusz, az is olyan, mint a fenyő, ugye, télen is ott vannak a levelek is rajta, a hó, hát az csodálatosan szép. És a kínai képek, meg minden, ezek úgy, hogy...
2: Volt a 20. században egy történész, az Arnold Joseph Toynbee, aki keleti történelem analitikusként dolgozott, és ő egyszer azt mondta, hogy a 20. század történelmének legfontosabb eseménye a buddhizmus és a kereszténység közti párbeszéd megindulása volt. Ezt hogy tetszik látni?
0: Hát, tulajdonképpen ismerem ezt a mondását, igen, lehet, hogy igaz, de azért a párbeszéd hát egyes kis csoportok gyakorolják, de hogy egy nagy mértékben ez már megindult volna, ezt talán még nem lehet állítani.
2: De a párbeszéd az benne van a szóban is, azt ketten csinálják, egy pár beszélget
0: egymással. Hát ez igaz. Hát én is a főképp a zen felekezetnek a buddhistáival sikerült pár beszélget kialakítani. És az egy szép dolog volt, hogy buddhista szerzeteseket meghívtak bencés szerzetesek Európába, és elejezték őket az ő rendházaikba. És ott a 2-3 hétig ott éltek velük együtt, az imádságon is részt vettek minden, és semmi nehézség nem volt, semmi botrány nem okoztak, sőt ellenkezők udvariasabbak voltak, mint talán a bencések. És ezt aztán viszonozták, a japán zen szerzetesek meghívtak a bencéseket, hogy egy ideig náluk tartózoljanak. Ez úgy hallom kevésbé jó sikerült, mert ott ezek az európaiakat ottan úgy kellett ülni, hogy a sarkokon ülnek, és hát az európaiaknak ez nem megy, úgyhogy ott nehezebben sikerült, azt hiszem, és de azért vannak már érintkezési pontok. Én, nekem soha nem volt arra indításom, hogy a buddhista legyek, de viszont, hogy a buddhizmus egy nagy vallás, egy szép vallás, és Ázsia népeinek nagyon sokan segített azt, hogy ott eltegyett a buddhizmus. Ezt vallom, ezt hiszem, ez így van.
2: Van egy pár kérdés, amit hallgatók tettek föl. Az egyik az, a cél szentesíti az eszközt. Ezt egy hallgatónk, Csabai Gábor kérdezi, hogy ez a mondás, amire nagyon sokféle helyen hivatkoznak, leginkább rémisztő dolgok elkövetésének szentesítésekor, hogy ez vajon tényleg Loyolai Szent Ignác mondta-e, bár a legtöbb forrás azt mondja, hogy Machiavelli volt, aki ezt mondta.
0: Igen, Loyolai Szent Ignác nem mondta ezt. Ezt mindig mondják rólunk, hogy ezt mondtuk, de nem igaz, egyszerűen nem igaz. Ugye. Talán azért fogták ezt ránk, mert azért az igaz, hogy mi nem ajtósról jöntünk be a házba, hanem ilyen ez a japán mód, hogy először inkább semleges dolgok beszélgetünk, és igyekezünk megteremteni a megfelelő hangulatot, és amikor a másik ember belsőleg fölkészült arra, hogy már megbírja hallgatni nyugodt lélekkel azokat a dolgokat, amiket igaz akar neki mondani, akkor rukkolunk elő vele, ugye. Tehát ha valami igaz, az még nem feltétlenül elég ok arra, hogy már mindjárt megmondjam, hanem mert hogyha egy nem jól előkészített terepben mondunk dolgokat, ami magukban végül igazak, hát az félreértés okoz, és kárt okoz, ugye. Úgyhogy a közös pontokat megtalálni, az, amivel megegyezünk, az, ami mint ember, én is, meg te is valljuk, ugye, hát ez ennek örülni, ezt megalapozni, és ennek ezt lehetőleg egyre inkább kiterjeszteni, hogy mennél több dologban értsünk végül egyet. És ezért erre olyan eszközöket, amik magukban véve nem rosszak, hanem talán semlegesek, azokat föl lehet erre használni. Például a jezsuiták, ugye a japánoknak nagyon tetszett az akkori európai zene. Az európai misszionáriusoknak a japán zene egyáltalán nem tetszett, fura módon. Azt kakofóniának érezték.
1: Még most is tetszik a japánoknak, az európai zene rengetegen tanulnak.
0: Igen. De hát például ugye a japánok is megtanultak ilyen gitározni, mert az akkori lanttal játszani, meg kvartetteket játszani, és ez nagyon tetszett a japánoknak, ugye, úgyhogy ezzel lehetett oda a lelkükbe férkőzni. Egy olasz misszionárius a 16. században, az Organtino atya, az írt egyik levelében egy kicsit túlzás volt a levél, hogyha elküldenétek nekem ide Japánban egy 50 fős jól képzett énekad, én egész Japán keresztény lenne attól.
2: Az is mennyire jó fegyver a zene, tényleg.
0: Úgyhogy ezzel kezdeni. Ugye,
2: tetszik tudni nekünk valamilyen praktikus jezsuita tanácsot adni, hogy hogyan rendezünk le egy vitát? Vannak ilyen viták, általában, amikor úgy látom, amikor beleviszik az emberek az érzelmeiket, igen, akkor nagyon elszabadul minden, mert érzelmekre reagálnak, és az egész szétfolyik. Erre van valami jó jezsuita módszer?
0: Hát igen, hát jezsuita módszer. Az egyik fontos dolog az, hogy igazán hallgatni a másikra, mert a legtöbb vitánál az egyik nem hallgatja a másikat, már eleve feltételezi, hogy az egy gonosz, egy buta, egy ellenséges, egy csaló, vagy micsoda, nem, hanem minden emberi mondásban van legalább egy szemelnyi igazság, ugye. Talán ügyetlenül fejezi ki, talán nem teljesen mondani kell, de hogy teljesen csak butaság az, amit mond, az nem valószínű, ugye. Tehát felfedezi azt, hogy talán csak parányi, de az az igazság magot, ami ott van a másik ember állításában, az egy nagyon fontos dolog. Ahogy önök is mondják, ugye így kezdeni a dolgot, és azután ugye például a felfedezni az, hogy hát a buddhista irgalom, és a keresztény szeretet nem azonos, de azért hasonlít egymáshoz, ugye. A Kung mester, a Konfúciusz, ugye, ő mondta azt, amikor megkérdezett tőle az egyik tanítványa, hogy mi az emberiesség, ez a ren, amit ő mindig mondott, akkor azt felelte, hogy szeretni az embereket. Na lám, ugye itt van arra gondolok. Vagy hogy ugyanúgy örülj más sikerének, mint a magadének, meg ilyeneket, ugye.
2: Tehát, hogyha akkor egy ilyen vitába keveredek, akkor először tudatosítsam magamban, hogy mennyire szeretem az embereket,
0: igen.
2: És aztán keressem meg a másik mondani valójában azt az igazságmagot, azt a valóságmagot, igen. Amire úgy reagálhatok, hogy abból egy értelmes beszélgetés
0: igen,
2: lesz.
0: Igen, igen.
2: Ez nagyon jó. Ez szuper. Na, köszönöm szépen. Ez nagyon jó. És...
1: Nekem is lenne egy kérdésem, még itt a korábbiakra visszautalva, hogy itt egy, ön ugye disszidált annak idején Magyarországról. Igen. Hogy egyrészt mennyi ideig volt távol Magyarországtól, mennyi ideig nem jöhetett haza, illetve milyen útlevéllel élt Japánban?
2: Milyen útlevélet tetszett Japán?
0: Ja, ó, hát az nagyon komplikált volt, ugye, mert nem volt semmi útlevélem, ugye semmi. Eleinte egy menekült Nansen pass, vagy minek hívták, egy ilyen nyavás dologgal utazta, az mindig nehézségem volt. És aztán az lett, hogy a Vatikán állam, az egy független állam, ugye, az megkönnyült rajtam, és adott nekem egy vatikáni, útlevel, szolgálati útlevelet. Nagyon ünnepélyes kinéző útlevél volt, ki lehetett hajtogatni minden, ugye, és az abban állt, hogy a Nemesény Péter jezsuita szerzetes a Vatikán szolgálatában áll. És ez, a japánok nem igen láttak még ilyen útlevelet, mert kevés van belőle, és de azért utána néztek, hogy létezik a Vatikán állam, tényleg szuverén állam, és kiadta az útleveleket, és így aztán megkaptam a tartózkodás engedélyt. De azért mindig probléma volt vele, mert én igazándiban nem állok a Vatikán szolgálatában. Hát közvetve valahogy igen, mert a jezsuita rend az a pápaságnak a védelmére alakult többek között, ugye. Úgyhogy közvetve igen, de közvetlenül nem. Úgyhogy nem, de ezzel mindig problémám volt, amikor hát Japánba kellett valahol utaznom, és kellett vízum, meg visszautazás engedélyt, stb. És aztán végre az lett, hogy a japán jezsuitáknak a tartományfőnöke az egy baszk, egy spanyol ember volt, úgy hívta, hogy Pedro Arope. Ő később a jezsuita rend általános rendfőnökének is megválasztották, egy nagyon neves ember volt. De amikor én Japán voltam, akkor a japán rendtartománynak volt a tartományfőnöke. És mi voltunk öten magyar misszionáriusok voltak, de mind ilyen helyzetben voltunk, ugye. És mit csinált a Rupe írt az ő barátainak, akkor Franco volt az uralman Spanyolországban, hogy kedves spanyol kormány, itt hallottam, hogy nem régen végben a spanyol állampolgárságot adtatok egy Puskás nevű focizónak, hogy játszhasson a spanyol válogatottban. Van itt öt misszionárius, aki Isten országát terjeszti Japánban, hát mennyivel inkább adjatok nekik egy útlevel, utassát meg, hogy hát katolikusok vagytok. És kérem szépen megadták. Soha akkoriban még Spanyolországban nem voltam, de megkaptam útlevelet, és úgy Don Pedro Nemeshegyi, ez nagyon jó volt nekem, és ezzel azután már nem volt semmi nehézség, vízum, mindent lehetett kapni, utazni ide-oda, amoda. Most Spanyolország az Európai Unióban is belépett, egy nagyon jó útlevél lett belőle. És ez egészen addig volt nekem hasznos, amíg hát Magyarországra vissza nem jöttem, és akkor itten hát igazoltam állampolgárságomon, és attól fogva most már magyar útlevelem volt. Úgyhogy hát, de azért nem mondtam a spanyoloknak, hogy visszaadom az én állampolgárságomat, mert hát nem tudom, hogy megvan-e még, vagy nincs-e már meg, mert azért ő kettős állampolgárságot nem szeretnek a spanyolok adni, úgyhogy de hát mindegyszerűen az ő jó voltakból az a békében értem.
2: Hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy csak pár perc hátra az adásból, mert pont olyan nagy kérdéseket olyan szívesen föltennék, hogy ennyi élettapasztalattal a háta mögött. Meg tetszik tudni mondani, hogy miért születtünk meg?
0: Hát én azt hiszem, hogy azért, hogy Jézus módjára próbáljunk szeretni. Tehát a szeretet ugye az a létem súlypontjának áthelyezése a másikba. Az önszeretet az, az, ha nem túlzott, nem bűn, de azért mégsem nevezünk senkit sem szeretett teljes embernek, azért, ha önmagát nagyon pátyolgatja. De ha nézzük egy édesanyára, ugye én az én édesanyámtól tanultam meg, hogy mit jelent az, hogy igazán szeretni, aki odaadta értem az életét. Ugye. Tehát ez, hogy, ezt mondja Jézus is, hogy nincsen senkinek nagyobb szeretete annál, mint hogyha életét adja barátait, sőt, Jézus esetében ellenségeit is. Ugye. Tehát egy senki sem kizáró, mindenkinek megbocsátani akaró, és mindenkit átölelve, és mindenkinek a viszont szeretetében reménykedve élni ezen a világon. Mert azt mondja a Biblia, és azt mondta a második vatikáni zsinat is, hogy minden megváltozik odát, de van valami, ami megmarad. És az, ami megmarad, az a szeretet és annak alkotása. Ez egy nagyon jó mondás. Nem csak azt mondja, hogy a szeretet marad meg odát, alakután, hanem az alkotása is.
2: Azt hiszem, ezt a mondatot még simogatom egy kicsit.
0: Igen, a szeretet alkotása az elsősorban maga a szerető ember, és a szeretet kapocs, a viszony. Ez az, ami az örök életben is egész más formában, elképzelhetetlen formában, de megmarad örökké. És ezért nem lesz az unalmas a mennyország, ugye. Egy gyerekkoromban mindig egy probléma volt, amikor a tisztelendő bácsi tanított, hogy a mennyország az örök lesz. Hát örök, örök, hát állandóan akármilyen szépen énekelnek azok a kerubok, meg szeráfok, mindig csak azt hallgatni, hogy mégiscsak megunja az ember. És aztán elmentem, vettem a bátorságot, és megkérdeztem a hitoktató tisztelendő bácsitól, hogy kedves atya, nem fogjuk mi megunni valami korsz a mennyországon. Fiasság, nem mondj már butaságokat, ez az első válasz. Mentél-e már mozit nézni? Igen, igen, mondta. Láttam akkor szép mozit, jó mozit? Igen, mondta. Volt ugye olyan mozi, hogy mindig csak azt kívántad volna, hogy ez folytatódik, mindig. Hát igen, mondta. Ilyen lesz a mennyország is, mondta. Hát ez engem akkor meggyőzött, de utána aztán megint csak elkezdtem most mondani, hogy az örök mozi, az sem a nagy boldogság igaza. És akkor arra jöttem rá, ugye, és hát most is így gondolom, hogy ha valaki, akit mi nagyon, de nagyon szeretünk, az bennünket nagyon szeret, és együtt vagyunk. Ez egy olyan boldogság, ami soha megülni nem lehet. És valami ilyesmi lehet ez a mennyország. De az pontosan milyen lesz, azt majd rá kell bízni a jó Isten. De semmi kárban nem vész. Ugye a Gustav Mahlernek a muzsikát én szeretem, és azt is, a Mozartot még inkább, de Mahlert is, és a Mahlernek van ez a azt hiszem az Auferstehung szimfóniájában van ez az ének, hogy azt mondja a szoprános énekesnő, hogy nichts geht dir verloren, semmi el nem vész. Én szívem, miért remegsz, miért nyugtalankod, mindaz, amiért dobogtál, mindaz, amit küzdöttél, mindaz, amit hadszolál, az két szárnyá fog alakulni, és cugott, cugott, az Istenhez fog téged fölvinni, semmi el nem vész, semmi kárba nem vész, mert az Isten ő maga a szeretet, és az ő szívében van, az mind megőrizve, és fölírva ezek a dolgok. Ugye? Tehát, hogy ez a beteljesedés az önfele szeretetben is, amilyen a Szent Háromság, ugye, az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, és kettőjüknek közös szeretet az a Szentlélek, és ezt sose unják meg, mert ez egy csodás rajogó, mindig friss boldogság, és ilyenbe vonz bele bennünket az Úristen Jézus jó voltából. Hát ezt kell ugye megmondani a más embernek is, a más vallásúaknak is, ugye, mert a más vallásúaknál, például a buddhizmusnál nem az volt, amit miatt nem lettem buddhista, amit mondanak, hanem az, amit nem mondanak, ugye, ami ott hiányzik, ugye, például ez az egymással való, egymásért való, egymásnak örvendező szeretetnek a boldogság és örökké valósága, ugye, hát ez az, amit érdemes élni, és még hát szenvedni is picikét, vagy akár nagyon is, mert úgy alakul ki, és csiszolódik ki az, ami örökké megmarad, az a karitás, az agapé, a szeretet.
2: Ha valakit nagyon feltetszett csigázni, hol lehet még önt hallgatni?
0: Jó, megkérdezem szépen.
2: De hogy tetszik tartani még misét?
0: Igen, igen.
2: Itt
0: a Mályi utcában. A fél 11-e szokott lenni az én misém, igen. Én szeretettel válnak titeket. De nem ma, már nem. Vasárnap mindig csak.
2: Hát ez itt a harmadik utas, kedves hallgatók, Nemespenyi Péter jezsuita szerzetes a vendégünk volt, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, és nagyon gondolkoztam, úgy szerettem volna valamit hozni ajándékba, és aztán rájöttem, hogy van egy könyv, Szogyár Rinpoche-nak egy tibeti szerzetes bácsinak a könyve az életről és a halálról, és nekem ez nagyon nagy élmény volt olvasni, és azért tartottam meg azon kevés könyvek közül, amit megtartottam, mert nagyon szerettem, úgyhogy ezt
0: köszönöm,
2: ezt nagyon szépen úgyhogy sok boldogságot, még sok 90 igen, évet kívánok.
0: Igen.
1: Mindjárt kívánjuk az összes rádióhallgató szimpátiáját elnyerte, azt hiszem itt el lehet mondani,
2: igen,
1: és szeretnék még hallgatni tovább, de hát akkor...
2: Köszönjük szépen még egyszer.
0: Köszönöm, hogy időt szálltadok rám, köszönöm szépen. Igen.
2: 2 hét múlva megint 3. utas, hallgassátok a Tilos Rádiót.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Szervezetünket jól szervezett hadsereg védelmezi a kórokozók támadásától. Ennek a hadseregnek többféle katonája van, és különböző módokon próbálják elhárítani a támadást.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Ahol a személyes szabadság, önnyitás, hogy bárki halálai Jasne.
1: Köszönöm.

0: Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Én most arra kaptam felkérést, hogy egy kicsit én is az energiastratégiák irányából mutassam be ezt az egész kérdéskört, és arra igyekszem majd kifuttatni, ami itt a bal sarokban áll, hogy van még egy negyedik ilyen, meg még ki tudja, hogy még ötödik, meg hatodik verziója is van ezeknek a forgatókönyveknek. Ez az, ami a mi kis kutatócsoportunknak a munkájaként állt elő, és hogy ki szponzorálta ezt, ugye merülhet fel egy ilyen kérdés is, ez senki. Tehát, hogy ez egy ilyen lelkesedésből készített forgatókönyv, amin elég sok ember nagyon hosszasan dolgozott, és most szeretnénk, hogyha a második javított kiadása egy kicsit napvilágra kerülne, vagy nagyon napvilágra kerülne. Most, hogyha abban reménykedünk, hogy majd a mai nap itt a nemzeti média segítségével ezek az információk kijutnak innen ebben a teremben, akkor azt hiszem, egy kicsit csalódni fogok, de ez most mindegy, majd lehet, hogy más utat kell találni. Mi is az energia tervezésnek a néhány leginkább lényeges eleme? Az egyik lényeges eleme az az, amit azért le kell szögezni, hogy nincsen összefüggés az elfogyasztott energia mennyisége és a boldogság mértéke között. Tehát ez azért teljesen világos, csomó példával szoktam én ezt alátámasztani, most az jutott eszembe hirtelen, hogy például ugye milyen jól érezhetném magam, hogyha valami nagy távolságra elutazhatnék, mondjuk a Hawaii-szigetekre, vagy nem tudom micsoda, és akkor az mennyi rengeteg energiát emésztene fel, de hogyha mondjuk ugyanezt nekem a hammeres rendőrgázolóval kéne ezt kettesben, ezt a kellemes utazást eltöltenem, ugye? Tehát mindjárt látszik, hogy igazából itt nem az határozza meg, hogy én mennyire érzem jól magam, hogy mekkora a távolság, és hogy mennyi energiát zabáltam föl közben, ugye, amíg a repülőgéppel ide meg oda megtettem az utat, hanem itt egész más tényezők vannak emögött. És hát ez nem az én zseniális meglátásom sajnos, hanem ezt ugye már 40 évvel korábban kiváló kollégák, akik egy Velszi Kutatóintézetben dolgoznak, és akikre majd még hivatkozni fogok itt ebben a félórás előadásban. Mi az, amire mi alapozzuk a mi koncepciónkat, amire azt gondoljuk, hogy elvezet egy fenntartható energia gazdálkodáshoz. Ez három tényező, és a leglényegesebb mindezek közül ez, amit én sárgával igyekeztem kiemelni. Tehát sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a fajta mértéklenen erőforrás felhasználás ez a jövőben nem folytatható tovább semmilyen módon. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a hatékonyság növelése noha lényeges, elengedhetetlen, de önmagában nem elegendő. Sőt, ugye azt is tudjuk, 1856 óta, amikor egy Javons nevű úriember ezt leírta, ezt a jelenséget, és azóta számtalan empirikus bizonyíték áll rendelkezésre, ezért is, hogy sajnos igaza volt. Tehát, hogy ez önmagában, ha hatékonyságot növeljük, akár még az erőforrás elfogyasztásának a növekedését is eredményezheti ezernyi más tényezőn keresztül. És ha ez a kettő megvan, sikerül a hatékonyságot növelni, mert ugye ez lényeges, és emellett sikerül a fogyasztásunkat visszaszorítani valamelyest, akkor jöhet az számításba, hogy majd megújuló energiaforrásokkal ezt a radikálisan csökkentett energiaigényünket majd fedezni fogjuk. Természetesen ez is ennél persze lényegesen bonyolultabb. És hogy milyen példák jöhetnek erre, ugye próbáltam néhány példát, ugye ez egy nemzeti vagy egy országos szintű példa, ugye egy ilyen Costa Rica nevezetű ország is létezik a Földön, ahol 2012-ben, és ugye ez nem egyetlen év, ugye, hanem ez hosszú évtizedek után nagyjából így van, tehát már most 99% fölött van a megújulóknak a részaránya. Most egy kicsit csaltam, mert ebben a közlekedés nincs benne, tehát ugye ez a villamos energia és a hőenergia kapcsán igaz, ez a 99,2%. Persze erre mondhatjuk, hogy hát könnyű nekik, mert mennyi víz van, meg ilyesmi. Jó. A helyzet azért az, hogy ebbe vagyunk mi nagyok, majd az utolsó képkockámon próbálom kicsit érzékeltetni ezt, hogy a kifogások keresésében. Tehát én azt gondolom, hogy megoldások irányába haladjunk, és a megoldások irányát, hogyha nézzük, ugye nemrégiben Varsóban volt az ENSZ-nek a legutóbbi klímakonferenciája, amelyen résztvevők voltak itt ezek közül a szervezetek és kutatóintézetek közül jó néhányan, és ők itt ezen a konferencián világosan megfogalmazták azt, hogy igazából egy 100% megújuló energiára való áttérés az nem egy technológiai probléma. Egyértelműen politikai döntéstől függ, és a technológiát ők meg majd biztosítják, mert hogy ők ezzel foglalkoznak. És most egy háztartási szintig, ha visszamegyünk és visszabontjuk, ugye Fülöp Sándor kollega mondta, hogy a gyerekünknek a fényképe ugye mindig nálunk van, és akkor egész véletlenül én a házunknak a fényképét tudom egész véletlenül megmutatni, ami 100% megújuló energiával működik már ma is, és ugye, hogy ezek az elméleti felvetések, amik itt az előbbben elhangzottak, hogy a mértékletesség és hatékonyság mennyire fontos, és hogy mit lehet ezzel elérni, ugye a mi esetünkben azt jelenti, hogy a mi háztartási energiafogyasztásunk az éppen harmada a magyar átlagnak, és mivel harmada a magyar átlagnak, ezért igenis meg lehet csinálni. Ugye itt, ahogy látszik, egy nagyon divers rendszer adja számunkra az energiát, tehát hogy a napenergiát passzív módon, illetve aktív módon is hasznosítjuk. Az aktív mód is ráadásul kétféle, mert napkollektorok is vannak, meg napelemek is vannak, és még biomasszát is használunk, és ugye nagyon lényeges, hogy tudjuk a tárolás problematikája, és az is többféle eszközzel és többféle módon működik, de lényeg, hogy a rendszer önmagában háztartási szinten is működőképes. És egy másik érdekes példa arra, hogy a háztartásokban hogyan lehet esetleg még tovább ezt fokozni, hogy persze a 100% fölé már nehéz, de svédországi példa, ami én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató, hogy a távfűtésben milyen rövid idő alatt, milyen gyökeres változás sikerült elérni. Ugye itt 1980-ban mondhatjuk, hogy még majdnem 100%-ban fosszilis erőforrásokra támaszkodott a távfűtés, és ugye nem is volt annyira számottevő a mértéke, mint ma, tehát látjuk, hogy bő kétszeresére nőtt a távfűtéses lakások száma, illetve az arra felhasznált energia. És azt is látjuk, hogy körülbelül 30 esztendő alatt sikerült gyökeres fordulatot elérni, és ugye most már azt mondhatjuk, hogy alig éri el az 5-10%-ot a fosszilis részarány, és az összes többi pedig valamilyen megújuló energiaforrás. Tehát ezt 30 év alatt egy ilyen fordulatot végre lehetett hajtani Svédországban. Még akkor egy lényeges eleme a stratégia alkotásnak, ugye az, hogy láttunk már itt két elterjedt képzetet, a harmadik az, hogy a megújuló energia drága. Hát mert ez önmagában furcsa, mert hogy annyiféle technológia van, hogy aki ilyet mond, ugye nyilván én rögtön megalapítom, hogy fogalma nincsen a megújuló energiákról, tehát ez az egyik. A másik pedig, ha megnézzük itt a számokat, ugye, hogy Németországban itt ebben az elmúlt 40 esztendőben mit kellett rengeteg pénzzel megsegíteni, akkor hát nem a megújulókat látom itt az élvonalban, hanem bizony az atomenergiát látom, a szénipart látom, a szénbányászatot és az erre épülő technológiákat. Tehát, hogy hova folyik a rengeteg pénz? Mi az, ami az adófizető számára megterhelést jelent, akkor azt látom, hogy az nem a megújuló energia. Egy negyedik téveszme, amivel le kell számolnunk, az az, hogy az erőforrások felhasználása az tovább fokozható, mint ahogy itt ezen a zseniális ábrán látszik. Tehát az a rossz hírem van, mint itt természettudományokban valamelyes jártas embernek, hogy ez egy erőforrásunk egyszerűen nincs. Tehát, hogyha elfogynak a fosszilisak, meg elfogynak az uránérc készletek, akkor majd nem számíthatunk arra, hogy majd az elfogyó készleteket majd a megújulók fogják majd biztosítani, és alapját adják majd a további növekedésnek, mert a megújulókból sincs végtelen mennyiség. Ez is teljesen nyilvánvaló. És ezt támasztja alá ez az ábra is, ami Jürgen Dörgort tanár úrnak a ábrája, és azt próbálja érzékeltetni, hogy a mostanihoz hasonló nagyívű kormányzati elképzelések voltak Dániában is, hogy majd hogy fog növekedni az energiafelhasználás, és ugye ehhez képest meg nem egészen így történt. És itt az a szomorú, hogy itt nagyon súlyos, ugye most a mi esetünkben forint 1000 milliárdokról beszélgetünk, tehát hogy belevágjunk egy ilyen fejlesztésbe, ami majd az alapját adja annak, hogy itt ezt a megnövekvő energiaiként valahogy fedezni tudjuk, vagy valamilyen más úton kellene járni. Mik azok a tényezők, amik, ugye, ha kicsit visszakanyarodunk, tehát hogy ez ellen a növekedés ellen hatnak, ez ellen a növekedés ellen hat leginkább, ha valaki engem megkérdez, akkor leginkább a környezet terhelhetősége. Tehát előbb-utóbb a környezet majd a saját törvényszerűségé alapján vissza fog ütni, és az nem lesz egy egyszerű dolog. Aztán ami még a fogyasztás mértékére hat, az az árak, és nem is csak az energiaárakra kell itt gondolni, hanem egyáltalán bármiféle megélhetési költségekre, amik ugye nyilvánvalóan, tehát én szerintem növekedni fognak a jövőben, különösen ha azt nézzük, hogy mennyi termőföldünk van, és ugye ez hogyan csökken ennek a mennyisége, miközben pedig a globális népesség növekedik. Aztán ezzel nem hat a technológiai hatékonyság is szerencsére. Most, ha Magyarországról beszélünk, akkor ugyancsak ez ellen a növekedés ellen hat az, hogy a lakosság száma csökken, és ugye ez a csökkenés nem állítható meg, legalábbis egyfelől én szerintem ugye szerencsére, mert hiszen bármilyen döbbenetes, de azt kell mondanom, hogy Magyarországon mi egy túlnépesedett ország vagyunk, ahol kb. 3,5-szer annyian élünk, mint amennyit ez a 93.030 négyzetkilométer el tud tartani erőforrásokkal hosszú távon. Úgyhogy sajnos ezek a természettudományos törvényszerűségek, amikről azért említést kell tenni. És ugyancsak a növekedés ellen hat, kicsit elbizonytalanodtam, de hogy az oktatás is, mert ugye azt is tudom, hogy van, ahol nem ezt oktatják. Én minden esetre ezt oktatom, és bízom benne, hogy aztán előbb-utóbb majd csak lesz valami hatása. Illetve hát ugye lássuk, hogy vannak ez ellen ható folyamatok is, és itt egyértelműen ugye a legmeghatározóbb az anyagi érdekeltsége bizonyos tőkés társaságoknak, amelyek viszont szeretnének eladni nekünk szolgáltatásokat, meg efféle dolgokat. Még egy lényeges gondolat, ami én azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy mi mindenről kell gondolkodnunk, amikor így hosszú távú energiastratégiát csinálunk, az az, hogy nem elfogadható, hogyha ezt az egész energetikai problémakört egy egyszerű műszaki kihívásként értelmezzük. Mint ahogy ezt idáig tettük. Ugye, tehát itt próbáltam azt érzékeltetni, hogy itt a kék mező lenne az, ami ennek néhány műszaki aspektusa, és amit a Műszaki Egyetemen tanítanak erről. Tehát ugye, hogy itt az elsődleges előforrásokat ugye kiterveljük, és akkor majd abból csinálunk másodlagosat, és abból majd lesznek energiaszolgáltatások, és itt meg is áll a történet. És az egész nincsen egy keretbe helyezve, és nincsenek az összefüggések világosan felvázolva. Noha,
1: Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk oda, hogy hát mi végre veszük igénybe ezeket az energiaszolgáltatásokat. Hát azért, mert hogy ugye van a fejükben valami kép a jólétről, ugye, hogy ez a kép, ez hogyan alakul ki, ugye a kommunikáció, a pedagógia, bizonyos érdekkörök hatásai formálják ugye ezt a képet, de ez a kép és ez az egész problémakör már messze túlmutat a műszaki tudományok kompetenciáján, és arra akarom a figyelmet ennek kapcsán felhívni, hogy tévúton járunk akkor, ha erről nem veszünk tudomást. Itt társadalom tudósok bevonása nélkül ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani, ez teljesen nyilvánvaló. Sőt, tovább megyek, ugye, hogyha megnézzük itt ezt az egész rendszert, ugye azt látjuk, hogy ugye itt mire támaszkodik, mint erőforrás, ugye egyfelől támaszkodik most már egyre inkább a biomasszára, amit ugye a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás biztosít, tehát ökológiai ismeretek nélkül ez megint nem fog menni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy kiváló műszaki szakemberek majd itt megoldják ezt a dolgot, nem fogják megoldani, ha nem kérdezik meg az agrármérnököt, ha nem kérdezik meg az erdészmérnököt, vagy ha nem kérdezik meg az ökológust, vagy a hidrológust, mert hogy ugye ma már a vizet is próbáljuk energia előteremtésére felhasználni. Illetve hát nagyon lényeges elemei még ennek, hogy a hulladék, mint olyan, egyre nehezebben választható el az energetika problémájától, még akkor is nagyon nehezen választható el, hogyha ezt mondjuk a műszaki felsőoktatásban erről nem teszünk tudomást. Tehát sajnos az a helyzet, hogy ezeket sokkal komplexebb megközelítésben kellene tárgyalni és vizsgálni. És az egész természetesen nem választható el az én szűkebben értelmezett tudományterületemtől, a földrajztól sem, hiszen mindez az egész egy adott földrajzi térben történik, ez az anyag és energia áramlás, és ha a geográfusokat elfelejtjük megkérdezni, akkor hát ennek is lesznek következményei, vagy lehetnek következményei, mintha, illetve amikről majd egy kicsit a későbbiekben megpróbálok majd még szót ejteni. Tehát összességében, hogyha summázni szeretném, akkor ugye szükség van egy a jelenleginél lényegesen komplexebb látásmódra, tehát szakítani kell ezzel a szemellenzős műszaki megközelítéssel, és ugye ezt még ugye néha fűszerezik ilyen torzmező vagy közgazdász ismeretanyaggal, ami hát ugye nem vesz tudomást például az externáliákról, meg az ilyen jellegű nyilvánvalóan nagyon lényeges problémákról. Nagyon lényeges, hogy a legkorszerűbb ismeretekre van szükség, tehát ugye az úgynevezett információ technológia ma már nehezen kerülhető el, tehát ugye, ami itt szerepel ez a csúnya három betű, ez arra utalás, hogy ez a téri informatikának nevezett tulajdonképpen egy módszertan, amit a mi tudományunk kínál, és amit én azt gondolom, most már nagyon sok bizonyítékom van arra, hogy ha ezt nem használjuk fel, akkor nagyon fals eredményekre juthatunk. Egy-két konkrét példát hadd mondjak, Görmoson Sopron megyére született egy energetikai terv, amely ugye nem használt térinformatikai modellezést, és kiderítette a különben nagyon kiváló kolléga, hogy 3,5 megawattnyi szélturbina helyezhető el Görmoson Sopron megyében. Ami hát ugye gondolkodjunk el, hogy akkor ez hogy az ördögben lehet, mert hiszen most már ennek a százszorosa van majdnem ott abban a megyében, kis túlzással. Tehát, hogyha itt csak műszakilag nézzük, akkor eljuthatunk ilyen furcsa eredményekhez. És akkor még lehetne példákat mondani, de nem akarom itt senkinek az idejét rabolni ezzel. Illetve hát ugye nem elkerülhető egy értékrendi váltás, hogy nyilván ez a legnehezebb, mert hogy itt vannak olyan szűk csoport érdekek, amiken hát ugye mi nehezen fogunk tudni változtatni, de minden esetre az, hogy ma már jobb helyeken energiademokráciáról beszélnek, amelynek mondjuk alap eleme az, hogy mindenki megtermelhesse saját magának azt a kis villamos energiát, és ugye nem próbáljuk meg ellehetetleníteni, hanem nehogy Isten még támogatjuk is egy kicsit, tehát ez ugye egyre, én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. A továbbiakban két országra fókuszálnék itt nagyon röviden. Mind a két ország, vagy azért választottam ezeket, mert ezekben látok bele egy kicsit jobban. Az egyik egy Dánia, ahol itt fönt beillesztettem két kiadványnak, két kutatási jelentésnek a borító oldalát, és alájuk pedig tettem egy energiastratégiát, egy kormányzati energiastratégiát, amelyik úgy szól, hogy kérem szépen 2050-re Dániában el kell érni a 100%-os megújuló részarányt, és hát ez a kormányzati koncepció erősen támaszkodik erre a két

lókarban, vagy ilyen alacsony szénkibocsátású koncepció. És hát szerényen ide raktam a mi kis koncepciónkat is, és hát ide nem húztam azért annyira közel, de hogy ugye vannak kormányzati elképzelések is, amelyek mondjuk a miénktől gyökeresen eltérnek, mindenféle szempontból gyökeresen eltérnek. Tehát én megnéztem, hogy ennek az energiapolitikai tézisnek a szerzői például milyen neműek. Kiderült, hogy csupa férfiak, különben most itt azt vettem észre, hogy az előadók most itt csupa férfiak voltunk, tehát nekünk is egy kicsit majd figyelni kell erre. Aztán ugye a másik érdekes dolog, hogy a szerzők szinte kizárólag, aztán egy-két kivételtől eltekintve mindannyian az energetikához szorosan kötődő műszaki értelmiségiek, ami hát nagyon messze áll attól a filozófiától, amit ma mondjuk jobb helyeken próbálnak követni. És mindannyian, talán három kivételtől eltekintve nyugdíjasok. Ez is érdekes, hogy vita nélkül való, hogy ugye a tapasztalt szakemberekre szükség van, de ez azért megint azt mondom, hogy más országokban nagyon nem így van. Tehát Dániában például én azt láttam, hogy bizony az, hogy PhD hallgatók részt vesznek nemzeti szintű kutatásban 25-30 évesen, az ugye nem kérdés. Az nem kérdés. Akkor ezt a brit történetet vázolnám fel gyorsan, ami ugye 2030-ig bezárólag azt mondja, hogy lehetséges volna egy ilyen átállás, akkor, ha volna politikai akarat. És ez csak a létező, tehát ma elérhető technológiákkal megvalósítható. Nem kell hozzá atomenergia, ami kell hozzá, az mindenképpen ugye a tárolásra nagyon oda kell figyelni, most nem mennék bele, és hát ugye ezernyi egyéb szempont is valamiból, most itt megint csak attól tartok, hogy nem fogok tudni belemenni, de ami a nagyon-nagyon lényeges, az az, hogyha itt a teljes, az energiaellátás teljes rendszerét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly hatékonyság növekedéssel számolnak, ugye azt látjuk, hogy kb. 40%-ra kellene ő szerintük is leszorítani az energiaigényünket ahhoz, hogy itt a megújuló energiák ezt fedezni tudják. Ami nagyon érdekes Magyarország szempontjából az ez, ugye, hogy milyen fajta technológiák jöhetnének számításba. Én itt kiemeltem ezt itt kékkel, hogy napelemek. Ugye a második legtöbb energiamennyiség, amit itt látunk, az Egyesült Királyságban. Hát ott nem is süt a nap, ugye? Nem is süt a nap. Ugye ez nagyon érdekes, Magyarországon, amikor a 2000-es évek elején elkezdtünk ezen elmélkedni, hogy hát mi van Magyarországon, milyen lehetőségek, akkor ugye a minisztériumi szakértők egyöntetően azt mondták, hogy hát Magyarországon se a nap, se a szél nem jöhet számításba, ugye, sőt, ugye a hivatalos koncepciók szerint még mindig ugye a biomassa az egyetlen, amelyikre érdemben lehet támaszkodni, de hát ugye nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban a szakértők ezt hogy gondolták, vagy egyet tudok róluk, hogy ők ezeket a technológiákat ismerik. Ők ezeket a technológiákat használják, mert hogy az ő kutatóintézetükben, amikor jártam, akkor arra döbbentem rá, hogy ők ott az egész rendszert megújulókkal működtetik, és még ugye el is tudnak adni egy kis energiát. Tehát, hogy ők ezeknek az ismereteknek az alapján azt mondják, hogy az Egyesült Királyságban igenis a napenergia lehet egy lényeges tényező a jövőben. És hogy hogyan fog működni ez a rendszer, ebben most megint nagyon nem mennék bele, de az ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban szél turbinákkal és ezen belül is leginkább a tengerbe telepített
szélturbinákkal lehetséges itt a szükséges villamosenergia igény előállítani, de mint ahogy itt a korábbiakban is láttuk, egy nagy

Diverzitás van ebben a rendszerben, és ugye tartalékolás és tározás. Aztán, ami megint csak most a villamosenergia szempontjából ma még nem lényeges, ugye az a közlekedési szektor, de a jövőben ugye lényeges lesz, mert ugye itt az autózás kapcsán ugye azt látjuk, hogy illetve most először is azt látjuk, hogy radikális csökkenés valósítható meg ebben a szektorban, ami a felhasznált energia mennyiségét illeti, és ezt a velszi kollégák ugye egyfelől a kereslet csökkentésével vélik elérhetőnek. Ezen akkor gondolkodtam el, ezen a kereslet csökkentésen, hogy mennyire reális egy ilyen felvetés. Amikor megnéztem a magyarországi adatsorokat, hogy mi történt Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás óta, és azt láttam, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom az pontosan 400%-a most annak. És tulajdonképpen 5 év alatt 400%-ára nőtt. Tehát ha visszagondolok, hogy mondjuk mi volt 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban, valahogy nem úgy gondolok vissza arra az időszakra, mint hogy a középkorban éltem volna, és jaj, de rossz lett volna, és bezzeg most milyen jó, most, hogy már négyszer annyi energiát szabálnak ezek a nehéz tehergépjárművek, magyarul kamionok. Szóval, hogy egy ilyen kereslet csökkenés, illetve a hatékonyság növekedés, és ilyen módon gondolják azt, hogy akár egy ötödére visszaszorítható a közlekedés energia felhasználása. Egy másik koncepció a dán kollégáktól, a dán mérnökök társasága, akik úgy vannak, hogy 3000-en, ők dolgoztak ezen jó pár évig, és jutottak arra, tulajdonképpen a nagyon hasonló következtetése, hogy itt radikális csökkenés érhető el, vagy csökkentés érhető el a felhasznált energia mennyiségében, és ekközben teljes irányváltás, mint ahogy láttuk az előzőekben, ugye a svéd távfűtési rendszer esetében, és ugye őnáluk is egy ilyen energiafolyam diagram segíti itt a rendszerben az eligazodást, hogy mi hova megy, stb. De itt ebben most megint nem nagyon van idő, viszont két lényeges elemét még ennek a koncepciónak felvázolnék egyfelől, hogy egy ilyen elképzelésnek eredménye lehetne az egészségügyi kiadások radikális csökkentése, illetve egy óriási üzleti lehetőségként értelmezik ezt a dán mérnökök. Azt mondják, hogy ugye most ugye a szélenergia az, ami egy meghatározó tényező, ugye Dániában a harmadik legnagyobb export cikk a gyógyszer és a disznóhús után, de hogy ebben óriási lehetőségek vannak, és ha megnézzük, elsősorban a tüzelőanyagcella és az irányítás és mérés technológia területén látnak lehetőségeket. A saját koncepcióm kapcsán csak annyit szeretnék mondani, hogy döntően szakirodalomra támaszkodtunk, de arra döbbentünk rá, hogy ez nagyon sok helyen, például a szélenergia kapcsán teljesen torz, úgyhogy újabb számításokat csináltunk, ami alapján azt derítettük ki, hogy igenis, nálunk is egy ilyen átmenet megvalósítható. Ez az átmenet azzal jár, hogy az igényeket is egy kicsit át kell alakítanunk, dematerializálni lehetne, illetve hát ugye a megújulók térnyerését kellene megvalósítani, és ilyen módon 2040-re, ha a politikusok is így szeretnék, és nem az atomerőműbe ülnénk ezt a 3-4 milliárd forintot, akkor ezt meg lehetne csinálni. Hogy meg lehetne csinálni, ugye ez egy érdekes dolog, amit én külföldön tanultam, az az, hogy teljesen más néző, vagy teljesen más szemléletmódra van szükség, ugye, és akkor itt mutatom ezt a fényképet, tehát ugye az üzenete az, amikor megláttam ezt a képet, rögtön azon gondolkodtam, hogy hát a magyar hozzáállás szerint ugye ez lehetetlen. Tehát a magyar azt mondja, hogy ha el kell vinni 80 darab téglát egy biciklin, akkor azt keressük, hogy miért nem lehet elvinni azt a 80 darab téglát A pontból B pontba. Most ha kicsit nyugatabbra megyünk, akkor sem ez a szemléletmód, mert akkor azt mondják, hogy oké, ez a feladat, találjuk ki, hogy lehet elvinni. Ha keletebbre megyünk,
ugyanide jutunk el. Tehát nekünk kéne egy kicsit változnunk itt, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai diskurzusra. Az első szekció emelkedettebb hozzászólásai után egy nagyon földhöz ragadt prezentációt szeretnék tartani. Ugye közgazdász vagyok, ezt ilyen lehangoló tudománynak is szokták nevezni, ugye számokkal szoktunk dolgozni, és az a célja ennek a rövid előadásnak, hogy egy olyan vizsgálatnak az eredményeiről beszámoljak, amelyet a Regionális Energiagazdasági Kutató Központban több munkatársammal együtt végeztünk, és ahol az volt az a kérdés, foglalkoztatott minket, magunkat is, akik energiával foglalkozunk, és hogy a magunk kellene dönteni, mondjuk abban a kérdésben, hogy legyen-e Magyarországon Paks bővítés vagy nem, akkor mi mit gondolnánk erről? Mert hát szólnak mellette ellenérvek, vagy mellette érvek, és szólnak ellenérvek, hogy magunk is próbáltuk átgondolni azt, hogy mit is kellene gondolnunk erről a kérdésről, és ennek részeként próbáltuk azt megvizsgálni, hogy egy hagyományos megtérülési elemzés segítségével mit gondolhatunk arról, hogy megéri-e közgazdasági értelemben atomerőművet bővíteni, építeni Magyarországon. Csak a bevezetés kedvéért szeretném megismételni, hogy, és azért is szerepelt a címben, hogy fejlett piaci, fejlett országokban végrehajtott nukleáris bővítéseknek a gazdasági hatásvizsgálatáról beszélek, mert itt már láttuk talán ezt az ábrát, hogy az utóbbi egy évtizedben gyakorlatilag, vagy több másfél évtizedben atomerőmű építés az nem egy fejlett világ sztori, hanem egy nem OECD ország sztori, tehát az utóbbi évtizedben épített, átadott nukleáris erőműveknek a nagy része az Ázsiában készült, nem tipikusan olyan típusú piaci körülmények között, mint amilyen Magyarország, tehát az üzleti modell, amiben ezek az erőművek épülnek, azért jelentősen különbözik attól, mint mondjuk egy francia, egy brit vagy egy Egyesült Államokbeli nukleáris erőműnek a kérdése. Talán még annyit, hogy ugye, akkor megismételném én is, hogy egy nagyon jelentős potenciális projektről beszélünk, amelynek a beruházási értéke 2500 milliárd forintot érhet el, illetve a pótlagos beruházásokkal 3000 milliárd forintot is, amit kontextusban helyezve, hogy láttuk a felhőkarcolókat, de úgy is jellemezhetjük ezt, hogy a 2012. évi nemzeti jövedelmünknek a 10,6%-át kitevő számról beszélünk, tehát egy nagyon-nagyon jelentős összegről, gyakorlatilag a 21. század mondjuk első felének a legjelentősebb állami részvételt igénylő projektjéről van szó. Tehát mindenképpen indokolt az, hogy ez egy nagyon alapos vita után meghozott döntés legyen erről a projektről. Ugye ez a kérdés, amelyet nagyon röviden szeretnék körbejárni számok segítségével, hogy mely tényezők befolyásolják kiemelkedő mértékben a nukleáris erőmű projektek pénzügyi megtérülését, és nemzetközi összehasonlító adatok alapján mit tudunk arról mondani, hogy egy idehaza tervezethez hasonló projektnek a pénzügyi megtérülési jellemzői hogyan néznek ki. Egyébként semmi meglepő eredményre nem jutottunk, nagyjából olyan eredményeket produkált a mi vizsgálatunk, amelyek egyébként már más vizsgálatokban láthatóak, de azt gondolom, hogy nagyon lényeges ezt a dolgot mindig a legfrissebb elérhető információk alapján újra és újra elvégezni, megnézni. Különféle pénzügyi megtérülési mutatókat vizsgáltunk egy nukleáris Pakshoz hasonló projekttel kapcsolatban. Megtérülési időt vizsgáltunk, tehát betett összeg mennyi idő alatt fizeti vissza magát bizonyos feltételezések mellett. Mennyi a diszkontált megtérülési idő, itt a Fülöp Sándor hitte a diszkontálást az előző hozzászólásában, de azt gondolom, hogy sajnos azért az ma egy létező és gyakorlatban ugye
alkalmazott mégiscsak eljárás, hogy hát valamilyen szintű elvárással azok a bankok, akik azt a sok pénzt belerakják ebbe a projektbe, akik végül belerakják, ugye valamiféle jövedelmezőséget várnak. Tehát ezt a diszkontálást felfoghatjuk úgy, mint az a kamat költség, amit a projekt finanszírozók felé fizetni kell. Hiszen, és ha ez a finanszírozó, ez a magyar adófizető, akkor az adófizetőnek az elvárásáról beszélünk. Nettó jelenértékét vizsgáltuk a projektnek, ez lesz talán a legnyilvánvalóbb mutató, belső megtérülési ráta, tehát jövedelmezőség indexet, és egy olyan mutatót, amit Levelized Cost of Energy-nek szoktunk hívni, gyakorlatilag arról az árról, azt az árat próbáltuk megbecsülni, amely piaci árnak jellemeznie kell azt az árampiacot, ahol értékesítik a nukleáris energia vagy nukleáris erőműből termelt áramot, ahhoz, hogy a költségek, illetve a megtérülési elvárások mellett a projekt minimális szinten megvalósítandó, tehát pénzügyileg életképes legyen. Tehát mi az a minimális villamos energia ár, amely szükséges ahhoz, vagy ettől magasabb ár szükséges ahhoz, hogy a projekt az megterüljön. És végeztünk hát ilyen érzékenységi vizsgálatokat is, tehát a lényeges feltételezéseket a többit rögzítése mellett vizsgáltuk ilyen szélső értékek esetén, és azt néztük, hogy melyek azok a legfontosabb, a pénzügyi jövedelmezőségre ható legfontosabb tényezők, amelyek megváltoztatják lényegesen az eredményeket. Ugye itt még talán annyit fontos bevezetőképpen elmondani, hogy az erőművi technológiákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor a nukleáris technológiának az a legfontosabb jellemzője, hogy lényegében óriási kezdeti befektetési igénye van, de ha egyszer már létezik az atomerőmű, akkor viszonylag olcsón tud termelni. Ugye ezért mondják azt, hogy a magyar paksi atomerőmű az egy ilyen fejős tehén pénzügyi szempontból. Ha már ott van, már nem kell tőke törlesztés fizetni utána, akkor ontja a pénzt tulajdonképpen. Valószínűleg ez vezethetett a miniszterelnök úrnak is ahhoz az elgondolásához, amit Indiából ugye van ott mondott, hogy ha megépül egy új atomerőmű, akkor ez nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarországon nagyon olcsó lesz a villamos energia. Ugye valószínűleg őt félre tájékoztatták, mert nem azt mondták, hogy egy már ugye leértékelt eszközt fog építeni az új befektető, hanem egy új atomerőműről beszélünk. Na most, mivel a tőkeköltség, igazából ami kell az atomerőműhöz, az három dolog, pénz és pénz lényegében, ezért a finanszírozásnak a költsége az, ami döntő módon meghatározza azt, hogy mennyiben tud pénzügyileg kifizetődővé válni egy atomerőmű. Megnézzük azt a két legfontosabb tényezőt egyébként, ami az atomerőmű pénzügyi megtérülését jellemzi, akkor az első nagy olyan változó, ami döntő befolyás gyakorol a megtérülésre, az maga a beruházási költség. Tehát, hogy egy megawattnyi kapacitást hány dollár költség mellett lehet megvalósítani. Megnéztük a 2010-es években publikált elérhető szakirodalmi becsléseket, ahol ez az érték, ez kilowattonként 4800 és 5500 dollár között mozgott, tehát egy 5000 dollár per kilowatt körüli beruházási értéke lehet ma számolni egy ilyen új nukleáris erőmű létesítése esetén. A másik ugye döntő tényező a beruházási költség mellett, hogy a költségek finanszírozására felvett pénz, vagy a tulajdonosi tőke, amit ebbe valaki beletesz, milyen hozam elvárással rendelkezik, mi a tőke költsége egy atomerőműnek. Ugye egy gázos erőműnél sokkal többet beszélünk a tüzelőanyag költségről, meg a gázáról, mert az sokkal nagyon súlyosabb, de az atomerőműnél a pénznek a költsége az, ami a legsúlyosabb a történetben. És itt megint csak egy ilyen nemzetközi irodalmi becslés alapján azt találtuk, hogy reál értékben egy 8-9%-os érték hozam elvárás az, ami jellemző, és hát akkor mi nagyon optimistán tekintetbe véve ugye a magyar
ország kockázatot is, hozzam elvárásokkal kapcsolatos kockázati felárakat, egy ilyen 10%-os reál hozamot feltételeztünk a finanszírozásnak a költségeként. És gyakorlatilag ez a táblázat, amit talán nem látnak a hátsó sorokból, foglalja össze azokat a legfontosabb feltételezéseket, amelyre utána egy ilyen standard pénzügyi elemzést meg modellt építettek a kollégák. Talán nem látható, gyorsan végfutok rajta. Egyrészt az előkészítési idője a projektnek, ezt mi ugye három forgatókönyvet állítottunk fel, van egy minimálisan szükséges, egy középérték, vagy egy ilyen reálisnak, általunk legreálisabbnak tartott érték, és van egy maximális érték mind a három esetben. Itt az előkészítési idő 5 évre becsültük, az építési időt magát 5 és 8 év közötti időtávra, a kapacitás kihasználtságot akkor, ha már működik az erőmű, nagyon optimistán 80-90% közötti értéke a teljes élettartamra, magát az üzemidőt azt 40-60 év közötti becsültük, a beruházási költség szerepel még itt, amiről már esett szó. Számoltunk a bezárásnak a költségeivel, ugye, ami általában egy nagyon nagy költségtétel, de nagyon késő jelentkezik az időben, ezért egy ilyen diszkontált elemzésben ennek a súlya egyébként nem annyira jelentős. A működtetési költségek, tüzelőanyagköltség, a villamosenergia ára nagyon optimistán azt feltételeztük az elemzésekben, hogy ez 80-100 euró per megawatt óra között mozog, ez a mai értékeket jóval meghaladó ugye ár a későbbi áramtermelés értékesítése értékelésekor. És a diszkont rátát, ahogy mondtam, középértéken 10%-nak, kedvezőbb esetben 8,5%-nak, kedvezőtlenebb esetben 11,5%-nak feltételeztünk. Tehát körülbelül ez az a keret, amiben aztán betettük a számokat, és utána három forgatókönyvet vizsgáltunk, egy realista forgatókönyvet, amikor megnéztük, hogy ha minden ezek közül olyan értékeket tételezünk fel, ami a mi legjobb megítélésünk szerint várható, akkor milyen pénzügyi mutatókat produkál egy ilyen paksi fejlesztés, mi van akkor, hogyha minden rosszul sül el, és akkor minden a lehető legrosszabb lesz, a legtovább épül, a legdrágább finanszírozású, a legrosszabb villamosenergia ára van a piacon, és fordítva, mi van akkor, hogyha minden összejön, hogyha minden jól sikerül, ha mindent időben sikerül elkészíteni, nem úgy, mint a 4-es metró esetében. És akkor gyakorlatilag a számok és az eredmények, ez az első ábra mutatja lényegében mi általunk reálisnak tartott forgatókönyv esetén a diszkontált cashflow elemzésnek az eredményeit, a diszkontált pénzáramlásoknak az eredményeit. Gyakorlatilag a kék vonal mutatja, ez a nulla, ez pedig fölfelé a sok milliárd forint, erre pedig a negatív sok milliárd forint található. Ez azt jelenti, hogy a projekt elején egy nagyot beruházunk, tehát pénzt adunk ki, utána elkezd működni az erőmű, akkor pénzt termel nagyon sokáig, és a végén a bezárás miatt nagyon sok pénzt rá kell költeni. Ez a nem diszkontált cashflow, tehát a éppen adott évben jellemző értékeket, ha összevetjük. Amikor elkezdjük ezt diszkontálni, tehát a jövőbeni értékeket egyre kisebb súllyal veszük figyelembe, akkor kapjuk meg a diszkontált cashflow vonalat, ez a piros vonal, és amikor kumuláljuk ezeket az értékeket, tehát az évről évre adódó diszkontált cashflow-kat összeadjuk, akkor kapjuk a zöld értéket, látjuk egy hatalmas beruházás, ami kezdi visszahozni a pénzt. De hát az sajnos ugye arra az eredményre jutottunk, hogy egy ilyen reális forgatókönyv esetén a diszkontált cashflow-ja egy ilyen projektnek az olyan mínusz 100 milliárd forint körül van, tehát nem jött ki nullára sajnos ebben az esetben az eredmény. Ugye ez még egyszer mondom, egy ilyen 90 euró per megawattórás piaci ár mellett viszonylag reális finanszírozási működési kondíciókat feltételezve. Ugye ez az ábra mutatná azt, hogy egyébként milyen a költség és bevétel összetétele egy ilyen modellezett projektnek. Ez mutatja a költség szerkezetet. Még én se tudom elolvasni innen egyébként
az, hogy itt mi látható, de azt lát, az mindenképpen látható, hogy a költségeknek a 70%-a az a finanszírozási költség, beruházással és finanszírozással kapcsolatos költség. Ugye egy gázos erőműnél ez a gáz vásárlásnak, meg felhasználásnak a költsége lenne, de itt ebben az esetben ez a beruházási költség, és sokkal kisebb tételt tesznek ki a további, tehát a tüzelőanyaggal és a működtetéssel, tüzelőanyaggal kapcsolatos költségek, és ez pedig a villamosenergia árbevétel, és gyakorlatilag az a bizonyos 100 milliárdos veszteség nettó jelen értékben, amit itt látunk. Ugye arról lehet vitatkozni, hogy ez a 100 milliárd, ez sok vagy kevés. Egyébként, tehát hogy mondjam, egy ekkora projektnél, ilyen időtávon, ekkora GDP mellett most ez egy olyan tétel, amit be lehet vállalni, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, meg a számítás maga is ugye tartalmaz bizonytalanságokat. De azért a negatív érték jött. Utána megnéztük, hogy a három forgatókönyv esetén a többi megtérülési jellemzője a projektnek az hogyan néz ki. Ez az a realista forgatókönyv, amelyet ugye mi a legvalószínűbb tartottunk, nettó jelen érték minusz 109 milliárd, belső megtérülés 8,7%, tehát egy 8,7%-os reál finanszírozási költség esetén már megtérülő lehet, nulla nettó jelen értékű lehet a projekt, 21 év alatt térül akkor meg. És ami fontos, hogy azt találtuk, hogy ebben a forgatókönyvnél egy 106 euró per megawatt órás minimális piaci áramár lenne az az érték, amely mellett a projekt már meg tud térülni, már visszahozza nullára magát. És hát azt néztük, hogy a pessimista esetben természetesen a projekten a veszteség jóval nagyobb, az mínusz majdnem 450 milliárd körül van. 5,2%-os finanszírozás kellene ahhoz, hogy ez mégis működni tudjon, vagy pedig egy ilyen 176 euró per megawattórás áramár optimista esetben. Viszont, ha minden összejön, tehát a legjobb értékeket veszük figyelembe a feltételezések esetéből, akkor még egy plusz 400 milliárdos nettó jelen érték is benne lehet a pakliban, és hát egy 12,8%-os hozamot tud produkálni a projekt azoknak, akik a pénzt befektetik, és elég egy 66 euró per megawatt órás ár a piacon. Ahhoz, hogy a modellt ugye bekalibráljuk, nagy szerencsénkre volt az a brit döntés, amely ugye egy megegyezést rögzített a brit kormány és a francia befektetők, az ÖDF és az Arab között, arról vonatkozóan, hogy a franciák milyen jövőbeni garantált árat kérnek ezért az úgynevezett Hinkley Pointi tervezett új atomerőmű megépítésért. Ugye ez az ár, ez 92,5 font per megawatt óra, amiben ezt publikálták, tehát ez egy köztudott információ. Ennyit kér, azt hiszem 30 évre előre, vagy 35 évre előre a francia befektető azért, hogy belevágjon ebbe a projektbe. Ha ezt euró per megawatt órára fordítjuk, akkor a 110 euró per megawatt óra, és a kollégánknak a számítása, ez a 106 euró per megawatt óra, ez elég közel esik ahhoz az értékhez, és akkor ez megnyugtatott minket, hogy tulajdonképpen nem, valószínűleg nem kalibráltuk el túlságosan ezeket az induló feltételezéseket, tehát viszonylag hihető az, amit a kis pénzügyi modell ebben az esetben mond. Csak összevetésképpen a hazai nagykereskedelmi áramár 2008-ban a gazdasági válság előtt nagyon magas áramkeresleti kondíciók esetén a magyar piacon 76 euró per megawattóra körül volt. Az idei év novemberében az áram nagykereskedelmi ár, amely mellett értékesítenie kellene ennek az erőműnek, ha ma már működne, akkor az 48,3 euró volt, tehát ez a 106-110 euró, ami egyébként egy viszonylag optimista dolog, mert azért a briteknek a finanszírozási kockázata talán ma kisebb, mint Magyarország, de lehet, hogy mire ez az atomerő megépül egyébként, mi is leszünk olyan jó. Az
Tehát látszik, ez egy kb. Duplája annak az árnak, ami ma jellemzi a villamosenergia piacot. Tehát egy viszonylag magas felárat kell fizetni azért, hogy ez az erőmű ez megépülhessen. Na most próbáltunk érzékenységvizsgálatokat is végezni, ahogy említettem, megnézni azt, hogy mely input változók azok, amelyek a leginkább képesek megmozgatni ezeket az értékeket, és ez a realista forgatókönyvünknek az ilyen parciális érzékenységi vizsgálati eredményeit mutatja. Ez gyakorlatilag az a mínusz 100 milliárd, ami az alapértékek esetén ugye jellemzi ezt a projektet, és ez itt a tüzelőanyagköltség, hogyha ha változtatjuk a megadott határok között, amit feltételeztünk, akkor hogy mozdítja el ezt a mínusz 100 milliárdot, látjuk, hogy nem nagyon. És gyakorlatilag a diszkontráta és a beruházási költség az a két tényező, ami a leginkább mozgatja természetesen, ahogy már az elején említettem, ezt a projektet, és ezeknek a nagyon optimális alakulása eredményezheti azt, hogy a projekt végső soron akár pozitív nettó jelenértéket is produkálhat pénzügyi szempontból. És végül egy olyan ábrát szeretnénk mutatni, ahol hát több száz ugye a felvett változó értékekre vonatkozóan nem csak egy pár kombinációt vettünk figyelembe, hanem a kollégák minden 700 esetre lefuttatták ezt a pénzügyi modellt, és megnézték, hogy az egyes input változóknak mindenféle kombináció esetén hogy alakul a projektnek a nettó jelenértéke. Ez itt ez a bizonyos nulla jelenérték, és hát azt látjuk, hogy ugye mínusz 450 milliárd forinttól a plusz 400 milliárd forintos nettó jelenértékig, ami ugye a két szélsőség volt a forgatókönyvek esetén, az egyes lehetséges esetek hogyan oszlanak el. Hát, tehát az ilyen negatív nettó jelenértéknek ha úgy tetszik, a valószínűsége az nagyon nagyobbnak tűnik ebben az esetben, de azért a pozitív nettó jelenértékű kimeneteknek is van egy bizonyos valószínűsége, az előző egy kicsit nagyobbnak tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag ezek alapján azt gondolnám, hogy az új nukleáris energiatermelésről folytatott vita esetén azt gondolom, hogy a nukleáris energia támogatói tudnak olyan érveket említeni, amelyek amellett szólhatnak, hogy épüljön új atomerőmű Magyarországon, lehet klímavédelemre hivatkozni, lehet ellátás biztonságra hivatkozni, de arra hivatkozni, hogy azért kell új atomerőmű, mert attól olcsó lesz az áram, az nem megalapozott érvelés, azt gondolom. Várhatóan jelentős piaci ár feletti támogatást igényel majd egy ilyen atomerőmű. Ugye, ha megnézzük a hosszú távú gáz ár előrejelzéseket például, akkor azt látjuk, hogy ha a jövőbeni gázárak mellett ugye egy ma működő gázos erőműnek a hatékonyságát figyelembe veszünk, akkor ilyen 60-70 euró fölé nem nagyon tud menni a gázbázisú áramtermelésnek a költsége, ha csak a széndioxid árak valamiért égben nem mennek, de szerintem erről majd a Balázs fog többet mondani, de hát elég extrém kondíciók kellenek ahhoz, hogy mondjuk az bekövetkezzen, hogy egy-két évtizedes időtávon ne kelljen lényeges felárat fizetni majd. Ugye ma fizetünk például a szén, tehát a vértesi erőműért egy ilyen szén ipari szerkezet átalakítási díjat, mondjuk az áram mondjuk rendszerhasználati díjak között, nem mindenki tudja ez mit jelent. Ilyen típusú mondjuk díj formájában összegyűjtött támogatás az valószínűleg szükséges lehet ahhoz, hogy egy jövőbeni erőmű, egy nukleáris erőmű az pénzügyileg életképes legyen. Állami garanciavállalás nélkül ilyen projekt Magyarországon én azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni. Az a nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ma a brit beruházásnak az igazi kulcskérdése az, hogy vajon az európai szabályozás azt a megoldást, amit a britek választottak, nevezetesen, hogy ténylegesen tartalmilag egy új hosszú távú szerződést kötött a brit kormány, vagy kötne a francia befektetővel, hogy ezt illegális állami támogatásnak minősíti, vagy nem. Ez a vizsgálat ez most folyik. Én azt gondolom, hogy a magyar projektnek a sorsát elég alapvetően fogja érinteni az, hogy a bizottság a brit esetben milyen konklúzióra jut ezzel kapcsolatban.
Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna hozzátenni a beszélgetésre.

Köszönöm szépen a meghívást. Két komparatív előnyöm kapásból lesz, rövidebb leszek, és mivel tudtam, hogy ilyen rengeteg szám lesz a két közgazdász úr részéről, ezért én nem tettem számokat az előadásommal. Nem tudom, hogy ez élvezhetőbbé teszi-e az előadást magát. De azt kérték tőlem, hogy az oroszok motivációiról beszéljek, illetve arra, hogy a magyar esetben az orosz erőmű az mekkora esélye jön szóba. Ugye a nukleáris technológiának, mint minden modern technológiának általában a bölcsője tisztátalan volt a tekintetben, hogy a legtöbb modern technológia valahol a hadseregtől származott. Ugye a szovjet esetben ez kifejezetten igaz, a franciában és az amerikaiban is különben. Az 50-es évek végétől a nukleáris fűtőanyagkörnek egy nagyon erőltetett fejlesztése volt a Szovjetunióban, hogy utolérjék nukleáris potenciálban, arzenálban az Egyesült Államokat, és a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, ha nem is érték el a csúcsot nukleáris arzenál tekintetében, de nagyon megközelítették azt, és ettől kezdve ott volt egy hatalmas nukleáris fűtőanyagkör iszonyatos kapacitásokkal, nem lehetett bezárni, valamit csinálni kellett vele, elkezdte gondolkodni, mit lehetne, és természetesen ugyanúgy, mint a franciák vagy az amerikaiak, amellett döntöttek, hogy hát akkor használjuk civil célokra. Éppen ezért a kezdetekben egy nagyon komoly szinergia mutatkozott a katonai alkalmazásoktól, ez egy pozitív externália volt a civil szektor számára, vagy egy szubvenció, hívjuk ahogy akarjuk. Éppen ezért relatíve olcsóvá tette a nukleáris a civil alkalmazásokat. Ugye a 70-es években szintén nem voltak olyan biztonsági előírások, a Felsman Balázs előadásában jól lehetett látni, hogy hogyan ment fel a költség szépen az évek folyamán. Ennek egy nagyon nagy hányada különben az egyre szigorodó biztonsági előírások miatt volt. A 70-es, 80-as években ez egyáltalán nem volt még annyira jellemző. Komoly, több 10%-kal olcsóbb volt egy nukleáris beruházás akkoriban. Ezen túlmenően a Szovjetunióban, ugye a 70-es, 80-as évekről beszélünk, még folyt az iparosítás, és már a lakosság ilyen fogyasztásbővülés is dinamikusan nőtt. Tehát volt egy elég jól használható, és az egész szovjet blokkban elég jól kitapintható kereslet, és ez biztos volt, a tervgazdaságban meg volt mondva, hogy annyi lesz az áramfogyasztás, és kész. Erre lehetett behozni potenciált. Illetve hát 1973-tól kezdődően az olajárobbanás következtében jól kitapintható volt az, hogy az alternatív költség, nevezetesen a 70-es években ugye az olaj, mert olajt használtak áramtermelésre, 2000-es években meg látjuk, hogy a gáz volt az alternatív a nukleáris piacon. Ennek az ára rendkívüli mértékben fölment, ezért hogyha olajat akartak exportálni, minél többet, akkor nukleáris megtérült beruházás volt. Itt lehet látni ezen az ábrán, ugye a kék, hát a két ábra az nem annyira összehasonlítható, a kék ugye a megatonnában mutatható pusztító erő, a szovjet nukleáris potenciában, ez pedig a nukleáris termelés mértéke a Szovjetunióban. Azt lehet látni, hogy körülbelül ugye ez a 60-as évek, amikor felépült a nukleáris arzenál, és egy évtizedre rá épülnek az erőművek. Amerikában egy kicsit korábban következett be, de hasonló logikai összefüggés mellett a francia esetben nagyjából így ebben az időben. 80-as évek közepétől jött a sötétkor, itt is, ez tulajdonképpen az inverzió az előző korszaknak. Tehát Csernobilt aztán nem kell részleteznem. Szétesett a Szovjetunió, szétesett ezzel az iparág is, tehát a vertikumot azért nagyon csúnyán megcincálták, mind önmagában a földrajzi szétesése a Szovjetuniónak, mind az azt követő mondjuk 10 éves ilyen smuta, tehát döntéshozatali anarchia. A 90-es évek végére különben bizonyos vertikumokat egész egyszerűen privatizáltak, tehát kikerült az állami szektorból, ami Oroszországban önmagában nem kéne azt jelenteni, hogy vertikum szétesik, Oroszországban valójában azt jelentette, tehát hogy bizonyos oligarchikus csoportok tulajdonképpen kontrollálták az iparágat, hogy egy darab szegmensét megszerezték. Ezen kívül véget ért ugye a kedvező árampiaci környezet, volt egy 40%-os GDP visszaesés, 30%-os árampiaci visszaesés, alacsony olaj- és gázárak voltak véletlenül különben éppen 80-as évek közepétől, tehát ez a
20-30 dolláros olajár volt egészen 2003-ig, mint egy 20 évig. 90-es évek végén elértük ugye 8 dollárt egy hordó olajért, ma már elképzelhetetlen szint. És ezen kívül ugye a START egyezmények, amely ugye nukleáris leszerelést írt elő, ez azt jelentette, hogy nagyon nagy mértékben a két START egyezmény kikerültek a nukleáris, le kellett építeni a nukleáris arzenálokat, egy csomó uránium került a piacra. Mai napig különben az amerikai nukleáris erőművek egy nagyon jelentős része szovjet katonai rakétákból kivett uránnal működik, ami azt jelentette például, hogy uránbányászat 20 évig nem volt. Tehát a vertikumból ez az egész elhalt ez a szegmens, mert nem volt szükség uránra, most kezdik újra nyitni az uránbányákat, pont azért, mert kezd elfogyni ez a leszerelésből fakadó mennyiség. És aztán jött a putyini reneszánsz, amely egy ilyen vegyes korszak, tehát egyfelől azért a 2000-es évekre már volt valamiféle kényszer és ambíció is arra, hogy tegyék rendbe a nukleáris vertikumot, ez meg is történt különben, ebben jó Putyin, tehát ebben azért az oroszok elég ok, hogy akkor rendbe rakjuk ezt az iparágat. És ezt meg is kellett tenni, mert annyira leépült már addigra a nukleáris arzenál, igaz, hogy egy alacsonyabb szinten, de mindenképpen kellett fektetni bele pénzt. Ez főleg különben a rakétatechnológiát érintette, de valamennyire a nukleáris szektort is. Ugye van egy kedvező energiapiaci fundamentum. Oroszországban is nagyon gyorsan nő az áramfogyasztás, legalábbis a válságig mindenképpen nagyon gyorsan nőtt. Ezt mindig szoktam mondani, hogy az oroszok több gázt használnak áramtermelésre Oroszországban, mint amennyit exportálnak Európába. Ezt mindig mi arra gondolunk, hogy itt az Európa, a export az, ami meghatározó a Gazprom számára. Hát ha csak a volumeneket nézzük, ez ára valamennyire igaz, de a volumenek tekintetében csak elektromos energiatermelésére több gázt szoktak elhasználni, de ugyanez igaz Ázsiában is, a gazdasági növekedésből fakadóan. Vannak kedvező gazdasági fundamentumok, legalábbis 2008-ig neki lehet dőlni a pénznek Moszkvában. Ma sincsenek nagyon hiány, és fölmerült az a kérdés, hogy mit csináljanak ezzel, tehát ilyen szuverén alapokba rakták. Nem egy olyan rossz húzás szerintem orosz szempontból, ha azt mondani, hogy akkor tegyük bele olyan technológiákba, amiket mi exportálunk. Tehát tudtak hozzá kedvező pénzügyi konstrukciókat nyújtani, ha valaki esetleg nukleáris, vagy akár nukleáris technológiát rendelt tőlük, vagy akár különben fegyvertechnológiát. Ezen kívül azért vannak szubjektív elemek, tehát hogy az oroszokban nagyon erős ez az utolérési hajlam, ezt hiszem nem kell részletezni. Nem akarnak a nyugat benzinkútja lenni, állandóan mindenféle modern technológiákba akarnak fejleszteni, a nanotechnológia az egy ilyen orosz nőke, sok egyéb. Ezen kívül mindenáron meg akarják, és ez érthető szerintem, és legitim cél, valamennyire meg akarják őrizni ezeket a régi technológiai szegmenseket, amelyekben jók voltak, és ez megér egy csomó pénzt nekik. Nevezetesen ugye a nukleáris technológia is pont, hogy ide tartozik, és e tekintetben van egy bizonyos játéktér, ezért szoktam mondani azt, hogy nem feltétlenül igaz az, hogy ez egy zérus összegű játék egy fogyasztó és egy szállító között, mert a fogyasztó legalábbis ebben tekintetben bizonyos rugalmasságot tud nyújtani. És végül van egy külpolitikai tényező, hát ez főleg a 90-es években volt látványos, de ma is létezik, kapcsolatokat tud teremteni és erősíteni ezzel. Hát nehezen tudnám megmagyarázni piaci alapokkal, hogy miért kell Ukrajnába 3 darab nukleáris erőművet meghitelezni, amikor Ukrajnának a helyzete olyan, amilyen, pénzügyi helyzete, politikai helyzete, stb. Az oroszok megtették, és nyilván ez nem csak egy gazdasági döntés ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell azt hinni, hogy ez most akkor itt valamiféle ilyen konspiráció van, tehát hogy ez Magyarországban csak így tudnak, csak politikai szempontok mellett döntenek, de vannak ilyenek is. Ezen a két ábrán itt lent nem lehet látni, hogy Oroszországban is van egy olyan jó tucatnyi blokképítésük, és hát külföldön is vannak blokkjaik. Ez főleg a távol-keletet jelenti, Bangladesh, Indiát, Kínát, Vietnámot. De hát vannak projektjeik a poszt-szovjet térségben, Belarusban és Ukrajnában, illetve hát tárgyalnak több helyen, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban. Próbálkoznak az oroszok. Na most, hogyha áttérünk a magyar relevanciára, szerintem két kérdést érdemes külön választani.
De az egyik, ami szerintem az első lépcsőfok, amit majd meg kell ugrani a döntéshozatal folyamán, nevezetesen, hogy tudnak-e olyan finanszírozási modellt kínálni, ami Magyarország számára megcsinálhatóvá teszi ezt a projektet. E tekintetben az oroszok nagyon rugalmasak, tehát a nemzetközi skálán lehet látni majd, hogy teljesen, mégis nekik mindegy, csak a pénzüknél maradjanak. Nagyon, nagyon rugalmas dolgokat tudnak kínálni. És aztán a második kérdés, hogy adnak-e árengedményt, illetve itt érdemes egy picit differenciálni. Az egyik kérdés ugye az, hogy olcsóbb-e a többi szállítóhoz képest az orosz, és a másik kérdés pedig, hogy elég olcsó-e ahhoz az orosz erőmű, hogy más energiatermelési módokkal versenyegjen. Erről szólt az előző két előadás. Ezt ízlés szerint is fel lehet tenni, valójában mind a kettőt fel kéne tenni.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, igen, és igen, itt vagyunk újra, és megint ez a harmadik utas, Szabi.
2: Bizony, bizony, Káosz. Csabi van a pultnál.
1: És vendégünk pedig
2: Tiború.
3: Szevasztok.
1: Akit általában azok az emberek ismerhetnek, akik már legalább egyszer elgondolkodtak azon, hogy ez most tényleg úgy van, ahogyan tudom, vagy lehet, hogy egy kicsit máshogyan. Összeesküvés elméletekről beszélünk, és talán először egy kicsit fejtsük fel azt, hogy ez kinek mit jelent, mert az összeesküvés elmélet elsősorban, akárhogy is, de valaki ellen való összeesküvés, ha más nem ellenem.
2: Elhoztam a köztézis elméletet. Azt mondja, hogy egyenlőségjelet teszünk az igazság és saját kényelmünk közé, azt hisszük el, ami leginkább magában hordozza a terhes feladat vagy a kizökkent élet elkerülésének ígéretét. Azt is mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagy mértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz, vagyis a kényelmünknek megfelelő elképzelésekbe úgy kapaszkodunk, mint egy tutajba.
1: Te vagy az, akit mindenki ismer itt a magyarok közül, hogy magyar nyelven az összeesküvés és a Conteo elméletekről gyűjtő oldalt vezetsz, mert tulajdonképpen nem te gyártad őket.
3: Nem, noha megvádoltak már nem egyszer azzal, hogy írói munkásságom részét képezik a Conteók, de azt kell mondanom most itt a nyilvánosság előtt, hogy én az összeesküvés elméletek napszámosának tartom magam, vagyis én csak összegyűjtöm az elméleteket, és nagyon finom, hogy is mondjam, rendszerezési elképzelések mentén megpróbálom ezt leírni és összefoglalni az olvasóknak.
1: Ezzel kapcsolatban van rögtön nyereményjátékunk is, ugyanis Tiború elhozta a Conteo 30 válogatott összeesküvés elmélet című könyvét nekünk. Hát ez egy hatalmas öröm, mert ezt megnyerhetik a kedves hallgatók.
2: 2.15.37.73. És akkor halljunk egy kérdést.
3: Hát kezdjünk egy keménnyel. Biztosan sokan hallottatok már a hasfelmetsző Jackkel kapcsolatos összeesküvés elméletekről.
1: És, hogy a királyi család sarja volt?
3: Hát igen, körülbelül 17-20 potenciális elkövető került szóba az elmúlt 100 akárány 140 évben. Azt szeretném itt a nemzeti büszkeségünket is kidomborítandó megkérdezni a kedves hallgatóktól, hogy ki volt az a magyar, aki annak idén az 1880-as években szintén szóba került elkövetőként, és egy olyan jó hónapig a Scotland Yard foglalkozott is vele.
2: Tehát hogy nem hallgatom szépen az adást kívülről, és betelefonálhatnék, és megnyerhetném ezt a könyvet.
1: Mert már te is tudod?
2: Hát persze, hát
1: szóval
2: ez egyértelmű. Szóval
1: 2.15.37.73-ra várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnének egy Conteo 1-es könyvet Tiborútól, még az is lehet, hogy dedikálja nekünk. Menjünk tovább, mert az olvasók azt írják, bocsánat, csak hogy te hat történeti munkáidról már ismertebb voltál, amikor belekezdtél a Conteo dolgokba.
3: Hát rendvédelem és hat történeti blogot is vezettem, illetve vezetek annak idején.
1: Na nézzünk egy hallgatót.
3: Erről majd akkor egy kicsit később.
1: Tessék hallgató, vajon ki a megfejtés?
4: Halló, Kossuth Lajos.
3: Hello, szia! Hát az, az igazság, hogy nem rá gondoltam. De nagyon jó, beveszem majd a májusban.
2: De azt hittem pedig, hogy elmondja, hogy miért, mert tovább. Lehet, hogy meg tudta volna magyarázni. Igen. Ez lenne a dolog.
1: Kossuth Lajosról amúgy is rengeteg Conteónk van, de most nem is róla van szó.
2: Igen, először vegyük sorra Tiború Conteókat.
1: Tehát a történeti munkák?
3: Igen, tehát katonai különleges alakulatokkal, illetve hírszerzés történettel, történelemmel foglalkoztam, és foglalkozom ilyen hobbiból a mai napig. És annak idén volt, és ma is van egy Lemil nevű blog, amit barátaimmal együtt írtunk, és aztán én olyan 2 évvel ezelőtt függetlenítettem magam, tehát ugye Krimhez hasonlóan én is az autonómia mellett döntöttem, és most a Tiború blog néven fut ugyanez a tematika.
2: Közben érkezik egy megfejtés, azt írja valaki, hogy Szemerédi Alajos.
3: Tökéletes, tökéletes.
1: Kedves 025-ös hallgató, megfejtetted, de valahogyan egy e-mail címet legalább küldje, hogy eljutassuk, vagy letesszük neked ide a Tilos Rádió irodájába, hallgató 025 néven.
2: És így kell bejönni, hogy hallgató 025-re.
1: Egy fotót küldj magadról, vagy valami.
3: És akkor természetesen nagy örömmel dedikálom.
2: Illetve azt kérdezi, hogy te írtad-e azt a pazar sztorit, amikor söröztél a kertedben, és találtál egy galambot.
3: Igen. Ez a Facebookon azt hiszem egy jó évvel ezelőtt meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. Röviden a sztori azoknak a keveseknek, akik nem ismerik. Söröztem a teraszon, jött egy nagyon elfáradt postagalamb, és hát megpróbáltam kideríteni. Megfogtam, és hát láttam a lábán egy gyűrűt, és megpróbáltam kideríteni, hogy kié. Viszonylag gyorsan sikerült is kiderítenem, eljött a tulajdonos, elvitte, de ettől függetlenül még heteken, hónapokon keresztül özönlöttek a megfejtések. Roppant lelkes.
1: Hát ahogy olvastam, egyszerre akarták megvenni, eladni neked még egy párat, lépjél be ebbe a postagalam szövetségbe. Meg
2: igen, azt mondd meg, hogy a szárnyán nem volt valami jelzés, ilyen birodalmi kereszt.
3: Nem, ilyen Reichsadler jellegű dolog nem volt, ez egy becsületes postagalam volt, és valóban kaptam utána mindenféle ajánlatot, hogy nekik is van galambjuk, ha én azt hallották, hogy én vásárolni szeretnék, meg hogy ővek érdekelnek el, meg hasonló, szóval mókás volt.
1: És akkor ezek szerint téged amúgy is megtalálnak ezek az összeesküvés elméletek, vagy legalábbis egy kicsit valahogy fokozottabban.
2: Én például azt olvastam rólad, hogy hírszerzői tapasztalatod van valószínűleg.
3: Ezek rossz indulatú pletykák, ennek
2: bár egy hírszerzőként elmondanád, hogy hírszerző
3: az? Arról nem beszélve, hogyha mondjuk hírszerző lettem volna, vagy lennék, akkor ezt torkom szakadtából tagadnám.
1: Ez így jó, hiszen úgy szól a mondás, hogy meg kéne, hogy jöjjelek.
3: Igen, és kár lenne ezért a rádióért.
2: De tényleg a rádió mondtad, hogy mikor beírtad azt, hogy jössz a Tilosba vendégnek, akkor kaptál hideget, meleget. Ez azért izgat engem, mert hogy nagyon sok különös elmélet van arról, hogy milyen hatalmak és milyen erők állnak a Tilos Rádió mögött.
1: Irányítják.
3: Hát ugye. Ez gondolom mindenki számára nyilvánvaló, de hát ugye a teljesen nyilvánvaló dolgokról sem árt néha beszélni, tehát az teljesen egyértelmű, hogy ti eddig a New York-Tel Aviv tengely mentén sorakoztattátok fel az érveiteket, most már azért az utóbbi időben néha még Brüsszel is bekúszik a képbe, amit én szívből kívánok nektek, mert egy brüsszeli napi díj az azért nem lenne rossz itt, hogy elnézem a körülményeket. Máskülönben pedig az is teljesen egyértelmű, hogy a nemzeti radikális irányultság olvasóim nem kifejezetten a ti képetekkel kelnek és fekszenek. Tehát ez...
2: Érdekes módon egyébként, amikor elindult a Tilos Rádió, akkor egyértelműen a Fideszhez kötötték a Tilos Rádiót. Később azonban, mondanék 97-ből egy másik pletykát, az MSZP 50 millió forintot ajánlott fel a Tilos Rádiónak, cserébe, hogy a párt székházába költözünk. Aztán utána mi is volt?
3: Lelki szemeimmel látom itt Mesterházi Attilát, ahogy ül, és valami
2: és nagyon dögös zenét.
3: Igen, ami hip-hop jellegű cuccoktól.
1: Vagy SMS-en beüzen, hogy szar a zene.
3: Ott is, aláírás alatt is.
2: És az egészben az a vicces, ugye most már egyértelmű, hogy liberális, homoszexuális, droghasználó zsidó vagyok, és míg elindultam valahol egy ilyen, nem tudom, szabad elvű módon, utána átmentem kommunistába, és aztán folyamatosan változtattam a világnézetemet, miközben én mondjuk ugyanazt az indiai klasszikus zenei műsort csináltam.
3: Hát, igen. Ehhez én csak annyit tudok hozzászólni, hogy én szívből remélem, hogy a konteusok között vannak liberális, homoszexuális, zsidó, nemzeti érzelmű, baloldali konzervatívok is, és nem csak merem remélni, hanem ebben biztos is vagyok. Tehát mi vagyunk a közös nevező lehet.
1: És sikerült azért már platformot találni a konteósoknak itthon, mert a konteós az magányos harcos, én legalábbis a Mel Gibsonos filmből például így jöttem rá, hogy nagyon magányosnak kell lenni, ha túl akarsz élni.
3: Paradigmaváltás szemtanúi és fültanúi voltunk az elmúlt években, amióta a Konteó blog létezik, hogy úgy mondjam, tehát önhítség nélkül azt kell mondanom, hogy sikerült egy nagyon jó csapatot összekovácsolnunk, mert ez közös munka volt, és nem hiszem, hogy a partizán jelenség az kifizetődő lenne semmilyen szempontból.
1: Hát túlélés.
3: Hát igen, de ha összezárunk, akkor ugye még nagyobb esélyeink vannak a túlélésre.
1: Hát ha összezártuk, akkor egyszerűbb egy gomnyomással mindannyiótokat ugye eltöröl.
3: Hát ha tudják, hogy hol is mikor vagyunk, de hát ez a legnagyobb titkok egyike.
2: De például a blogot át kellett egyszer költöztetni. Azért ez gyanús.
3: Igen, hát ez egy nagyon mókás történet volt, ha röviden megemlékezhetek róla, én blog.hu-nál kezdtem 2008. decemberében, és 2000, körülbelül 10 februárjában írtam egy posztot a templomosokról, és hát abban állítólag dehonestáló megjegyzéseket is tettem a templomosokra, a lovagrendre, és egy önmagát a templomosok szellemi és erkölcsi örökösének tekintő kiadó vezetője jelentkezett, és követelte, hogy vagy vegyem le a posztot, vagy az általa felsorakoztatott módosításokat tegyem meg. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy hát a blog.hu belepiszkált a blogomba, mert feljelentéssel fenyegetőzött az úriember, akinek a helyesírása is némi kívánnivalót hagyott maga után, úgy megjegyzem. És hát én ezen belágtam, én egy ilyen érzékeny lélek vagyok, és azt mondtam, hogy egy olyan szolgáltatónál nem maradok, ahol a bloggazda megkérdezése nélkül törölnek kommenteket és belenyúlnak a blog tartalmába, tehát akkor egy picit...
1: Hát ez így nagyon izgis, mert ugye rögtön egy egészen komoly konteó elmélet, ami folyamatos felfejtés alatt áll. A különböző keresőmotorok, elsősorban a Google, és Google család, ha már itten a internet örömeiről beszélünk, csapjunk is bele a közepére. Nekem ugye most idénre már az a legjobb, hogy a Google saját drón csapatot fejleszt, ami hetekig képes fennmaradni a levegőben, hiszen napenergiával van hajtva, és egyszerre sugározza a wifi-t lentre, illetve föntről kamerával, illetve érzékeny kamerákkal veszi, ami ott zajlik, és továbbítja haza. Ugye hova is megy a Google információ, NSA, és a többiek, nem is tudom, hogy is hívják azt, Prism, ugye? Prism.
3: Igen.
1: Prism rendszer az, amiről már forgattak egy-két nagy testvér, figyel téged, előre fogja tudni, hogy most barnát szarsz-e, vagy fekete.
2: Ha valaki nem tudná, az NSA ugye azt jelenti, hogy No Such Agency.
3: Igen, a közkeletű feloldás szerint. Hát az az igazság, hogy aki internetezik, már pedig a hallgatók jelentős része internetezik, tudja, hogy a Google és a Google család gyakorlatilag megkerülhetetlen. Ha az ember érdemi szörfözést és keresést akar a neten végezni, és nem hiszem, hogy ez beteges kategória lenne elgondolkozni azon, hogy ha az ember megnézi, hogy az elmúlt 5-10 évben honnan fejlődött a Google, hogy itt nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Arról nem beszélve, hogy Snowden is és Assange is ugye említést tettek arról, hogy a Google-nak nagyon komoly kapcsolatai vannak az amerikai kormánnyal. Azt hiszem Assange vagy Snowden, most már nem tudom pontosan, beszélgetett valami Google nagyfőnökkel.
1: Schmidt.
3: Egon Schmidt.
1: Kár Schmidt.
3: Mindjárt lecsekkoljuk. No, a lényeg az, hogy fél óra múlva a State Department, tehát az amerikai külügyminisztérium pontosan értesült arról, hogy miről szólt ez a beszélgetés. Tehát ennek igen, utána lehet nézni. Ez speciál nem Conteo, az tény.
1: Na de akkor így egy kicsit próbáljuk meg felgöngyölíteni. Tehát a srácok 2006-ban, vagy mikor is csinálták ezt a

0: Autóba, meg az összes számítógéppel összekötött device-ba bele tudunk tenni egy kiskaput, akkor mi azt oda kötjük nektek, nekünk csak az info kell, sőt, tudjátok, mint az se. Csak, hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor arról szeretnénk valamit kérni, akkor azt viszont toljátok át nekünk, légy szíves.
1: Ez teljesen életszerűnek tűnik, igen. Amúgy pedig nem kell Amerikáig menni, tehát a világ valamennyi államában a távközlési szolgáltatók számára kötelezettség, hogy az állami szervek számára kiskapukat hagyjanak a különféle rendszerekben, tehát ilyen backdoor-szerű megoldásokat, anélkül, hogy konkrét dolgokkal kapcsolatosan nyilatkoznék, szerintem ez Magyarországon sincs másként.
0: Hát én azért, amin kiakadtam, az tényleg egy fél éve szembesültem azzal, amit itt írnak a hallgatók is a tilos.hu chatfalán, hogy a kínaiak minden kütyűbe raknak backdoort, és egyrészt a kínai kormány tud mindenről, másrészt viszont ugye, mivel ez is csak egyfajta vásárolható adat, jó esetben azt mondják, hogy hát uraim, a Norvégiába kimenő nyomtatókról bármilyen információt megadunk.
2: Válasszuk ketté a dolgot. Az egyik az, hogy létezik-e vagy nem létezik ez a kis backdoor elmélet, vagy nem a backdoor gyakorlat, a másik pedig, hogy van-e ezzel probléma?
1: Elemi szabadságokkal foglalkozó hallgatónk van, akkor most a szívéhez kapott ettől a kérdéstől, tehát mi az, hogy ezzel van-e probléma? Természetesen van.
2: De mi van akkor, hogyha csak szeretnék jobbá tenni a mi életünket?
1: Hogy... Igen, hát az egész New World Order, ugye az egész új világrend, amely felé haladunk egyesek szerint, kizárólag az egyén és a társadalom jobbításának és körülményének javítása érdekében működik. Ugye azt hiszem Benjamin Franklin tette fel annak idején a kérdést, illetve mondta azt, hogy az a nemzet, amely választani akar a biztonság és a szabadság között, az egyiket sem érdemli meg. Tehát most nagyon úgy tűnik, főleg 2001. szeptember 11 óta, hogy az Egyesült Államok a biztonságot választotta, bármit is mondanak a hivatalos korifeusok, és egyre több szabadsági jogot kell feláldozniuk az amerikaiaknak, és ezen keresztül valamennyiünknek, hiszen egy globális nagyhatalomról van szó, egyre több szabadságot kell feláldoznunk a vélt vagy valós biztonság érdekében. Erről szól a Patriot Act, tehát a hazafias törvény, ami soha addig nem látott mértékben korlátozta az emberi alapszabadságjogokat.
0: De én úgy tudom, hogy ennek a Patriot Act-nek a hatására tulajdonképpen már bárkivel bármit meg lehet tenni, sőt, most olvasom, hogy maga Vladimir Putyin is már rég egy ilyesmi hatására cselekszik úgy, hogy aki Oroszország ellen véd, a világ egyik sarkában sem bújhat el, és meg lesz büntetve a nagy maci lecsap rá. Nem tudom, hogy orosz patriotáknak hívják ezt a törvényt, de...
1: Igen, hát az állami duma az elég érdekes jogszabályokat hozott az elmúlt években, és hát Vladimirovics nem az emberi szabadságok élharcosának.
0: Hát ő volt a KGB igazgatója, ugye? És akkor onnan mondták, hogy hagyjad, mert ez olyan csúnyán hangzik. Legyél te a miniszterelnök.
1: Igen, hát ő KGB tisztként aztán Dresdában, tehát Kelet-Németországban kezdett, és ha most megnézzük ugye azt, ami a Krímben történt, és ami most Kelet-Ukrajnában történik, nem kell ahhoz túlszakértőnek lenni ahhoz, hogy tipikus titkosszolgálati dezinformációs és bomlasztási tevékenységekre utaló jeleket találjunk, hogy úgy finoman fogalmazzak. Nagyon jó tanítványa volt Beria elvtársnak és a többieknek Putyin, tehát innen is üdvözlöm az elnök urat.
2: Most egy kicsit vissza a Google-hoz, mert egy hallgatónk beírta a Bongót, ami egy magyar megfigyelő rendszer. Erről hallottál már?
1: Hát erről csak ilyen konteó, vagy ilyen híresztelés szinten hallottam. A magyar szakszolgálatok természetesen ezerrel tagadnak. Én hiszek nekik, mint mindig, és gondolom ti is így, hogy elnézlek benneteket. Tehát olyan állami szervet még nem láttunk, amelyik hazudott volna a magyar állampolgároknak, úgyhogy ez egy rossz indulatú híresztelés szerintem.
0: Nagy eséllyel nem létezik egy olyan rendszer, aminek itt most a PDF-be a modelljét láthatjuk, hogy minden, amivel mi össze vagyunk kapcsolva, vagy be vagyunk loggolva, az bizony rólunk készít könyvtározást, és bizony azt hozzánk köthetik.
1: De csak a ti érdeketekben történik minden.
0: De azt sajnálom egy kicsit, hogy én magam nem tudom ezt hol kikérni, mert mondjuk valahol elhagytam a kulcsom, és szeretném megnézni a cella információk alapján, hogy merre jártam. És nem adják ki nekem ezt.
1: Sajnos. Fel kell szerelned.
0: Igen, igen. Hát vagy ugye a klasszikus, amikor a öreg bácsi üzen a fiának, hogy gyere John, mert fel kéne kapálni a kertet. Nem megyek, apám, én bombát tettem a kertetbe. Egy nap múlva ott van az egész CIA, felkapálják a kertjét, és hát kész is az ügy, ugye, mert hát ők nagyszer mindent lát, és nagyon segítőkészek. Tehát ha arról van szó, akkor mindenkit megvédenek mindenkitől, A legtöbb ilyen film az arról szól azért, hogy néha még ők is belekeverednek, hogy kinek az érdek.

0: érdekét védi kivel szemben, és végül is kinek a zsebébe megy a végén a pénz. Ezek nagyon izgalmasak, főleg amikor egy ilyen Putyin kaliberű emberről próbálunk meg beszélni, aki már ugye 20 éve vesz részt egy valamiben, aminek elvileg most ő az arca, de hát ugye...
1: És milyen arca?
2: Milyen arca? Arra gondolsz, hogy medvéket ölelget?
1: Igen, és ilyen
2: félmeztelenül lovagol.
1: Felsőteste meglovagol, de nem utolsó sorban arra is gondolok, amit különben nem nagyon tudok összeegyeztetni a Putyin macsó imidzsével, hogy rossz hírek szerint ugye botoxolt tatta, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szakszerűen, tehát ilyen ránckisimítő, hát te például vagy én.
0: Én abban az esetben például, amikor ugye Orbán volt a Putyinnál aláírni, vagy nem aláírni, ott egy olyan Putyin arc van, amire én tökre azt mondtam, hogy várjál, nem a Titánia Titániában volt az, hogy a fő titán keresett hasonmásokat, mert már annyira beteg szegény, hogy el kéne menni a diátadóra, meg a versmondó versenyre is, és akkor mindenhova küld egy nagyon Putyin-szerű, ja, vagyis fő titán-szerű arcot, aminek ugye a vége az az, de hogy megpróbáljuk szélnek kereszteni, vagy kivégezni ezeket az arcokat.
2: Illetve van egy kedves kortárs orosz írónak egy másik megfejtése, mi szerint a nagy vezetők azok régóta már csak háromdimenziós rajzolók.
1: Hát Putyint elnézve azért ott elég komoly kihívás lehet hasonmásokat találni, de nem megoldhatatlan, az biztos.
0: Szóval, hogy tudjuk-e első körben például azt, hogy ahogyan mondtad azt, a nagy világhatalom, a jó öreg New World Order lehet-e minden mögött, és Putyin is már New World Order-es, ott van a háta közepén, a nagy NWO.
2: A világkormány. Világkormányra szeretné rá kérdezni, mert amúgy a Facebookon is kérdezte egy hallgató, hogy...
0: Csak úgy az összefüggéseket egyengessük, mert azért ez jó, fontos tudni. Okay.
2: Tehát világkormány, egy kicsit még rakjuk bele a Google-t, okay, meg a Facebookot, mert ezek még fontos tényleg.
1: Ugye hát van a konteózásnak és a konteósoknak egy-két alap tézise, amiből aztán az összes többi kisugárzik. Hát az egyik ilyen az új világrend, a New World Order. Ugye azt mondják, hogy minden ennek van alárendelve, tehát hogy létezik egy szűk csoport, most hogy ezt a szűk csoportot Bilderberg csoportnak, vagy illuminátusoknak, vagy mit tudom, szabadkőműveseknek nevezzük, teljesen mindegy, tehát létezik egy viszonylag szűk csoport, amely teljesen nyilvánvalóan globális hatalomra tör, az embereket el akarja butítani, alattvalókat akar faragni a polgárokból, anyagi és más érdekek mentén. Hát most, hogy ezt a New World Order-t személyekhez kötjük-e, és főleg látható személyekhez-e, az egy más kérdés. Nagyon sokak szerint azok az állami vezetők és azok a nagyhatalmi vezetők, akikkel mindnap szembesülünk a képernyőkön, Obamától, Putyinon át, mit tudom én kiig, ezek csak ilyen szalma, vagy ilyen zoknibábok, vagy minek hívják ezt.
0: Kesztyűbábok.
1: Kesztyűbábok, köszönöm szépen. A valódi diktálók, tehát a valódi nagy spílerek, azok mindig a háttérben maradnak, és soha nem fogjuk megtudni, hogy kik ők valójában.
2: Hát azért mégis kijutnak hírek gyíkemberekről.
1: Igen. Hát a gyíkemberek az egy másik nagy kedvenc, ugye David Icke, vagy Icke, nem is tudom, hogy ejtik. Hát ez az ő munkássága. Ugye szerint a teljes Windsor-ház, tehát a teljes brit uralkodói ház gyíkemberekből áll, és testes 3-4-500 oldalas könyveket.
2: Én csak hallottam olyat is, hogy próbálták ezt a magyar mindennapokra is lefordítani, mert hogy találtak olyan magyar vezetőt, aki nagyon gyakran nyalogatja a száját például.
0: Igen, hát valahonnan el kell indítani az elméleteinket. Még a New World Order-hez visszatérnék, ez a EU, hogy is hívják azt, amikor 500 millió főre le kell csökkenteni a világ népességét?
1: Az a georgiai kő, vagy emlékmű, vagy nem tudom minek nevezzem, igen, arról még nem írtam, de a lényeg az, hogy valamikor egy 20 évvel ezelőtt azóta is ismeretlen személy Georgiában, tehát az Egyesült Államokban egy 8 nyelvű,
0: igen.
1: Hát nem tudom, minek nevezem, egy ilyen
0: furcsa
1: emlékműszerűséget.
0: De hát nem emlékmű, hanem egy ilyen figyelmeztető ez is, hogy nem tudom én, mi lehet az.
1: Igen, és élő és holt nyelveken ugyanazt a szöveget tartalmazza, és többek között az első, vagy a második ilyen alaptézis, az, hogy az emberiség létszámát 500 millió főben kell korlátozni, mert ez az a létszám, amelyet ez a bolygó minden különösebb probléma nélkül képes ellátni, és a teljes komfort érzetünk ugye e szám körül valósulhat meg, és akkor ide kapcsolódnak ugye a járulékos konteók, hogy ez a bizonyos új világrend mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyen-olyan kórokkal, járványokkal, betegségekkel, hát egyrészt a természetes szaporulatot megfékezze, másodszorban pedig hát a már élőket.
0: Hát ez az, amire próbáltam egy vendégünknél rákérdezni, aki a génmanipulált vetőmagokról beszélgettünk egy picit, és akkor ott merült ez fel, hogy vajon lehetséges-e az, hogy ugye, mivel a génmanipulált vetőmagok eleve termékenység csökkentése mennek át, tehát hogyha megtörtént ez a dolog, akkor már több magot nem hoz, ez hatással van az emberekre, és akkor a konteósok egyik fel azt mondja, hogy persze, hiszen Afrikában direkt azért nyomnak ilyen magokat.
1: Igen, hadd beszéljek, haza a Konteó blogon van egy ilyen poszt a génmanipulációval kapcsolatosan, ami most a második kötetben kibővített, 20-akárhány százalékkal bővebben is meg fog jelenni. Ugye olyan nevek vannak, mint a Monsanto, biztos sokaknak mond valamit egy amerikai cég, amelyik a génmanipulált, génmódosított, mondják ők, élelmiszerek
0: és amit mondanak még ugye a Microsoft alapító édesapja, aki egy ilyen típusú szervezetben tevékenykedik már régóta, sőt, hát ugye az egész Gates alapítvány egy kicsit emögé állt azzal a világ legnagyobb tőkéjével, ami van neki.
2: Nekem egyébként egy amerikai barátom, egy leánybarátom mesélte azt, amikor kijöttek ezek a csípőnadrágok, tudjátok, aminél a fenék vájat egy kicsit még kilóg lányoknál, hogy ennek csak az a célja, fiúknál is, csak az a célja, hogy a lányok versemedence gyulladást kapjanak, és
1: ez
2: hogy,
1: hogy ezt egyre esküszöm, nem, és ezzel nem szeretem bevallani, de ezt még nem hallottam. Jegyzetelek, Szabi, jegyzetelek, mint az állat.
2: Nem fog sokba kerülni neked. Okay.
0: Ne felejtsétek egy, hogy 2153073-ra lehet betelefonálni, illetve a hallgató 023-as barátunk már nyert egy könyvet, de neki valahogyan identifikálni.
2: Szerintem a 025-ös nyert.
0: 025-ös nyert, na látod?
2: Értem, rögtön prím számot csináltál belőle, azért ez gyanús.
0: Csináljunk egy könnyű dalt, és utána menjünk tovább, a hallgatók értesítsék egymást, mert itt összeesküvést szövünk. Ugye? Valamit csinálunk az összeesküvésekkel. Vendégünk Tiború és a harmadik utast hallgatjátok.

0: És a Tilos Rádióban a harmadik utas című műsor, benne elképesztő lehetőség mindenkinek, hogy a 2.15.37.73-on könyvet nyeljen. Nem, könyvet nyerjen. Conteo és összeesküvés elmélet.
1: Egy könyv már elment, de nem tudjuk, hogy kinek, úgyhogy még azt valahogy meg kell majd fejtenünk. De következik először egy jótékonysági felhívás. Tudjátok, a Tilos Rádiót mint egy 314 önkéntes üzemelteti, és minden évben azért fordulunk hozzátok, hogy ajánljátok fel adótok 1%-át tulajdonképpen bármilyen rászoruló szervezetnek, hiszen ha már dönthetek 1%-ról, miért ne döntenétek okosan? Bár dönthetek úgy is, hogy az állam használja, az úgyis jó célra fordítja, de ha esetleg mégis más gondoltok, akkor adjátok oda valamilyen rászoruló alapítványnak. Ilyen például a Tilos Kulturális Alapítvány, amelyik a hátterünket szolgáltatja, tehát azért vannak ilyen szép gépeink, szép kábeleink, és azért lehet hallani minket napról napra, óráról órára és percről percre, mert az adótok 1%-át mi ilyen célokra fordítjuk. Ha úgy döntötök, hogy a Tilos Rádiót támogatjátok, akkor írjátok fel ezt az adószámot 18 00 24 54 kötőjel 2, kötőjel 43, ellenőrzésképpen visszafelé 34, kötőjel 2, kötőjel 45, 42, 00, 81 jótékonysági felhívást hallottatok.
0: Szóval itt vagyunk a könyvnyerős, illetve összeesküvős műsorkában.
2: És egéralátétnyerős is, ja, bocsánat, mert azt is lehet.
0: És akkor a hűtőmágnesre felejtsük el. Mindenki, aki Conteóval szeretné felszerelni közvetlen közelségét, itt van velünk Tiború, aki majd felteszi a következőket, és még nem, majd legyen az 11-kor, hanem menjünk egy kicsit tovább még, mert senkit nem nyugtatott az meg, hogy figyel bennünket a Google, és a nagy háttérhatalomnak odaadja az összes adatunkat. Na,
1: meg a Facebook figyel bennünket, igen, parancsolj hallgató.
0: Ezt nem is tudtad.
3: Hello, sziasztok, én Csaba vagyok.
0: Szia,
3: és ha már ilyen összeesküvés elméletekről van szó, és hallottam, itt egyszer felmerült a szabad könyvesség is. Nekem ez egy picit ilyen homályos, nem tudom, hogy esetleg tudnátok erről bármit mondani, meg van egy élő dolog, ami mostani élményem. Nemrég jártam Sopronban, és nagyon feltűnő, hogy mikor bemész a városba, akkor vannak ilyen körforgalmak a elkerülő úton, és ahogy mész a körforgalmon, az első szimbóluma a körforgalom közepén egy piramis, a másodiknál egy körző, és szerintem a harmadik az üres, ott még nem sikerült befejezni, de
2: ott azért, szem lesz.
3: Mintha szabadkönyves szimbólum lenne. Hogy erről tudtok-e valamit
0: hát
3: mondani, hogy
0: ez híres,
3: létező dolog, tehát van ennek valami olyan, tehát a legendáriumon túl van-e valami kézzelfogható bizonyíték, vagy bármi, hogy ez egy ilyen világhatalomra törés, vagy bármi hasonló.
1: Nem arról volt szó, hogy a szabadkönyvesekről nem beszélünk egyébként.
2: Vagy akkor viszont fizessük a lóvét. Szabadkönyvesekről csak annyit, hogy ugye bizonyos összeesküvés elméletek róluk szólnak, azt azért ne felejtsük el, hogy a szabadkönyvesek, ahogy ők mondják, ők nem egy titkos társaság, hanem ők egy társaság, amelynek titkai vannak. Ilyen szép nyelvi leleménnyel oldották meg ezt a problémát. Tehát egy teljesen legálisan működő, szerintem bejegyzett egyesület, és abszolút karitatív dolgokkal, tehát legalábbis a felszínen teszik hozzá a Conteósok, nem szeretnék pereket, úgyhogy gyorsan hozzáteszem, tehát a Conteósok szerint ez csak a felszín, mert valójában a szabadkönyvesek jelentik az új világrend megvalósításának egyik élcsapatát, bármit is jelentsen ez. Ettől függetlenül a szabadkönyves szimbólumok közé valóban oda sorolható a körző, a piramis, általában a befejezetlen piramis, a derékszögű vonalzó, tehát
0: meg a mindent látó szem.
2: Meg a mindent látó szem, igen, ugye, és ha már Amerikáról beszéltünk, ha valaki elővesz egy $1-ost, azon
0: lát.
2: Egy csomó nagyon érdekes szimbólumot. Az Egyesült Államok nagy pecsétjén, tehát a Great Seal of the USA, azon bizony ott van minden, aminek ott kell lennie, ami nem véletlen, hiszen ez történelmi tény, hogy az USA-t szabadkönyvesek alapították.
1: De nem lehet, hogy fordítva volt? Tehát, hogy először megtervezték az $1-ost, és aztán utólag azt mondták, hogy ezek a szimbólumok, amik szerepelnek az $1-oson, ezek szabadkönyves szimbólumok.
2: Nem lenne egy rossz ötlet, ha a szabadkönyves szimbólumok egy 800 éve nem előzték volna meg az első $1-os képét, de végül is, ha időutalásról beszélünk, akkor már is összeáll a kép.
0: Még mindig egy kicsit erről a megfigyelésről, mert nagyon sok fiatal ember és lány hallgat bennünket, és ugye egy hónapja se kijött az, hogy ajjaj, frissíteni kell a jelszavainkat, mert elromlott a Gmail, a Facebook rendszer. Én azt olvastam még évekkel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy frissítsed a jelszavaidat, az rögtön már rátette azt a kémprogramot, amivel már a frissítettet fogja megkapni. Ez még csak egy lépés, tehát azon túl, hogy bárki beléphet így a rendszerünkbe. A nagyobb probléma az tényleg azok a metaadatok, amik az én böngészésemmel és egyéb tevékenységemmel, amióta nagyon okos telefonjaink vannak, még távolabbra látnak. Sőt, hát ugye a távolról bekapcsolható kamerák és mikrofonok sem egy mai ötlet erre. Lehet-e ez ellen védekezni, vagy kell-e?
1: Hogy ne lehetne, Csabi, mindjárt elmondjuk, de parancsolj, hallgató!
4: Hello, szervusztok, Laci vagyok.
2: Szia.
4: Van egy-két kérdésem, illetve egy-két érdekes hozzáfűzni valóm, vagy észrevételem. Nagyon tetszett, hogy nagyon ügyesen idéztél Dan Brown-tól, ugye ő használta ezt a kifejezést, hogy nem egy titkos társaság, hanem egy társaság titkokkal.
2: Ezt ők mondják, tehát Dan Brown is tőlük vette, én is.
4: Akkor megnyugodtam, jó, akkor egy forrásból táplálkoztam.
2: Igen, csak tiszta forrásból.
4: Egyértelmű, világos. Az volna a kérdésem, hogy egy ilyen összeesküvés elmélet mennyire, hát ezt nem tudom jobban kifejezni, tehát mennyire divat, hóbor specifikus. Tehát vannak vagy mindig az éppen aktuális, felszínre kerülő, vagy közszájon forgó médiában fejét felütő hírek, illetve azok nyomán, azok kapcsán megjelenő hírek, azok, amikhez társítanak esetleg összeesküvés elméleteket. Hát ilyeneket azért láttunk az elmúlt években is, ugye, nem kisebb volumenű dolgot, ugye, mint 9-11, tehát ott is azért dokumentumfilmek, ezek azok szóltak arról, hogy úgy és olyan módon azokat az épületeket lerombolni, két repülő nem tudja, tehát, és azért az már...
0: 11 után azon. Konkrétumokat fogunk felsorolni 9-11-gel kapcsolatban, addig ezt ne érintsük. Úgyhogy figyeld az adásunkat, viszont a Tiborúhoz szóló kérdésedet.
2: Igen, tehát utálom ezt, de ez egy nagyon jó kérdés. Tehát amikor ezt hallom, hogy nagyon jó kérdés, akkor feláll a szőr a hátamon, de ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Tehát vannak klasszikus, hagyományos konteók, amelyekhez vissza-vissza nyúlnak a napjaink összeesküvés elmélet tekkel foglalkozó emberei is, ugye. Hát most akkor itt mondhatnám, ugye a Titanic-tól kezdve a Vérvád Conteón át a klasszikus nagy konteókig, de ez mindig aktualizálódik, tehát a konteók újra termelődnek, és minden egyes olyan alkalommal újra fognak termelődni, amikor az átlag ember nem rendelkezik elég információval egy-egy esemény vagy történés kapcsán. Tehát amikor eltitkolnak valamit előlünk, és akkor most használjak ilyen királyi többest. Tehát amikor előlünk el akarnak titkolni valamit, akár gazdasági vállalkozások, akár politikusok, akár kormányok, akkor az ember egyszerűen kitölti ezt az űrt, és azt mondja, hogy hát akkor ki fogom én találni, hogy mi történt itt valójában, ha már ilyen hülyének nézel, hogy átlátszó dolgokkal etetsz. Tehát mindig fognak újabb és újabb konteók keletkezni, ugye ha a legfrissebb ukrajnai eseményekre gondolunk, ott már egy nagyon csinos kis csokorra való összegyűlt, hogy valójában ki kezdeményezte Kijevben a kormány ellenes tüntetéseket, hogy Krímben kik is voltak azok a katonák, stb. De az igazi nagy régi konteók azok kimeríthetetlenek. Tehát a mai napig olvasni újabb és újabb találgatásokat a holdraszállás konteóval, a World Trade Center-es terrortámadásokkal, vagy akár a Titanic-kal kapcsolatban, de jön a hercegnő haláláról nem is beszélve. Tehát és a módszer ugyanaz, illetve az okok is ugyanazok, még egyszer mondom, tehát ha nincs információnk, és ha rejtegetnek valamit, akkor az ember nem hülye, és vadabbnál vadabb elméletekkel fogja kitölteni a tátongó űrt.
4: Én ezt értem, és ebben igazat is adok teljes mértékben, csak tudod, van az a mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha éppen nem talik a paraszt, de igazából én arra gondolok, hogy itt az alapprobléma az, hogy hülyének néznek nagyon sok mindenkit, amikor annyira egyértelmű, és annyira mindenki más, csak az övék számára nem nyilvánvalóak a dolgok, hogy mik miért is történhetnek, illetve mik lehetnek azok a háttérben mozgató rugói. Annál gyanúsabb, és maradjunk akkor Dan Brown-nál, ugye amikor megírta a Da Vinci kódot, hát nem győzött kézzel-lábbal tiltakozni, és a könyv betiltása mellett mindent elkövetni a katolikus egyház, hogy ez így nem igaz, ezekben a formában nem. Erre szokták mondani, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, mert pontosan avval hívta föl, és ezzel nagyon jót téve Dan Brown-nak és az ő kiadójának, hogy hát na, nézzük már meg, hogy mi is ellen ágál ennyire ez a katolikus egyház, hát csak nem tán akkora, mint vagy annyira érzékeny pontját tapintott Dan Brown, és hát ugye a eladási listákon ez tükröződött is, hogy annyira hadakoztak ellene, de hát hogyha úgy lettek volna vele, hogy ugyan, hát nem érdekes.
2: De ezt nem engedte, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ezt nem engedhette igen? volna meg egyáltalán a katolikus egyház magának, hát gondol, de milyen következményekkel járt volna.
1: Ti ezt teljesen félértitek egyébként, ugyanis szerintem az van, hogy a katolikus egyház 100%-ot kapott a könyvekiadása után.
4: Ja, bocsánat,
0: a Vatikáni bank.
2: Igen. Arról nem beszélve, hogy Dan Brown-t megvádolták és be is perelték, ha jól tudom, akik azt mondták, hogy ezt a teóriát már ők előtte, tehát kidolgozták, ez a Jézus felesége és a Mária Magdolna összefüggés, ugye, meg a Sinclair család, stb. No, de a lényeg az, hogy egyszerűen a katolikus egyház nem engedhette volna. Most őszintén, te megengedted, vagy szó nélkül hagytad volna ezt az egészet? Amikor az alapját kérdőjelezi meg valaki, egy kvázi ötment kis amerikai firkász megkérdőjelezi a 2000 éves egyház alapjának. Megkérdőjelezi. Ki akarja hukadit rúgni?
4: Bocsánat, a 2000 éves egyház alapjairól maguk az egyház is vitatkozik.
0: Igen.
4: Tehát ott még a mai napig nincs konszenzus abban, hogy ki volt Krisztus, milyen célból, miért jött ide a földre, hol töltötte azt a bizonyos kimaradt évtizedeket. Tehát addig, amíg maga az egyház nem stabilan tud ebben nyilatkozni, és addig, amíg az egyházat képviselik különböző ágazatok és különböző szakadárok, de egyházak meg...
2: Értem én, de bocsáss meg, tehát nem hiszem, hogy bármelyik jelentősebb mértékadó egyház fő megkérdőjelezte volna azt, hogy Krisztus értünk halt meg, és harmadnapon feltámadt. Tehát ez olyan alap, ami...
1: Hát megvoltak ezek a viták az egyházon belül nagyon hosszú időn keresztül, és viszonylag kialakítottak egy egységes álláspontot, hogy mihez ragaszkodnak a nagy kérdésekben.
2: Ugye nem kanonizáltak egy csomó írást, nem foglaltak bele a Bibliába, a mai napig vannak a poklif iratok, amelyek...
4: Nem egy gyanús... Hogy mondjam?
2: Hát dehogy nem, hát azért vagyunk konteósok. Hogy egy gyanústak tartsuk, persze.
4: Oké, rendben, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Gondoljátok el, hogy hányan vannak a katolikus egyházban, és azért pszichológiailag lehet tudni, hogy 7 ember, hogyha összejön, akkor kialakulnak az alaparhetipusok, a morgó, habci, tudor, vidor, és
0: meg a konteós.
2: A konteós, mint 7+.
0: Az vicces volt, pont talán nálatok olvastam azt, hogy mi az olaszokkal hasonlóan népművészeti elemekre népművészeti szintre hozzuk a konteót, és nálunk a beszélgetés része, hogy éppen az aktuális aheti vagy aznapi konteónk hogy áll, milyen szinten áll, és azt hiszem, hogy ez egy tanulmány erről, hogy az olaszokkal hasonlóan nálunk a közbeszéd része.
2: Igen, ilyen szempontból tényleg inkább az olaszokra hasonlítunk, mint a sógorokra, vagy mit tudom én, a skandinávokra. Imádjuk a politikai konteókat, mi magyarok. Mis Tamás, nem vagyok én szociálpszichológus, tehát nem akarok ebbe belemenni tudományos alapon, egyszerűen csak tágra nyílt fülekkel járok kelek, és hát hallom, ugye épp beszélgettünk itt az imént.
0: Igen, az e-heti konteó, a Habony Árpád zsebből fizette Mesterházi Attilát, hogy elveszik a választás című konteó, ami csak egy konteó, de az az e-heti friss, hát valamiről beszélgetni kell.
2: Igen, és akkor itt ugye már jönnek az alkonteók, hogy ez kihíreszteli, ugye az MSZP öregjei,
1: mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Szerintem úgy van, a Whitehead mondta azt, hogy az európai filozófia története az valójában Platón írásaihoz írt lábjegyzetek sorozata. És hogy szerintem ezek a konteók is ilyenek, hogy vannak az alapkonteók, és azoknak vannak a turbó változatai, vagy az alváltozatai.
0: Persze. Az a baj, hogy ez mindig aktuális tényekkel finomodik, inkább talán a konteó összerakásának, vagy megértésének a típusaiban lehetnek arhetípusok, és hát a szereplők, az éppen aktuális akciók, vagy a célok azok, amik cserélődnek, és ettől lehet egy nagy, hagyományos, ami népművészetünk, vagy hogy is mondják ezt? Népköltészet. Mert végül is
2: igen, az, a hogy folklór.
0: Igen, tehát a 9-11-ről szól mondjuk a Zeitgeistből való idézgetés, ja tudom, ja láttam, és mit láttál, meg mit tudsz? És közben ez már nekünk tény, vagy hát legalábbis mint egy vers, nem tudom mennyire tény egy vers, de...
1: Szofi egyébként azt kérdezi, hogy van-e igazi konteó zsidó nélkül?
2: Hát ritka. Nem, azt kell mondanom, hogy nagyon ritkák azok a konteók, ahol a zsidók akár mint vallási vagy etnikai csoport, akár mint állam, tehát Izrael állam, akár mint ennek a titkos szolgálata, Mossad ne kúsznának be.
0: Vagy a nagy matematikusok, ugye? Mármint a zsidók.
2: Ezt most jó. Igen. Ugye ennek is megvan a maga szociálpszichológiai és történelmi magyarázata, klasszikus bűnbakok mindig voltak a történelemben, és hát a zsidók ezek közé tartoznak. Az, hogy zárt közösséget alkottak, hogy bizonyos szakmáktól el voltak tiltva évszázadokon keresztül, hogy nagyon furcsa istent imádtak a keresztény többséghez képest, hogy furcsa rituáléik voltak. Tehát mindez önmagában megalapozta azt, hogy összetartók voltak, ugye a zsidók között mindig is sokkal nagyobb volt az értelmiségiek aránya, mint a nem zsidók között, legalábbis Közép-Európában, hiszen pont azért, mert el voltak tiltva bizonyos szakmáktól, tehát földműveléssel nem foglalkoztak, és akkor mit csinált a zsidó? Hát orvos lett belőle, vagy jogász, vagy mit tudom én még, micsoda. Tehát, de ugyanilyen örök bűnbak, öröknek tűnő bűnbak volt nagyon sokáig a Nagy-Britannia, tehát Anglia, egyszerűsítsük le.
0: Ja, mert hogy világhatalom volt.
2: Mert hogy világhatalom volt, most nézzük meg, ugye Anglia visszaszorulóban van, sőt már ugye másodlagos frissességű nagyhatalommá vált, viszont ott van jó, mit tudom én, 70 éve azért az Egyesült Államok, hát nem véletlen, hogy ők váltak, ugye mindenhol az Egyesült Államok piszkos mancsát vélik felfedezni.
0: Világrendőrség, ugye volt ez a csodás dokumentumfilm bábokkal, biztos láttam.
2: Igen.
0: Amerika Kommandó Világrendőrség.
2: Igen, ugyanakkor meg nagyon érdekes, mert az amerikaiak meg az EU-tól félnek, tehát az amerikai konteósok között egy nagyon elterjedt toposz, hogy Obama, meg mit tudom én, a Fehér Ház előbb-utóbb be fogja hívni az európai csapatokat, olvastam amerikai konteós oldalakon ilyeneket.
0: Mármint Amerikában.
2: Mármint Amerikában, igen. Hogy
0: a dél nem fogja hagyni. A dél nem fogja hagyni.
2: Texasban mindig bízni lehet, tehát. Szóval nagyon érdekes, és ugye a FEMA, ez az amerikai szövetségi katasztrófa elhárítási ügynökség, mondják az amerikai konteósok, már tehát külön koncentrációs táborokat épített, ahova majd azokat a rebellis amerikaiakat fogják bezárni az európai csapatok, és a velük, tehát az ő zsoldjukban álló amerikai árulók, akik hát a klasszikus hagyományos amerikai szabadságjogok mellett állnak ki. És hogy mit tudom, hogy felröppennek ilyen hírek időről időre, hogy megrendeltek 10 millió koporsót, meg hullazsákot. És
0: hát meg ugye az a denveri repülőgép, ami Horogkereszt alakú, és
2: repülőtér. Igen.
0: És ott is nagyon furcsa minták vannak a falon, amiket utána le is szedtek egy részüket.
2: Apropó szabadkőművesek, tehát nagyon komoly szimbólumrendszere van. Erről is van egy poszt a Konteó blogon, nem azért mondom. Sőt, az egyik olvasóm ott járt, és nagyon friss fényképeket is készített a Facebook oldalunkon, a Konteó konspirációs teóriák Facebook oldalon, ezt annó meg is osztotta. Nagyon izgalmas.
0: És válaszok nincsenek,
2: van,
0: ugye?
2: Válaszok valóban nincsenek.
0: Mert hogy itt egyrészt mondják azt, hogy Hollywoodot ugyanígy ennek a nagy össznépi mítosz keltésnek már egy fizetett, vagy legalábbis irányított része, és nagyon sok olyan filmet kell csinálni, ami valamilyen módon a köztudatot befolyásolja. Így például most már jönnek ki azok a filmek, hogy lerohanják a Fehér Házat, vagy most ebben az esetben észak-koreaiak elfoglalják az Egyesült Államokat, de a bátor déli fiatalok.
2: Igen.
0: Nem akarom előni, hogy mit csinálnak, de...
2: Elbírjuk képzelni. Nem véletlenül mondják a konteósok, Hollywood évtizedek óta bombázza az embereket olyan szituációkkal, hogy mi történik akkor, ha majd UFO-k földre szállnak, és mit tudom én, gonosz szándékkal érkeznek, ugye a függetlenség napja, stb. Bizonyos elméletek szerint mindez megkoreografált beeltetése és hozzászoktatása a lakosságnak a nagy bejelentéshez, amikor majd Obama, vagy majd az épp aktuális Egyesült Államok elnöke ki fog állni a nyilvánosság elé, és el fogja vinni a balhét, tehát ő 47 óta, igenis, amikor Roswellben ugye lezuhant az ominózus azonosítatlan repülő tárgy, hát azóta állandó kapcsolatban állnak a földön kívüliekkel, és bizonyos technológiai fejlődés annak tulajdonképpen.
0: Mert azért mi ennél egy kicsit korábbi képet raktunk ki, mert nekünk eredeti felvételünk van arról, hogy egy földönkívül lény és Adolf Hitler kezet fog. Itt volt nálunk, ugye, kiposztoltuk
2: a képet. Igen, az egy szuper, azt nagyon szeretem azt a képet.
1: Illetve én ugye tudom igazolni fog, ezt az elméletet, amit mondtál, hogyha megnézitek, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években, és onnantól kezdve a filmművészetben, képzőművészetben hányféleképpen írták le, meg természetesen az irodalomban az idegen lényeket és az idegen lények technológiáját, egy nagyon sokrétű fajleírás található, magas, alacsony, köpcös, zöld, hosszúkás, szürke, nagyszemű, és egyre inkább egységesedett ez a leírás, és most már viszonylag tudjuk mindnyájan pontosan, hogy milyen, és szerintem ez a PR része, tehát hogy először az volt, hogy elhintették, hogy van ilyen, akkor az emberek képzeletére hagyták a leírást, és utána egyre inkább közelítették, terelgették, hogy amikor majd megjelennek, akkor már barátként köszöntsük őket, hiszen akkor már számos filmben megtanultuk, hogy hogyan kommunikáljunk velük, mi az ő hiedelemviláguk, és így tovább.
2: Igen, csak majd azt kell eldönteni, hogy ugye jó szándékkal érkeznek-e, vagy nagy Isten ellenségesek lesznek. Hát azért vannak ilyen filmek is, és olyan filmek is, mert még ugye nem lehet pontosan tudni, hogy a hadüzenet az.
1: Hát én inkább olyan filmeket láttam, amiben gonoszként érkeztek meg, hiszen az ugye az elmélet, hogy mindenképpen ragadozó fajnak kell lenni, amelyik az intelligenciáját fejleszti. És hogyha ragadozó faj, és egy ilyen interplanetáris szinten akar közlekedni, akkor az egy nagyon erős ragadozó faj lesz.
2: Biztos ilyen is van. Mondjuk olyan elmélet is van, hogy ők a megtestesült jóság és kedvesség, tehát itt vannak valamennyiünk körül, környezetében, csak hát nem látható módon is, és teregetnek bennünket ugye a helyes irányba.
0: Hát mondjuk, meg ott van az, hogy 7 faj van a Földön már, 7 különböző féle faj, és direkt ugye az úgy van kitalálva a világunk egészen, hogy ők tudjanak békében maradni, sőt, ugye azt is hallottam, hogy az E.T.-ből készült egy rendezői változat is, ahol nem volt olyan barátságos az E.T. csapat, mint ahogy a végén kiderül.
2: Lehet, hogy fröccsentott az ér és a gerinc velő.
0: Azt kérdezik, hogy van-e magyar UFO elmélet, illetve Déri Jánoson kívül.
1: Elmélet, hát a Sirius-ről jött az egész magyar nemzet.
0: Na, egynek nem rossz, de egy kicsivel a Conteo blog, vagyis hát ti, mint Conteósok.
2: Az a helyzet, hogy én szándékosan távol tartom magam az észlelések feldolgozásától, mert pont ebben különbözik a Conteo blog a paranormális jelenségekkel foglalkozó számtalan más kiadványtól és online médiumtól. Annak idején én kaptam, ugye, amikor az UFO poszt megjelent, akkor kaptam egy csomó levelet, hogy, és akkor ezt is tett be, meg lefényképezte, meg nem tudom micsoda. Én ezeknek nagyon örülök, meg örülök tényleg, hogy aktívak az olvasók, akik különben szuperek, tehát valami elképesztő kreativitású társasággal van dolgunk, de nem szeretnék a Conteo blogból, és innen is szeretném a hallgatók megértését kérni, tehát nem szeretnék én a Conteo blogból egy paranormális jelenségeket.
0: Na de akkor innen jön a tényleg most akkor legyen az, hogy ennek a beszélgetés blokkunknak a vége, a hitelesítés kérdése. Mitől mondjuk azt, hogy egy UFO észlelés, vagy egy gyíkember fotó, vagy ne egy Isten, egy kiolvashatatlan kézirat megfejtése hiteles? Mivel lehet ezt bizonyítani, vagy elég a szívünkre tenni a kezünket? Hát nem érzed.
1: Szerintem az a bizonyíték, hogy melyik hány szavazatot kapott. Tehát amelyik több szavazatot igen. kapott, az hiteles.
2: Nem, én most tényleg megragadnám itt az alkalmat, és kifejteném a véleményem, hogy mi a különbség a Conteók és az összeesküvés elméletek között, ha szabad.
0: Van ilyen?
2: Meggyőződésem szerint van. Ugye az összeesküvés elmélet ben hívők, azok a filmből ismert alufólia sapkát, magának alufólia sapkát hajtogató pali, akinek meggyőződése, hogy ha még nem ültettek mikrocsipet az agyába, akkor az 24 órán belül bekövetkezik, ha nem vigyáz. Most ezzel szemben a Conteósokban pontosan az a különleges, hogy ők több verziót próbálnak, és nem csak próbálnak, több verziót vesznek figyelembe, kritikusan viszonyulnak a többiek verziójához, de nyitott aggyal és megbeszélik, meghallgatják a másik érvelését. Tehát a Conteósok azok nem elvakult összeesküvés hívők, hanem játékos, kreatív, inventív, nagyon-nagyon jó fejtársaság, akik intellektuális játéknak fogják fel ezt az egészet, ergo, és akkor visszautalok a kérdésedre, nem igazán van szükség egy Conteósnak megdönthetetlen vélelemre vagy bizonyítékra egyik vagy másik verzió mellett, hanem ennek pont az adja a savát borsát, hogy meghallgatom a te véleményed, elgondolkozom azon, rávilágítok esetleg a logikai vagy természettudományos tévedésekre vagy bakugrásokra, amelyeket elkövettél az érvelésed során, elővök a sajátommal, te is beleszólsz, jól érezzük magunkat jó társaságban, és nem utolsó sorban tágul a látókörünk, kommunikálunk, toleránsak leszünk, megtanuljuk elfogadni a másiknak a véleményét, és na, nem akarok ilyen kincstári szövegekkel jönni, de remélem sikerült
1: világos,
2: nagyjából.
1: Világos, konteosok azok, akik azért elbeszélgetnek csapatna, arról, hogy a kockának több mint 6 oldala
2: igen,
1: van.
2: Igen, így van, D20, hogy ne, természetesen.
0: Nem, de most akkor még mielőtt zenélünk a Zeitgeistről, mint az egyik legismertebb konteós gyűjteményről, ívhatom gyűjteménynek, Zeitgeist 1, 2, 3, vagy nem is tudom, hogy vannak, na majd folytatjuk, tehát annak az igazság értékéről, vagy kedvéről. Hallgató. Hello. Yes.
5: Köszönöm, hogy azt mondtátok, hogy az összesküvés elmélet hívők és a konteósok közt az a különbség, hogy?
0: Igen, ez amúgy ugyanazt jelenti
1: a két zavarják szó. Az adásodat.
2: Igen, valami chip ellenőrzés nem ártana szerintem a telefonodban.
5: Az akkor megnevezésbe belelátok valami pluszt, vagy mi a franc vagy? Tehát nem mindegy, hogy milyen nyelven mondjuk ezt a hülyeséget.
0: Igen, mert ugyanazt jelenti, igazad van.
2: Nézd, én azt szoktam mondani, hogy egy összeesküvés elméletes és egy konteós között az a különbség, mint egy alkoholista és egy borszakértő között. Tehát mind a kettő megissza a bort.
5: Nem az a gond, csak ez körülbelül, mint a hegyi kerékpár és a mountain bike. Tehát
0: igen.
5: Tényleg szó szerint egy az egybe pont ugyanazt jelenti.
0: Igen.
2: Igen, de a használata, tehát a szó használata szerint az én értelmezésemben, és természetesen én elfogadom a te értelmezésed, és arra kérlek téged, hogy fogadd el az enyémet is. Tehát az én értelmezésemben a konteózás az magát a játékot, magát az intellektuális kihívásnak való megfelelési kényszert jelenti, nem ezt a megrögzött chemtrailtől való rettegéssel megspékelt életmódot és hozzáállást. Mindössze csak ezt akartam mondani.
5: Hát jó, de szerintem ez egy olyan konnotáció, ami csak neked van meg, vagy keveseknek, és ezért nem nehéz azt elvárni, hogy ezt mindenki belelássa, amit te belelátsz, és akkor nem fogjuk érteni egymást.
2: Világos, én köszönöm a megértésed, és pont ezért köszönöm a rádiónak, a Tilos Rádiónak is, hogy alkalmat adott arra például, hogy én ezt elmondjam.
0: Van különbség.
2: Elképzelhető, sőt, biztos, hogy igazad van, mert nagyon sok embernek ugyanazt jelenti, tehát szinonima a két fogalom. Annak a pár száz vagy pár ezer konteó blog olvasónak és mit tudom én Facebook lájkolónak pedig már azt jelenti, amiről én most itt beszéltem, és ennek megfelelően is tárgyalunk egymással, és így használjuk ezt a szót. Ez egy úgymond nem zár, de egy viszonylag kis csoport által elfogadott norma. Ami hát nem kötelező.
0: Belső elnevezés. Én nekem belső. Ez úgy tűnik, ez egy belső elnevezés.
2: Igen.
5: Ja, bocsánat, de én izé vagyok, én kívülálló vagyok. Tehát...
1: Igen, telefonban ez nehéz, mert hogyha a titkos készfogást mutattad volna, akkor tudjuk, hogy közénk tartozol.
2: Igen.
5: Ti is egyfajta ilyen rejtélyes, furcsa csoport vagytok ez szerint, akik nekiálltatok a szavakat átértelmezni.
2: Csak ezt az egy szót.
5: Nem tudom, hogy mit akartok ezzel elérni. Az
2: csak jól érezzük magunkat egymás társaságában, semmiféle világra törő, vagy azon túl. Legalábbis ezt mondjuk. Tehát,
5: mindenki ezt mondja.
0: A Bilderbergék is. Igen, csak húzizás közben.
2: Igen.
1: Köszi, szevasz.
5: Így kezdi.
0: Így van.
2: Köszönjük, hogy hívtál, szia.
1: Csabi, figyelj, térjünk vissza majd a témádra, mert meg kell igazítanom az alufólia sapkámat, úgyhogy kicsit zenéljünk, jó?
0: Jó.
6: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Fityú! Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, a vendégünk Tiború és Sziasztok. A Conteókról van szó, és a következő nyereményjáték, amivel meg lehet nyerni a Conteó 1 könyvet és a hozzávaló egér alátétet,
2: és hűtőmágnest, amiben már el vannak helyezve a jeladók.
1: Hűtőt nem adunk hozzá.
3: Igen. No, beszélgettünk itt az elmúlt órában többször is a szabadkönyvesekről. Azt szeretném tőletek, kedves hallgatók, kérdezni, hogy mi a legfontosabb különbség a reguláris, tehát az angol típusú, és az irreguláris, tehát a francia, vagy más szóhasználattal a skót ritusú szabadkőműves páholyok között. Tehát több különbség is van. Van egy nagyon lényeges, és erre lennénk kíváncsiak.
1: Azt nem fogadjuk el, hogy a megnevezésében az egyik irreguláris.
2: De ez azért nagyon izgalmas, mert a hallgatóink jelentős többsége bennfentesnek vallja magát szabadkőművességbe, és rendszeresen szcientológus rádióz bennünket. Ó, akkor az beszéljünk is. Egy kicsit a
1: szcientológusokról. Ne beszéljünk a szcientológusokról. Szeretném veletek megosztani egy nagyon fiatalkori elméletemet. A Margit körúton sétáltam egy éjszaka, és a kezemben lévő marvolós dobozt forgatva sosem mondhatom el. Parancsolj, hallgató!
4: Sziasztok! Válaszolni szeretnék a kérdésre.
3: Szia, hallgatjuk!
4: Én úgy olvastam, hogy az Istennek a tagadása, illetve ennek a fogalomnak a beillesztése az elméletükbe.
3: Ahogy az öreg anyóka mondja a mesében, határeset elfogadjuk. Tehát gratulálok. A szabatos megfogalmazása a különbségnek az, hogy az angol ritusú páholyokban kötelező az istenhit. Teljesen mindegy az, hogy milyen istenben hisz az ember, de egy legfelsőbb teremtő lényben hinnie kell, míg a francia skót ritusú páholyok azok liberálisnak minősülnek, tehát ateistákat is befogadnak tagjaik közé. De elfogadom, jó helyen tapogatóztál, úgyhogy szerintem...
2: És hogy veszed át az ajándékodat?
1: Addig pedig én elmondom ezt az összeesküvés elméletemet. Az történt, hogy forgattam ezt a kis cigarettás dobozt, és észrevettem rajta a vonalkódot, és a vonalkódban észrevettem egy különös ismétlődést. A vonalkód elején, közepén meg végén van egy ellenőrző kód, egy-egy szám, pontosabban ugyanannak a számjegynek az ismétlése 3-szor. Ez mutatja, hogy elkezdődött a vonalkód, a közepénél vagyunk, és befejeződött a vonalkód, és közte szintén számok vannak. Na most az érdekes, amit észrevettem abban a pillanatban, az, hogy az ellenőrző vonalkód, ami tehát az összes vonalkóddal rendelkező termékünk rajta van, az 3 darab 6-ost tartalmaz. Hoppá. 3 darab 6-ost tartalmaz, és akkor idézném a jelenések könyvét, és odahat kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket, kisembereket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel megjelölhessen, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson csak az, akin bélyekként rajta van a bestia fenevad neve, vagy nevének száma. Itt bölcsesség szükségeltetik, akinek értelme van, számolja ki a bestia számát, mert ez egy embernek a száma, és az ő száma 666.
3: Hát igen, ez eddig hátborzongató. Valóban ez a fenevad száma és a számmisztikában hívők, vagy az ezzel foglalkozók most bőszen bólogatnak. A Krisztus ellen ügyködő fenevad, az antikrisztus száma.
1: Igen, valaki ezt a kis tréfát eszelte ki, vagy éppen nagyon hitt a Bibliában, és ezért fölrakta.
2: Vagy a számok úgyis így rendeződnek mindig, hogy a végén a fenevadnak mennek. Mármint én nem is tudom, hogy ez elmegy a fenevadnak, de egy kicsit menjünk már vissza, mert egyrészt a Google-ról, a keresőkről és a rólunk való tudásról beszéltünk. Másrészt beszéltünk egy kicsit azokról a szervezetekről, aminek, hogyha tagjai vagyunk, egy új ismeret birtokába kerülhetünk, ne adj Isten, az egész világot irányíthatjuk. Illetve olyan egy harmadik típus, ami mondjuk ebben az esetben legyen mondjuk a cientológia, ha az egy létező dolog, de ott aztán tömegek megvezetése és az életet teljes feladása a párt, ja nem, az egyház javára, benne a munkád, és amikor csörög a kis piros telefon, akkor bizony úgy kell döntened, ahogyan neked leszólnak a pártirodából, vagyis a fő cientológusoktól. Úgy tudom, sok ilyen szervezet van, és ennek egy része általában öngyilkos lesz, amikor már elfáradnak. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
3: Hát a cientológiával is foglalkoztam a Conteo blogon, természetesen. Nagyon kényes terület ez, mert ugye a bennem mélyen lapuló liberális azt mondja, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát ők
2: hát
3: egy óriási...
2: Hát azért a Xenuról van szó, tehát olyan dolgokról beszélünk.
3: De most azért gondoljuk csak el, és akkor tényleg nem akarok én itt a
2: zombi istenről beszélünk,
3: aki... Sok szekértolójaként fellépni, de ha valakit azt tesz boldoggá, hogy egy galaktikus méretű ipari porszívóban hisz, amelyik ugye a lelkeket összeszippantja, majd mélyfagyasztja, és ezután a mirelit lelkeket egy tűzhányóba beleköpi, hát akkor higgyen ebben. Nem is ezzel van a gondom. Nekem azzal van a gondom, hogy a szcientológiai egyház nagyon úgy tűnik, hogy egy elképesztő méretű gazdasági vállalkozás, és
1: de azért ez más egyházakról is elmondta.
2: Tulajdonképpen az összesről.
3: Igen, csak hát ugye, mint tudjuk, tehát az első áldozáshoz azért nem kell 10 000 dollárt letenni az asztalra, hogy megkapd, vagy gyónáskor nem kell 5 000 forintos, vagy 10 000 dolláros csekket kiállítani ahhoz, hogy feloldozzanak. Tehát én azt hiszem, hogy a szcientológiai egyházzal kapcsolatosan ez a legnagyobb probléma, hogy ott olyan anyagi függőséget idéznek elő a hívek és az egyház között, és olyan elképesztő méretű pénzpumpálás folyik egyházi tanítás ürügyén, hogy
2: be kell
3: nem véletlenül
2: fizetni a különböző tudásszintekre.
3: Igen, hogy nem tudom hányos szintet a clear állapot felé való törekvés során tetán 1, tetán 2, nem tudom, vannak ilyen 8 vagy 9 ilyen fokozat, és ahhoz, hogy a teljes szellemi és testi és intellektuális megtisztulást elérd, 100-150 000 dollárnyi pénzzel kell hozzájárulnod, hogy ezeket a bizonyos tanfolyamokat elvégezd.
2: Hát a másik fele meg ugye azok a tanfolyamok, amikről beszélnek, hogy ugye nemzetközi vizeken törvényi ellenőrzés alól kivonva, nemzetközi vizeken mennek a nagy tanítóhajók, ahonnan se szökni nem lehet, se nyelni, ugye?
3: Hát erről nem is beszélve, tehát nagyon komoly aggályok merültek fel, nem csak bennem, hanem másokban is a szcientológusok kapcsolatban. Még egyszer hangsúlyozom, mindenki abban hisz, amiben akar, de amikor több 100 vagy több 1000 olyan eset van, ezek közül filmet is készítettek, ugye volt egy német film, amikor már semmit sem marad, most nem tudom németül idézni, egy megtörtént esetre alapul ez a film, és hát arról szól, hogy teljesen bedirizik valaki. Tehát túl azon, hogy anyagilag tönkre teszik, a lelkét is, hogy úgy mondjam, elrabolják és fogilejtik, és családját felrúgja, emberi kapcsolatait megszakítja, és kizárólag csak az egyháznak él. Tehát az ilyen radikális, szélsőséges megnyilvánulások számomra nem.
2: De ezek a valláskárosultak már évszázadok óta megvannak velünk. Én közös kedvenceinkről, az indiai tanítókról és az ő Rolls-Royce és Bentley gyűjteményükről is hasonló dolgokat feltételezek, mert nem feltétlenül a tana hibás, hanem a tanátadás módszere, vagy annak az intézményesítése, amiben, amikor a gazdasági érdek megjelenik, ott bizony a Rolls-Royce-ok is előkerülnek.
3: Hát, hogy mondani szokás az egyházzal. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy nem a vallással van nekik problémájuk, hanem az intézményes egyházzal, és nem a hittel főleg, mindannyian hiszünk valamiben. Most, hogy ez ugye a nagy galaktikus porszívó, vagy a zsíros kenyér molekulák, vagy a Xenu, vagy Krisztus, vagy Mohamed, vagy Áldasék az ő neve. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hadd higgyen mindenki abban, amiben akar, de amikor az intézményes egyház az ember lelkét tönkreteszi, és tönkreteszi az adott illető személyes kapcsolatait, lásd, szcientológiai egyház nagyon sok esetben, dokumentáltan, tehát akkor az emberben azért felhorgad a kruc.
2: Na de most innen akkor már csak egy lépés, hogy megnézzük a magyar tankönyv és oktatási helyzetet, ahol az ostobaság tort és diadalt ül, és ostobább gyermekeink és, hát hogy is mondjam, barátaink lesznek. Elképesztő, ami zajlik abban a mesterséges butításban, amiben most veszünk részt, és nem támogatjuk, hanem csak leszegett fejjel fingunk egy kurva nagyot.
3: Most én nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert mint említettem, tehát az én olvasóim és barátaim, ismerőseim között, mindenféle politikai és ideológiai háttérrel rendelkező

0: megfelelő távolságtartást.
1: Hát Conteók vannak.
0: Conteók vannak, igen, igen, igen, hogy miért alakul ez így, és miért.
1: És hogy ez tényleg összefüggésben van-e azzal a bizonyos 500 millió fő felé való menetelésünkkel, amit kitűzött a nagy világkormány, vagy...
2: Szerintem egyszerűen a hangyak társadalma a példakép. Tehát az, hogy legyen nagyon sok dolgozó, akik nem nagyon gondolkoznak, és legyen királynő, aki hosszú ideig él, és ott vannak körülötte a herék, akik valamilyen módon kiszolgálják, és egy kicsit jobb helyzetben vannak, mint általában a dolgozók.
0: Hát végül is most nagyon plasztikusan megfogalmaztad azt az alapelvet, ami az új világrenddel kapcsolatos fenntartásokat jellemzi. A Conteósok szerint az új világrendre törekvők pontosan ezt szeretnék. Tehát minél több, minél butább, minél egyszerűbb és minél manipulálhatóbb dolgozót, vagy hangyát, vagy katonát, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Herék mindig lesznek, ugye, hogy akkor most ne a hangya volt, hanem a mélykaptárat vegyük modellként. És hát léteznie kell egy vagy két királynőnek is, ugye, akik diktálnak és
1: megosztják a négyzetméteket.
2: De mi van akkor egyébként, hogy azok a jelenségek, amikre az elméletek hivatkoznak, azok olyan alapvető pszichológiai triggerek, amik ott vannak mindnyájunkban valamilyen biológiai determináltság által, és azt mondjuk, hogy az, hogy ennyire szeretünk televíziót nézni, az, hogy ennyire szeretünk hírfüggők lenni, az, hogy ennyire neofilek vagyunk, az egyszerűen a biológiai rendszerből következik, és a többi pedig már csak egy ilyen cifra, pittyke és cukorszirup, amivel leöntjük azért,
1: tehát az,
2: hogy könnyebben
1: emlékszem. Tehát az újdonság varázsra, eleve a news ugye újdonságot is jelent, tehát az a neofilizmus, ez valami ilyesmi, hogy a régi már rég nem jó. Nem az, hogy micsoda, csak az új az érték, és minél újabb, annál jobb, minél jobbat beszereztem.
0: Hát bizonyos, hogy mondjam, ideológiák.
1: És nekem
0: bizonyos...
1: az egész Conteó rendszerben ez az egyik probléma, amikor van egy régi, jól bevált összeesküvés elmélet, zárója be Conteó, és jön egy új, megdönthetetlen bizonyíték, hogy a kanadai hadügyminiszter nem csak hogy kezet fogott az UFO vezetővel, hanem kapott még egy kulcstartót is tőlük, vagy nem tudom. Na és akkor ilyenkor mi van? Most áthúzzuk az egész eddigieket, amit kérdeztem, hogyan verifikáljuk ezt a dolgot?
0: Szerintem intellektuálisan az ember ugyanúgy viselkedik, mint fiziológiailag. Tehát ha húzamosabb ideig kapsz egy állandó ingert, akkor a szervezetet hozzá fog szokni ehhez a bizonyos ingerhez. Ugye mindenki ismeri azt az érzést, hogy már nem tud, megnézem, hogy rajtam van-e a karóra, mert annyira hozzászoktam már, hogy nyomja a csuklómat. Természetes, ez egy emberi alap dolog. Nem akarok belemenni itt ilyen filozófiai dolgokba, csak a magam egyszerű kis két kezi Conteós módjára megpróbálom megfogalmazni, amit gondolok. Tehát, ha hozzászoksz egy adott szintű és erősségű intellektuális ingerhez, előbb-utóbb eltompulsz, belefásulsz. És az ember olyan, hála Istennek teszem hozzá, hogy mindig törekszik valami újra, és mindig tovább gondolja a dolgokat, és mindig szeretne valami új ingereket kapni. Most, hogy ezek az ingerek fiziológiaiak, vagy intellektuálisak, vagy érzelmiek, szinte tök mindegy ilyen szempontból. Tehát ugye a szexualitással szokták még az intellektust párhuzamba állítani, tehát mit tudom én, ha valaki 20 éven keresztül kizárólag misszionárius poszban szeretkezik a kedvesével, hát bárki bármit mond, az előbb-utóbb unalmassá vagy unalmasabbá válik, mint, és akkor újabb élmények és újabb ingerek után néz. Tehát ez kódolva van belünk, és akkor Szabival értek egyet, tehát hogy lehet, hogy ez, sőt, meggyőződésem, hogy ez genetikai szinten kódolva van belénk, mert ha nem így lenne, akkor még mindig ott patingatnánk.
1: Mármint az újdonságkeresésről
0: beszél. Igen, igen, igen. Tehát az új ingerek, az újdonsága, most biztos, hogy eltérő mértékben benned, meg bennem, meg új, vagy más mértékben van jelen ez az újdonság iránti igény, de hát az egész emberiséget azok vitték előre szerintem,
1: igen,
0: akik újat akartak.
1: Izgalmas középhez eljutni, mert most arról beszélünk, hogy mivel mondjuk a sejtünk 7 évente teljesen kicserélődik, a sejtállományunk, ugye, mi magunk is új emberek leszünk, és akkor azt mondjuk, hogy az elméleteinket is szeretnénk megújítani, sőt inkább a világképünket. Leginkább a világképünket akarjuk, de nyugatosként, ezt még hozzátenném zárójelbe, tehát nyugati emberként, aki a tömegmédiával már eleve fertőzött világnézetet hoz létre. Tehát ő neki az igazság már csak az az igazság, aminek legalább 3 blog megadta a pró vagy a kontra értékét, és ettől egy kicsit új szemléletet kapunk, míg a természeti népeknél azért akárhogy is a csillagjárást nem nagyon befolyásolta évszázadokig sok minden, és csak a nyugati ember megjelenése, meg a színes üveggolyók, meg az összes többi, amikor ő elkezdett új értéket

0: adni, hogy ott van az az afrikai törzs, aki azért épít helikopter, vagy azért épít egy repülőt, igen, hogy, igen. Mert egy repülőről szokták ledobni a csomagokat, és az a nagy isten, hiszen ő küldi neki
1: a csomagokat. Jogos, másra gondoltam, a dolgokra hát gondoltam. Igen, megvan, megvan. Hát igen, ezek már filozófiai mélységek vagy magasságok, úgyhogy... Hát
0: most ez egy kicsit ezt azért kapargásszuk, mert arról van szó, hogy emberek vagyunk, emberként tudunk csak ezekről gondolkodni, és akkor mi egyrészt feltételezzük egy külső nagyobb hatalom, vagy egy velünk szemben álló nagyobb erő meglétét, legyen az Isten, vagy a új világrend, vagy a új világrendet irányítók, vagy a spagetti szörny, ugye, ami szintén legalább annyira bizonyítható és cáfolható, mint az előzőek, és... hogyan lehet mégis megőrizni a normalitásunkat, vagy menjünk be Joker mellé a elmegyógyintézetbe, és akkor...
1: Hát akkor most én egy nagyon frappáns választ fogok én erre adni, tehát úgy tudjuk megőrizni a normalitásunkat, ha úgy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy a konteósok viszonyulnak az összeesküvés elméletekhez. Tehát felvesszük a kesztyűt, demonstráljuk azt, hogy nem lehet bennünket beleültetni a hintába, demonstráljuk azt, hogy egy-egy jelenség többféle verzióját, vagy magyarázatának többféle verzióját is elfogadjuk, nem nyugszunk bele, nem hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni, és mindezt ráadásul, ha játékosan és kreatívan csináljuk, és ráadásul még jól is érezzük magunkat, akkor egyrészt bebiztosítjuk magunkat az ellen, hogy bekerüljünk ebbe a bizonyos centrifugába, hogy mármint bebiztosítjuk magunkat, hogy ne kerüljünk bele ebbe a bizonyos centrifugába, és nem utolsó szempont az, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül.
0: Na de ennek a drámája az az, amire próbálom felhívni a figyelmet, hogy ez pusztán szellemi onánia, úgyhogy igazándiból a valóság értékét sem tudjuk ezeknek a dolgoknak.
2: A valóság értéke nem érdekes, hát gondold el.
0: Nem érdekes?
2: Gondold el, ez egy bodybuilding. Az edzőteremből nem hozott ki a súlyokat, hanem bemész, és erősebben jössz ki.
1: Na, ez jó hasonlat.
2: És a Conteo az ugyanilyen szellemi bodybuilding. Tehát így kipróbálod a lehetőséget.
1: Szabi, ezt használni fogom, ezt a hasonlatot.
2: Jó. Hozzácsapjuk a többi össze.
1: Oké, szóval fel is írtam itt magamnak.
0: Hát ezzel nem nyugtattatok meg, mert akkor még mindig nem tudom pontosan, hogy egy Conteo azon túl, hogy súlyemelésre alkalmas, most meg kéne, hogy nyugtasson azt, nem, hogy tudom, hogy lehallgatnak és megfigyelnek és tudnak róla minden adatot, vagy... elkezdhetem kialakítani az alternatív személyiségemet, mindezeket megpróbálni kikerülve, ami természetesen szinte lehetetlen, mert már ez a megfigyelő rendszer eleve úgy van kitalálva.
2: A végső megnyugváshoz nem a konteók fogják adni a megfejtést, hanem nem tudom, mondjuk a buddhizmus, vagy egy csomó más egyéb módszer is lehet erre.
0: Az elengedés, a jó öreg elengedés.
2: Szerintem a konteó nem erre való, az én olvasatomban.
0: A konteó az ilyen bodybuildingnek amúgy nem rossz.
2: A világ sokrétűségét például nagyon szépen meg tudja mutatni, hogy amikor már azt hiszed, hogy az éremnek csak 17 oldala van, akkor kiderül, hogy van valaki, aki összegyűjtötte még a többi négyet.
0: Igen.
1: Így van. Hát ugye Diana hercegnő halála. Tizenvalahány olyan elmélet van ezzel kapcsolatban, ami, ha csak azt az egyet olvasod el, teljesen logikusnak és teljesen elfogadhatónak tűnik. De ha csak azzal az egyel foglalkozol, akkor beszűkülsz. Egy, kettő, elfogadtad azt, amit mások mondtak neked. Ha elolvasol 17-ből 5-öt, már feltűnik az, hogy hoppá, de hát elképzelhető, hogy hiszen nem lehet igaz ez is, igen, meg az is, igen, meg amaz, igen, is.
0: Hát akkor itt a kritikai szemléletünket bodybuildingezzük. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit inkább lehet erre mondani, mert hogy kritikával, hát gyakoroljuk a kritikát. Tehát önmagunkban elfogadjuk, elvetjük.
1: És feltérképezzük a lehetséges csapdákat, amiket, igen, állítanak nekünk.
2: Igen, itt van a köztézis elmélet, amit először olvastam föl. Mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagy mértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz. Tehát, hogy van egy elmélet, és utána elkezdjük azt az egy elméletet igazolni mindenfajta módon, hogy nehogy véletlenül egy kognitív diszonancia, igen, kialakuljon.
0: De ugyanez, amikor úgy olvassunk dolgokat, hogy azt olvassuk bele, amit bele szeretnénk látni, vagy egy képbe bele látjuk azt a dolgot, ami nincs is benne, mert egyszerűen az agyunk
2: mindenhol úgy egészítjük. Lesznek az UFO-k, Diana hercegnő.
0: Hát vagy legalábbis úgy egészítjük ki a látottakat, ahogyan számunkra értelmes. Ez a cselben.
1: Hát ha betegesen viszonyulsz a dolgokhoz, és nem könnyeden, ahogy ugye bátorkodtam megemlíteni, tehát ha nem játékosan, könnyeden viszonyulsz az összeesküvés elméletekhez, akkor igen. Tehát ha véresen komolyan veszed önmagad és az elméleteket, akkor előbb-utóbb ott fog kopogtatni a paranoia a halántékodon. De megint csak önmagam vagyok kénytelen ismételni, tehát ha ezt ehhez úgy viszonyulsz, hogy játék elsősorban és intellektuális megmérettetés, akkor szerintem ez a veszély nem fenyeget.
0: De hát a drámánk az az, hogy ez a bőrünkre megy. Hát nem érted? Hát,
2: ugye épp ezért, mert szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk egy kicsit 9-11-ről, mert az nekem az életemet nagyon sokféleképpen befolyásolta.
1: Az
2: utazási szokásaimat, a költségeimet, és így tovább.
0: Meg a felhőkarcoló lebontásáról kialakult képedet, hogy ahogy ott berombantják azokat
2: a arra gondolsz, központi... hogy szabad eséssel zuhant le az egész felhőkarcoló.
0: Igen.
1: Igen, hát ezek, ugye a 9-11 az 13 éve történt, ugye, de már örök klasszikussá nem esedett, hogy úgy mondjam. Biztos mindannyian láttatok és láttunk felvételeket és többé-kevésbé tudományos levezetéseket, hogy miért nem történhetett az úgy, ahogy a hát hivatalos
0: megint
1: verzió.
0: Megint a Zeitgeistet hoznám elő, igen. Ami szerintem azért ebben a Conte ügyben egy megkerülhetetlen elem, és nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív értelemben, de egy mértékadó, tehát ahhoz képes lehet már a Conteókat hozni, főleg, hogy már több része van, és egészen komolyan felfejtette a vallásokat, a vallásokra épült gazdasági rendszereket, de egész érdekes dolgok vannak benne, így, ahogy mondod, ilyen szellemi örömszerzésnek elég.
1: Miért van, csak Isten ments, ne úgy nézze senki a Zeitgeistet, mint egy dogmát, tehát mint egy kőbevésett igazságsorozatot, te vagy mindegy dokumentum, vett tiszta dokumentumfilmet, mert becsapósám, tehát azt az érzetet kelti egy nézőben, hogy most egy tisztára
0: a jó
1: tényeken alakuló.
0: Igazság.
1: Igen, ez mindig gyanús, tehát nekem világéletemben gyanúsak voltak azok az emberek és azok a tanok, amelyek úgy kezdődtek és úgy végződtek, hogy ez a végső igazság, a kizárólagos igazság. Én ezekben nem nagyon hiszek.
2: Azért tetszett nekem jobban a Loose Change című dokumentumfilm, amit anyukám kedvéért le is fordítottam leginkább neki, mert hogy ott azt mondja, hogy mi kérdéseket vetünk föl, és nagyon szeretnénk, hogyha ezekre a kérdésekre születne valamilyen válasz, és akkor ilyen kérdések voltak például az, hogy lehet, hogy a történelem során összesen két repülőgép porlatt el a saját kerozin tüzében, mind a kettő ugyanaznap, ráadásul ugye miközben elporlattak ezek a repülőgépek, és megsemmisült még a fekete dobozuk is, de például az egyik gépeltérítőnek az útleveit megtalálták sértetlenül, mert valahogy kiesett a zsebéből az ütközéskor.
1: Speciális titán útlevél lehetett.
2: Hogy ezek azért elég viccesek, tehát ezt azért mondjuk a CIA sem, vagy az amerikai hírszerzés sem gondolta komolyan, hogy ezeket tényleg bizonyítékként fel lehet használni, de aztán meg kiderült, hogy mégis.
0: Bármi, minden. Hát ugye mennyi kis történet szól erről. Most mondjuk be is dobták, ugye eltűnt a malájgép. Hogy lehetséges ez 2014-ben, hogy egy nagy méretekkel rendelkező elektromossággal telített. És akkor mi a Conteo el kellett tűnnie, mert ráültettek 20 darab elektromos autómérnököt, és egyszerűen hát ez már túl sok volt, és nem véletlenül ültek rá, nekik el kellett tűnni.
2: Én most... úgy hallottam, hogy az Arvis úr eredeti példányát hozták volna.
1: Igen, de hát van itt is egy csomó alternatív magyarázat. Arra viszont valóban nem született megnyugtató megfejtés, hogy a szözbe képzelhető el, hogy egy ekkora gép olyan műszaki paraméterekkel felruházott radarok és mindenféle más nyomkövető eszközök világában egyszerűen csak úgy eltűnik. Tehát itt ez az, hogy lezuhant, hogy kifogyott az üzemanyag és lezuhant, tehát ez az okken borotvája, ugye biztos ismeritek a kifejezést, hogy mindig a legnyilvánvalóbb és a legkevesebb hipotézissel
2: a létezők számát feleslegesen ne szaporítsuk,
1: így van. Tehát itt okken borotvája nem igazán működik, mert szerintem műszakilag és természettudományos szempontból vizsgálva ez lehetetlen.
0: Csak közben átküldték a megfejtést. Hát ugye MH370-es a gépünk, amit most keresünk, és itt írják, hogy ismeretlen katonai személyek túszként tartanak fogva, a repülőgépemet eltérítették, az IBM-nek dolgozok, és sikerült elrejtenem a telefonomat.
1: Igen. Igen, ezt a tegnap megbeszéltük a Facebook oldalunkon, ezt a hírt, tehát...
0: Ott van a titkos sziget, és ott van...
1: Azt a Diego Garcia.
0: Az,
1: Diego természetesen, az amerikaiak ugye a... bűnbakoknál tartottunk, tehát az amerikaiak ismét beúztak a képbe. Ők tartják fogva ezt a gépet, és a teljes személyzetét, és az utasokat. Hát a fene se tudja. Elképzelhető. Ugye kontósok vagyunk, fogadjuk el, hogy ez is egy verzió.
2: Na, de egyébként nekem, amikor az első ilyen furcsa elméletekkel találkoztam, és még nem is az elhíresült South Park című dokumentumfilm sorozat kapcsán, ahol Eric Cartman mondta, hogy minden negyedik amerikai hisz abban, hogy ez egy belső ügylet volt, ott nekem az volt nagyon érdekes, hogy hányszor történt meg ez a valamennyire elfogadható történelem leírások során, a bostoni tea délután, a Lusitania elsüllyesztése, a második világháború kezdete, amikor lengyelek megtámadták.
1: Gleiwitz, a Gleiwitz-i rádióadó. Igen. Azt hiszem, arra gondolsz, ugye 39. április, augusztus 30-án, vagy 31-én. Hát ezek azok az esetek, amelyek ugye kontónak indultak, de aztán bebizonyosodott róluk, hogy valóság. Tehát, hogy a hivatalos magyarázat nem fett a valóságot.
2: De azért sok évnek kellett eltelni, amíg bebizonyosodott.
1: Hát,
0: és nem történt változás a világkerekének forgásában. Ezt még hozzátenném, hogy a kontraelméletekben az egyik nagy problémám, hogy azért senkire nem borul rá a Billy a végén, amikor kiderül róla, hogy már rég ráborult.
1: Tehát, például... Hát Oliver North eredes neve biztos mond nektek valamit. Irán Gate, az Irán kontra ügy. Mindegy, röviden arról van szó, hogy annak idején az Egyesült Államok üzletelt Iránnal mindenféle tiltások ellenére, és az onnan származó pénzeket a nikaraguai kontrák finanszírozására fordította. Ugye ez nagyjából a TUSZ dráma környékén volt, és hát torkuk szakadtából tagadtak meg minden. Ugye a kontósok már akkor mondták, hogy kérem szépen, itt van egy ilyen összefüggés, még nem 4 vagy 5 évnek kellett eltelni addig, amíg végül is jogerős bírói határozat, vagy döntés, vagy ítélet nem született az ügyben, a kontósoknak adott igazat. Oliver North-ot elítélték, és hát nagyon komoly következményei voltak azért amerikai belpolitikai szinten, vagy a Watergate ügy. Hát Nixon lemondása. Nem mondjuk azt, hogy nem volt következménye annak, hogy kiderült, hogy kérem szépen a kontósoknak volt igaza.
0: Akárhogy is kis szeletke ahhoz képest, hogy a mai napig nyilvánvaló mondjuk az amerikaiak afgán heroin kereskedelme, vagy a Dél-Amerikából zajló kábítószer kereskedelem támogatása. Tehát az, hogy azokból pénzt csinál az amerikai állam.
2: Én sokkal egyértelműbb dolgot szeretnék idehozni, az, hogy itt ülsz, és életben vagy.
1: Igen.
2: Ez azért több, mint gyanús.
1: Engem egyrészt azzal szoktam hitegetni a barátaimat, hogy engem már a nyilvánosság véd. De igen, különben vannak olyan elképzelések, amelyek szerint én is az új világrend egyik katonája vagyok, és egy ilyen biztonsági szerepet
0: vagyok
1: hivatott megnyitni. Szegény Hofira mondták azt nagyon sokszor, hogy őt az MSZNP KB irányítja, mert ő az a biztonsági szelep, ahol az emberek kiengedhetik a feszültségüket, és aki elhiteti az emberekkel, hogy lám, azért itt mégiscsak van a demokráciának és tehát a szólásszabadságnak bizonyos csírája.
0: Ezzel vigasztalta magát Kádár János is, és ezért hallgatta Hofit, mert végre egy biztonsági szelep, és nem kell a dogmatikus...
1: Isten ments, hogy önmagam Hofihoz hasonlítsam bármilyen szinten, csak mint jelenség, tehát megkaptam én ezt is, hogy tudják ám, hogy én kivel, hogyan...
0: Na, csináljunk egy perc levegővételt így a zárás előtt még, és ugye mivel megfigyelnek bennünket számítógépen, jöjjön Boba Fettnek a Nagy Árpi című szám, ami erről szól. Kicsit, talán.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Conteo Ergo Sum, a vendégünk Tiború, és 9-11-ről volt szó. Arra nem lesz idő, hogy mindent végig tárgyaljunk, de legalább így címszavakban említsük meg, hogy mik azok a kérdések, amiket feltettek, és amikre különös választ adtak a conteósok.
2: Hát ugye volt egy olyan kérdés, hogy hogyan éghetett le, tehát hogyan lobbanhatott lángra a VTC északi, illetve déli tornya. Kiszámították ott mindenféle pirotechnikusok és mérnökök, hogy az a kerozin mennyiség egyszerűen nem lett volna elég ahhoz, hogy megolvassa az acél traverzeket, ezt fehéren fekete. Én nem vagyok szakember, de olyanok mondták, akiknek hiszek. Tehát, hogy egyszerűen nem termelődhetett elég hő ahhoz, hogy mint egy kártyavár függőlegesen összeomoljon
1: a szabad eséssel, ezeknek a felvételeknek.
2: Sőt, aztán bizonyos felvételek, most, hogy ezek mennyire manipuláltak, vagy nem tudom, apró kis irányított robbanásokra utaló pamacsokat, füstpamacsokat véltek felfedezni közvetlenül az összeomlás előtt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ott pirotechnikai töltetek robbantak a kritikus, statikailag kritikus pontokon. Akkor a másik probléma ugye a Pentagonba becsapódott gép, amelyik állítólag egyharmad akkora lyukat csinált, mint amekkorát kellett volna csinálnia.
1: Illetve ő maga is eltűnt.
2: Illetve, hát ő darabok azért...
1: Darabok maradtak, de a darabokról azt állítják, hogy nem lehettek annak a gépnek a darabjai.
2: Illetve így van.
1: Azt hiszem 157 utas volt, akik mind elégtek ebben a becsapodás tűzben, és ezért 103-at tudtak csak azonosítani belőle.
2: Igen. Akkor ott volt a harmadik gép, ugye, amelyik Pennsylvaniában lezuhant, hát az megint meglehetősen fut, tehát azt hiszem ott se találtak holttestet.
3: A 93-as járat?
2: A 93-as járat, igen, amikről aztán film is készült, tehát valami hollywoodi produkció. Igen.
3: Szóval meg hát ott volt a harmadik épület, ugye a két torony mellett,
2: a
3: két
2: utcányira
3: ott
2: igen.
3: Volt még egy épület, amin kívül nem is romlott összesen.
1: És akkor van igen. Az elmélet, hogy milyen iratokat tároltak abban az épületben, ami még összeomlott.
2: És hogy akkor visszakanyarodjunk zsidó barátainkhoz, ugye állítólag őket előre értesítették, tehát aznap nem ment be, szeptember 11-én, igen, mit tudom én... 2000 izraeli állampolgár vagy zsidó vallású amerikai nem ment be dolgozni a World Trade Centerbe, mintha valaki előre értesítette volna őket, hogy jobb lesz, ha otthon maradtok. Tehát...
1: Pentagonnál miért oda csapódott be pont a repülőgép, amilyen falat megerősítettek ilyen becsapódás ellen, holott a Pentagonnak ugye volt még ezen kívül legalább 7 oldala.
2: Ha jól számolunk. Igen, és hogy gyakorlatilag az egy meglehetősen nem üzemen kívüli szárny volt ugyan, de ahhoz képest, hogy az összes többi szárnyban hát milyen potentátok voltak, és hány ember ahhoz képest, ez tényleg egy ilyen himi-humi szárny volt. De nem kell még messze menni, ugye felteszi az ember a kérdést, Isten ments, hogy én bárkit is arra biztatnék, hogy gondolkozzon egy terrorista fejével, de ha én egy terrorista lennék, és elhatározom, hogy véget vetek az életemnek, minél nagyobb kárt okozva az ős ellenségnek, a gonosznak, hát akkor lehet, hogy ám a Fehérházat, vagy a Wall Streetet, vagy a Kapitóliumot fogom kiválasztani. Nem egy a világ legerősebb, vagy a legnagyobb és legstabilabb épületét, ugye a Pentagont. Most, hogy a World Trade Center fene se tudja.
1: Az meg egy külön kérdés, hogy vajon hogyan tudták ezt végrehajtani a repülőgépek, és miért nem lőtték le őket már az eltérítés után, miért nem lőtték le őket, mikor már az első repülőgép becsapódott, és így
2: hát tovább. Ugye a 93-as járattal kapcsolatban van ám egy olyan alkonteót, hogy azt bizony az Egyesült Államok légiereje lőtte le, csak hát ezt ugye soha nem vallanák be, hogy amerikai gépek amerikai légtérben lelőnek egy amerikaiakkal tömött amerikai repülőgépet. Tehát ezt azért elég nehezen lehetett volna elfogadtatni.
1: De hogyha igaz, hogy már ki van fizetve a szabadságtéri német megszállás emlékműnek a szoboröntője, akkor könnyen lehet, hogy ott már ugye sorban álltak azok az emberek, akik hasznot húztak a Patriot Act-ből, és egyáltalán abból a politikai változásból, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett 9-11 után.
2: Hát nem véletlenül mondják azt a hardcore konteósok, vagy egy csoportjuk legalábbis, hogy erről a CIA és Bush minimum előre tudott, ha ugyan nem ők szervezték meg az egészet. Hát nagyon érdekes összefonódás.
3: Van ugye 24 óra című dokumentumfilm sorozat, ami ugye egy napba sűríti Jack Bauer kalandjait, és ott rengeteg ilyen szemüvegesek fejmikrofonnal osztják az észt az elnöknek, és megmondják, hogy éppen kivel írjon alá mit. És akkor ide visszakanyarodunk rögtön, a kik irányítanak bennünket. Itt vannak-e a Földön, vagy csak a helytartóik vannak itt?
2: Vagy az üreges föld elmélete.
1: Ugye? Ó, az üreges föld elmélet, mindenképpen menjünk egy kicsit náci irányba. A náci UFO-k amúgy is izgatnak gyerekkor óta.
2: Igen, volt az egy gyönyörű
1: és téma. És az üreges föld, tehát az, hogy olvastam azt, hogy voltak olyan rakétakísérletek, amikor az üreges föld elmélet röppájának megfelelően próbáltak kilőni rakétákat, hogy úgy támadják meg a szövetséges hatalmakat, de sajnos nem oda estek vissza a rakéták, ahova ők szerették volna. Tehát, bocsánat, hogyha valaki nem ismerte volna ezt, akkor röviden leírod az üreges föld elméletet.
2: Hát az üreges föld elmélet az azt jelenti, amit a neve is mutat, tehát bizonyos elméletek, bizonyos teóriák szerint földünk nem egy kompakt, tömör gömb, vagy geoid egész pontosan, hanem belül egy bizonyos vastagságú réteg alatt egy teljesen új, vagy nem is teljesen új, hanem egy teljesen más mikrouniverzum civilizáció létezik. Itt mindenféle alkonteok vannak, hogy kik élnek ott, ugye gyíkemberek, földön kívüliek, nácik
1: vagy
2: leköltöztek, vagy mi magunk, és innen rajzanak ki ezek a bizonyos idegenek, vagy kevésbé idegenek, és időről időre megjelennek, és hát megpróbálják a föld felszínén tengődő embereket úgy befolyásolni, ahogy az ő távlati céljaik diktálják.
1: A gyíkemberek esetében ez ugye a félelem, mert hogy ők a félelemből táplálkoznak.
2: Igen, például a félelemből is táplálkoznak, vagy más teóriák szerint az emberi test tartalmaz olyan mikroanyagokat és mit tudom én miket, amit az ő szervezetük nem képes előállítani. De azt hiszem, hallgató van a vonalban?
3: Igen. Halló.
4: Halló, szervusokat vagyok ismét. Golenya Ágnestől, hogyha olvastok esetleg valamihez hasonlót a üreges föld kapcsán. Ő ugyan nem gyík és nem mit tudom én, kicsi zöld embertékről beszél, ő teljesen másról beszél, és a valamikori mestere volt az első, és ez talán az egyetlen olyan ember, akit oda beengedtek. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat.
2: Még egyszer a nevét pont kérlek, Ágnest hallottam csak.
4: Bolenya
2: Ágnes. Köszönöm szépen, Bolenya, felírom, bevallom őszintén, nem hallottam még a szerzőről, de feltétlenül utána fogok. Azt mondta, hogy üreges föld elmélet?
4: Nem teljesen ebben a kontextusban, de igen, tehát mivel a föld magját nem egy izzó valaminek kell elképzelni, amit már tudósok be is bizonyítottak,
2: igen.
4: hanem teljesen, hogy hívják, alakzatokat, nem ütettem be a megfelelő szó.
2: Üregrendszer, barlangrendszer?
4: Barlangrendszer, de mivel a föld magját, nem ütettem be ez a
2: magma.
4: Hát nem a magma, mert pontosan, hogy nem a magma.
2: Én azt mondom, hogy tehát nem a magma foglalja el, hanem ez a bizonyos valami.
4: Igen. Nem ütettem be azt, ne haragudj meg, de a Golenya Ágnes, ha beírod a YouTube-ra, akkor nagyon-nagyon sok érdekes dolgot, illetve az úgy, hogy tájolt barlang.
2: Tájolt. Oké, köszi szépen.
1: Köszi.
2: Hello, szia.
1: Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ezek a lények, ezek olyan dologra vágynak, amit az ő testük nem tud előállítani, és az ember megtalálható, azért ez nem idegen az emberi fajtól sem, például az esszenciális aminósavak, azok olyan aminósavak, amiket nem tudunk másból előállítani, hanem konkrétan abban a formában kell elfogyasztanunk.
5: Szervusztok, csak ezzel előtt a szemben az üreges földről Karcsi vagyok, hogy azért a Verne Gyula az nagy konteus volt ezzel az utazás a föld középpontjában.
2: Így van.
5: Úgyhogy nem tudom, ez elhangzott, de hát kísértetiesen ugyanez a történetet írta le annak idején. Hogy
2: igen, és valahol azt hiszem Izlandon van a kijárat?
5: Igen. Vagy Új-Zélandon, vagy...
2: Igen, így van. Igazad van, csak annyi az egész különbség, mondjuk, hogy ma mennyire egy visszaemlékszem, noha nagyon rég olvastam, tehát ő azért ott lenti civilizációt nem említ, ugye?
5: Nem.
2: Tehát csak magát a jelenséget, tehát hogy a föld üreges.
5: Igen. Azért vannak ilyen archetipusok, mint írók, tehát akikre nagyon sokszor vissza lehet utalni.
2: Verne Gyula nagyon jó fej volt különben.
1: Verne Gyula, vagy Wells például Angliában, aki szintén...
2: Igen, és most nem Wells Tamásra. Köszi szépen.
3: Szia.
1: Hello.
3: 2:15:30, szóval, tehát szóval, az utolsó 10 percünk itt a Tiloson.
1: Igen, üreges föld, egyébként az üreges föld elmélet része volt az örök jég elméletnek, miszerint ilyen jéggolyók alkotják a világegyetemet, és a föld maga egy jéggolyó által körülvett alagzat.
2: Tehát,
1: és
2: hogy mi ezért, magunk egy üregben vagyunk és mi, most
1: és
2: gyakorlatilag.
1: Ez szerint az elmélet szerint mi magunk élünk bent az üregben, aha, tehát mi magunk élünk a föld belsejében, és erre vonatkozott az, amire utaltam, hogy voltak olyan rakétakísérletek Németországban, amikor ennek megfelelődtek ki rakétát, mert megpróbálták bizonyítani, hogy az üreges föld elmélet igaz, és aha, mi belül élünk aha, a föld külső szilárd réteg belsejében, és így próbálták meg egyébként Angliát lőni.
2: Hát az ezotériával Hitlerék nagyon közeli kapcsolatot alakítottak ki. Ugye említettük itt az imént a náci csepülő csészhajakat, vagy a náci UFO-kat, ami egy közkedvelt toposz, szintén a konteósok között, ugye benne vannak a nácik is, és az UFO-k is, tehát ez rossz téma nem lehet. Ez a Haunebau, vagy Haunebu dolog, állítólag a németek három generációt is kifejlesztettek a 30-as évektől a 40-es évek közepéig ezekből a repülőcsészhajakból, nevezzük őket repülőcsészhajaknak, ami bizonyos vélemények szerint felhasznált egy antigravitációs hajtóművet, amit, és akkor itt jön az üreges föld és egyik emberek, tehát amit állítólag földön kívüliekkel történő kapcsolatfelvétel során sikerült megszerezniük ezt a bizonyos antigravitációs hajtóművet.
1: De a földön kívülekkel való kapcsolatból erednek azok a gépezetek is, amikkel megpróbálták megszakítani a téridő kontinuumot, és hogy vannak ilyen elméletek, hogy a nácik egy része kilépett a földről, és valahol tovább folytatja.
3: A hold mögött. Hát ott volt a dokumentumfilm.
2: Igen, a film dokumentumfilm, az nagyon király. Az nagyon király.
3: Aztán
2: volt.
3: Aztán a második részére is kalapozzák a pénzt.
1: Én még én is adtam pénzt.
2: Ezt akartam mondani, hogy 10 dollárt én is adtam.
1: Annyira tetszett az ötlet, hogy mindenképpen támogattam.
3: Hát legyen folytatás, és akkor ajánlatnak egy-két filmet, weboldalt, hogyha még így az utolsó 10 percben.
1: Éppen oda akartam kerülni a Philadelphiai kísérlethez, mert a Philadelphiai kísérlet, ugye az pont egy olyan eszközt használt, amit a náciktól loptak el, amit ők valószínűleg az UFO-któl kaptak, ha jól emlékszem.
2: Hát van egy ilyen vetülete is a dolognak, ugye a Philadelphia kísérlet, biztos emlékeznek rá sokan, ugye ha nem másonnan, akkor a Nimitz repülőgép hordozóról szóló film.
3: Dokumentumfilm
2: kapcsán. Tehát a lényeg az, hogy állítólag egy láthatatlanná tévő technológiát próbáltak kifejleszteni a haditengerészet kutató tudományos kutatóintézete, és ez egy picit másként sült el, mint ahogy szerették volna, mert ők simán csak láthatatlanná szerették volna tenni az adott cirkálót, Eldridge, ha nem csalódom. Csak sajnos az egy időugrást is végrehajtott, ez egy ilyen nem várt következmény volt, és hát ebből aztán számos dokumentumfilm született, és valóban azt is állítják sokan, hogy miután a világháború követően kimentettek, ugye az amerikaiak számtalan német tudóst, rakétatudósokat és más tudósokat.
3: Igen, az jól hangzik.
2: Igen, megpróbáltam így fogalmazni, ugye ez volt a paperclip hadművelet, azt hiszem, tehát több száz náci rakétatudóst és más tudóst is elvittek az Egyesült Államokba, többek között Werner von Braun kollégát, aki az egész amerikai űrprogram atya volt. Tehát akkor ők magukkal vitték ezeket a technológiákat, amelyek közül nagyon sok csak még gyerekcipőben járt.
1: Ő és az, aki a Doctor Strangelove című filmben is szerepel.
2: Igen. Különben akiről Oriana Fallaci, ha meghalan, abban egy nagyon lírai és nagyon szép jelenetet írt, amikor találkozik Werner von Braunnal, és a citrom illatú szappan szaga. Nem ismeritek?
1: Nem.
2: Tehát Oriana Fallaci ugye annak idején meglehetősen sokat szívott Olaszországban gyerekkorában a náciktól, amikor ugye a második világháború, és háború után, mit tudom, a 60-as években meglátogatja Amerikában Werner von Braunt. És hát készít fel egy interjút a készülőkötetébe, és írja a könyvében, hogy végig, amíg a társaságában voltam, citromillatot éreztem, és nem tudom, hogy miért. És akkor beugrik neki, hogy annak idején az SS katonák citromillatú szappannal mosakodtak, amikor ő gyerek kislány volt.
3: Kemény.
2: És szóval kemény, tényleg kemény jelenet lehetett. No, tehát Werner von Braun az amerikai űrprogram atya, hát ő nem tudom, Standartenführer, vagy nem tudom, milyen Führer volt,
3: Itt leírták Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912-es születés, és 77-ben halt meg Virginiában. Hát igen, én is úgy tudom, hogy ott ő volt a
2: központ. Megbecsült amerikai tudósként.
3: Hát ott már nem volt hova súgnia, úgyhogy amerikai lett belőle.
2: Igen, az oroszok is elvittek egy pár német tudóst. Rossz nyelvek azt mondják, hogy utána az orosz űrprogram is, tehát a szovjet űrprogram is a németek alapjaira építkezett.
1: Igen, hogy jól sejtem, ők a kelet-német tudósokat tudták elvinni, mert az ő űrprogramjuk azért nem volt olyan tökéletes, vagy a PR-jük volt nagyon rossz. Én a Venyere a űrszondákra emlékszem, hogy abból azt hiszem a nyolcadiknak sikerült elérni a Vénuszt, ellenben az amerikai űrszondájából az első az keresztül repült a Vénusz légkörén, egy kis szondát leküldött a bolygóra, és a szonda maga az tovább szállt a nap felé.
2: Igen.
3: Hát legalábbis a 3D animációkban, amiket most látunk.
1: Ugye? Hát legalábbis mondom, hogy a PR szerint, tehát az, hogy ők hogy mit mondanak el, azt sosem gondolom akkoriban, amikor elkezdődött az űrprogram, akkor annyira nem foglalt el a hírek nyitó oldalát az, hogy hány űrhajós égett el a különböző rakétakísérletekben.
2: Hát ugye a Gagarin Konteók, erről megint lehetne egy teljes órát beszélgetni.
3: Hát a Pellevin is írta, hogy az orosz metróban volt maga az űrutazás megtartva. És...
1: Az gyönyörű az a könyv. Tudod, melyik könyvre utal,
2: nem,
1: Csabi?
3: Omon Ré az a címe a könyvnek. Viktor Pelevinnek az írás, aki nem ismeri Pelevint, annak csak ajánlani. Tudom, ő az, aki azt az elméletet is hozta, hogy már csak 3D-s politikusaink vannak, virtuálisan, és hogy ráadásul marketing gyárak nyomják a fejünkbe azt, hogy éppen mit kell gondolnunk.
1: Hát, és az orosz űrutazásról meg azt írta, hogy valójában ott nagyon sok ember dolgozott az űrutazásban, de volt egy ember, aki a második fokozat. Tehát ő az, aki bennült a gépben, és lekapcsolta, begyújtotta a lángot, Isten, és ott el is égett. És a regény főszereplője pedig maga az ember, aki tekeri a biciklit a holdjárműben, és tudja azt, hogy összesen, nem tudom, 3 napja van.
3: És már nincs vissza levegője.
1: Tehát, hogy semmiképpen nem tud visszaérni, de hogy emberek alkották a kis részecséget, amiket nem tudtak automatizálni, mert még nem állt olyan magas szinten a számítás technika.
3: Nem áruljuk el a legvégét a történetnek, érdemes Pelevint olvasni, aki ebbe a kicsit konteós, kicsit szürreális, kicsit pszichedelikus világban akar valamit, főleg, hogyha az orosz-szovjet részére kíváncsi ennek a dolog. Tényleg így a műsorunk legeslegvégén egy pár oldalt, hogyha ajánlanál nekünk egy-két kedvenc filmet, verset, mesét.
1: Illetve én azt szeretném kérni, hogy gyere majd ide vissza hozzánk, mert mondjuk igen, Maria Orszek, őről mindenképpen, meg a Vril társaságról szerettem volna beszélni.
2: Ó, rengeteg téma van még,
1: amiről. És hát rengeteg téma van, hát mi 155 konteód van fölött.
2: Hát 150 fölött van, ugye most a rövid posztokat nem számolva, tehát 30-asával most majd szép csendesen megjelennek május 24-én a második kötet, aztán ha ez is szépen megy, akkor majd lesz a harmadik, és örömmel jövök.
1: Szuper, ami azt jelenti, hogy ha most mai adásban vettünk olyan 5 témát, akkor még egy olyan 30 adásban lehet vendég.
3: De nem izgulunk, mert ugye a szientológus barátaink szeretik a tényirodalmat, és szeretik azt, hogyha egy kicsit megcáfolják őket ott, mert ugye ők azt szeretik igazán. Nagyon köszönjük, akkor nem tudtunk meg Konteós oldalakról, kivéve a te Konteó oldaladról. Oda. Nem is kell reklám.
1: Konteó.blogrepublic.eu.
2: Így van. És igen, szeretettel várunk mindenkit. És köszönöm nektek a meghívást.
1: Olvassatok Konteót, visszatérünk még erre a témára mindenképpen.
3: És akkor 2 hét múlva, illetve tilos.hu-n megtaláltuk a műsorok között.
1: 2 hét múlva tudod, mi lesz a téma egyébként, Csabi?
3: A Facebook csoportunkban majd jól leírjuk, igen, meg ennek, igen, a műsornak az
1: Facebook
3: archívját
1: per is. Harmadik utas, ez is fölkerül majd a Mixcloud csatornára, és 2 hét múlva pedig dr. Hajnal Zoltán fizikussal fogunk beszélgetni a világ teremtéséről, illetve hát valószínűleg elkezdjük a nulláról való beszélgetést, egy adás, ami a semmiről fog szólni.
2: Nagyon jó, ezt meg fogom hallgatni.
1: Hát az, hogy mit jelent a semmi matematikailag, fizikailag, filozófiailag, és abból pedig hogyan jutottunk el a valamibe, ami most van. Szevasztok, hallgassatok a Tilos Rádiót!
0: Ön a Tilos Rádió 3. utas című szemléletmagazinját hallgatja.
6: Ez itt a Tilos Rádió szex műsora 2 hetente pénteken 8-tól 9-ig.

0: Hello! Ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó!
0: Tilos Rádió Szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión. Január 13 van. Nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában napközben nem tudunk olyan szabadok lenni, mint éjszaka. Ti megküzdöttetek azzal a...
1: Itt egy éjszakai
2: pillanatban.
1: Ne én mondjam ki!
2: Mólylepke az.
1: Egy kis mólylepkével küzdünk.
0: Szóval, hogy elmondanám a programot, Dóri segítsen. Tehát, hogy most mi csináljuk a című műsort, és aztán mindjárt be is mutatjuk a vendégeinket, még azt tartsuk titokban. Titokban
1: tartsuk. Sugdolóznak.
0: Sugdolóznak, mindjárt le is keverem a mikrofonjukat. Szétültetjük a vendégeinket. Beszélgetnek.
2: Az a dolguk, nem?
3: Az a baj, nem adtak minket, már nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
0: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel se, és maradjanak a rádió mellett. És hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Casanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén az elég fincsi. És aztán 11-től viszont pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Tilos Rádió népzenei műsorának lesz egy pajzán külön kiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém uram DJ Bodó ECL-ból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
1: Hello!
0: Hello!
1: Kihagytuk Vajnaborit, aki szintén készült egy mixer.
0: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
1: Leadta.
0: Ja.
1: Majd megbeszéljük szintben.
0: DJ Lingam, No Man Is No Man, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralevő részét zeneileg kézben tartani, úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignállal. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
1: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Markó Barbie és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
3: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
2: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút vén.
3: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
1: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
2: maximum amire... telefon fog rezegni. Igen? Az asztalon, ígérjük.
1: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt majd később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
3: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy design alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis mondom, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy megmutassuk, hogy a design az mennyire sokszínű dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy, hogy mi a szerepe.
2: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
3: Igen, nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi ez a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legúcskább vibrátorok is egy dizájn folyamat eredményeképpen születnek meg, csak legfeljebb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatáról fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy sex shopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legénybúcsúra, lánybúcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc. Tehát egy ilyen segéd.
3: Igen. Közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kellé.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon bele mennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is úgy is eladni, tehát, hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán, és nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
0: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
0: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követtem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy azért elég alaposan követem, négy különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 hercen búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. És van ugye az anatomiailag korrekt dildo verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni, legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt, típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál.
3: Ez egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a dizájn szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória.
3: Igen. Egyébként erről is beszéltünk másokkal.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset.
2: Miért kell, hogy lila legyen?
3: Szerintem ez az ártatlanságval függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember így zavarba van, egy kicsit szégyenkezik, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarba vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért vannak ilyen lila tolbák közé berakva, nem tudom, milyen kis maci alapú vizetet.
3: Ez szerintem ez a nyuszis, meg figurás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültség kérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani. Mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
2: Alapvetően aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy Mici Mackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny is dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
2: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
3: Tök érdekes az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprüdebb, mert azt nem használod végig, vagy csak egy ilyen nevetségtárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
0: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz?
2: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
3: Szerintem ez a kettő nem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Én például nem gondoltam volna, amíg most konkrétan nagyon sok ilyen oldalt végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg? Most már, hogy így beszélgetünk.
3: Nem az kifejezés a legfontosabb, nyilván hanem az, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó dizájn az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat. Nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak. Tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen vagy ezzel a tárgyal.
2: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
3: ami nem élet. De legintem, ami lehet.
2: És
3: tárgy, amivel szerelmeskedsz.
2: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted, kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
2: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
2: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak, igen, többségben, akik nem tudják, mit akarnak.
3: Alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szerszítik, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dörti, meg ilyen koszos.
2: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
3: Igen.
1: Tényleg?
2: Simán.

0: farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral, szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
1: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az jut eszembe, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a rész, tehát több órán van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el óvszert bemutatni, de ugye nem tudom elkerülni én sem, hogy az óvszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. És tehát még panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból ott itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, hogy nekem ez a vízióm egy ilyen pénisz formájú, vagy pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De minden esetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy...
0: Pont ezt értettük az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyusz is, meg ilyen figurás vibrátorok.
1: Itt működött, tehát ebben a kontextusban.
0: Igen, de azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
1: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
0: az lehetőségből. Az is
2: lehet, abszolút egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom, hogy nem lett jó.
1: Nekem egyébként ez nagyon pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és hogy nagyon sok fogyasztói feedbackük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izért, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg hogy mégis...
2: Hogy ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni, és nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyú, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback, tehát a gyártók azt gondolják,
3: hogy ez hogy így szükséged jó. Van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de én nem mered megmondani,
2: meg hogy ennél egyedibb dolgot nem is akarhatsz.
1: De hova mész vissza, tehát az a gond, tehát nagyon érdek, ott nekem az pedig egy tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyebek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
2: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
1: hát ez
2: beszélj.
1: Ezt
4: miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
1: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy, hogy
2: igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelődj nyugodtan.
0: De igazából ott az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen eldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eres péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még
2: van, nem? Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
0: De segítsen, hogyha tudsz olyan bolt a Budapesten, ami nem ez a vonal.
1: Itt pont most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, és szerintem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert mint az előbb még fölmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat. hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyiról beszélünk, a cukorka tanga, mert ez tényleg az egy vicc, tehát annak nincsen semmi komolyabb célja. De például bármilyen kötözős játékszer, tehát egy ilyen nagyon átlagos körúti szexboltban, de akár a Beata Uzénál is, tehát egy jó bilincset vegyél, aminek tényleg van egy csomó anatómiai megfontolása, hogy akkor bevág, nem vág, betart, milyen

0: anyagból készül, jó bőrből készül, milyen fémekkel találkozom, milyen kötéllel, erről tudnak valamit. És hogy, na, hogy te tudsz erről, Balázs, mondani, te vagy nálunk a beszerző ebben a témában, hogy a meleg játékboltok, a BDSM játékboltok, tehát egy csomó helyen sokkal igényesebb már eleve a választék ezen a téren, ahol nem az a cél, hogy
1: meg
0: az egész...
1: Meg itt szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon, az online, nagyon hatalmas de ott, piaca.
0: Hát csak az meg egy nonsens, olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
2: Még hát ez ott végképp nincs visszacsatolás.
0: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, megérintett, hogy milyen
3: valaki, aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
0: De nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
3: Ez egy internetes ismerkedés.
4: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezem egyedül vagy a partnerével.
0: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb
1: pont
0: lehet.
1: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felfújható gunibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
4: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
1: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, hogy rakás 17 éves arc, akik természetesen mutogatni, meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
3: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolódott volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős vagyom, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
1: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
3: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
1: Erre nekem konkrét ezen van élményem van.
3: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy neglány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
1: Tehát hogy hároméltű járműveket dizájnolnak.
3: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy résznek a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
1: a nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
2: Egyszerűen. És akartam mondani valami példát, csak azt mondom.
1: Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, hogy ez nem design, érted? Ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
2: Ugye
1: ez...
2: a téma maga komolytalan, vagy ciki?
1: Tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
3: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból mennyi tök nagy kultúra van már, tehát így ami anatómia, ami ergonómia,
1: ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért, mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármit. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelenteni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
0: Ezt csak el kéne kezdeni egyébként. Én
2: soha nem próbáltam
0: takonyporszívót. Tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy...
1: És ez így is van.
0: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldaláról, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy... Megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy öregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért és ezért egészségügyileg miért indokolt bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor csak egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
1: Hát alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Ezt én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak is, meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort, akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
3: Ugyanakkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel. Dildók voltak, és a korona ékszerek lettek, jól emlékszem?
2: Igen, azt én is néztem.
4: Ne arra ügyetek, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjátékpiacon.
3: Igen. Az oktatásról esett most, bocsánat.
4: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen, vagy a design egyetemen?
3: Azt gondolom, hogy a design egyetemen. Tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
1: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
3: meg az
1: tárgyával le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebészlézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki munka
3: legyen. De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszaki hallgatókat a munkába.
1: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogy ha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető...
4: Egy fiú segítsége sem kell, most tegyem fel ezt a
1: Ha valaki fröccsentéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
3: Amire az elején szüksége van, az szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
4: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulási félben lévő szexjáték terveztek?
3: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem forma tervező.
1: Nem értek a dizájnhoz.
3: Igazából egészen működik. Becsaptuk melleteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn elmélet.
1: Dizájn közeliek vagyunk.
3: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
4: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak. Ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
3: Hát én soha nem terveztem semmit.
4: Képzelsz, álmodsz.
3: De álmodni azért szoktam.
4: Vásárolsz.
3: Hát igazából nem is tudom. Én így Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás pont a magyar közegben, még például évek ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt az teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami nagyon egyszerű, és így...
4: És jól is működik a testeddel?
3: Én bevallom neked, hogy...
4: Vagy nem otthonikát. Nem.
3: Én az előbbi, ahogy kezded a műsort ezekkel a különböző áramerősségekkel, én ott egy picit megbordultam, mert én nem jó értem, tehát én nem nagyon motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés. Vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
1: Tehát valószínűleg pont arról beszélünk.
3: Igen.
1: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így szó is
3: meg lesz. Pont ez az ellentét, az izgalmas.
1: Valami, ami rideg, hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így, biztos,
3: nem. Nem tud eltenni, hogy mi
1: van. Persze, hogy nem tud, meg hogy így...
3: De tényleg hidegség látszat átkelti, tehát abban tök egyetértek.
1: Hogy így, azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted, nem, tényleg. Úgyhogy ebben elhívás.
3: Hát még jó a szerelem.
1: De én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
3: a... De egyébként, amit nézegettünk...
1: A mai szemle
3: után.
1: Mai
3: egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kisezdüstnél is.
1: Így van.
2: Nekem azok voltak a nagyon aranyosak, most mit mondjak erre, amikor hirtelen azt se tudtam, hogy most mi van, de hogy...
4: Hogy fiú-e vagy lány.
2: Na igen, és azóta sem jöttem rá. Amik ilyen... Amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elnézni, hogy nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a, hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány. És
1: gömböc.
2: A gömböc. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
1: Igen, mert hogy ez, tehát, hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni magadnak.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ez is egy ilyen
2: prekoncepció,
1: vagy nem tudom, mi, hogy hívják. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
3: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
1: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon, nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot annak, akkor 25 centis faszalapúnak.
2: Igen, mert minek?
1: Igen, mert
3: van ez az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtöleti a tárgy.
1: Persze. Csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez. De lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási
3: számok
1: miatt alakult.
3: Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás inkább, nem előítélet, hanem van egy elvárás.
1: Arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
3: Ez is nagyon jó.
4: Hadd szóljak megint körbe, mert közben egy figyelem a csetet itt, és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos világáról.
3: Ez nekem is eszembe
2: jutott. Van egy csomó idő.
3: Nagyon.
5: És mennyire a szót használták, hogy bizarr. Én szoktam workshopokon körbeadni a tojás nevű szexjátékot, amit mindig, most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban. Hát a tojás.
4: A tojásra.
2: Ez egy tojás?
5: Annyira szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, bologatok ilyen, tehát egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
4: tojás formájú lukas dolog, tehát olyan, mintha egy ilyen a Momotaróban egy ilyen dumplingot
5: gőzgombócot venni,
2: de hogy ekkora is.
5: És ekkora, tehát ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombót, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet ölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében, mint tárgy, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy hát, ez túl borzasztó, hogy helyes volt egy csaj, meg ott ült, és nem akartak kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim. Ez volt az konkrétan, ez volt a workshopon, itt ülök, ülök, és azt mondja, elképzelem, hogy ilyen jó lehet, ha lenne kukim, ezt így behúznám, és olyan helyes volt, mert tényleg egy jó, jó tárgy.
3: Tényleg lehet, hogy egyébként ezekben a műbránerekben van egy ilyen péniszítségfaktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mint hogyha neked az is lenne, nem?
5: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát, hogy, tehát valahogy, tehát ebben nagyon sok ilyen van, de hogy, hogy mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo Csipeszt is például, ami megint ez, hogy olyan fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva a műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy, hogy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
1: Szerintem az a legfontosabb.
5: És szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, de hát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de...
3: Csak hogy pont így csinálom be a designer szerepet, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatómilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, persze, és megtervez, és pont ezért jó téma
1: hát
3: szerintem.
1: Képzeld el azt, hogy van egy kedvenc játékod, nagyon szereted, használod 2 éve, nem tudom, közben mondjuk már levették a termékskáláról, és kiderül, hogy 2 év után szétesik az egész.
5: És hát legtöbbje szétesik egyébként.
1: És hogy akkor miért nem lehet ezeket hosszú élettartamúra tervezni? Vagy,
5: hát egyébként lehet egyrészt piaci okkal, vagy válasz erre, hogy hát így nem cél, nem hogy ez így használják. Ez IKEA-ban sem lehet ugyanazt a konyhafrontot kapni, nem tudom ennyivel.
1: És...
5: Tehát egyébként ezzel összefügg, nem tudom, hogy volt ez, szóval az elején nem tudtam itt lenni, hogy eleve a tárgykultúráról, tehát hogy a tárgykultúrával, amit, tehát hogy most kiemeltük ugye a szexet, és hogy mennyire érdekes a testkultúrában, mennyire nem része a szexuális tárgykultúra sem az életünknek, de hát hogyha meg körbe sétálunk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hogy hol voltunk abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy látod, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskalanat, vagy amit használta.
3: Innen indultunk végül is, uh-huh. Tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászánom inkább azt, hogy háromszor annyim kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem hosszú
5: időre. Miközben ez nincs, és ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy valamiért, tehát mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy valamire változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy hogy innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
3: Akkor itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú
5: tehát itt nem
3: fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát hogy olyan, hogyha, mint egy zene, vagy egy film, vagy olyan, hogy így megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
5: Igen, és a Hitachi vibrátor, ez meg alapból ott van az ágy mellett. Igen,
2: van egy családi masszírozó.
3: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok
1: nézni. Vagy amikor majd retro lesz.
4: Egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát hogy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, hogy ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, tehát ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat, amelyikre már büszke is lehetek, tehát uh-huh. ami nem csak pusztán egy használati tárgy, hanem van valami extra értéke is. De ugye van 57 különböző lehetőség, ugye kiminek mi jön be egyszer a méretben, az ingerlés helyében, az anyagban, a formában, a nem tudom micsodában. Ez azt jelenti, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem 27 terméknek legalább 4 különböző verziójáról beszélünk, és ezeket mind párhuzamosan lehet fölépíteni, mint különböző termék családok, az entry level-től a high-endig, ha úgy tetszik. Tehát én valami, tehát hogy nem egy tárgyról beszélünk, sosem egy tárgyról beszélünk, mert hogy nincs két egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzarozva a gyönyörre.
1: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik, tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
5: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak, tehát
1: alapvetően igen.
5: Mert úgy nagyon jó, tehát most én azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó blue budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem is az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb
1: a Jimmy Jane-ről még nem is esett szó,
5: de hogy igen, de
1: Hogy ott egy konkrét, tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
4: Azt kell mondjam megint csak, hogy nincs szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Igen. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, hogy hívják ezt a korszett,
5: fűző
4: csizma, maszk.
3: De hát az már átléptünk egy másik dimenzióba szerintem.
1: Érted.
4: De miért léptünk el?
5: Hát egy jó harness például az már nem. Tehát az jó, nem csak egy ruha, hanem hogy...
4: De nem ruha, amit nem veszel fel utcára.
5: Hát amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő rendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
1: Jó, hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen, mivel mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban, most nem tudom, hogy hol van, ő egy ilyen fashion arc, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor ilyen nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen harnesszeket. És ezeket emberek divatfotózásokhoz hordják, megnyitókra hordják ilyen helyekre. Tehát, hogy ez már egy ilyen vanabi irányba is el tud menni nagyon könnyen, mert ez divatos.
5: Na igen, csak hát itt pont ez az érdekes, hogy valaki a hálószobájába tudja megvenni a megfelelő harnesszt, tehát hogy tudja, hogy tényleg egy jó dizájnt kap, tehát ami nem egy kiegészítő, hanem ez egy szexjáték, tehát az a kategória szerintem.
4: De azt akarom mondani, hogy tényleg plain and simple, tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acél kütyüknek olyan dizájnja van, hogy tehát tényleg az ékszer szinten van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a bugyuta beáteúz és világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit, tehát hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Casanovával, szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
5: és
4: nem
5: és onnantól ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát, hogy nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy, egyébként, hogyha ott zsizseg 1000 tinédzser, akkor sem, tehát hogy akkor az tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek, neked, az, abszolút, ez, és tényleg része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
3: cikkére. Neki az Budapesten nem sikerült korábban megélnem, soha most már lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
5: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni.
4: Itt az idő.
5: Most vagy soha.
4: Most vagy soha.
5: Kaszanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
3: De ez megtiszteltetés, hogy utánunk rögtön Kaszanova fogja érkezni a
1: pirosságra. Egyébként olvastam a Kaszanova emlékiratait, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
4: Nem jelent meg még. De magyarul nem jelent meg.
1: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Vagy hát ez azért, szerintem a Kaszanova az már egy kicsit élnődve. Széles érdeklődésre számot tartó dolog.
4: Köszönjük, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük.
1: Teszünk fel linkeket a chatfalra gyorsan.
4: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink az éppen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
5: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak
3: jók. Okay.
4: Köszönjük szépen!
5: Szuper, köszönjük!
3: Sziasztok!
4: Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Kaszanova emlékirataival, addig is muzsikálunk ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akarom.
8: Jó.
7: Keltakaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek. Életre kelnek.
11: Nem értem.
7: Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió.
7: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na, kelt a karó.

0: Édesi alajosom.
1: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
0: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
1: Én? Kérdezd meg te!
0: Én nem merem. Nem merem.
2: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
0: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
3: Tessék!
1: Mit mondtam? Semmit.
2: Majd meghalljuk. Itt az anyu.
0: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Lajosom. Hát ő úgy értette, hogy te azt mondtad, szőrnagy.
1: Ez csak valami félreértés lehet. Én azt mondtam, hogy ha kedve tartja, akkor az őrnagy úr... Nem így mondtam.
0: Biztosan. Te mindig tudod, mit hogyan kell mondani, édes jó Lajosom.
1: És te? Te mit nézel így rám?
4: Meg szabad mondanom? Én nem tudom, hogy az apu most így mondta-e vagy úgy, de azt észrevettem, hogy máskor, ha ideges vagy fáradt, esetleg szomjas, nagy ritkán mondott már ilyeneket.
1: Milyeneket?
4: Zúristen! Ezt például biztosan tudom, hogy tetszett már mondani.
0: Érdekes, most úgy így hallom, már nekem is úgy rémlik.
1: Lehetetlen, talán régen a vasútnál. De mióta tűzoltó lettem, mindig vigyáztam a szép magyar beszédre, mert tudom, hogy ácskálódóak az emberek.
0: Ágikának teljesen igaza van. Egyszer engem is úgy hívtál. Zedvig.
1: Zedvig? Ohoho. Talán Hedvig, de úgyse, édes jó Mariskám. Hát...
0: Zedviget mondtál. Csak persze már elfelejtetted. Eredj be, kövelj meg, és kérj bocsánat.
1: Aztán nem.
0: Nekünk csak egy fiunk van, édes jó Lajosom, és jusson eszedbe, hogy mit kellett küszködni a szegény ember fiának, amíg tanítót nevelhetett a gyerekét.
2: És majd jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, a hóviharok és a fagyhalál, és majd jönnek a hóban kúszva a partizánok, az övükben kés van, a szájukban kés van. És nem is kell az apunak bocsánatot kérni.
1: Na.
2: Csak tessék kiigazítani, amit mondott. Na, tessék, menj!
1: Hagyjál csak, Mariskám! Hát nem kell engem tolni. Magamtól is be tudok menni.
0: Na, hála Isten!
2: Anyu, kérem, szabad valamit mondanom?
0: Mi az, kisványom?
2: Én csak nem mertem szólni, pedig hallottam, hogy az apu mit mondott.
0: Mit?
2: Nem őrnagy urat, nem is szőrnagy urat, még csak nem is zőrnagy urat. Az apu azt mondta, te keléses segegű.
0: Micsoda? Segegű?
2: Keléses, azt még megértem. De segegű? Van ilyen szó? Hegedű. Azt már hallottam. De segegű? Úgy hangzik, mint egy átok.
0: Miket beszélsz te? Miket hallasz te? Romlásba viszel mindannyiunkat.
2: Segegű. Ez valami rossz.
0: Felejtsd el! Megértetted? Felejtsd el!
2: Vigyázz, jönnek!
3: Mi az, Mariskám? Mit állnak itt? Mit búsulnak? Egy ilyen kis bicsaklás miatt? Vagy talán történt valami?
2: Jaj, dehogy! Milyen tisztelt őrnagy úr!
3: Akkor lássuk munkához! Minden perszirká! Most nem is tudom, a kedves doktor velünk tart, vagy sem?
1: Hát, ha tetszene szorítani egy kis helyet, megköszönnék.
3: Hát, már hogy ne szorítanák! Mégpedig, ha megengedik, akkor most én venném kezelésbe ezt a margóvágót, Ágika odaült, úgy pedig az én helyemet foglalhatná.

0: Te nem eves ki apádat?
1: Hát, ez nem nagyon szép.
2: Ugyan lett, mint egy krumpli.
3: Mindegy, kérem. Nem a szépsége fontos, majd ez is megjön, csak ki kell várni az idejét. Az a fontos, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, mozog a karunk, mozog a kezünk, múlik az idő. Hogy érzik magukat?
2: Mi nagyon jó!
3: És a kedves Tóth úr,

0: Hányóra? 11 múlt, és Tótéknál még ég a villany, pedig Tótó 9-kor szokott lefeküdni, és közben jött neki egy tábori lap. Lássuk csak, mit ír. Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a partizán veszély, az őrnagy úr szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele, különösen az ásítás nagy mértékben fölidegesíti. Kár volt a levelekkel manipulálni. Most úgy érzem, azért is én vagyok a felelős, a túl, amitől Isten őrizten, elásítanám magát. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ő szokott nyújtóskodni, szokott nyögni is, de ásítani, pláne egy őrnagy előtt, nem. Ezt a lapot is eltépem, de nem lesz semmi baj.
1: Kérem szépen, nem is tudom hány óra, de remélem, ha aludni akarnak, szólnak.
2: Hát bizony, ha már az alvást tetszett emlegetni.
3: Aludni még mit nem.
4: Én azt hiszem, még sohasem voltam ilyen friss.
1: És a kedves Tóth úr?
2: Mit tetszett mondani? Ja, én kérem, szeretettel, én nagyszerűen meg vagyok.
3: Csak a mélyen tisztelt őrnagy urat féltjük.
1: Sajnos rossz alvó vagyok.
2: Ettől az éles hegyi levegőtől még a súlyos álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosok.
1: Nekem az se használ. Én legszívesebben reggelig vágnám a dobozokat.
3: Hogy reggelig?
2: Reggelig? Még csak 3:45.
1: De ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
5: Kedves Tóth úr, én tudom, mi a hál. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hál engem, Tóth! Csak nem álmos.
2: Igen.
5: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóirodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászlóirodára.
1: Mit szól hozzá, kedves Tóth? Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
3: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
2: Ásítottam.
4: Ásított?
3: Azt mondta, ásított.
1: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
3: De hiszen ő nem álmos, milyen tisztelt őrnagy.
1: Hát akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
2: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmosság.
1: Yeah. Hanem miért? Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi maga?
3: Bizony, bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög, de nem nathás, passziózik.
1: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
3: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
1: Hát akkor, dobozoljunk!
2: Engem tetszett kérdezni.
1: Bizony.
2: Megmondjam az igaz.
1: Hát persze.
2: Én...
3: Kajos.
2: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
1: Akkor lássunk hozzá!

0: nofene.
1: Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
2: Nagyon sajnálom.
1: Igazán kellemes időtöltés volt.
3: Rég volt ilyen szép estünk.
1: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolás.
4: Meg lesz, őrnagyú. Szép álmodat.
1: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
4: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
5: Lajos, hol vagy?
4: Nézd, kislányom.
6: Apu.
4: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
6: Most mit csináljunk? Kivigyük? Vagy itt vessünk neki ágyat? Fölbírjuk őt emelni? Anyu! Anyu! Anyu, na hát! Ő is elaludt itt a dobozok között. És már én is úgy érzem, mintha le akarna ragadni a szemem.
0: Alszanak, alszanak, hadd aludjanak. Egy vörös keresztes sürgöny érkezett, nézzük csak. Sajnálattal értesítjük, hogy Tóth Gyula zászlós tábori posta 707/7 az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Úristen, mit tegyek? Ébresszem? Ne ébresszem őket. Ki a megmondhatója? Tanácsa. Nincs kitől kérnem, mert a községben mindenki félbolondnak tart. Nagy tévedés. Mert az ugyanigaz, hogy félbolond vagyok, de nem úgy, ahogy hiszik. Nekem ugyanis a másik felem bolond. Más szóval, még ebben a kegyetlen háborús időben is megpróbálok segíteni a községbelieken. Hát ezért, és mert a kedves Tóth urat annyira szeretem, ezt a halálhírt darabokra tépek, amit az emberek nem tudnak, az nincs.
5: Agiko,
7: tessék!
5: Gyere ide, kislányom.
7: Itt vagyok, anyu.
5: Hallgass meg, mit írtam Gyulánknak. Kedves egyetlen fiam Gyula, épp egy hete, hogy a mélyen tisztelt őrnagy úr itt üdőzik nálunk. Ez alatt Istennek hála másfél kilót hízott. Már nem álmodik rosszat, téged pedig oda vesz majd maga mellé a zászlói irodába, ahol biztonságban leszel. Így mondta?
7: Így.
5: Sajnos egy kicsikét rákapott a doboz csinálásra, úgyhogy estétől reggelig abba se bírja hagyni. Ágika meg én csak bírjuk valahogy, de apádnak szegénykének nehezére esik ehhez a virasztás. Álmosságában néha az se tudja, hogy mit csinál.
7: Azt kéne megírni, hogy mi történt tegnap.
5: Az most következik. Tegnap is, amikor leesett egy doboz, bemászott érte szegénykém az asztal alá. Ilyenkor tudod, mindig megszokta csiklandozni Ágika bokáját. Sajnos a nagy álmosságában tévedésből az őrnagyőr bokáját csiklandozta meg, aki megharagudott, és abba hagyta a dobozolást, pedig még meg se viratt. De azért ne aggódj, már csak egy hét van hátra, mi pedig örülünk, hogy biztonságban vagy. Sokszor csókol szerető anyád. Na, Ágika, írd alá.
7: És Ágika.
5: Na, most pedig szólj az őrnagy úrnak, hogy szeretettel várjuk az esti dobozolásra. Én pedig hívom apádat.
8: Lajos!
5: Hol vagy, Lajos? Ne aludj! Gyere elő szépen, édes jó Lajosom.
2: Itt vagyok.
5: Na, ülj le szépen, húzd ki magad. Miért tartod a szemed becsukva?
2: Azt hittem, nyitva van.
5: Hol az őrnagy úr?
7: Nem akar kijönni.
5: Mit nem akar kijönni? Nem akar, vagy dobozolni sem?
7: Dobozolni sem.
5: Szentséges szűzanyám, csak nincs megsértve.
7: De!
2: Fogadjunk, hogy megint velem van megakadva.
5: Jaj, nekem! Apádra van megsítődve az őr, nagy úr?
7: Igen.
5: De hát miért? Mit csinált apád?
2: Szerintem még mindig az a bokacsiklandozás bántja.
5: Na, hát mondd már, kislányom, hát mi történt?
7: Én azt nem merem elmondani. Vagy mondhatom? Szóval, az történt, hogy amikor az apu bemászott az asztal alá, bokán harapta a mélyen tisztelt őrnagy urat.
2: Mit csináltam én?
5: Ugyan már, apád nem harap.
7: Nem.
2: Hát ez hallatlan.
5: Jó.
2: Mi az? Hát miért csóválod a fejed? Miért csészed? Nem tudsz beszélni?
5: Csak arra akarra kérni, édes jó Lajosom, hogy légy egy kicsit elővigyázatosan.
7: És máskor, hogyha valami leesik, az apu ne csináljon semmit, majd én lemászok érte.
5: Ez így nagyon jó.
2: Megbolondultatok? Én a könyökömmel lelöktem egy dobozt, bemásztam érte, felhoztam és kész.
7: Ez igaz. De azért, ha nem tetszik haragudni, az apu egy kicsit sokáig időzött az asztal alatt.
5: Ez igaz? Még nekem is feltűnt.
2: Talán aludtam egy kicsit, de harapni nem haraptam meg senki.
7: De azért, ha szabad valamit mondanom, az emberek nem szoktak ok nélkül megsértődni. Lehet, hogy az apu úgy csiklandozta meg az őrnagyúr bokáját, hogy azt harapásnak is fel lehet fogni.
2: Itt megáll az ész. Ti azt hiszitek, vagy azt akarjátok velem elhitetni? Hogyan kérem? Soha életemben nem haraptam meg senkit.
5: Ez így van.
7: Hát az apu nem is olyan ember, de azért, ha nem tetszik haragudni, amiért ilyen dolgokkal hozakodok elő, bizony máskor is előfordult már, hogy az apu minden ok nélkül furcsa dolgokat csinál.
2: Én? Például mit?
7: Például tavaly tavasszal, méghozzá a vasárnapi korzón, vérig tetszett sérteni Tomai főtisztelendő urat.
2: Ez valami pletyka lecs.
7: De hiszen ott sétáltam az apuval, és majd a föld alá süllyedtem. Mert igaz ugyan, hogy az apu egy szép dicsértesség a Jézus Krisztussal üdvözölte a főtisztelendő urat, de közben egy olyan alfricskát adott neki, hogy majdnem lerepült a kalapja.
2: Mit adtam, orfricskát? Nevetséges. Megengedem, hogy talán el akartam hajtani egy legyet az orráról, de megfricskázni a plébános urat. Mondd meg te, Mariskám, hát ilyennek ismersz.
5: Én igazán nem hiszek el rólad semmiféle buta pletykát, de azt tudom, hogy a plébános úr néhány napig hűvösen fogadta a közönség.
2: Képzelődtök, ez csak véletlen lehet.
5: Véletlen, véletlen. Neked minden véletlen. Az is véletlen volt, hogy egyik napról a másikra elbocsájtottak a vasúttól?
2: Ezzel hozakodsz elő. Mintha nem tudnád, hogy a piskolti állomás főnök azért bánt el velem olyan csúnyán, mert a lassú felfogású unokaöccsét akarta behozni tolatási rendezőnek.
5: És kellett a hely, mi? Ismerem már ezt a mesét. Csak hogy nem így történt, hanem az történt, hogy az olasz császár, az a csökkis aranyos Viktor Emánuel itt járt vendégségbe Magyarországon. És az történt, hogy a főméltóságú kormányzó úr meghívta a kicsi császárt Bölényre vadászni. És az történt, hogy az állomás személyzete éjjel-nappal meszelte a falakat, mázolta a padokat, ültették a muskátokat.
2: Ennek semmi köze.
5: És amikor már minden szépen ki volt csinosítva, és a vágány mellett felsorakozott az egész vasúti személyzet, az állomás főnöktől le a két tollatási rendezvény.
8: Nem vagyok kíváncsi.
5: Hagas! És abban a pillanatban, amikor a külön vonat keresztül száguldott az állomáson, az egyik tolatási rendező, aki pedig te voltál, akit az a szegény, szerencsétlen kicsi császár soha nem bántott, letoltad a nadrágod, és a lehető legsértőbb módon a hátsó feledet mutattad a külön vonatnak.
2: Őrület, vagy te, vagy én, vagy mind a ketten, csak álmodjuk az egészet.
5: Álmodjuk, nem álmodjuk, fütyülök rá. A fiadra gondolj, a mi fiunkra. Akit megvesz az Isten hidege, ha be nem mész, és bocsánatot nem kérsz a milyen tisztelt őr.
2: De miért kérjek tőle bocsánatot?
5: Amiért elvesztetted a józan eszedet, bemászál az asztal alá, és boká haraptad a fiad jót tett.
2: Jaj, nem értem, nem értem. De jól van, jól van. Ja.
1: Jó estét, itt vagyok. Ne fárassza magát, kedves Tóth. Nekem elég az a tudat, hogy jobb belátásra jutott. Nem történt sem. De mielőtt dobozolni kezdenénk, kijelentem, hogy csak akkor vagyok hajlandó hozzálátni, ha ez mindnyájunknak egyformán örömöt okoz. És ha már ezt a kis félreértést sikerül tisztázni, elvárom, hogy a kedves Tóth úr továbbra is ilyen őszinte legyen. Mihelyt kifáradt, megmondja, másfelől viszont ameddig dobozolunk, addig szívvel lélek. Na tessék, még be se fejeztem a mondatot.
2: Mi baj már megint?
1: Ezt én kérdezhetném inkább. Történt valami?
2: Semmi a világon.
1: Mert ide nézett balra a hátam mögé.
2: Ja, úgy, berepült egy lepke.
1: Milyen lepke?
2: Két sárga folt van rajta, meg egy piros.
1: És maga dobozolás közben lepkékkel foglalkozik?
2: Épp csak oda nézett?
1: De közben arra gondolt, hogy jó volna utána menni, megfogni, agyonütni. Így történt, vagy nem így történt?
2: Honnan tetszik gondolni?
1: Nézzék, Tóthék. Én élek, halok a dobozolásért, de így, ahogy eddig csináltuk, ez nem mehet tovább. Ha közben mindnyájan másra gondolnak, akkor ez teljesen hiába való előpocsékolás. Hagyjuk is abba, kér.
4: Jaj, nekem, hát miért hagynánk abba?
1: Értsék már meg! Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor úgy járnak, mint az előbb a Tóth úr a piros pettyes lepkével. De csak itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá arra, hogy ennek egyetlen orvossága van, mégpedig a dobozolás. Értik már a gondolat menetet?
3: Világos, mint a nap.
4: Én még itt-ott nem értem.
2: Én is csak itt-ott.
1: Mindegy, nem is fontos, hogy most, amikor úgyis kissé nehezen forog az agya, megterheljük ilyen elméleti okfejtésekkel. Maradjunk a dobozolásnál. Hogy csinálták az én ideérkezésem előtt?
3: Akkor a kartonokat én vágtam, és az anyu hajtogatott.
1: És a kedves Tóth?
2: Én csak úgy levegőztem.
1: Ez a baj. Most pedig én egymagam vágom a kartonokat, maguk pedig hárman végzik a hajtogatást, illetve csak végeznék, de kevés a karton, aminek az az oka, hogy azelőtt egy volt egy ellen, most pedig én vagyok egyedül három ellen. Így aztán maguk csak unatkoznak, bóbiskolnak, és hagyják elkalandozni a gondolataikat.
3: No.
1: Nézzenek meg engem! Amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Most pedig elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Szinte azt se tudom, mi a háború!
4: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
2: Igen, Mariska.
1: Ez pedig nagy részt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el, már fölébredéskor alig várom az estét, hogy végre hozzáláthassuk.
3: Én is,
4: meg ő is, ugye, édes jó Lajosom?
2: De még mennyire?
1: Van ebben az elfoglaltságban valami feleme, valami tiszta szépség, valami örök nyugalom. Dobozolni a legjobb a világon.
3: Jaj, hogy ez mennyire így van!
1: Néha elábrándozok rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész emberiség.
3: Ha lehetne,
1: persze,
3: Istenem!
1: Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbölyűt, amilyen a sajtjuk. A franciák olyat, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is. Persze, ha már legyőztük őket, szabad lenne dobozokat csinálnia. Persze, csak kicsiket, mint a gyufás katuja.
3: Jaj, ha én ezt megérhetném.
1: Na, ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség áldani fogja nevünket.
3: Őrnagy úr, kedves őrnagy úr, tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves őrnagy úrnak.
1: Na, azt nem engedni.

0: mondtam az előbb?
1: Hogy ez a margóvágó kicsi.
2: Nagyszerű. És ebből mi következik?
1: Semmi.
0: Jaj, milyen az a...
2: Nem szabad így beszélni. Ő erre rá fog jönni a saját erejéből.
3: De tessék megengedni, hogy egy kicsit hozzásegíts.
2: Azzal csak nekiálltunk, Mariska, mert sebet ejtünk az önérzetén. Nézzetek, ha szűk a csizmája, mit csinál?
1: Mindjárt. Akkor sántikálok.
0: Apu!
2: Ne erőltessük, ne sürgessük. Talán én el is fordulok, mert a jelenléten feszélyezi őt.
3: Édes jó Lajosom, neked most gondolkozni kell. Várj csak, megmasszírozom a fejedet. Jó?
1: Finom.
3: Tudsz gondolkozni?
1: Az a baj, hogyha gondolkozni kezdek, mindjárt az az érzésem, hogy valami nekem akar jönni.
3: Húzzuk arrébb a bútorokat?
1: Nem, a bútorok akarnak nekem jönni.
3: Hát mi?
1: A fal.
3: Fal? Menjünk ki a kertbe.
1: Nem az a fal. Amelyik nekem akar jönni, az itt van a fejemben, bent.
2: Na, kedves Tóth, széna vagy szalma?
1: Sok minden eszembe jutott, mélyen tisztelt őrnagy úr, de sajnos egyik sem volt az igaz.
2: Szabad tanácsot adni? Csak nyugodtan, kényelmesen gombolja ki a zubbonyát, kedves Tóth.
1: Kérem, őrnagy úr, azt hiszem, nekem most dereng valami.
2: Már is? Nagyszerű. És mi volna az a valami?
1: Sajnos nem az jutott eszembe, amit vártam, hanem valami egészen más.
2: Talán ne zavarjuk. Próbálja meg újra, kedves Tóth.
1: Hát kérem. Hát ez a margóvágó kicsi.
0: Igen.
1: Most. Mintha valaminek kibontakoznának a körvonalai.
0: Igen.
1: Bocsánat, kiment a fejemből.
0: Jaj, Lajos! Nem lehetsz te olyan fáradt, hogy egy ilyen semmiség ne jusson az eszedbe.
2: Hagyja, Mariska! Nagy dolog a muszáj. Ő erre rá fog jönni. Vegyen egy rukkottót.
1: Hopp! Vigyázat! Na. Jön már!
0: Igen?
1: Megvan, rájöttem! Őrnagy úr, Mariska.
0: Igen.
1: Ha ez a margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni.
2: Gratulálok, kedves Tóth! És meg is tudná csinálni?
0: Ő ne tudná, igaz-e, édes Lajosom?
1: Igaz, őrnagy úr. Holnapra kész leszek vele. Gratulálok!
3: Édes jó Lajosom, hogy dolgozik? Már nappala sincs, már éjjele sincs. És nekünk nincs egyebünk, csak a remény. Gyulám, drága Gyulám, csak te légy meg nekünk. Csak te gyere az a kisfiam.
0: Ki az? Tessék!
4: Jó estét, kedves Tótné.
0: Mit kíván, Gizini nagyság?
4: Hoztam egy kis sült almát, és ha nem veszi tolakodásnak, szeretnék beszélni az őrnagy úrral.
0: Igen, hát ez lehet. Őrnagy úr, kérem!
5: Tessék!
4: Tessék neki megmondani, ki vagyok én.
0: Ő a Gizi Gézáné.
5: Mit parancsol?
4: Jaj, kedves Tótné, kérdezze meg, nincs kedve egyszer benézni hozzá.
0: Hát, hogy tessék egyszer benézni hozzá.
5: Az nem fog menni.
4: Csak egy negyed órára.
0: Csak egy negyed órára?
5: Negyed óra, ha nekem annyi negyed órám volna.
0: Hallotta.
4: Mondja meg neki, kérem szépen, hogy hozzám nem csak gyantaszedők járnak, mert amit én csinálok, az nem szatyorkötés.
0: Amit ő csinál, az nem szatyorkötés.
5: Ezt te is.
4: És ugye, hogy itt járt egy őrnagy, és fumigált a munkakörömet. Pedig van még szakmai tisztesség is a világon.
0: Azt mondja, van még szakmai tisztesség.
2: Megértem én.

0: Magát, asszonyság, nekem itt és nem csak magánál voltak éppen vizitelnem illenék. De mikor? Mikor? És mit szólnának a kedves tóték, ha én akár egy negyed órára itt hagynám őket?
1: Úgy bizony.
0: Tudnélik, a világon a legfontosabb dolog a jelenlét. Ott lenni mindig, mindenütt ott lenni. A fronton már alig várják a katonáim a visszatértemet. Néha megpróbálok arra felé nézni, ahol a zászló olyan fekszik. Na, hát ez csak olyan vágy. Őszintén sajnálom, asszonyság, de az ember nem lehet egyszer itt is, meg ott is.
1: Őszintén sajnálja.
0: Hanem fogadja ezt a fényképet, szerény kárpótlásom.
1: Fogadja, asszonyság, szerény kárpótlásom.
2: Kiszögezhetem.
1: Kiszögezheti?
0: Hát persze.
3: Az ágyam fölé is.
1: Az ágya fölé is?
0: Akárhová, ez mindig magára néz.
3: Köszönöm szépen.
1: Köszöni szépen. A viszontlátásra.
3: Elkészül! Megvan!
1: Ja,
3: anyu! Anyu! Hozzuk a margóvágót!
0: Hadd lássam! Bum! Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tóth úr, ilyennek álmod.
4: Köszönjük szépen, őrnagy úr.
0: Próbáljuk ki, lássunk hozzá, ne vesztegessük az időt. Csatárlánc, Tóth úr majd adogat, én bevagdosom a kartont, Mariska, Ágika hajtogatja a dobozokat.
1: Igen.
0: Rajta! És milyen szép, komoly hangja van neki. És mekkora pengéje. Egy borjút ketté tudna vágni ez a gép. Fürgében, kedves Tóth, most 3 kartont vágok egyszerre. És viszi!
5: Az én apumnak aranykeze van!
0: Talán még 4 kartont is elvisz az agyét.
5: Hát tessék 4-et belefogni!
0: Nem lesz az sok. Na várjanak! Most 4 kartont teszek bele. Úgy viszi, mint a vajat! Mondják, Tóthék, nincs kedvük énekel!
5: Énekem van!
1: Nekem is!
0: És a kedves Tóthnak nem hallom a hangját.
4: Hogy van-e kedvem énekelni? Persze. Ha kivolnék aludva, és nem kötszeres dobozt kellene hajtogatnom, de így megmondhatom őszintén.
1: Hát persze, csak gondolj a fiunkra.
4: Hát akkor dehogy sincs. Nekem is nagy kedvem van énekelni, mélyen tisztelt őrnagy úr.
0: Én mától kezdve 3-4.
6: Én mától kezdve csak te rólad álmodsz.

0: csak érted reszket. Én ezt a drága percet végélek elfeledni nem fogom.
1: Kedves tóték, mondok maguknak valamit. Amikor ennek a nagyszerű margóvágónak fenyegető döngése közepette, mindnyájan belemerülünk a dobozolás munkájának magasztos örömébe. Ha megengedik, akkor most megpróbálok ötöt befogni.
2: Nem lesz ez egy kicsit sok?
1: Illetve mielőtt hozzáfognánk, még azt szeretném mondani, hogy eddig Mikulic hadnagy volt a szobatársam, de mihelyt visszaérkezem a frontra, a maguk kedves Gyula fia kerül a helyébe. Ez azért előnyös, mert az iskola épületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül.
2: Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr!
3: Mi soha, de soha nem fogjuk tudni eléggé meghálálni.
2: Apu! Apu!
1: Hol van a kedves Tót?
4: Hol vagy, éves jó Lajosom?
2: Talán csak lecsúszott az asztal alá.
1: Kerítsék elő!
3: Az asztal alatt nincs.
4: Lajos!
3: Kimegyek, megnézem. Olyan álmos szegénykém, talán azt hitte, hogy bejön. Pedig kiment.
4: Lajos! Hol vagy? Lajos!
5: Mariskám, mit kiabálsz? Miért az utcán keresed az uradat?
3: Én őt mindenütt keresem, de sehol se találom. Csértesek a Jézus Krisztus. Szerintem elbújik.
5: Mindenki máskor is el szokott bújni.
3: Amióta a dobozolást csináljuk.
5: Hát ebben a békés egyházközségben már mindenkinek kibillent az esze. Ma délelőtt értem küldött Leonhard, luxemburgi herceg, hogy mit évő legyen, mert meggyőződéses kommunistának érzi magát.
3: Szegénykém, és mióta?
5: Reggel még kutya baja se volt. Lovaglás közben történt a változás.
3: Talán a rázástól. És mit tetszett neki tanácsolni?
5: Egy forradalmárnak langyos fürdőt. De neked se lesz könnyű tanácsot adni, mert nem csak a vendégedre kell tekintettel lennünk, hanem az urad érzékenységére.
3: Hiszen ez az! Ez az! Még az asztal alatt is a vendégünk lábát harapdálja.
5: Hiú ő, nagyon hiú. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez? Akkor biztosan nem szökik meg.
3: Nem, ez azért nem jó, mert ha sokáig ül, akkor egy helyben elalszik a drágám.
5: Hát, akkor kössetek a nyakába csengő. Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengő.
3: Csengő? Olyan lenne, mint egy kis bárányka. Jó, csak attól félek, hogy a csengő idegesíteni fogja az őrnagyurat.
5: Hát akkor mi... Te hallod ezt? Te horkolsz, Mariska.
3: Én? Jaj, dehogy.
5: Hát akkor meg ki?
3: Hát én nem tudom, én azt hittem, hogy a főtisztelendő.
5: Ugyan, Mariskám. Már te se tudod, mit beszélsz. Na, gyere szépen, elindulunk a hang után.
3: Jaj, nem, arra nem, az az őrnagyú szobája.
5: Innen jön a hang.
3: Az nem lehet. Olyantől nem tesz, mert úgy fél az őrnagyútól, mint a tűztől.
5: Nézd csak! Kinek a csizmája lóg ki az őrnagy úr ágya alól? Húzd csak meg!
3: Igen.
5: Hű, de nehéz! Húzd meg a bal lábát!
3: Húzom!
5: Hó! Na, mit mondtam? Ő az. Ébredj, fiam!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Hogy kerülsz ide, édes fiam?
6: Ablakon áll.
5: De miért?
6: A szobán nem jöttem, hát mert ott volt az őrnagy úr.
5: Vagyis józan megfontolással, épésszel az öt érzékszervet birtokában? Hagyj minket magunkra, Mariskám, fiam.
2: Igen.
5: Jó. Beszélj.
6: Mit csináljak? tessék elhinni. Küzdöttem ellene. Hiába. Napok óta kísért egy vágy, egy mindennél erősebb vágy, hogy bebújjak valami alá.
5: Mi alá?
6: Az majdnem mindig. Akárhol vagyok, csak azt lesem, van-e közelben megfelelő búvóhely. Tudom, hogy nem szép tőlem, de most is mi alatt a főtisztelendő úrral beszélget. Alig bírok ellenállni a kísértésnek, hogy be nem ásszak a reverendája alá.
5: Fiam, fiam, egy ilyen szép szál egészségesen. Nézd, fiam, most fölemelem a reverendámat. Ha könnyít rajtad, nem bánom, mász be egy kis időre alá.
6: Nem mondom, jó volna, jaj, de jó volna, de inkább nem. Félek, hogy a kísértés egészen elhatalmaskodik rajtam.
5: Látod, ez illik hozzád, ez a beszél.
6: Jaj.
5: És most mit hívők legyünk? Háború van, az újságok nap mint nap, csapataink győzelméről írnak, de mi mégis félünk, rettegünk valamit. Miket beszélek? Szedd össze magad, fiam! Gondolkozz! Próbáld megmondani, mi bánt! Talán az könnyít rajtad egy kicsit.
6: Főtisztelendő úr, engem három dolog bánt.
5: Mondd!
6: Először is. A kedves vendég úgy kívánja, hogy a homlokomba húzzam a sisakomat, amit nevetséges és szabályellenes.
5: Ez? És?
6: Aztán szeretek néha nyújtózkodni, és közben azt szeretem mondani, jaj, anyám, jaj, drága, jó édesanyám, miért hagytál el engem?
5: És?
6: A harmadik panaszom az, hogy estétől reggelig, amikor aludni szeretnék, dobozokat muszáj hajtogatnom, és ráadásul énekelnem is kell.
5: Énekelni? Remélem nem zsoltárokat.
6: Világi dalokat, főtisztelendő úr.
5: Ez a bajod? Ez fáj neked? Gyere csak, Maricskám!
7: Igen, csendesik.
5: Kár, hogy nem hallottad. A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket, vagy éppenséggel a halottait siratja. Ő meg csip-csup panaszokkal áll elő, pedig hálát adhatna az Istennek, amiért hozzátok vezérelte a fiat parancsnokát. Vedd innen, látni se akarom!
2: Tessék, Velna, mit csináljak vele?
5: Neki nem pap kell, neki nem Isten kell. Neki idegorvos kell.
2: Elviszem Cipriani professzor úrhoz. Talán ő segít.
5: Igen. Ő nagyszerű ember, világhírű orvos. Menj, menj békével, fiam. Háború van, mindnyájan szenvedünk miatta.
2: Köszönöm szépen, édes Lajosnak.
6: Köszönöm.
5: Isten veletek. Mit mondhattam volna? Mit tehettem volna érte? Istenem, atyám, te, aki a szívekbe látsz, te tudod a legjobban, hogy a legszívesebben én is bebújnék valami alá.
2: Jó napot kívánok, méltóságos professzor úr! Elhoztam a férjemet. Tessék őt megvizsgálni, nincsen megrongálódó az idegrendszer.
8: A tűzoltó parancsnok úrnak? Azt én kötve hiszem, asszonyság. Üljön le. Maga pedig, kedves Tóth, szintén üljön le.
2: Hát miért nem ülsz le, édes jó Lajosom?
8: Csönd! Eszerint maga most ül, kedves Tóth?
6: Ülök, professzor úr.
8: Helyes. Akkor álljon föl.
2: Most meg leülsz?
8: Hallgasson. Minden rendben van, kedves Tóth. Eszerint maga ugyebár fölállt. Mellesleg, meg tudnám mutatni, hogy hol van föl?
6: Egy kicsit gondolkoznom szabad. Tudom is már, professzor úr. Sehol.
8: Kitűnő megállapítás.
2: Jaj, édes jó Lajosom.
8: Asszonyság, maga ne szóljon bele. illetve fogadja jó kívánságaimat a kedves férje kitűnő egészségnek örvend.
3: Ő? Hát hogy tetszik tudni ilyet mondani, hiszen most is össze-vissza beszél, azon kívül bemászik az asztal alá, és harap. És valami fal is van a fejében.
8: Fal? Milyen fal? Vakolt?
7: Igen, bár némely helyen már le van patlogva.
8: Érdekes, érdekes. Olyan van nekem is. Be akar omlani?
7: Nem, nekem akar jönni.
8: Jó pofa fal lehet. Tudja, mit kell csinálni? 5 colos elsőrendű fenyőfa póznákkal aládúcolni, és nincs semmi baj. Maga pedig vígan táncolhat asszonyság, és legyen büszke a kedves férjére. Ami az idegrendszerét illeti, ő egy vasgyúró. Most pedig sétáljanak haza.
3: Milyen tisztelt professzor úr, hát hogy menjek vele haza? Hiszen tetszik tudni, hogy ki a vendégem. És ez az ember, ahelyett, hogy kedvében járna, össze-vissza áshítgat, átkukucskál a feje fölött, és állandóan elbújik, mint egy gyerek.
8: Az én klinikai praxisomban az efféle tünetek mindennaposak. Manapság, asszonyom, aki meg tudja mondani, hogy mi van fönt és mi van lent, arra viszont én merem rámondani, hogy beteg. Csodálkozik? Pedig minden kornak megvan a maga jellemző vonása, amiénké éppen a fogalomzavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek. Na, kedves Tóth, ha szabad kérnem, álljon föl egy percre. Vagyis, hogy pontos legyek, üljön le. Nagyszerű. Mit gondol, kedves Tóth? Milyen magas maga?
7: Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok.
8: Nagyon helyes. És az őrnagy alacsonyabb termetű magánál?
7: A mélyen tisztelt őrnagy úr, nekem legfeljebb a vállam úr.
8: Sejtettem. Manapság minden őrnagyocska azt hiszi magáról, hogy fontos személy, és vérig sérti, ha egész nap föl kell néznie a házigazdájára.
3: Hallod ezt, édes jó Lajoson?
7: Hallom. De mit csinálja?
3: Gyulánk életéről van szó. Legalább erre a pár napra nem tudnád összehúzni magad egy kicsit?
7: Nem megy. A test magasságomon sajnos nem tudok változni.
3: Hát tetszik hallani? Ezt teszi velünk. És egy apára, aki a fiát a biztos halálba küldi, még azt tetszik mondani, hogy nem beteg.
8: Pedig már az, hogy a test magasságát ilyen világosan látja. A lelki egészség legbiztosabb jel. Mostanában, asszonyság, úgy szólván, senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp olyan kortünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szerette látszani. Ezt a pár centiméteres különbséget kellene valahogy kiküszöbölni, és nem lenne semmi baj. Az volna a legegyszerűbb, asszonyság, ha Sámlira állítanák az őrnagyot.
3: Jaj, nem! Esetleg leesik a Sámliról, megütheti magát, ami az egész üdülését elrontaná, és kockára tenni a fiunk életét.
8: Akkor nincs más hátra, mint hogy magatót mondjon le a kényelméről erre a kis időre.
7: Én inkább jobban kihúznám magam, és még magasabb lennék az őrnagy úrnál.
8: Nem. Maga akkor lenne csak alacsonyabb nála, ha némiképp berogyasztaná a térdízületét.
7: Hogy én berogyasszam a térdízületemet?
8: Az magának meg se kottyan, kedves Tóth.
7: Mit fognak szólni a községbeliek, ha meglátják a tűzoltó parancsnokukat berogyasztott lábbal?
3: Ne a hiúságodra hallgass, hanem a fiadra gondolj, édes jó Lajos.
8: De efelől megnyugtatom. A mai világban az emberek, még az épelméjűek is, elveszítették a szemmértéküket. Még ha térden kúszni látná, az se szúrna szemet senkinek. Sőt, még tisztelnék is. Ki minél kisebb, annál tekintélyesebb.
3: Legalább próbáld meg, édes jó Lajosom.
7: Megpróbálom. Mert a fiam életéről van szó. Így jó lesz.
8: Nagyon jó.
7: Mert ha muszáj, még rogyhatok lejjebb egy kicsit.
8: Semmiképpen. Ennél többet a világ legkisebb őrnagya sem kívánhat magától. Inkább azt nézzük. Tud-e így járkálni?
3: Igen, majd én belekarolok.
8: Nem kell. Elmegy ő szépen. Na, Induljon, Tóth! Egy, kettő, bal, jobb. Egy, kettő, nagyszerű, még mélyebbre. Egy,

0: Nem fáradtak el, kedves tóték?
1: El, egy csöppet sem, őrnagy úr.
2: Ilyen friss még nem voltam soha.
0: Mondja csak, Mariska, mi történt a kedves férjével?
1: Jaj, nekem, valami rossz?
0: Épp ellenkezőleg, nekem úgy tűnt föl, ami persze tévedés is lehet, mintha a kedves férjének termete megkisebbedett volna.
2: Igazán? Na hát, miket tud csinálni az én apunk?
0: Talán csak optikai csalódás, de nekem úgy tűnik, hogy ő legalább egy fejjel volt magasabb, amikor megérkezte.
1: Hát, az bizony lehet.
0: Nagyon kellemes változás. De lehet-e az, hogy ő az idő múltával tovább zsugorod?
2: Hát bizony, aputól kitelik.
1: De hogy beszélsz? Apád nem zsugorodik. És azt hiszem, hogy az őrnagy úr is téved. Ő alacsonyabb lett ugyan, de azért van.
0: Például most is itt van. Mert én, mintha nem látnám. Olyan kicsi mégse lehet, hogy észre ne vegyem.
2: Apunál nem lehet tudni. Ő, ha valamit a fejében...
0: No, várjanak, abba adjuk a munkát. Névsort olvasok. Akinek a nevét kimondom, azt mondja, jelen. Mariska.
2: Jelen.
0: Ágika.
2: Jelen.
0: Dótú. Miért sír, Mariska? Csak nem halt meg a férje.
1: Rosszabban nem, és most azért sírok, mert nem lett volna szabad félrevezetnem a miért tisztelt őrnagy urat.
0: Hogy félrevezetni?
1: Úgy, őrnagy úr, hogy én nem bírok hazudni. Inkább megmondom az igazat. Őrnagy úr, kérem szépen, ő nincs velünk.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Ha nem, hol van?
1: A budiban.
0: A budiban?
1: Igen, a budiban is berigyzte magát, és nem hajlandó kijönni semmi pénzért. Ez a tiszta igazság,
0: őrnagy. Na nézzék, nekem is feltűnt, hogy egész délután zárva volt a budi, és hiába kopogtam, nem nyitották.
1: Én is hiába kopogtam, őrnagy úr.
2: Az apu néha makacs tudám lenni.
0: Eszerint a kedves Tóth úrnak el van rontva a gyomra?
1: Nem hazudok, kutya baj a gyomrának.
0: Puszta keftelésből ül azon a helyen?
1: Nem hinném, mert soha nem járt még oda puszta keftelésből.
0: Majd én kiszedem belőle, hogy mi piszkálja az orrát. Maradjon! Négy szem közt akarok vele beszélni. Tartunk! Nem hallja! Ne köhétseljen! Mi azt truccolni akar vele? Ne tegyen úgy, mintha megnémult volna, mert pontosan tudom, miben töri a fejét.
3: Ez tévedés, őrnagy úr. Ilyet ne is tessék rólam feltételezni.
0: Pedig így van, maga itt forral valami. Ül, és töri a fejét.
3: Jaj, de hogy inkább kinyitom, őrnagy úr. Tessék, nem forralok én semmit, hiszen napok óta nem fog a fejem.
0: Hát mit csinál itt?
3: Semmit.
0: Lárifáj. Akkor meg minek bezárkózni?
3: Milyen tisztelt őrnagy úr, esküszöm, hogy napok óta nem jutott az eszembe semmi.
0: Nem gondolkozik?
3: Szó sincs róla. Én csak elülök itt, mert nem háborgat senki, zümmögnek a bogarak, és ha beriglizem az ajtót, mintha szegény jó anyám ringatna a karját.
0: Hát miért nem szól? És miért áll föl? Parancsoljon, kérem, foglaljon helyet. Sőt, mondok valamit. Mi most szépen megkérjük a kedves feleségét, hogy nyisson egy üveg sört.
4: Igen, már is hozom.
0: Nehogy úgy vegye, kedves Tóth, mint aki akarnám túrni. De nem akadna ott még egy kicsi hely?
3: Akadni akad, és nagyon megtisztelő. Foglaljon helyet, őrnagy úr.
0: Köszönöm.
3: Sajnos, szűken vagyunk egy kicsit.
0: Ugye már nem számít.
4: Tessék, itt a sör!
0: Isten éltese, kedves tőt!
3: Egészségére kívánom, őrnagy úr.
0: Kellemes hely.
3: Csak egy kicsit primitív. Jába, vidék, az vidék.
0: Ez a helyiség úgy, ahogy van, az én kívánalmaimnak tökéletesen megfelel. Kedves egészségére!
3: Viszont kívánom!
0: Milyen jó itt. Én a maga helyébe ki sem mozdulnék innen.
3: Nem is nagyon kívánkozom el.
5: Nagyon megértem. Mi ez a susogás?
3: A lombok.
5: És mi zúgít?
3: Egy bogár.
5: Akkor hát, egészségére, tok!
3: Egészségére, őrnagy úr.
5: Nincs is kedvem fölkelni.
3: Nekem sincs.
5: De azért remélem, este lesz szerencsénk a dobozolásnál. Vagy talán terhére van?
3: Ilyet ne tessék rólam mondani.
5: Tudom, tudom. Érdekes. Eleinte voltak köztünk nézeteltérések, de most szerencsésen elsimult minden. Hála Istennek.
3: Hála Istennek.
5: Tótó. Gistót. Mondok valamit, hallja, Totocskám?
3: Totocskám?
5: Azt mondom, ne énekeljünk valamit.
3: De mit?
5: Na, Gaudeamus igitur. Hőrömni!
6: Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus.
1: Összeborulva egymást átkarolva, és hogy totocskámozza az őrnagyúr az apádat? Jaj, Gyulám, hogy ezt nem láthatod. Sose hittem volna, remélni sem mertem volna ezt a barátságot így kettőjük között. És már csak két nap van hátra. Másfél. Édes jó Lajosom, most már csak ezt az egy napot bírt ki. Nem is egyet, csak ezt az éjszakát kell még átdobozolni. Még két óra, még egy, még 10 perc. Agika!
2: Igen?
1: Öltöz! Lajos!
3: Na!
1: Kikísérjük az őrnagyurat a buszhoz. Itt a sisakod. Húzd a szemedbe, de úgy, hogy utoljára húzod. Siessünk, jön a busz!
2: Már itt is vagyunk!
5: Higgyék el, kedves Tóték, nekem semmi kedvem elutazni.
1: Hogy elrepült ez a két hét, igaz, édes jó Lajosom?
5: Magával nagyon elégedett vagyok, kedves Tóth, csak arra vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
3: Nem, nem.
1: És csókoljuk a fiunkat, és tessék átadni neki ezt a kis pitét.
5: Átadom, Mariska. És ha egy ilyen nehéz percben tréfához volna kedvem, azt mondanám, szép volt, talán igaz sem volt. Menni kell. Igazán nem voltam a terhük.
1: Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg.
5: Isten velük, Tóti!
1: Viszontlátásra, őrnagyúr!
2: A viszontlátásra, őrnagyúr!
3: A viszontlátásra, őrnagyúr!

0: Igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
1: Elment. Tessék, karoljon belém az apu.
2: Nem karolok senkibe. Menjünk haza.
3: Még én mindig jött egy elkallódott lap. Szegény Gyula, lássuk, édes szüleim, tudják, mi áll a fejemben az a nap, amikor megszökött a mi kis mókusunk, a Micu. Mi gyerekek bőgni kezdtünk, de édesapám azt mondta, ez a buta mókus is szabad akar lenni. Még a szeretetünk se kellett neki. Milyen nagyszerű mondás, azóta én is rájöttem, milyen nehéz jónak lenni, illetve, hogy a jóhoz rosszat is kell tudni tenni, mert mindenki egyszerre jó meg rossz, és a körülményektől ilyen lesz-e vagy olyan. Csak azt nem tudom, milyenek legyenek ezek a körülmények, erre nem bírok rájönni, talán csak azért, mert még túl fiatal vagyok, és nem ismerem jól az életet. Négyen voltak, hárman vannak, pedig én mindig a páros számokat szerettem. 2, 4, 6, 8. Szegény Gyula, Isten segíts, eltépem ezt a lapot is.
0: Megjöttünk. Itthon vagyunk.
1: Itthon vagyunk, és egyedül vagyunk.
0: De mondok valamit. Hagyjunk mindent úgy, ahogy van, és feküdjünk.
2: Hogy is ne? Előbb rendet csinálunk. Ágika, hord el ezeket a dobozokat, én most megfogom azt a nagy dög margóvágót, nene. Ne segítsetek, ezzel én akarok elbánni.
0: Na. Hova tetted, édes én Lajosom?
2: Levittem a májvák mögé a kertbe. És mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni, éjjel aludni fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint az előtt.
0: Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosom. Hozzatok egy szivart.
2: Hozhatsz.
0: Milyen szép este van. Ágika, adj tüzet a párnak.
1: Tessék, apu.
0: Késő van. Nem vagy álmos?
2: Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
1: Nyújtózkodni akar az apu. Végre valahára. Tessék hozzálátni.
4: Jaj! Anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el? Jaj!
0: Az őrnagy úr.
4: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
0: És tényleg ő az.
4: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
1: Én nem is tudom.
2: Én se tudom.
0: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
4: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre. Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
5: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
4: Az hova lett, kedves tót?
2: Margóvágó. Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
5: A kertbe a gépet? De mint? És hova?
2: Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
4: Na, menjen, mutassa az utat!
2: Első a vendég, Hörnői úr.
1: Ne menjek segíteni, apu?
4: Nem.
2: Ott maradsz, ahol vagy.
6: Istenem, uram.
1: Anyu.
6: Csönd. Jaj, nekem.
1: Anyu.
6: Csönd.
1: Anyu, kérem.
6: Hallgass már.
2: Na, mi az? Miért álltok itt?
6: Mi csak te rád vártunk.
2: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
1: Apu, kérem.
6: Hallgass.
0: Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
2: Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
6: De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
7: Fiam! Fiam!
6: Édes egyetlen kicsi fiam.
3: Mindig azt hittem, ami nincs, az nincs. Ne háborgassuk vele a délőket. Tévedtem volna, hiszen Tóték Gyula fia sincs már, és mégis jönnek egyre, jönnek a sürgönyök, meg a tábori lapok. Alig győzi az ember összetépni. Hát ez meg mi? Valami okmány. Jegyző könyv felvétetett a 8/26-os tábori kórházban a néhai Tóth Gyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról. Az összeírást Kincs Károly hadnagy végezte el. Korodi I és Boglár Z őrmesterek jelenlét.

0: az öreg is van, boboljás meg ez.
1: Mutko, gyűvök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Mire céloz ez?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Hol tilos, fiam? Hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát mert csak, hogy itt van ez az FM 90.3 azért.
2: Hát ja, pont ez a tilos. Igen, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
4: Tilos.
2: Tilos, nem szabad.
4: Mégis van.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálnom.
1: Adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarássa ki.
1: Jó van, megmondjam, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de...
1: Aztán meg a 2...
2: meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
3: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit a fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány száz? Mennyi sok száz?
3: Hát én nem száz, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
2: Az igaz?
0: Na, ez az...

1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damjanich utcai bérházban. Nagyon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, állítólag a bába letépett édesanyám kebeléről, betekert valami törölközőbe, melegkora tavaszi nap volt, és kirohant a körfolyosóra. Kiabálni kezdett. Fiú, fiú, Isten áldotta, szép kisfiú, stb. Sorra nyíltak ki a gangon az ajtók, jöttek ki a lakók, néztek engem, és örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve az én sorsom merő dekadencia és romlás. 3 éves koromig laktunk ott, ez egy csúnya pesti bérház, ismerjük mindannyian. Szürke, rideg, kopott, öreg, semmi pátosza nincs. Megjegyzem, pátoszom, nekem sincs. Észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repedésekből kivirágzó vakolat, és szerény mennyiségű macskapisi szagából. Titrálódik össze, mindenütt ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda, azzal a céllal, hogy érezzek valamit. Beléptem, itt szült meg anyám, ehelyt vettem először lélegzetet, itt láttam meg a napvilágot. Nem éreztem semmit. Úgyhogy levontam a tanulságot, hogy vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak születnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Ez én nekem nem sikerült. Apám patikus volt, az örkénypatika fogalom volt Pesten, apám is fogalom volt Pesten, tudni, ő egy mixát, sőt, krúdi hős volt, egy szenvedély megszállottja. Én azt hiszem, ez a típus végleg kiveszett. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem ivott, tehát nem voltak nőügyei, csak bement az éjszakai helyre, és akkor francia pezsgő mindenkinek. Fizetni szeretett. Ő még a közös hadseregben szolgált, a monarchia idején, mint gyógyszerész. Egyszer Bécsbe helyezték. Ott is az első dolga az volt, hogy a tisztársait elvitte a Rónáher nevű híres mulatóba. Már most tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de apámnak egyáltalán nem volt. Ő a harangkongást nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni. Mégis bécsi tisztek... magyar nótát nekünk, mire a Rónáher híres frakkos szalonzenekarának a karnagya hátrafordult, entschuldigung, itt nem játszunk magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét. 12 tükröt körben belőtt. Büntetett. Rögtön sürgönyzött a nagyapámnak, hogy ő ott ül a Rónáherben, fogyasztott 12 velencei tükröt. Ennyi meg ennyi koronára volna szükség. Hát így mentek el a családi patikák egymás után. És mindig, amikor egy patika így elment, akkor a másik nagyapám, anyai ágon, a Pető nagypapa, az is egy gazdag család volt. A Pető egyszer gyárak a Felvidéken. Vett egy újabb patikát az én apám. Aminek meg is lett a logikus következménye, apám lassanként meggyűlölte az apósát. Hiszen mindig ő mentette meg, valóban a végén a nevét nem volt szabad kiejteni otthon. És ő még Österreicherként született, hát a családi hagyomány szerint a német nevet a família Mária Terézia, vagy talán II. József idején vette föl, tehát amikor a birodalomban élő zsidókat német név felvételire kötelezték. Csak hát kiegyezés után nagyapám magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet. Leült, gondos mérlegeléssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet. Ez nem csak a hasonló csengés miatt kell, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni. A fehér nemű. És Bölcs Páter familiászként útnak indította, akkor már egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menj el fiam a belügyminisztériumba, be kell adni a névváltoztatási kérelmet. Apám meg is érkezett, a belügyminisztérium helyett egy vendéglőbe ment, ahol mintegy 48 órát maradt, és olyan emelkedett hangulatba került, hogy elfelejtette ezt a nehezen kiválasztott nevet. Vissza a vonatra, átkozta a sorsot, a körülmények szerencsétlen összejátszását.
Bámult ki az ablakon. Rossz kedve volt. A szerelvény beállt egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel örkény. Tetszett neki. Leszállt, ott helyben bevárta az ellenvonatot, visszajött Budapestre, beadta a névváltoztatási kérelmet. Én pedig az elemi iskola sikeres abszolválása után a budapesti piarista gimnáziumba kerültem, ami az ország egyik legjobb hírnevű iskolája volt, és méltán, tehát aki ott végzett, abból valami lett. Azt is mondhatjuk, hogy a Horthy-kor egyik káderiskolája volt. Hetedikben baleset ért engem az iskola épületében. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg. Ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő. És nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe vaskalapos tanárokkal. Én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Tényleg van valami, amit csak egy szerzetes rendi iskola tud nyújtani a diáknak, a tanár ráér. Önképzőkör, tanulókör, lelkivizsgálat. A lelkivizsgálat majd minden esetben oda kulminált, hogy szüzességet fogadtattak velünk. Nem lesz szép fénye a szemednek, ha a bujaság bűnébe zül lesz István, mondta nekem az osztályfőnököm. Én valóban 18 éves koromban léptem át ezt a határt, amit egy törtebb szemfényű gyerek sokkal hamarabb át tud lépni. Hogy mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 9 orvost, mérnököket, több katonatisztet, egy háborús bűnöst, és 1945-ig 17 halottat. Mi jártuk a magyar lateinerek haláltáncát és a környező néhány évfolyam, ha pedig azt nézem, hová vetődtek a fiúk. Hát nincs világrész, ahol ne volna követünk. Itt volt például a szivar. Tudom, hogy minden osztályban van egy szivar. Nos, köztünk ő volt az első, aki a szigorú tanári intelmek ellenére nem féltette a szemefényét, hanem a megfelelő helyen, gondolom apai tőkével, elkövette a főbűnök legbájosabbikát. És emlékszem, hogy amíg dicsekedett, az Ádám csutkája rettentően kiállt és föl alá járt, mint egy motor. Egy teljes esztendeig éltem abban a szent meggyőződésben, hogy aki arra vetemedik, amire a szivar, annak ugyanígy ki fog nőni az Ádám csutkája. És föl alá fog járni, mint egy motor. Vallásos voltam. Annyira, hogy ma is, ha nem is vallásos, de hívő léleknek tartom magam, ami azt jelenti, hogy én egyházi szertartáshoz, dogmákhoz, struktúrákhoz nem kötődöm, át tudom magam adni egy zenés mise szépségének, de hát ez az élmény mindenki számára nyitott. De kétségtelen, hogy van, amiben érvényes ez a gimnazistakori hit, mégpedig az, amit már az egyházatyák ismertek és megnevezni érdemesnek tartottak. Az eredendő bűn fogalmát alkotva meg. Én egy gyógyíthatatlanul bűntudatos alkat vagyok, tudom, honnan származik, hát abból a töménytelen tilalomból, amivel a világba, a családba való beilleszkedésünk során találkozunk. Már most, minthogy e tilalmak ellen lázadtam, mindig erőt vett rajtam az önvád, amikor megszegtem őket. És ezt az állandó rossz lelki ismeretet, amivel én együtt élni kényszerülök, mondjuk így házi használatra, azzal magyarázom, hogy az ember mégiscsak a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Tehát, hogy én emberként élhetem végig az életemet, az adósságot jelent. Valakinek, valaminek. Ez az én szememben csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt mondanám, embernek lenni feladat. De én szeretem kerülni a nagy szavakat. Megfogadtam, hogy nem beszélek osztálytársakról, úgysem érdekel senkit, már azokon kívül, akikkel együtt érettségiztem volna. De egy nevet még muszáj. Krazsóf Kajetán. 5. hozott egy békát az iskolába. A béka természetesen elugrott, brekegett, illetlenül viselkedett. Soha nem lesz belőled semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv kiváló országos hírű tanára, miközben kizavarta őt a teremből. Ugye teljesen fölösleges mondanom, hogy mi lett a Krazsófból.
görög nyelv kiváló országos hírű tanára lett. Csődöt mondott minden jóslat. Hát én rögtön érettségi után, előző évben történt magyar bukásom ellenére, a barátaimmal, akik mind írónak éreztük magunkat, összedobtuk, ami kis pénzem volt, és létrehoztuk a Keresztmetszet című lapot. A beköszöntőben rögtön közöltük, hogy a magyar irodalom mindeddig smafu. A Vándor Lajosék kicsi szegényes szobakonyhás lakásán volt a szerkesztőségi óra valamelyik délután, mikor a szülők nem voltak otthon. Nos, itt szerkesztettük írásainkat lapunkba. Ez az a szakasz az életemben, ahonnan kezdve én valamiféle kettősségben élek. Itt arról volt szó, hogy volt pénzem. Nekik nem volt. Az, hogy az ember író legyen, ez a vágy azonnal és törvényszerűen sodorja az ember ebbe a társaságba. Mit mondjak erről? Nem volt kabátjuk. Nekem volt. Nem. És ezek az én barátaim lettek, befogadtak. Nálunk otthon nagyon nagy élet volt, tehát az akkori világ előkelőségei, tábornokok, bárók, püspökök, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorákat kell elképzelni. A barátaim meg, ha egyáltalán tudtak vendéget hívni, láttam, hogy a szendvicsen hajszálvékonyra vágják a parízet. Persze, hogy ez megindít az emberben valamit a világról. Tehát ez a kettősség, ami az egész életemben végigmegy, a dolgoknak a mindig kétfelől való közelítése, színe visszája. Ez itt elkezdődött én bennem. Természetesen én a szüleimmel nem szakítottam soha. Nem lehet egy szerető szülővel azért szakítani, mert gazdag. Első házasságom szintén fiatalkori. Kibe szerettem bele? A húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele. Kölcsönös, viharos, égigérő. Nagy szerelem volt. Hamar összeházasodtunk, szintén gazdag család. Akkor volt a Kozulics nevű olasz hajótársaságnak egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy nászutasok ketten egy-eggyel mehettek, hát tényleg olcsó volt, pengőben befizettünk. Földközi tengeri, ha jól emlékszem, 4 hetes körutazás, a Róma nevű 33 000 tonnás luxushajó. Indulás előtti este édesapám behív engem magához, azt mondja, foglalj helyet, fiam. Akartok gyereket, vagy nem? Én zavarba jöttem, köztünk jó viszony volt, de szemérmes viszony, tehát én érzelmekről apámmal nemigen beszélgettem, mondtam, hogy hát nem tudom, nem gondoltunk el, persze, hogy gondoltunk rá. Felnőtt férfi erre gondol, fiam. Itt most nálad? Akár. Apám, ha itt most nálad gondolok erre, hát itt most talán még, mintha nem akarnék gyereket. Apám arca fölsugárzott, éreztem, édesfiam, hozattam is én neked Amerikából valamit. Fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Nem volt nagy, ekkora volt. Vörös masnival át volt kötve. Én nem mondok semmit, van benne használati utasítás, és ha azt betartjátok, semmiféle nem várt események. No, jó utat, köszönöm szépen. Kihátráltam a szobába. Behajóztunk a Rómára. Luxushajó, 2 uszoda, teniszpálya, kaszinó, éttermek, minden, ami kell. Mi persze harmadosztályon voltunk a legkisebb kajütben, de ez oly mindegy, ha az ember fiatal, szerelmes, mégis nászutas Rómát. Első este a legjobb étterembe vittem a feleségemet, gyertyafény, pezsgő. Majd lementünk a kajütbe, ahol várt minket ez a doboz. Kedvesen foglald el magad, van egy kis dolgom, már is kinyitottam. Következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy hófehér celluloidból való rendkívül gusztusos ilyen mozsár. Aztán egy keverőlapát. Továbbá egy szivattyú. Gondosan beosztások rajta 10 vagy 20, nem emlékszem pontosan. Kétféle végződést szereltek ki ehhez a hatalmas pravaszhoz. Egy elkeskenyedőt, mint a rendes injekciós fecskendő úgy nézett ki, nagyobb volt, és egy kitágulót, mint a kacsa segge. Felváltva lehetett rá applikálni. Volt egy
óriási tubus, mint a fogpaszta kupakkal, ebben volt a hatóanyag és a használati utasítás többnyelvű tankönyv. Vastag. Életem, gyújts rá, van egy kis olvasnivalóm. Olvasol most? Drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Az angol nyelvű utasítást nyitottam fel, ami oldalakon keresztül köszöntött, hogy a témába vágó legjobb terméket választottam, hiszen ennek a használata nem csak tökéletesen megbízható, de roppant egyszerű is. Nem lévén egyébről szó, mint arról, hogy én ebből a tubusból, ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyit a keverőlapáttal, mint egy 15 percig erőteljesen. Keverem a masszát, ami, ha nem tartok szünetet, dús habképződést fog eredményezni. És utána nincs más hátra, mint a keskenyebbik végződés segítségével a nyert dúshabot egy erőteljes mozdulattal a szivattyúba felszívni, végződést levenni, kacsaseggét rátenni, azzal aztán a megfelelő helyre szintén egy erőteljes mozdulattal a nyert dúshabot betolni, és utána a természet ajándékait boldog önfeledtségben és a felelősség nyomasztó súlya nélkül. Nagyon diszkréten volt fogalmazva, hogy miért vagyok én a hajón. Életem, járj egyet a taton! Kiraktam az órámat, nyomtam, vártam, kevertem. Én egy tapasztalt patikus fiú voltam. Gyerekek, ezek nem hazudtak, ez egy korrekt amerikai cég. Én egy olyan habot csináltam. Ekkorát. Kezdtem felszívni, akkor jött a sétájából a feleségem. Fúj! Mi ez? Drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Védj szépen pizsamát. Itt a perc. Ő egy gyönyörű szép asszony volt, egész késő öregkoráig, magas, erős, nagyon szép nő. És ez egy kicsi harmadosztályú kajüt. Nekem elő volt írva egy mozdulatsor. Rövid leszek, nem fértem így hozzá. Mit volt mit tenni? Kinyitottam a kajüt ajtót. Az így nyert helyet felhasználva. Csak hát a folyosón jöttek, mentek az emberek. Este 10 óra volt, a hajón voltunk. Már ismertek, köszöngettek, buonasera, buonasera. Benne volt a kezemben, természetesen. Hamar került egy pincér, hogy ő elviszi. Non, non, grazie. Végeredményben ezért jöttünk. Éjfél tájban kiürült a folyosó. Én a kicsit fáradt habot zsupsz. A megfelelő helyre juttattam, végre becsaptam az ajtót, és akkor neki láttunk jövetelünk tulajdonképpeni céljának. Ez nem váltotta be hozzáfűzött és kölcsönös reményeinket. Ugyanis ez a hab, ez ott volt.

jelleget nem szerettem. Kuporogtam azon az átkozottul keskeny kajutágyon, apámra gondoltam. És akkor a feleségem elmosolyodott, és azt mondta, édesem, most ne gondolj a papára. Most gondolj rám. Lecsavarozta a kajutablakot, a keletkezett derékmagasságig szilárdan álló habot. Kihajtotta az óceánba. Utána dobta az egész készüléket, az elúszott algír felé. Csináltuk úgy, ahogy kell. Mikor hazajöttünk, apám, mégis férfi, érdeklődött. Mondtam, sokat emlegettünk. Felejthetetlen perceket szereztél, köszönöm. Ez egy páratlan hatású medicína. Add el bárkinek, aki használja, amíg él, nem lesz gyereke.

Tilos Rádió. Kártakarót hallottátok, és benne folytattuk az örkény emlékműsorokat a jövő héten. Folytatja Mácsai Pál is. Jó hallgatást!

0: Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: József Attila, Tomás Mann közlés. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj. S míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk is, mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörnyállam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

kirakták. És ellokolt az Isten adta, s hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt-é, s nő-é, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény szóval,

s a főhangya fogadta végre, s ő előadta, hogy mi végre, miért, mivel, hogyan, gyanánt, s kérvényezett napi 500 gram hangyabanánt. Mert az én munkám alkotó, nem ilyen

Apróbálom. A befagyott érmentibe, a tücsök hazament ime, és ült szobája padlatán, és gyújtott dalra dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő

tücsök és a kaszálógő. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallott. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi, nyeszi, belevágott a fűbe,

Olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó, durrogó, diadalmas, kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött, röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt. A táltos madár.

0: Tompa a hangyákhoz. Jó reggel, csürgő hangyané! Korán munkához láttatok. Henyélő nincs közöttetek?
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzadt dolgozik. Másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munkanálatok közös. Az a jó

itt a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott Markú nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés család országotok. Ott nincs enyém, nincsen tied, nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, kínálatok, mindenki vinni halni kész. Tojásit nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll. S uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mintha fia. És jó hangyák, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férget lelünk a ronda porban, véletek, na már ebben megegyezünk. Blake

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otthon valóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás alába, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verse. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya, szél. A bábokat most el ne fújt. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre út. József Attila, a kanász. Az én falkám olyan falka, andolálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra kezes nagyon, assza fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datolja fán, azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak, s ahány felhő összeszalad, ha csördítem ustoromat, réz a nyele szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi vihadat. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a menny a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár. Ha elszáll, vissza sosem jön. Túl, messze túl.

harabdi. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre, csak hogy el van meccve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni hátal. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyott. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskenyketre címbe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer, kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlennek hozzá. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne bár. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetik. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhágú. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termett elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet. Sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fővel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap estig. Más kisöpri házatáját, el sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az óvban. És minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak.
szájjal áldoz a közjúra az országnak, dúslakója. Hát a hazád, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak, uraságot, földet ad.

0: irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Beauce. Csudamód lármáztunk egy estevében, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép, Racine s Corneille művében. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, hol a nagy Corneille és lágy Racine ragyogva áll, s fittyet hány De Beauce-nak és neked.
2: Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minden földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsebb volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. És életünkre rakódik közben keményen, vastagon a békeguánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő csapdosó trópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagy vadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt. Mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt néha diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, így sem időzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhajigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éjségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas, jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dobd le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik-e? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy Réá hallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte-szinte, hogy megfojtsam a tehénemet egy ilyen semmiségért. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magában. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókolontot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó lóhíján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öreg asszony annyi tojást evett, amennyi beléfért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig-addig, amíg az egy napon kijött a béketűzésből, s így szólt. Úgy eszel te, vén asszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább erüssem az éjségemet. De hogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha elfélére fáj a fogad, verd meg te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vénasszony tanácsolta. S amilyen kapzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, és elverte istenesen. Nesze, mondta. Vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas, ahogy kikerült a vénember kezei közül, elfutott hazulról. És az úton kezdett kódorogni. Hát, ahogy ment, mendegélt, talált egy erszényt, s benne két krajcárt. Felkapta hamar, s futott vele vissza a vénember házához. Útközben egy hintóval találkozott, bolyár ült benne, s valami nagyságák. A bolyár csak nézi-nézi a kakast, aztán észreveszi a csőrében az erszényt, s így szól a kocsishoz.
3: Te szállj csak le, nézd meg, mi van annak a kakasnak a csőrében!
2: Le is ugrik az hamar a bakról, s hogy nem, A kakas megfogja, kiveszi csőréből az erszényt, s odaadja bolyárnak. A bolyár pedig, mintha őszerezte volna, szépen zsebrevágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
4: Kukuriku, nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Na, dühös lett a bolyár, és mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
3: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, sajtsd a kútba!
2: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. S szívta, szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomába eredt a hintónak, s kiabálta.
4: Kukuriku, nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Mikor ezt a bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
3: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
2: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette. De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte. Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, és kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
4: Kukuriku, nagy bolyár! A két kajcár nekem jár!
3: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal.
2: Mondta bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis, vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé. Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet.
2: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyerte magába sok ökröt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyerte. De lett is akkora hasa, mint valami hegy. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
4: Kukuriku, nagy bolyár! A két kalcár nekem jár!
2: Na, mikor a bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méregtől, és már azt se tudta, mi csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunkon.
2: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymóhon az aranyaknak, s addig nyelte, míg amennyi láda mind üresen maradt. Aztán ő tudja, hogy smiként, de kikerült onnét is. Odállt a bolyár ablakához, és elkezdte megint.
4: Kukuriku, nagy bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Ezek után a bolyár is látta már nincs mit csinálni. Oda vetette neki hát az erszényt a két kalcárral. A kakas örömmel kapta fel a földről, a bolyárt ott hagyta békében, és elment dolgára. De megindult erre az egész majorság is a bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
2: Kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
4: Kukuriku! Kukuriku!
2: Ahogy az öreg a hangját meghallotta,
5: Jött ki mindjárt nagy örömmel. Hát, mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle.
2: Az ember még az elefántot is bólának nézte volna mellette.
5: Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorba jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és kongyosabb a másiknál.
2: Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszerűbe kinyitotta a kaput.
6: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
2: mondta a kakas. A vénember térült, fordult cserényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszerűbe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét, honnét nem, egyszer csak elért az öregasszony is nagy csíntre. Mikor a vér osz,

0: A tyúk szegény Mihály kiszabadult a vénasszony kezéből, vette is fejébe a világot, s futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. B kapta hamar, futott vele vissza az öregasszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
1: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
0: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, s hamar a fészekre.
2: Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja.
0: Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Gunathatott azután a szeme, bár egy tojás után már nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építetett, szép kertet vásárolt, én boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúk felügyelőnek, a kakast pedig minden üré magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyús csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, akit cibrébe főznek.

Egyszer egy faluban egy nagyon szegény öregember a feleségével. Volt egy fiú kis, Ivanuska, aki kicsikorától fogva nagyon szeretett furujázni. Olyan szépen játszott a furuján, hogy aki hallotta, napestig elhallgatta volna. Ha szomorú nótát fúj Ivanuska a furuján, mindenki búslakodik, mindenkinek könnyű pereg a szeméből. Ha talpalávalót fúj, mindenki táncra kerekedik, senki nem maradhat veszteg. Ivanuska felnőtt, és egy napon így szólt a szüleihez. Elmegyek én, apácskám, anyácskám, beszegődöm béresnek. Amit keresek, mind hazahozom nektek. Elbúcsúzott, aztán útnak indult. Elért egy faluba, itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni? Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? De én. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel alig, hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3,

10, 20, 40, 50. Megvan mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így kettő, három. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Virradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a bárány bőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. Négy kézlábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák béget veszaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan bégetett. Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, megcsapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karaj kenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda négy kézláb jár kell, fejét lelekuppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta neki, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák, csak úgy kopogott a patájuk. Táncra perdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivanuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt, úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor, hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál ez, gazdám. Én vagyok. Hát hogy kerültél ide? Erre tévedtem, véletlenül. Hát a bundát minek vetted föl? Hűvös volt a reggel. Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt. Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét. Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét, miért adnánk ki ennek? Ennek kell, mert úgy csúffá tesz bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt. És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony, ó, te féleszű, minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát. Meglátod, hogy nem bír velem. Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe,
engem, csúkja a ládába, vígy a padlásra és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt. Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon. Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és oda kötözte a gerendához. Aztán várta a pásztort, alig várta már, hogy hazaterelje anyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony. Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül? Igaz. Na, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet, de ha nem, elkergetünk. Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett. Járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudott. Csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda fedelére. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda fedelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, odarepült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt a tornácról, és kiállott a kapuba, ott fújta tovább, a táncolók utána. Látta a gazdasszony, hogy csúfosan megjárta. Kérlelni kezdte Ivanuskát. Hagyd már abba, te legény, tedd le a furuját, ne menj ki a ház elé, ne tégy bennünket csúffá az egész világ előtt. Becsülettel megadjuk, ami jár neked, megkapod a béredet, ahogy megegyeztünk. Azt ne, mondta Ivanuska. Hadd lássanak benneteket a jó emberek, hadd nevessenek. Kilépett a kapun, és még harsányabban fújta. A gazda, a felesége, a tehenek, a birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Újjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyenik.

0: Körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat, a fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. Kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Pont a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau. Hát, ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas, kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sutba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával, azt mondja nekik, én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba, a medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, frissítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen! Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefej. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta. És akkor végre kiszuszogta magát.

teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma. Ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője, elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátra nyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra, kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, és azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartaléktáplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: Colors Music of Colors Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre teára sem tört.
0: Music of Colors Music of Colors Music

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Chaos Radio. Folytatjuk. Isaac Asimov Acélbarlangok című regényének feldolgozásával. Az első részt egy hónapja, a második részt két hete hallottátok. Jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.